Rádiókafé. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

Rádió Café. Törökvészen az FM 98-as frekvencián.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: M-Z-K-T.
1: De ce?
0: M-Z-K-T.
1: Ja. Angolul egyszer.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul légy.

0: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Elolvasnátok, hogy ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

tego Dunaju.

0: nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
4: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
4: Olvasnak. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kapunk a norvég alaptól. 60 ezer kamionnyi áru szállítását kellett törölni a dunai hajózási zárlat miatt. 1,2 milliárd dolláros büntetést kapott az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja. Sok felé kell ködre számítani. Napközben mindenütt felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható. A szél olykor megélénkül, délután 16 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mindegy 97%-át Norvégia biztosítja. A tárcavezető korábban jelezte, a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Áll a dunai áruszállítás. A hajózási zárlat és a vízhiány miatt mintegy 1,5 millió tonna, azaz 60 ezer kamionnyi áruszállítását kellett törölni, számolt be az RTL híradó. Sajnos rövid távon nem várható javulás, a vízügy szerint a magyarországi folyók vízgyűjtő területein csak nagyon kevés eső lesz a következő napokban. A paksi fenékküszöb több mint 60 cm-rel emeli a Duna rekord alacsony vízszintjét, így az atomerőmű zavartalanul működhet. Megjelent a gyermekvédelemnek nyújtandó mentőövről szóló kormányhatározat. Ez 2026-ra 6 milliárd forintot irányoz elő a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás megerősítésére. Emellett a pénzügyminiszter feladatul kapta, hogy a 2027-es költségvetésben további 3,5 milliárd forintot tervezzen be a gyermekvédelmi rendszer támogatására. Erzsébet város önkormányzata nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás soron következő részletét. Niedermüller Péter polgármester a közösségi oldalán büntető adónak nevezte a korábbi kormánypárt által kiszabott szolidaritási hozzájárulást, amely állítása szerint a 7. kerület esetében erre az évre már 2,7 milliárd forintra nőtt. A polgármester sérelmezte, hogy közérdekű adatigénylésére sem tudtak elszámolni a befizetett összegek sorsával, így átláthatatlan, hogy az önkormányzat pénzéből mely településeket hogyan támogatták. Giga bírságot kapott az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja, a Bank of America-nak 1,2 milliárd dolláros pénzbüntetést kell fizetnie, mert megsértette a pénzmosás elleni és szankciós törvényeket. Az amerikai pénzügyminiszter azt írta a közleményében, hogy ha egy ekkora bank nem teljesíti a pénzmosás elleni és szankciós kötelezettségeit, akkor az egész amerikai pénzügyi rendszert jelentős illegális pénzügyi kockázatoknak teszi ki.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Eleinte sok felé lesz borult az ég, majd napközben elvékonyodik a felhőzet, csapadék nem várható. Több felé lesz élénk az északi északnyugati szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Kiállítás.
6: Tárgy, fotó és fotótárgy tematikával nyílik meg a legfontosabb design esemény a Kiscelli Múzeumban. Az összművészeti kiállítás és rendezvénysorozat október 4-e és november 1-e között látogatható. Többek között a fotográfia 200 éves jubileumára, de az 56-os forradalomra is reflektál a kiállítás. A közel 180 alkotó munkáját magába foglaló kiállításról Radnóti Tamás kurátort hallják.
7: Vannak tárgyak, amik először elkészültek, és arról készített fotós valamilyen fotót, de nem feltétlenül legegyszerűbb fogyasztói, komerciális fotókra kell gondolni, hanem valamilyen speciális, érdekesebb fotókra. De vannak olyan esetek, akik, és ez szintén egy téma, ahol először professzionális fotós készített egy fotót, viszont azon szerepel tárgy, és nekünk az a tárgy valamiért megtetszett, és akkor mi azt a tárgyat megpróbáltuk megszerezni, megtalálni, és akkor azt ide így együtt bemutatni, hogy van egy fotó, amit egyébként a normál viszonyok között csak fotóként lehet megtalálni vagy ismerni. Viszont a fotón szereplő tárgy valamiért érdekes. Hát erre legkülönbözőbb példák vannak. Aztán van egy másik tematikai sorozat, ami a fotózásnak a történetéhez kapcsolódik egy kicsit. A klasszikus fotóeljárást próbáltuk érzékeltetni, de úgy, hogy nem csak a fotó az érdekes, hanem tárgyasult fotó, tehát mondjuk az egyik ilyen, amit meg lehet nézni, az olyan kamera obszkúra effektus alapján készülő cukorkás dobozban lévő fotók. Tehát itt van egy kis cukorkás doboz egy fotóval a hátulján, egy klasszikus fotóval készült fotó, ami így önmagában egy tárgy is egyben, nem csak egy fénykép. Viszonylag hosszú folyamat volt pontosan ezért, mert itt ugye nem csak egy dolgot kellett megtalálni vagy rátalálni, hanem rögtön össze kellett párosítani a két dolgot. Tehát ilyen szempontból a keresés, vagy olyan, hogy találtunk egy fotót, de a tárgy nem volt meg, mondjuk egy ékszer esetében zseniális fotók, így önmagában akkor a fotót nem állítjuk ki. Tehát itt semmi nincs külön bemutatva, csak mindig együtt a tárgy és a fotó. Tulajdonképpen erről szól ez a kiállítás.
4: Tánc.
8: A bor dicsérete néptánccal, zenével és Hanvas Béla gondolataival. A bor ezúttal nem egyszerűen ital, hanem szimbólum, ünnep, közösségi élmény és spirituális tapasztalat. A Magyar Állami Népi Együttes új bemutatója, a bor dicsérete október 16-án érkezik a Hagyományok Házába, Mihály Gábor rendezésében és koreográfiájával. A társulat 75. jubileumi évadának új produkciója Hanvas Béla gondolatvilágából indul ki, és azt keresi, mi minden kapcsolódhat a borhoz. A mulatság és a mámor, a szerelem és a felszabadultság, de ugyanúgy az elcsendesedés és a szakralitás is. Az előadás a Dionysoszi bor ünnepektől egészen az utolsó vacsoráig ível, vagyis pogány rítusok és keresztény szimbólumok találkoznak benne. A néptánc egyszer autentikus formájában, máskor kortárs mozgásként jelenik meg. A zenében Gera Gábor kortárs kompozíciói mellett a hagyományos népzene is megszólal Pál István Szalonna közreműködésével. Az előadást József Attila versei, a Bánkbán is a Carmina Burana részletei, valamint Pergolesi Stabat Matere is gazdagítja. A bor tehát itt nem pohárba töltve kerül színpadra, hanem mozdulatokban, zenében, humorban és szenvedélyben. A bor dicsérete október 16-án és 17-én, majd november 16-án és 17-én látható a Hagyományok Házában.
4: Irodalom.
8: Krasznahorkai László előtt tiszteleg az ELTE újonnan átadott olvasóterme. A Nobel-díjas író egykori egyetemén, a Bölcsészettudományi Kar Trefort kerti könyvtárában alakították ki a különleges intim teret, amelynek berendezése is igyekszik visszaadni krasznahorkai világának sajátos hangulatát. A könyvespolcok például betonvasakból és acéllemezekből készültek, rajtuk 109 krasznahorkai kötettel, köztük több idegen nyelvű fordítással. Az olvasóterem a krasznahorkai év keretében létrehozott kapcsolódások és közös terek programsorozat része, és az író egyetemi kötődését is hangsúlyozza. A megnyitóhoz kapcsolódó beszélgetésen Krasznahorkai felidézte egyetemi éveit, tanárait, köztük Király Jenőt, és arról is mesélt, hogyan alakultak át saját művei az évtizedek során. A Sátán tangó például eredetileg annyira nem nyerte el a tetszését, hogy még a nevét sem akarta rajta látni. Később azonban Tar Béla filmje miatt újraolvasta, és ez is hozzájárult következő regénye, az Ellenállás melankóliája megszületéséhez. Az ELTE új olvasó termei nem egyszerűen egy írónevét viselő könyvtári sarok, egy olyan hely, ahol az olvasók közvetlenül találkozhatnak egy életművel, amelynek könyvei ma már a világ számos nyelvén olvashatók.
4: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Élvezetes futóversenyek országszerte, fergeteges hangulattal. A sportesemények nem csupán a megmérettetésről szólnak. Kivált képigaz ez a terep és az utcai futóversenyekre, amelyeknél a kapcsolódó programok, valamint az útvonal is csillagos ötöst érdemel. Van, ahol az őszbe boruló szőlőültetvények között kocoghatunk. Máshol a Balaton páratlan panorámájában gyönyörködhetünk, de még vegán kutyás futóverseny is létezik. Tokaj hegyalja egyik különleges településén, Mádon, egy gasztronómiával is kiegészített futóversenyt rendeznek. Az októberi eseményen a sport mellett gasztronómiai programok is szerepet kapnak. A Wine Run egy országszerte ismert és kedvelt rendezvényformátum, amely immár hazánkban is elérhető. Mád hegyközsége, valamint a Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémiája szervezésében a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület, azaz svéd együttműködésének köszönhetően a futás mellett minden évben remek falatokkal és kortyokkal is készülnek a résztvevőknek. Két táv között választhatunk. 6,5, illetve 12 kilométert teljesíthetnek a résztvevők, miközben bejárják a történelmi borvidék egyik legszebb települését. A frissítő pontokon borokat és különféle fogásokat kóstolhatnak, a programot pedig minikoncertek is színesítik. A programon nem csak futóként, hanem kísérőként is érdemes részt venni, hiszen Tokaj hegyalján és a Zempléni hegységben számos kiegészítő program közül választhatunk. Családoknak jó lehetőség a Zempléni Kalandpark livegője, falmászó pályái vagy bob pályája. De egy könnyedevezés a Bodrogon, majd egy kellemes ebéd is jól illeszkedhet a hétvégébe. Fut a villány, fut a bor. Kalandozás a villányi szőlőhegyen, rozéval megspékelve. A fut a bor egyre népszerűbb verseny a futók körében. A megmérettetés különlegessége, hogy a nyári kánikula miatt kevés futóversenyt szerveznek ebben az időszakban, a fut a bor pedig hagyományosan a villányi rozé fesztivál hétvégéjén, július elején rajtol. Villány központjából a fesztivál helyszínéről indulva a futók a villányi szőlőhegy felé haladnak, és a rendkívül meredek Ördögárok nevű szakaszt is érintik. A verseny során jéggel és tűzoltós autós locsolással hűsíthetik a résztvevőket, a célban pedig habparti zárja a futást. Az útvonalon és a célban helyi termelők rozéit és pékáróit is megkóstolhatjuk. A futavillány futabor minden évben a villányi szőlőshegyen zajlik, a Rozé Fesztivál programjai pedig további kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a futabor hétvégéjén villányba látogató futóknak és kísérőiknek. Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Jó estét kívánok, ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádiókafén, Balázsi Panna vagyok. Ma esti vendégeim Keszék László és Újvári Csaba, két egykori osztálytárs, akik ugyanabból a legendásnak nevezett színművészet is osztályból indultak. Keszék László rendezőként, színészként és alkotóként dolgozik, a Miskolci Nemzeti Színház állandó rendezője, és a Duma Színházzal közös, sajátos humorú előadások, a 40, avagy véges élet és az eszeveszett egyik alkotó. Újvári Csaba pedig színészként kezdte, később kamerával kezdte figyelni és dokumentálni a világot, és most ismét a színpadon találjuk a Menekülési technikák a zárt osztályról című egyszerre nagyon személyes és humoros előadásával. 30 év egy osztályból, két teljesen különböző pálya és egy barátság, amely valahogy végig megmaradt. Sziasztok!
2: Szia!
3: Sziasztok!
1: Láttam is, amikor Laci megérkezett, hogy milyen szépen átöleltétek egymást.
2: Hát van, hát ez
3: a Csabi.
2: Persze, a Laci.
1: Akkor menjünk vissza az időben, amikor együtt jártatok a színművészetire egy osztályba, akkor mit gondoltatok egymásról?
2: Én nekem az volt, a Laci volt a nagy felfelé ívelés, és aztán a nagy törés, mert marha szimpatikus volt, mindenkivel akart dolgozni, mert már

0: mondtam, hogy nem máshol áld át ezt nekem. És képzeld el, egy olyan 8-10 alkalommig fogta, és kis filccel ráírta, hogy ki ez az együttes, mi a zeneszám címe, a producer, a nem tudom én mi. Nekem ez az első Laci élményem.
1: Én Csabáról azt gondoltam, hogy a legkreatívabb az osztályban, a legfiatalabb, de a legeredetibb. Tehát egy olyan, abban nem vettem részt, mert A csoportba jártam, ő pedig a B csoportba, egy olyan félig báb előadást talált ki a Csaba, ami nagyszerű azóta is mindannyiunk számára emlékezetes vizsga volt. Úgyhogy ez volt az első. Mi ritkábban találkoztunk, abból kifolyólag, hogy különböző csoportba jártunk, ez a későbbiekbe jött össze, és ami még nagyon fontos az, hogy Kornis Mihály Halleluja című darabjában, Sinkó László rendezésében együtt játszottunk. Ő volt Lebovics, én pedig a nagyapja. Úgyhogy ez is a legjobb értelembe véve azóta is itt kísért ez a vizsga. Fejembe.
2: Miben látjátok, hogy miért lett ebből egy jó közösség, ami bizonyos fokig a mai napig megmaradt?
1: Én ezt egy konkrét élményhez és vizsgához kötöm. Hmm. Ez a Carmina Burana másodikban, ez egy zenés mesterség órán vagy órákon elkészített előadás volt, Iglód István volt a zenés mesterség tanárunk, és ott két zongorával az Orff oratóriumot azt elénekeltük és eljátszottuk, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen hány, 15 vagy 16 élő moziklip volt a színpadon. Tehát a fehér ingbe és kék farmerbe öltözött fiúk, és a fehér blúzba és nem tudom, kék szoknyába öltözött lányok, mindenféle helyzetgyakorlatot, de annál sokkal több, tehát ezek igazán kiforrott éneklés közben elővezetett jelenetek voltak. Ez egy nagyszerű vizsga volt. Azzal a vizsgával mentünk egy nemzetközi fesztiválra, Marosvásárhelyre. Ott 18 perces vastapsunk volt, az egyszerűen felejthetetlen, nem? Számomra is nem. Tehát én még olyat se előtte, se utána nem tapasztaltam akkora hisztériát. 900 ember a nagy színházba.
0: Valutáért lehetett venni egyet.
1: Tehát ott nagyon, nagyon elszállt a társaság, és ott egy másik vizsgával is szerepeltünk, és ott összefort. Tehát ezen a hosszú úton összezárva szerintem ott egy új minőség született meg. Addig is jó volt a kapcsolat, de onnantól meg ilyen igazi testvéri közösség lett.
2: A Carmina Burana ezen előadásából van egy részlet is az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben, amit te csináltál, Csaba.
0: Így van.
2: Hogy jött az ötlet, hogy ez megszülessen?
0: Valahogy pont kerekéforduló volt, és ezeket így fejbe szoktam tartani. Marozsán Erika lakásán gyűltünk össze, ugye először komolyabban, és megjelent az Iván, Kamarás Iván, egy ilyen két teszkos szatyorral, és ez tele volt VHS-ekkel. Hogy na, akkor most viszont nézzünk dolgokat, mert az Iván az nagyon katonásan gyűjtött minden magáról, mindent rólunk együtt. Nézzük meg. De hát az Erikának nem volt VHS lejátszója, és ez hajnal egy van. Mondta, hogy várjatok, és átment a szomszédba, és visszajött egy fickóval, aki bekötötte a VHS-t, pedig már ilyen az is be, pizsabába magam tőle, bekötötte a VHS-t, és akkor beraktuk az első kazettát, és akkor elindult ez a iszonyat nagy röhögés, de azért volt ilyen hidegrázás, és nem tudom, hogy végignéztük ez összeset, mert az 11 kazetta, de hogy nagyon sok, és volt egy olyan rész, arra emlékszem, hogy valahogy úgy oldalra kerültem, és láttam a többieket, meg láttam a tévét, amin megy, és ez a nagy röhögés, és akkor ez így beugrott, hogy ezt így meg kell csinálni, hát ez mindenkinek jó lesz. Még annak is, aki nem volt ott, mondjuk, hogy azt látja, hogy ezek az emberek visszamenőleg mekkorákat tudnak röhögni magukon. És szerintem ez a legfontosabb. És akkor volt egy pályázat, és volt egy producer kollega, és megpályáztuk, és kaptunk rá annyi pénzt, hogy a technikát azt ki lehetett fizetni, kamerákat, helyszíneket. És akkor nekem az egy mámor időszak volt, mert én hazamentem ezzel a hány kiló anyaggal, és azt ott összerakhattam otthon abban a tempóban, ahogy én azt úgy jött, hogy jónak láttam.
1: Szerintem az a

0: nagyon jó ebben a filmben, hogy nem intimkedő. Azoknak is élvezhető, és talán tanúságos is, akik nem tagjai ennek a közösségnek, vagy nem voltak tagjai ennek az osztálynak. Engem személy szerint szokott idegesíteni, mikor olyan nagyon belső poénokkal működik a színház, és azt hiszem, hogy a legnagyobb érdeme a Csabának, hogy ezen túlléptünk. Mert mi mutatok egy kis ujjat, nem tudom, Steve-nek, vagy ő nekem, és akkor halálra röhögöm magam két napig, de ez rajtunk kívül nem érdekes senki másnak. Jó film lett.
1: Hát igen, köszönöm. De jó, de hogy igen, arra kellett figyelni ezt, amit mond Laci, hogy a nagyon-nagyon belsős dolgokat, azokat vegyük le, mert nem fogják érteni. És egyébként ez így is volt. Volt egy olyan Shakespeare vizsgálat, amit Vámos Miklós rendezett, és két napig tartott.
0: Vámos László.
1: Na jó, akkor ezt elmondom, hogy én egy autószerelő iskolából érkeztem, és az első nap a kezünkben nyomták a órarendet, hogy kivel leszünk, és hogy, és akkor oda volt írva, hogy Vámos László színpadi beszéd. A Vámosnak akkor még nem indult el a Lehetetlen cím műsora, de volt előtte is egy műsora, és én nagy örömmel néztem, Kapás Dezső, az egyik osztályfőnökünk volt a vendég, és vendégként behívta az akkori végzős osztályból az Alföldit, meg a Murányi Tündét. És mondom, hát ez micsoda színes dolog, és ez a Vámos László, vagy Miklós, vagy akár, és én néztem a papírt, mondom, hát ez tök jó, ez egy nagyon nyitott iskola. Ide ilyeneket így beengednek, és akkor ez csak megjelent Vámos László a maga operett feelingjével, és azt mondta, hogy remélem nem kell senkinek bemutatkoznom. És én ott ültem,
0: Neked be kellett.
1: Nekem voltak azért hídlemaradásaim, de azt csinálták jó szerintem, hogy fölvettek nagyon fiatalokat, tehát ilyen helyzetgyakorlat, mi az, hogy helyzetgyakorlat, félni kell tőle, jaj, meg voltak rutinosabbak, és a Laci is a rutinosabbak közé tartozott.
0: És de három évvel vagyok idősebb, mint tehát az, hát, annyira nem voltam rutinosabb, csak...
1: Jó, de te tudtad, hogy milyen ez egy gyakorlat. Az első év volt az, ami így, tehát húzós volt, szorongásos valami. A másodiknál én azt éreztem, hogyha rossz jelenetet csináltam, akkor is úgy mentem le a folyosón, mint hogyha holnap már rendezhetnék is.
0: Tehát... Nagy volt akkor a para. Tehát akkor létezett a rosta vizsga. Tehát első év végén kitehettek. És mi 20-unkból 8-an kiestek.
1: Nem volt
0: elég nagy mészárlás volt, és az nagyon felnőtté nem rohasztott bennünket ott egy pillanat alatt, és erre jött rá aztán a Carmina Burana, tehát ott sok a traumatizált pillanat volt az, traumatizáló pillanat volt az a rostavizsga. Én úgy tudom, most már nincs ez ilyen durván. Szerintem az jó, kicsit olyan, mint hogy a hadseregbe sűrített levegőként megtapasztalod, hogy mekkora az Isten állatkertje, ugyanazt megtapasztalod a civilbe 10-15 év alatt, tehát kiegyenlítődik a dolog. Kicsit ez az érzésem, hogy ez ilyen elég nyomasztó volt valóban az első év mindenki számára. Nekem pluszba még az volt, hogy elkezdtek az osztálytársaim behívni a saját próbáikra, hogy nézd már rá. És igazából az osztálytársaim csináltak belőlem rendezőt, nekem az filmrendező akartam lenni, ez volt az álmom mindig, ezért lettem biztos színházrendező, nem tudom pontosan, hogy alakult ez, de azt hiszem, hogy ez volt a kezdő lépés, hogy gyere, nézd meg a jeleneteimet, és akkor úgy szépen lassan ezt észrevett a Horvai, és akkor elkezdtem mondani, hogy te ilyen mindenféle módon foglalkozz a színházzal, és úgy
1: univerzális.
0: Úgy ragadtam.
1: Ezt a szót használta.
0: Igen? Erre nem emlékszem.
1: Univerzálisan gondolja a színháza, de mint ott.
0: Igen. Nagyon-nagyon érdekes kifejezés. Tehát ők szóltak, hogy gyere, mi a véleményed erről. És ott elhitették velem, hogy meg tudom fogalmazni azt, hogy milyen kell, hogy legyen egy jelenet.
2: Márk ez mondja az életrajzi könyvében, hogy az élet nem az, ami megtörtént veled, hanem ahogy visszaemlékszel rá. Tehát, hogy sokszor teljesen különbözik. Amikor csináltátok az osztálytalálkozót, voltak ilyen pillanatok, amikor bennetek volt egy kép, hogy hogy kivel mi történt és hogy, és aztán kiderült, hogy a többiek egészen másképp emlékeznek rá, vagy fölhoztak egy olyan emléket, amire ti egyáltalán nem emlékeztek, pedig az ő szemükben ti voltatok a főszereplői.
0: Persze, ilyenek voltak, de hát ez Csaba, hogy gyorsan ilyen előke választ adok, tehát interjút készített mindenkivel, és volt 2 forgatási nap,
1: igen,
0: hogy találkozott az osztály, tehát akkor buszoztunk erre-arra. Ott is voltak kis bombák, de hogy nagyon máshogy emlékeztünk-e, azt majd mindjárt vagy a Csaba.
1: Nem, de volt olyan, hogy ezek ilyen egyórás interjúk voltak, pont amiatt, hogy volt egy kis pénzünk, lehetett technikát csinálni, és előkészítve minden, például a Jussi Atália színháznak a nézőterén ült, nagyon szépen megvilágítva.
2: Sejuditról.
1: Körbeutaztuk a teljes keleti blokkot, és akkor a Steve-vel mindig ezt mondtuk, hogy te Steve, voltál már Majorkán? És akkor a Steve mondta, hogy várjál, voltam már Marosvásárhelyen, Újvidéken, Bukar... Nem, Majorkán még nem volt. És attól is voltam kaland, hogy kaptunk költőpénzt. Tehát ez 92 már, és arra az egy hétre kaptunk $50 fejenként. És az $50 akkor az, tehát ott álltak az emberek, hogy a szállodánál, hogy váltsanak.
0: Indiai viszkit vásároltunk, ami az volt a neve, hogy Tony Joker.
1: Tony Joker, igen. Tony Joker, meg valaki rákapott a kaszinóra.
0: Kitty bútort vásárolt.
1: Azt kellett be, ilyen bambusz bútort, azt kellett az oldalába betolni a busznak, és természetesen azt nézték meg először. És akkor jött a, akkor kérdeztük, hogy na, hogy? És akkor mondta, hogy hát akkor ez egy karton Marlboro. És akkor be kellett menni, hát tudod, akkor még ilyen, ott, akkor még ezek a free duty shopok hogy működtek. És kellett venni egy időt, mehet, oké.
0: Okay. Ez egy kosztümös dráma, amit mesélünk, ez szinte elképzelhetetlen.
1: Igen.
0: De mi éltük meg? Nagyon régen volt, 92, de egy totálisan másik.
1: Igen.
0: Orvai nagyon ki volt borulva. Ezen. Hát ezen az ellenőrzésen meg, hogy a motor ott van az ülések között, meg oda kellett rakni. Igen.
2: És Laci, te, hogy emlékszel erre, hogy értek meglepetések, amikor felhoztak régi emlékeket az osztálytársait?
0: Persze, hát például ez, hogy univerzális, az imént is, hogy ezt mondta rám a Hóró, én erre nem emlékeztem. Tehát ilyen, mint a forgatás közben, arra kérdezek
2: vagy amikor,
0: konkrétan?
2: Vagy amikor megnézted utána a készproduktumot? Akármelyik a kettőből.
0: Ami igazán meglepő volt, hogy vagyunk 12-ünk közül egy 5-6-an, akik ezt 100%-osan fantasztikus időszaknak, szőröstül, bőröstül csodálatos fejlődés regénynek és történetnek éljük meg. És akkor vannak osztálytársak, akik ezt egy kicsit árnyaltabban látják, tehát hogy ott belevegyülnek a negatív emlékek is, és én ezt nem értettem. Akkor arra emlékszem, hogy ez hogy, hát pontosan tudom, hogy mennyire nyomasztó volt, de hát azért csak értettem távlatilag, hosszú távon az, hogyha megkeményedek, vagy megtanulok önállóan gondolkodni, mint színész, az a hasznomra válik. Szóval ilyen értelemben voltak természetesen meglepetések, de ezek nem döntőek, hogy mondjam, nem döntő fordulatot hozó. Nem csak olyan,
2: ez is volt.
0: Érdekes, hogy ez nem úgy ért, nem ugyanazt a dolgot máshogy értelmezik.
1: Jó, voltak klikkezések is, tehát egy kis csapatok, mi is benne voltunk egy csapatban, meg még 2 ember rajtunk kívül, sőt olyan is volt, hogy a Laci 2 lépésnyire lakott tőlem, tehát az, ahol én laktam lakás, annak a lépcsőházában 2-t kellett lépni, és ott lakott a Laci, és egy időben én vittem be, mert nem volt jó a kocsia, és az én Trabantommal vittem be reggelente a Kőfaragó utcába, mert 8 órakor ott kellett lenni, és demi-plié, grand plié, nagyon nagy csaták voltak. 3-4-8-kor ő még a Chad Baker lemezét hallgatott, hogy fi, ezt meg kell hallgatnod, várjál, most jó. Jó, mondtam, menjünk már. Úgy elszórták egyébként ezt, hogy ha hiába vagy nagyon jó, ha nem jársz be az órákra, ha meg nem üző, akkor kirúgás lesz.
0: Én nagyon késős voltam valóban. Ez biztos most a pszichológia az egy nagyon kiterjedt, az élet minden mozzanatát megmagyarázó tudománnyá vált. Biztos meg lehetne magyarázni, hogy mi miatt volt ez, de ugyan 27-8 éves koromra sikerült ebből kigyógyulnom. Nem teljesen, de nagyon nagy küzdelem volt. Úgyhogy ez abszolút jogos, amit meséltél, tényleg. Nem tudom megmagyarázni, hogy mit csináltam, hogy mi volt konkrét oka. Soha nem volt konkrét oka annak, hogy elkéstem, de állandóan elkéstem.
2: Egy rövid szünet után folytatjuk a Tandem Színházi Alternatívák című műsort itt a Rádió Cafén.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez itt a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim Keszék László és Újvári Csaba. Másképp alakult a pályátok, te elsősorban rendezel, bár visszatérsz a színészet világába, te pedig Csaba, hát hosszú szünet után tértél vissza a világot jelentő deszkákra. Egy nagyon érdekes előadással. A bemutatkozóban mondtam, hogy Laci pedig Duma Színházzal közösen csinál egy ilyen sketch sorozatot, ami most már két előadásból áll. Mesélj erről a két különböző útról.
2: Amikor harmadikosok voltunk a színművészetén, a színész szakon, akkor egy ilyen belső felvételit hirdetett meg Babarczi László. Felvételit nyertem a rendező szakra, és akkor egy negyedikben nem mentem ki gyakorlatra a színházakhoz, hanem két vizsgába vettem részt, és nappali szakra jártam rendezőként. Praktikusan teológiát végeztem el, mert 8 évet jártam a Színművészeti Egyetemre. Kaposvári Csiki Gergely Színházba szerződtem, és ott voltam 2009-ig. Aztán egy kicsit szabadúztam, majd 2012-től a Miskolci Nemzeti Színházba vagyok. Folyamatosan mindig, tehát nem volt olyan év, lekupogom, hogy ne 3 vagy 4 rendezésem legyen itt-ott. Tehát az ország majdnem minden színházába rendeztem is, hát ezt a kelet-európai turnit, ezt én folytatom így szólóba is, mert nagyon sok helyen itt a környező országokban is, délen, északon, nyugaton, keleten rendeztem. Úgyhogy ez a fő profilom, és egy ideig kerestek rendezők, de aztán kikoptam, mivel soha nem értem rá.
1: Színészként
2: kikoptam. És így nekem nagy örömömre az alternatív színház maradt meg, azt azért folyamatosan csináltam. 20 évig volt egy pont, majd később ponty műhely formáció, amit barátokkal csináltunk a MUSZ Színházban. Nagyon sok minden jött a MUSZ Színházból, tehát tulajdonképpen az összes alkotótársamat ott az alternatív színházi világból ismertem meg, azóta is együtt dolgozom, díszletjelmez, koreográfus, zeneszerző, mindannyian, akikkel együtt dolgozom most az utóbbi 10-15 évben onnan jöttek, és valahogy a MUSZ Színháznak, meg annak a fajta szabad alternatív színháznak az örököse a Jurányi. Tehát ebben a nagyon-nagyon komplikált anyagi, politikai helyzetbe fantasztikus módon létrehozták a Jurányi házat, és ott otthonra találtunk, különböző helyekről érkezve. Bánki Gergely a Krétakörből jött, Mészáros Béla a Katonából, Stefanovics Angéla Pintér Béla Színházból, és ezt a 4-es formációt Gergely szervezte meg 2013-ban, akkor csináltunk egy előadást, a 40 vagy a véges élet, ami azóta is megy, mindannyiunk meglepetésére, most már 100 fölött van, nem tudom mennyivel. Nagyon sokat utaztunk az országban vele. Egy olyan formátum alakult ki, hogy kis díszlet, és nagyon-nagyon ráfókuszálva arra, hogy abban a kis díszletben mit csinálnak egymással az emberek. Tehát ezt mi írtuk, rendeztük közösen minden apróságát, és együtt csináltuk meg, és most tavaly óriási küzdelemben, tehát legyőztük saját magunkat, úgyhogy az aranyérmet azt kiosztottuk saját magunk számára, az Eszeveszett című előadást is létrehoztuk. És a Dicső útját az majd gondolom, hogy most fogja októberben elindítani.
3: Az történt, hogy a főiskola után gyakorlaton is a Radnóti Színházban voltam, és megváltunk egymástól, nem én tőlük. Úgy szoktam mondani, hogy csörög a telefon, és Bálint András, hogy szemüsz Csaba, hogy biztosan jönni holnap reggel 10-re hozzán. Persze, és mondtam többieknek, gyerekek, ez vagy a Hamlet, vagy ki akar rúgni. Tehát nincs más. Mentem a villamoson, és ott a Oktogon magasságában éreztem, hogy ez nem Hamlet. És akkor elváltunk azzal, hogy nem szakmai, meg nagyon tehetséges, csak hogy hát felszedtem néhány kilót, a Schneidig fiatal karaktert szerette volna, és én meg ezeket a buffó, humoros dolgokat csinálom, de ő meg nem tud ilyet adni jövőre. Másnap fölhívott a orvai, és azt mondta, hogy menjek be a Pestibe, mert délben lesz szünet, és menjek be. Jó, és akkor bementem, és azt mondta, hogy de minden ilyen körítés nélkül, hova akarsz menni? Debrecen, Pécs, vagy Szeged? És mondtam, de hát hova akarsz menni? Mindegyikkel beszéltem, hova akarsz menni? És olyan fájó volt, de meg kellett neki mondanom, hogy tanárul, én egyedül életképtelen vagyok, tehát, hogy most is együtt élek valakivel, nem tudom, mennyire számomból van velem együtt, de tudja, hogy életképtelen. Csak hogy érezd, akkor 25 ezer bruttóra szerződtünk minden színházba. Az azt jelenti, hogy az 19 ezer forint nettó volt, 19.700 forint nettó volt, és amikor megkaptad a fizetésed így egy kis zacskóba, akkor ott mellette ült a büfésnő, hát Csabikám, ez most 16 ezer forint lesz, mert ugye csak a büfében kajáltál, és akkor maradt 3 ezer forintod, és akkor így az ott, hogy lesz ez, ugye, mert aranymalborot szívunk, és az 6 ezer forint egy hónapra, 3 ezer, és én nem is adtam haza semmit, hát valahogy majd el lesz. Ami mázli viszont, hogy mindig volt valami, jött valami pici segítség, valami ügyes sorozat, valami érdekes sorozat, valami kis játékfilm. Tehát voltak ilyen szálak, amivel szerintem életben maradtunk. Most nem látom ezt magamon. Nekem ez nagyon régóta a fejemben volt, és igazából csak egy ilyen kapuzárási pánikom volt, és azt mondtam, hogy nekem ez, ha nem csinálom meg, akkor kész. És akkor megcsináltam. Az történt, hogy én leírtam a betegségemnek a történetét, és hogy abból aztán milyen impulzusok jöttek, és ebből lesz egy ilyen, nem stand-up, hanem csak egy ilyen végjátékszerű valami. Álltunk a függöny mögött a lányommal, lányom Panna, és álltunk a függöny mögött, és azt mondta, na jó, én bemegyek már akkor 7 óra 9 volt. És ő bement. Én meg ott álltam ki, és nem lehet most azt csinálni, hogy jó, hát mégsem, bocs, és kimentem. És az első feeling az volt, hogy jaj, de jó itt. Jó, hát akkor az még egy picit nyers volt, de tólag beszélgettünk, de ugye 266 jegy eladásához nagyon sok közön volt, mint utólag beszéltünk. És akkor ez történt, és akkor ezt az egyébként én jártam annó a Jurányiba, és ráadásul a cégnek a 40-es előadásának a premierjéből én csináltam is egy ilyen tévés anyagot, hogy azt ők megcsinálták, megbeszélgettem
1: mint velük. Mint operatőr, nem?
3: Hát vagy operatőr szóval, és vágó. Szerkesztő. Igen. És akkor azt így megcsináltak, és én úgy tudom, hogy valaki látta a hat színben az előadást, és ajánlotta bent valamilyen megbeszélésen. És akkor fölhívtak, és megkérdezték, hogy lenne kedves. Persze. És én ott nagyon, nagyon boldog vagyok. És ebben az évben még lesz két ilyen alkalom is náluk.
1: Sok visszajelzést kaptál, tehát olyan emberektől, akiket mondjuk megérintett ez a betegség, vagy valamilyen
3: között? Hát nagyon sokat, már nem merem már kiírni a Facebook oldalamra, hogy miket írtak, mondjuk most például a Kuglerben volt egy hete, és olyanokat írnak, hogy nagyon sokat, jaj, de jó, hogy lehetne segítséget kapni, én mit csináltam, végre valaki kimer állni, és azt meri mondani. Nagyon sok, nem azt mondom, hogy naponta van ilyen, de a semmiből egyedülálló családanyák, mikor a Facebookon visszakeresed, hogy neki ez van, és hogy segítséget szeretne, hogy az hogy lehet. Sőt, mindenféle csoportokba is beraktak már a neten, ilyen pszichésen rozzant emberek csoportjába, és nagyon sokan vannak, igen.
4: De ez nem egy szomorú sztori.
1: Nem, ez egy fantasztikus dolog, amit a csapat csinált. Én egyáltalán nem gondolom, hogy egy szomorú sztori.
3: Ja, ne,
4: lecsuktad a szemed, és úgy meditáltál egy picit is. Ez egy lenyűgöző sztori.
3: Ez egy, tényleg egy, mindig odaírom, hogy vígjáték. Tehát, hogy ez vígjáték, még ha arról is azt mondja a cím, hogy menekülési technikák az áltószáról, amit azonban már ötször megbántam.
4: Még arra is értettem, hogy mi osztálytársak azért aggódtunk, izgultunk, és megpróbáltunk aktívan részt venni abban, hogy oké legyél.
3: Szóval ez benne van az előadásban. Tehát az a részlet, az a részlet, amikor meglátogattatok a pszichiátrián, az úgy, ahogy van, benne van az előadásban is. Ja, és azért nagyon fontos, mert ugye, hogy tényleg 30 évig semmi, a beszédem az ugyanolyan pongyola, kapás mindig ezzel szekált, hogy új várjuk, pongyola a beszéde, stb. Stb. Tehát, hogy nem úgy fogok meghalni, Isten őriz, hogy csak úgy a kis irodámba vagdostam a dolgokat, hanem volt egy ilyen, amire azért így szeretik. Meg tudjátok, mi érdekes, hogy azzal, hogy 30 évig nem voltam, vagy nem volt ez, egyszerűen abban a pillanatban, amikor megérzem őket, ez a belépés után egy olyan 10-15 másodperc, érzem, hogy ez ilyen vibe-os csapat, mert volt már olyan, ami lefagyva, és megérzem, hogy ott megy a flow, szép magyarul, akkor olyan, mintha én táncoltatnék. Ezt tudom mondani, de nyilván jó indulatból beszélgetek.
4: Ez is hogy érted, hogy te táncoltatnál, hogy te vagy a tánctanár?
3: Nem, hanem hogy...
1: Poronmester.
3: Poronmester, igen. És tudod, az a jó... Az a jó benne, hogy ha szoronganék, kopogjuk le, vagy pánikrohamom lenne benne, ami sosincs, akkor is meg tudom azt csinálni, hogy bocs, egy perc, és kimegyek, és beveszem a gyógyszeremet, és visszajövök. Volt olyan, hogy elindult az előadás, és a második sorban fölállt ki egy lány, és ki, természetesen a legbelső részével, ki szedelőszkült, és kiment az előadásról. Jó, hát majd valami lesz. És akkor folytattam tovább, utána fölállt egy srác is, az a barátja volt, és az is kiszúrt, és kiment. És így ment ki, próbált az én lelkemen könnyíteni, mert azt mondta, hogy pánikbeteg. És valószínűleg előhoztam belőle valami olyat, ami régi emlék, ami még nekem is 30 éve szorongónak is újdonság, mert van olyan.
4: De ez mindig az volt olyan, Csabában, hogy bármikor erről beszélt, vagy mesélt nekünk, akkor hatalmas hahotázásba végződött egy ilyen pánikbeteges történet. Szerintem ez szuper, hogy erről az oldaláról fogod meg. Hogy boltba mentél egyszer be, és felfedezted, hogy a elárusító fiú is pánikban ment, te is. És akkor ebből hogy jöttök ki?
3: Igen. Az... Igen, igen.
4: De az most a legnagyobb szeretettel mondom, ez az frenetikus történet.
3: Ezzel majdnem született egy film, ebből, hogy van egy pszichiáter, akinek van két betege, két férfi, fiatalember, és az van, hogy nagyon egyformák a tüneteik, és akkor behívja magukhoz mind a két embert, és azt mondja nekik, hogy szerintem beszélgessenek, menjenek el ide-oda, és akkor ebből volt minden, mit tudom én, hogy jó, akkor ki kell találni, jó, akkor egy pániklistát kell csinálni, hogy ki mitől fél, hát én például a mozgó lépcsőtől, és akkor Kocsis Gergő mozgó lépcsőről jön lefelé, teljesen lefagyott arccal, akkor volt a lift, az meg a Kardosobi volt a másik dolog, másik ember, és csináltunk egy egész jó, több mint trailer volt, aztán nem mondok márka nevet, de egy nagyon nagy gyógyszergyártó cégnek, az marketing menedzserének az asztalára került ez a videó, meg a papír, leírás, minden, pedig egy gyel arra is kellett volna, de mindegy, hozzájutott, behívott minket, és akkor már megbeszéltük akkor még az egyik ilyen internetes céggel, hogy nekik kell 12 epizód, de akkor jöttek be ezek a, hogy legyenek ilyen mini sorozatok. Aztán nem nagyon jöttek be, mert nincsenek már. És nagyon sokáig ment, és akkor jött ez a 2000 akárhányas nagy pénz probléma, és mondták, hogy nem, pedig tényleg ott már olyanokat találtunk ki, hogy ők például fejlesztettek egy gyógyszermasinát, amit majd így mint a cigarettát, meg az üdítőt lehet, nyilván vénymentes gyógyszerekre, és akkor mi arra már írtunk jelenetet, hogy akkor nincsen nálad pénz, kártyát nem fogadja el, hogy nyúlsz bele, hogy a szorongás csökkentőt kivedd az egész.
4: A gépből,
3: igen.
1: Bocsánat. Végére meséltek egy picit a jelenről, ugye az eszeveszettet már említetted, Laci, de hogy milyen egyéb darabokat rendezel, vagy milyen egyéb projekt.
2: Nekem most pénteken színészként volt bemutatóm a Miskolci Nemzeti Színház nagy színpadán. Móri Zsigmond Sár Arany című regényéből készült egy színpadi ős bemutató. Szűcs Artúr rendezésével ebbe voltam, Karai Gróf, és párhuzamosan ugyanebben a színházban a Heinrich Böll, Bereményi Géza, Katarina Blum elvesztett tisztessége című színművet rendezem. Én már így tudom előre egy másfél évre, hogy mit fogok csinálni, de rendezni fogok. És közben pedig játsszuk ezeket az előadásokat a Jurányiba. Ez van velem, nagyon aszketikus, monoton életet élek, mert vagy otthon vagyok a családdal, vagy dolgozom.
1: Csaba, neked vannak terveid?
3: Ó, de csak az van, azok vannak. Most hál' Istennek minden hónapban megy valahol az előadás. Nekem sok időbe telik az, hogy nem vagyok egy húzónév, nem nagyon ismernek, elküldök videókat, leírásokat, hogy mi ez az egész több helyre, és valahogy vagy semmi, vagy nem. De ezt is...
4: A válaszok, amiket kapsz.
3: Igen. De ami van, az meg az a jó, hogy nekem is úgy jön ki mindig, hogy vagy nagyon kevés vágnivalóm van, vagy egyszerre három fut, és közben készülni kéne az estre, hogy, mert nem az van, hogy egy hónapig nem csinálok semmit, és aztán valami hozzátenni. Plusz van egy új ötlet, egy új előadás ötlet, majd meglátjuk, hogy hol lesz először megcsinálva. Annak az lesz a címe, hogy van nem lesz pánikbeteg, meg gyógyszer, az lesz a címe, hogy Újvári Csaba, a Loser. És a Loser... Igen, de ott lesz, hogy avagy a vesztesek az igazi nyertesek. Ez az alcím, és ebből benne van minden. És olyan történeteket fogok mondani az életemből, viccesek, ahol nagyon úgy indult, hogy na hát ez egy gyomros, és ott fog maradni, és utána meg pont ez a történetnek az a kifutása, lehet, hogy nem egyből, lehet, hogy csak 5 év múlva, hogy az milyen jól sült el.
1: Jó, van, így legyen, süljön el minden jó. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek, lejárt az adásidőnk.
4: Mi köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
1: Én köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
4: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend milliós kedvezményekkel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út 119/C, és Etele Pláza 11. kerület, Hadakútja 1. schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kapunk a norvég alaptól. 60 ezer kamionnyi áru szállítását kellett törölni a dunai hajózási zárlat miatt. 1,2 milliárd dolláros büntetést kapott az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja. Sok felé kell ködre számítani. Napközben mindenütt felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható. A szél olykor megélénkül, délután 16 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mindegy 97%-át Norvégia biztosítja. A tárcavezető korábban jelezte, a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Áll a dunai áruszállítás. A hajózási zárlat és a vízhiány miatt mintegy 1,5 millió tonna, azaz 60 ezer kamionnyi áruszállítását kellett törölni, számolt be az RTL híradó. Sajnos rövid távon nem várható javulás, a vízügy szerint a magyarországi folyók vízgyűjtő területein csak nagyon kevés eső lesz a következő napokban. A paksi fenékküszöb több mint 60 cm-rel emeli a Duna rekord alacsony vízszintjét, így az atomerőmű zavartalanul működhet. Megjelent a gyermekvédelemnek nyújtandó mentőövről szóló kormányhatározat. Ez 2026-ra 6 milliárd forintot irányoz elő a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás megerősítésére. Emellett a pénzügyminiszter feladatul kapta, hogy a 2027-es költségvetésben további 3,5 milliárd forintot tervezzen be a gyermekvédelmi rendszer támogatására. Erzsébet város önkormányzata nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás soron következő részletét. Niedermüller Péter polgármester a közösségi oldalán büntető adónak nevezte a korábbi kormánypárt által kiszabott szolidaritási hozzájárulást, amely állítása szerint a 7. kerület esetében erre az évre már 2,7 milliárd forintra nőtt. A polgármester sérelmezte, hogy közérdekű adatigénylésére sem tudtak elszámolni a befizetett összegek sorsával, így átláthatatlan, hogy az önkormányzat pénzéből mely településeket hogyan támogatták. Giga bírságot kapott az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja, a Bank of America-nak 1,2 milliárd dolláros pénzbüntetést kell fizetnie, mert megsértette a pénzmosás elleni és szankciós törvényeket. Az amerikai pénzügyminiszter azt írta a közleményében, hogy ha egy ekkora bank nem teljesíti a pénzmosás elleni és szankciós kötelezettségeit, akkor az egész amerikai pénzügyi rendszert jelentős illegális pénzügyi kockázatoknak teszi ki.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Eleinte sok felé lesz borult az ég, majd napközben elvékonyodik a felhőzet, csapadék nem várható. Több felé lesz élénk az északi északnyugati szél, délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Elhangzott az előző blogban az, hogy például az egészségügyet hogy tesszük rendbe. Szorult költségvetési helyzet van, az biztos, és úgy tűnik, hogy prioritást élvez az egészségügy, ami nem egy rossz dolog. Milyen lesz a nagy reform, és hogy a pénz mire mehet? Ugye 500 milliárd forintot kap elvileg az egészségügy, erről beszélgetünk Rékasi Balázs orvossal, egészségügyi szakközgazdásszal. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánok önnek is, és a hallgatóknak is.
10: Hát a választás hát, után beszélgettünk utoljára, és akkor abban maradtunk, ha kiderülnek majd részletek, meg a finanszírozással kapcsolatban is tisztában látunk, akkor visszatérünk a témára. Ez jött el most, a múlt héten jelentette a miniszterelnök ezt az 500 milliárdos plusz finanszírozást, és az egészségügyi miniszter is mondott részleteket egy szép AI ábra kísérletében pénteken az előadásában. Na, mik ebből a legfontosabbak? Mennyiben láthatunk tisztán, mik a főbb iránya?
9: Na, hát olyan vagyok, mint az elégedetlen gyerek, akinek soha semmi nem elég. Tehát egy kis kritikát is hoztam, de hát természetesen örülök is. Tehát kezdjük a pozitív dologgal. Az, hogy az egészségügy az végre prioritás, és végre több pénzt szánunk rá, hát ez egy szuper. Tehát ezt nem tudom, hogy mióta dolgozom ezen a területen, hát 20-30 éve biztosan, de hogy ilyen még nem volt, az tuti. Ha nézzük a, konkrétabban az egészségügynek az éves költségvetése, ma körülbelül olyan 3800-3900 milliárd forint. Ha ezt nézzük a plusz 500 milliárdot, akkor az látszik, hogy az kb. 13 plusz 12-13 százalék. Tehát azért valamire jó, de hogy igazából ebből még senki ne várjon jövőre csodát, az is biztos. A kórházak évente ma Magyarországon termelnek, ezt is évek óta tudjuk, minden össze be szoktak hívni mindenféle stúdiókba és beszélgetni a kórházak adósságáról, tehát hogy a kórházi rendszer ne omoljon össze, minden évben az államnak egy plusz 100-120 milliárdot be kell ebbe tennie. Ez idén is így lesz, tehát erre elmegy 100-120 milliárd. Ami legégetőbb és nagyon fontos kérdés, az az egészségügyi szakdolgozóknak a fizetése, hogy ezt a meglevő dolgozókat ott tudjuk tartani a rendszerbe, és az elégedetlenségüket valamennyire csökkenteni tudjuk, nekik kell egy fizetésrendezés, erre nagyságrendileg egy olyan 200-250 milliárd forintot biztos, hogy szánni kell.
10: Bocsánat, még arról nem beszéltünk, hogy igen? ezt bejelentették, vagy az 500 milliárd, mert amit én láttam, az emberek megbecsülése, egészségügyben dolgozók béremelése, szakmai és társadalmi megbecsülése föl van sorolva, de összeg nincs hozzárendelve, tehát hogy erre uh-huh. is megy az 500, de hogy ez pontosan hogyan lesz elosztva, hogy akkor ebből most valóban van béremelés a szakdolgozóknak, az még nem derült ki, hogy ez...
9: Hát számomra még ilyen szempontból még aha. konkrét számokat, hogy most kinek és milyen arányba, mert ebben az a nehézség, ugye, hogy az az egyik kérdés, hogy akkor most mindenkinek egységesen emelek, és akkor vagy differenciálok, és beépítem a teljesítményfinanszírozást, ami egy nagyon fontos elem, és ez a Hegedűs Zsoltnak is egy fő gondolata, nagyon helyesen, hogy a maraggyerekészségügynek az az egyik nagy jelentős hibája, hogy a teljesítményfinanszírozás az teljesen devalválódott, és ma már az egészségügy dolgozók bérüket fixen kapják, attól függően az orvosok tekintetében különösen, hogy hány éve dolgoznak a rendszerbe, és nem igazán érdekelt senki abban, hogy mondjuk egy műtétes szakmában ki az, aki többet műt, vagy kinek jobbak a visszajelzései, vagy kinek van tanítási tapasztalata. Tehát ezzel is foglalkozni kell, tehát ezért nagyon nehéz ez az egész bérrendezés kérdése, de minimum alsó hangon ennyit kell szánni rá. Azt is tudni kell még a hallgatóknak, hogy bármilyen fura, de azért a Fidesz is évente 200-250 milliárddal többet szánt az egészségügyre, kénytelen volt, hiszen szerette volna elkerülni a rendszer összeomlását. Tehát megszokta az egészségügy, és így alakult ki ez a mostani, mint mondtam, 3900 milliárd, hogy azért az évek alatt egyre többet költötte az egészségügyre forint összeggel, mivel kompenzálni kellett a forintnak a romlását, az inflációt, az eszközök elévülését, stb. Tehát e fölött kellene ez az 500 milliárd. Tehát én azt gondolom, hogy ez az 500 milliárd, ez igazából most nagy strukturális reformokra még nem lesz elég, hiszen mondjuk, hogyha szintén a miniszterbeszédét nézzük, ő is mindig azt mondja, hogy az első és legfontosabb az alapellátás rendbetétele. Az alapellátás rendbetételéhez alsó hangon, hogy vonzó legyen ma háziorvosnak lenni, és megszűnjön végre az egy háziorvos, egy asszisztens, egy fonendoszkóppal, egy pici kis szobával ücsörögnek című modell, hanem valóbi ilyen csoportpraxisszerű együttes közös munka alakuljon ki, ahol van ultrahang, van kislabor, van pszichológus, van gyógytornász, több nővér dolgozik, ahhoz is jelentős beruházásokat kell eszközölni. Uh-huh. Tehát attól félek, hogy mondom, ez az első év összege, ez még csak a szinten tartásra, vagy kisebb projektekre lesz elég, ahogy szintén a héten egy előadásban elhangzott az OEP-nek, vagy a NEAC főigazgatójától, hogy ma a NEAC, ami az egészségbiztosítási pénztár kezeli ezt a 3900 milliárd forintot, a működési költsége az 0,2%-a a teljes kezelt összegnek, ami hát aki a biztosítási szakmában érdekelt, az kapásból tudja, hogy ilyen nincsen, tehát egy biztosítónak a saját működésére, ellenőrzésre, a valós kifizetésekre, a hatékonyság növelésre minimum egy 5%-ot el szoktak költeni a biztosítók. Jó, ezt nem kell elérnünk, mert egy állami cégről van szó, aki nem a célja az, hogy profitot termeljen a tulajdonosoknak, de akkor is azokat az elavult őskövület szoftvereket modernizálni kellene, kellene egy valódi szolgáltatás vásárlói szerep, hogy kialakuljon. Uh-huh. Tehát, hogyha másképp nézzük még egy másik szempontból, hogyha megnéztem az OECD adatokat, az OECD adatok szerint Magyarország 1900 eurót költ az egészségügyre per fő per év, ebben szemben az EU-s átlag az 3800, tehát pont a duplája. Tehát, hogyha úgy nézzük, Euróban nézzük lakosságszám arányosan, akkor nagyon jó lesz ez a plusz 500 milliárd ahhoz, hogy elinduljon a folyamat, de majd ezt minden évben pluszba bele kell rakni a rendszerbe, és ahhoz, hogy belerakjuk ebbe a rendszerbe, ez kell egy stratégia is, hogy, hogy és milyen alapon fogjuk modernizálni ezt a kórházközpontú rendszert.
8: Oké, tehát akkor kezdetnek nem rossz, ezt így mondhatjuk.
10: Ugye az, hogy ez az 500 milliárd, amit ugye most plusz 500 milliárd az egészségügynek jelszóval hirdetnek, hogy ez a szokásos minden évben kényszerből hozzádobott 250 milliárd fölött van, vagy ez ennek a része, ez nem tudom, kiderült egyértelműen a bejelentésben.
9: Tehát megfogta a lényeget, mert ez az, hogy 500 milliárd plusz, ez egy kis szójáték is, ez számomra a kérdés, a pénzügyminiszter úrral ezt kell megértetni, és azt gondolom, hogy a politika, a nagy politika úgy gondolja, hogy ebben az 500 milliárddal letudom az egészet, de teljesen egyetértek avval, hogy ez akkor tud valami fejlődést okozni, hogyha azon a 250 milliárdon, amit minden évben, vagy 300-at, amit minden évben meg szokott kapni a rendszer, csak a fenntartására, ahogy előbb mondtam, a kórházak adósságának rendezésére, stb. Azon felül megkapja. Tehát ha már összeadjuk a kettőt, a 250-et és az 500-at, akkor már közelítünk a magyar GDP-nek az 1%-ához, ami valahol olyan 870 milliárd forint, azt hiszem. Tehát ha ahhoz közelítünk, akkor azt gondolom, hogy az már elindulás az egészségügynek a modernizációja.
10: Igaz, hát kérdezem meg gyorsan, hogy amit az egészségügyi miniszter prezentált, abban volt-e valami meglepő, vagy mi volt az izgalmas, amire fölkapta a fejét, amire tényleg azt mondta, hogy na, amikor nem gondoltuk volna, vagy amit meg érdemes így kommentálni?
9: Szerintem a Hegedű Zsoltnak az a koncepciója és az a angol szisztéma, hogy a transzparencia és az öntanuló egészségügyet szeretné bevezetni, ez szerintem egy szuper dolog, és ez egy nagyon okos dolog. Tehát ne azt keressük mi vezetők, hogy hol van a baj, hol a hiba, hanem a rendszerben legyenek az adatok nyilvánosak, ahogy a mentők kiérkezési ideje, ahogy a fertőzések száma. És hogyha nézem a fertőzéseket és ezeket nyilvánosan az egyes kórházak vezetői össze tudják hasonlítani egymással, hogy ja, az az intézmény is hasonló nagyságrendű, méretű és profilú, mint az enyém, és jobbak a fertőzési adatai, akkor egy ilyen öntanuló folyamat indul be. Tehát ez nekem ez mindenképpen egy pozitívum, és tök jó. Én jelenleg egy vidéki kórháznak a sürgősségi osztályán dolgozom, és ha kritikát is mondhatok, és negatívumot is mondhatok, hogy innét Budapestről, a minisztériumból időnként nagyon nehéz látni azt, hogy mi is a realitás ma az egészségügyben. Tehát beszélhetünk minőségbiztosításról, meg minőségügyről, ez szuper, de egy kórház igazgatónak azon remeg az egyes szakrendelőnek, vagy egy-egy osztálynak a nyitvatartása, hogy az a nyugdíjas orvos, főorvos, az most elmegye nyugdíjba, vagy még rá sikerül-e beszélni, hogy maradjon, és mondjuk mellette még van egy szakorvos, vagy egy-két szakorvos is, azon múlik egy kórháznak a adott osztálynak a működése, akkor nehezen tudunk beszélni minőségügyről, hogyha kevés a szakember. Tehát valahogy a fiatalokat, a fiatalabb orvosokat kellene visszacsábítani a közfinanszírozott ellátásba egyrésztről, másrésztről meg ezt a kórházcentrikus rendszert kell valahogy modernizálni, és ez egy borzasztó nehéz dolog, tehát nem irigylem az ebben foglalkozót, ez olyan, mint egy működő mozgásban lévő régi Ikarusz busznak kellene a motorját kicserélni, vagy az autópályán közlekedés közben átültetni az utasokat egy modernebb, kisebb, hatékonyabb buszba, amely kevésbé kórházcentrikus és kevésbé költséges, hanem sokkal hatékonyabban és sokkal korábban észreveszi az emberek problémáját. Én nagyon sokszor azt látom így alulról nézve a rendszert, hogy későn elhanyagolt állapotba kerülnek emberek kórházba, és nagyon sokan a rendszerben is dolgozóként elveszve érzem magam, mert nem tudom hová tovább küldeni a beteget, mert effektíven nincsen ágy, mert nincsen nővér, nincsen osztály, mert az az orvos az már nyugdíjba ment, az osztály megszűnt, tehát eléggé nehéz dolog van, mert egy súlyos elmaradottságot és egy nem hatékonyan működő rendszert kell mi egyszerre működtetni.
8: Oké, okay. Hát nagyon szépen köszönjük, nyilván nem utoljára beszéltünk erről, és

0: tudunk egy jobb, egészségesebb társadalmat létrehozni.
1: Igen.
0: Köszönöm, hogy
1: köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nem, ez nagyon fontos volt, és folytatni fogjuk. Úgyhogy köszönjük szépen az információkat, meg a divatos szó, az insightokat. Így van, jó egészséget kívánunk. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
1: Rékasi Balázs orvos, egészségügyi szakközgazdász beszélt arról, hogy az egészségügyi helyzetnek a javítása érdekében allokáltak 500 milliárd forintot erre az ügyre, és hát elmondta, hogy ja, mik a problémák, de abszolút reménykedve tekintünk elé mi is.
2: Utasd, mi szépet hallgat!
3: Rádió Café, van barátod!

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: know, man. We may as well cut down.
1: Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
2: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
3: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy október 15-e van, csütörtök reggel, és pontosan fél hétkor indította a műsor folyamot Kántor Endre.
6: És itt van a stúdióban Gede Balázs. Köszönjük szépen a már most megjelent üzeneteket itt a falunkon 0636 980 980 meg a Messenger és az infokukac@millastegeli.hu. Ezeket böngészve találtuk olyan üzeneteket, hogy például...
5: Hát például azt, hogy kis optimista, jó reggelt, kartársak és Zsuzsi, talán ma kevesebben vannak az ideges kartársak az utakon, de a forgalom erősödő. 23 perc, 23 másodperc. Véletlen? Aligha. A szokásos relációban Szerencs utcai lámpa éppen csak, de egy váltással túl sárga volt, hogy rányomjam, írja a D-kartárs. Érdekes, én ugyanezt tapasztaltam.
6: Hogy?
5: Hogy kevesebb volt talán az idióta, viszont sűrű volt a forgalom, voltunk elegem. Tehát ilyen rendítenskedők, meg ugrabugrálók, sakkozók, előzgetők, seggedben nyomulósok.
6: Ők mindig vannak,
5: nem,
6: szerintem.
5: De most nem tudom, most valahogy tényleg kevesebb voltak.
6: Szerencsédre viszont kikerültek.
5: Lehet, hogy elkerültek, viszont elég sűrű volt, annak ellenére is, hogy egy pár perccel előbb indultam, úgyhogy erre készülni kell, és arra is, hogy hát a nulláson folyó munkák teljesen szétütötték a városi forgalmat,
6: igen,
5: mindenhol.
6: Abszolút.
5: Hát a környéket azt végképp, ott a dél-budai régiót, Dél-Pestit, és de ez már beszivárog a város belsejébe is, tehát ott is óriási torlódások voltak, legalábbis tegnap sajnos át kellett szelnem a várost, és nagyon ramagy forgalmi állapotok alakultak ki. Azt mondja, hogy 0636 980 980 SMS WhatsApp Viber szám, ez kérem tisztelettel, és hát szerintem mielőtt elfelejtenénk, vagy ellaposodna a dolog, megköszöntjük Bálintot.
6: Bálint!
5: 45.
6: Nagyon boldog 45. szülinapot! Igen. Mindenkinek legyen olyan szép az élete, mint a miénk, amióta ő itt van velünk, írja nekünk Petra, és ez nagyon fontos. Minden reggel apa taxizik, és 20 plusz éve minket, mármint Millás reggelit is hallgat. Úgyhogy Petra is üzeni, hogy Isten éltessen tem, mi pedig azt mondjuk, hogy Bálint, nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatsz, apataxizol, és kiváló férj, és kiváló családapa vagy. De tényleg.
5: Igen.
6: 45, az milyen gyönyörű szép kor.
5: Én lennék legyen a terülnek. Drága, kedves Bálint.
6: Boldog a teremtés színnap. Koronáját rád helyezte, és milyen szépen csillog 45.
5: Igen.
6: Na, megyünk tovább.
5: Ja, akkor megyünk ezzel tovább, megköszönjük a névnaposokat is. Terézek, boldog névnapot kívánunk. Arankák, Auréliák, Teklák, Tegza, Teréz nap van ma. Hú, hát én ma megyek egy Terézhez. Valamit
6: na, na, látod, milyen lassan
5: Terka,
6: a Teklánál addig eljutottál a sorba, amire rájöttél.
5: Mire rájöttem.
6: Tudod, hogy miért? Mert a látássérültek nemzetközi napja van ma.
5: Köszönöm szépen.
6: Az 1969-ben kezdeményezte megtartását, és szerintem szoros összefüggésben van a kézmosás világnapjával.
5: Persze.
6: Mert valami, tehát hogy...
5: Nem mosol a kezdet, és úgy munkálsz a szemethez.
6: Viszont nem látod.
5: Ja, nem látod, az is lehet, igen.
6: Így van, ezzel sok baj lett belőle.
5: A láthatatlan baktériókat ugrabugrálnak a kezeden, hogyha nem mosod meg. Hát így függ össze minden, mindennel.
6: Ezért ez nagyon durva. 2008-ban rendezték meg először, mert többen úgy gondolták, és ezt el is vitték odáig, hogy legyen belőle egy világnap, hogy ezzel foglalkozni kell, tehát fel kell hívni a figyelmet a szappannal történő kézmosásra 2008-ban. Ne legyenek illúzióink,
5: ne.
6: Barátaim, hogy merre haladunk mindannyian.
5: Hát na igen, ez szomorú is, meg jó is, mert hát ezek szerint kell vele foglalkozni, akkor most mi is. Kérdés, hogy kell ünnepelni?
6: Hát jól kezdet kell szappannal mosni.
5: Igen.
6: A folyékony szappan az vajon, vannak ilyen ortodoxok vajon, hogy akik azt mondják, hogy az nem, a folyékony szappan az nem?
5: Azt nem tudom, hogy így ilyen elutasítóak-e, de egyébként szeretek hagyományos szappant használni, de
6: tudtam,
5: nem.
6: Hogy ezt fogod mondani. De... Minden férfi ember szereti és kultikus tárgynak tekinti, igen, a hagyományos szappant.
5: Igen.
6: Azzal rendesen lehet fürdeni, kezet mosni, és egy csomó,
5: igen,
6: minden.
5: Abszolút.
6: Ezek a kulimászok,
5: jó.
6: Ezek nem jók.
5: Kulimászok.
6: Ezek csak ilyen szagos leszel tőle, de valójában nem tud ledörgölni a hátad.
5: Az első élményem borzasztó volt a tusfürdővel, amikor Nyugat-Németországból hozták.
6: Igen.
5: És itthon alapvetően szappant használtunk, amót, és az első tusfürdőzés rémisztő volt, hogy ez nem fog lejönni rólam sose.
6: Igen, borzasztó, és tudod, annál csak egy rosszabb van szerintem, az biztos, hogy a pokol legutolsó bugyrába száműzném, aki azt kitalálta, ez az ilyen arany filamentekkel rendelkező napozókrém.
5: Ja.
6: Figyelj, az... Tehát, hogy is mondjam, nagyon-nagyon sok rosszat tudnék róla mondani, de ezt a rádióban nem lehet.
5: De hát miért veszel te olyat?
6: Nem vettem, csak nem láttam, csak... hogy az, amelyik a kosárban hevert egyszer.
5: Oké, azt mondja a mérnök úr, közben azt írja nekem lassan, az érettségi találkozom sorszáma annyi. Hát igen, most volt a 40. Nála. Na, akkor folytatjuk a sort évfordulókkal. Mondjuk azt, hát kezdhetjük az elején, 1619 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába kerül a pozsonyi várban őrzött Szent Korona. Ez azért eléggé fontos. Az 1750-ben megindul a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz két bornyú áráért tehette meg az utas. Azért nem volt olcsó utazás.
6: Nem, nem, az igen. Biztos. Száműzték Bonaparte Napóleon Szent Irona szigetére 1815-ben, 1875-ben pedig a mai Blaha Lujza téren megnyílik a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével, és a megnyitó előadást első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekinti.
5: Aztán New Yorkban megalakul az Edison Electric Light Company, kérem szépen, 1878-ban, és 1929-ben már egyetemisták tüntetnek a numerus clausus módosításával kapcsolatos intézkedések ellen, bezárják a Budapesti Műegyetemet, a Közgazdasági Egyetemet, az Iparművészeti Főiskolát és a Pécsi Egyetemet, mert hogy ezzel kezdődött ugye a felsőoktatás létszám korlátozása.
6: Tehát Még egyszer, mikor történt ez?
5: 1928.
6: Aha.
5: Uh-huh. Október 15.
6: Tehát már akkor voltak egyetemista tüntetések, ugye?
5: Igen.
6: Tehát az
5: igen,
6: nem úgy működik, igen, ugye, hogy ahol, mit tudom én, elégedetlenség van a hanyatló nyugaton például, ott nézd már, mit csinálnak az egyetemisták, hát tüntetnek, hát ez borzasztó. Na jó, menjünk tovább, csak egy kis aktuál politikát hadd keverjek ide. Szóval ez szépen régen volt. Mi volt? Azt mondja, hogy gyorsan még a végéről
5: Rajk
6: valamit.
5: Rajkper, 1949 a vádlottjait, köztük Rajk László korábbi belügyminisztert igen, kivégzik ezen igen, a napon, október 15-én.
6: Híres születésnaposok közül Friedrich Nietzsche, klasszika filológus, költő, filozófus 1844-ben született ezen a napon. P.G. Wodehouse, angol, amerikai író 1881-ben, Fábri Zoltán, filmrendező, díszlettervező 1917-ben, és a keresztapa írója, Mário Puzo, amerikai író.
5: Puzo lesz az,
6: igen,
5: Puzo.
6: De én mindig Puzónak
5: igen,
6: mondtam.
5: Igen, vicces Puzónak, én is egyébként Puzónak mondtam mindig. De mióta már voltam.
6: Kapis Puzo.
5: Kapis Puzo. Igen. Meg 1927-ben, bocsáss meg, volt egy érdekesség, ez a Trastesessi nevű sugárhajtású jármű. 1228 km/h.
6: Ja, visszaugrottál
5: oda. Igen, vissza. Az autók szárazföldi sebesség rekordját.
6: Rudolf Péter ezen a napon született, 1959-ben. Nagyon-nagyon boldog születésnapot Rudolf Péter, Kossuth Díjas magyar színész úrnak, és szeretnék neki egy ilyen kis pici papírtasakból átnyújtani egy cigit, mondjuk egy kész egy fecskét, vagy valami. Imádtam azt a jelenetet.
5: Igen. És Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa bajnok magyar cselgáncsozót is köszöntjük, ahogy Mesut Özilt is, török származású német válogatott labdarúgót, nem tudom, hallgat-e minket.
6: Biztos, hogy hallgat. Biztos, Özil ugye? Mindig szokott írni igen, egy SMS-t.
5: Igen.
6: Na, azt mondja, hogy jöjjön akkor Bálintnak a 45. születésnapjára egy igazi különlegesség, valahonnan a...
5: Jaj, ez fontos, tényleg, mi? Hú, írja a hallgató, az a bizonyos ölelés napja is ma van, nem? Zokni, Meki, ilyenek, de mától lehet azt a zoknit megvásárolni a Mekibe, amivel lehet támogatni, ugye a Ronald McDonald alapítványt.
6: Így van, ami egy nagyon,
5: nagyon
6: jó
5: fontos
6: dolog, és
5: végeznek,
6: nagyon fontos, így van. Van.
5: A zokni is klassz, a Facebookra kiraktam, mert én már beleugrottam, amikor kaptam egyet a vendégeinktől, és majd veszek még továbbiakat, ott meg lehet nézni, és főleg tessék venni egyet legalább.
6: Szóval valahonnan a lemeztartó mélyéről előkerült valami, ami azért érdekes szerintem, mert megadja azt a hangulatát a 80-as éveknek, amikor próbálták valamilyen klasszifikálni azokat a muzsikákat, amik akkor kerültek elő, és ez valahogy úgy lehetne esetleg mondani, hogy post-punk funk, ami hát azért érdekes, mert ha meghallgatjuk az ütemet és az egész dallamvilágot, akkor arra gondolunk, hogy na de hát ez neurotik. Nem neurotik, hanem 1981-ben alakult a zenekar Kentish Town-ban, és korábbi zenészek csinálták, tehát lehet mondani egy ilyen underground supergroupnak is. Remélem, hogy van, aki felismeri. Az a lényeg, hogy a gerinc a lényeg benne. A My Spine is the Baseline 1985-ből jön, a Shriekback.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Azt mondja, kedves hallgatónk, hogy 1928-ban diáktüntetés jött, és utána egy világválság. Igen, de a diáktüntetés
3: hát az
2: itt volt, a világválság az meg nem innen indult, hanem a Wall Streetről.
3: Hát egyébként érdekes, hogy azért most is vannak olyan paraméterei a pénzügyi helyzetnek.
2: Vannak, ezekre abszolút rátérünk.
3: Állni, ugye, hogy legyen egy ilyen történet.
2: Nézzük gyorsan, hogy mit írnak a lapok. Gyorsan még, bocs, hogy bele szóltam az elején, de ez nem egy mai, hanem egy tegnapi, de este jött ki, és ezért fontosnak tartom ide emelni, ráadásul illik a műsorunkba is, hogy minden jegybanknak ugye utat mutattak az idei közgazdasági Nobel-díjasok. A Telexen olvastam tegnap este, és aki szeretné, olvassa el, hogy miről szól, hogy az idei közgazdasági Nobel-díjat Robert E. Hall és Michael Woodford kapta, mert a munkásságuk fektette le a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai alapjait, és a kettejük kutatásaiból született meg az új Keynesi modell, amely ma szinte minden jegybanki előrejelzés gerincét adja. Úgyhogy ez egy fontos információ, így a lapszemlében
3: is. Az is fontos a Portfolio.hu-n, hogy ki az, aki lelassította a Starlinkre húzott.
2: Ja, Istenem, úristen, ezt ne. Miért ez egyik ne? Legfontosabb. Agybajt kapok tőle, tehát nem kell kávé reggel.
3: Hát oké, de...
2: A Starshieldről van szó, ugye? Mert a Starlinknek van
3: a katonai
2: célú felhasználás, ez a Starshield, és lelassították az adatforgalmat.
3: Igen, de tegnapig ugye ukrán oldal arról jöttek csak jelzések erre vonatkozóan, és senki nem tudta, hogy ez személyesen Elon intézte, a Starlinket üzemeltető, ugye a Trump úrral azért jó kapcsolatot ápoló tulajdonosa a rendszernek, de Elon Musk végre nyilatkozott erről, hogy ezért csak és kizárólag az amerikai kormány és Donald Trump felel, ugye a Starshield rendszer az amerikai hadsereg tulajdonában és használatában van.
2: Ugye ez pentagonos sztori, és a legfőbb. Na most nézd, nem szeretnék túlságosan ilyen összeesküvés elméletekbe bemenni, de az biztos, hogy nagyon megromlott a viszony az elmúlt pár napban. Zelenszky is beszólt Trumpnak nem tetszett, amit mondott, volt ez az orosz dízel ügy, meg minden.
3: Nincs összeesküvés, ezt látjuk, hogy
2: jó, csak mondom, hogy direkt módon ikkor lejön egy ilyen parancs, hogy akkor lassítsatok egy kicsit le.
3: Igen,
2: nem tudnak az ukrán drónok repülni rendesen.
3: És pont egy csomó hadművelet közepén, hogy zavarták azokat is.
2: Baj egyébként, hogy ez így működik a világ, nem? Hogy...
3: De.
2: Na mindegy.
3: Na, szóval a Portfolio.hu-n lehet ezzel a tisztázó kérdéssel foglalkozni. Azért is volt fontos, mert hát tényleg ott voltam én is, a SpaceX-et kivágom a francba, és azért nem tartom a portfóliómban, mert ilyen történik, de hogyha nem az Elon tehet erről, akkor azért még tartogatnám egy kicsit.
2: Közben ugye, ha már Pentagonról van szó, 444-en is lehet olvasni azt a nagyon durva sztorit, hogy ugye van egy 13 amerikai katonát legyilkoló őrnagy, akit ki fognak végezni, és nagyon-nagyon rég nem volt olyan, hogy élőben akarják közvetíteni azt,
3: de
2: hogy kivégzik.
3: Tehát,
2: igen, nagyon érdekes kérdés, hogy miért.
3: Ez is az elmebajnak, ez egy igen. Bizonyos foka, hogy...
2: Igen.
3: Hogy ez bárkinek a fejében megfordul, vagy hogy...
2: Igen, ugye nem. Igen. Na mindegy, szóval, hogy az a lényeg, hogy most 72 nyugdíjas tábornok kéri a Pentagont, hogy ne közvetítsék élőben ezt az egészet. Lehet olvasni 444-en.
3: Nem lapszemle, de engem izgatott ez a postakocsi járat, amit mondtunk, hogy 1750-ben indult.
2: Majd lesz Bécs belőle lapszemle,
3: Buda
2: holnap?
3: Között két tapos utat 15 forintért lehetett megtenni, és már említettem többször, nekem van egy nagyon szeretett oldalam, az ártörténet.hu, ahol vissza lehet utazni az időbe, és egy nagyon egyszerű táblázatban meg lehet nézni, hogy az adott években milyen pénz volt forgalomban Magyarországon, és az mennyit ér most. És nem megy, az a baj, hogy 54-től kezdődik, tehát van egy pici differencia, de 1754-ben ugye a konvertális ezüst forint volt forgalomban, aminek a mai számított értéke 21.196 forint. És ebből kellett 15-öt leperkálni egy Budapest-Bécs útér. Több mint 300.000 forint volt. Ugye a két borjú sem ad nekünk komolyabb támpontot, nem tudjuk, mennyi volt a borjú akkor, de azért ez egy ez egy jó számítás.
2: 300 ezer forint?
3: 300 ezer forintért ötötták. Két
2: nap nem volt sok hely. A postakocsin ilyen mennyi? 5-6-an fértek el?
3: Hát körülbelül igen, úgyhogy méretgazdaságossági dolgok sem nagyon működtek ott. Na, ez csak egy ilyen kis
2: ez tök kitérő. Jó, köszi szépen. Közben szintén a 444-en maradtam, mert itt van ez a cikk, hogy 300 milliárd forint áramlott ki az országból a gázüzletre épített óriás csalással. Két év alatt alig haladt előre a nyomozás. Erről szól a cikk, ugye hát gyakorlatilag feldolgozza, hogy ami indult két évvel, 2024 őszén indult ez a nyomozás, és áprilisban meg is szűnt a Hetzig Trade Kft. Fennállásának nagyjából 18 hónapja alatt pótlékokkal és kamatokkal együtt mindegy 5,7 milliárd forintnyi adósságot halmozott a magyar állam felé. Minden esetre ez van jól feldolgozva a 444 írásában. Menjünk a tőzsdére?
3: Lehet, hogy menjünk. Jó. Igen, mert én lemaradtam, miközben azt számítgattam, hogy mennyi
2: a bornyú.
3: Volt.
2: Mennyi egy bornyú.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
3: Na nézzük, hát mínuszba fordult a BUX, napközben volt jobb, vagy átjobban is, igen, de olyan délután 1-től megindult a lejtőn, és becsúszott egy 65 pont mínusszal a 143.485 pontos értékre, ahol is befejezte a napját. Az OTP esett több mint 2%-kal 41.470 forintig, a Magyar Telek, ja, minden más emelkedett. A Telekom 2,1%-kal 2656-ig, a MOL az 1,6%-kal került feljebb 4974 forintig, a Richter Gedeon pedig 2,8%-kal 12590 forinton zárt. Ennyi volt tehát a plusz.
2: Hát ugye az egész nagyjából annak köszönhető, mármint hogy a befordulás, hogy kijött egy elképesztően rossz amerikai inflációs adat, ugye a legfontosabb adat a héten, erre vártunk, és hogyha megnézzük azt, hogy az ázsiai tőzsdék hogyan teljesítenek, akkor lehet is látni, hogy alaposan rányomta a bélyegét az ázsiai kereskedésre az egész. A Hang Seng 1,5%-os mínuszban, a Shanghai Composite 2%, a Nikkei 4,7% és tovább esik, de a Kospinál nem jobban, ott 7,4%-os a mínusz jelen pillanatban.
3: Mostában mindig Dél-Korea kapja a nagyfülest, hogyha...
2: Mert ott halmozottan, halmozottan hat, ugye két dolog, egy az AI részvények, most már nyugodtan lehet így beszélni, az AI érintettséggel rendelkező nagy papíroknak a szintén az esése miatt, és ugye emiatt az inflációs adat miatt, kialakult rossz hangulat miatt. Egyébként a Nasdaq is 2%-os mínuszban, a Russell 2000-es és az S&P 500-as 1%-os mínuszban. A Dow-hoz megúszta viszonylag jól 0,9%-kal, tehát ott nem volt olyan nagy esés. Annak ellenére ugye, hogy azért valami a Dow-t is húzza, például a Bank of America Corporation, tegnap már beszámoltunk róla, hogy egy irgalmatlan 1,2 milliárd dolláros büntit kapott a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt. Ki is jött a gyors jelentés, ugye már nagy bankoknak a zöme jelentett, a Bank of America most jelentett hajnalban tegnap, és amerikai idő szerint hajnalban, és elég rossz lett az earnings report, úgyhogy nem szerepelt jól, meg is látszik a papír árfolyamán ez a 4,8%-os mínusz, de csúszott az Nvidia elég nagyot, 3% fölött, az Intel Corporation 4,5%-ot, a Skydance-nél nem tudom mi van, valószínűleg valami nem tetszik mégsem abban, ahogy elindult a közös. Ugye a Paramount Skydance volt korábban, de megvették a Warner Brothers Discovery-t, és most csak Skydance néven tolják, 22%-os mínusszal a 10 között, a 10 legforgalmasabb részvény között a sorban a Skydance, de gyakorlatilag minden, a Nokia 5%-os mínusszal, és lehetne még említeni, alig lehet pluszokat találni, üdítő kivételek, AT&T 8%-os plusz, Apple 0,5%-os plusz, de alapvetően nagyon csúnya mínuszok végig az amerikai tőzsdén, és az Anthropicnál volt még egy izgalmas dolog, a harmadik negyedéves jelentést ugye zárt körűen nem tőzsdén jegyzett cégről van szó, tették meg, 16 milliárd fölötti profitot realizáltak, vagy bocsánat, bevételt realizáltak, de nyereséges lett a társaság, és elkezdték elemzők, iparági elemzők beárazni a céget, hogy mennyibe is kerül. Hát 1,82 billió dolláros cégértéket állapítottak meg az Anthropicra, amire azt mondták más
3: de
2: elemzők...
3: De az a mi billiónk?
2: Az a, nem, az a trillionos company lesz.
3: Igen, hát a mi
2: A mi billiónk, tehát igen, a mi billiónk, ott trillion, igen, így van. Igen. És amire azt mondták egyesek, hogy hát ez csak marketing, ami megelőzi ugye a tőzsdei bevezetést, ennek ellenére elég masszív bevétellel számolt az Anthropic a harmadik negyedévben, úgyhogy izgalom hátán az amerikai piacon is.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
3: Na kérem szépen, átadjuk a terepet a hírmondó kisasszonynak. Ő ki lesz?
2: A Czollerka szerintem.
3: A Czollerka. Na hát várjuk nagy szeretettel. Ti addig írhattok a forgalomról, a helyzetről, mi újság a városban. 0636 980 980 az SMS, WhatsApp, Viber számunk. Ide várjuk ezeket nagy szeretettel, de persze...
2: Erika nagyon vidáman megírta. Jó reggelt, megyünk Pízába pár napra, szép napot nektek. Nektek is. Erika, haza ne gyertek, ferde torony tartó fotó nélkül.
3: Jaj, ne. Tényleg.
2: Dehogy nem, azt mindenkinek meg kell csinálni.
3: Tényleg, tömegek, és ott várják, hogy...
2: De nagyon aranyos szerintem.
3: Jöjjenek a...
2: De akkor jó, akkor mondok egy másikat. Mindjárt. Egyetek pizzában pizzát.
3: Nagyon jó.
2: Az a másik.
3: Nagyon jó. Ez
2: megjött
3: jó.
2: A Czoll, és ez egy kiakadt.
4: Te már reggel 7 óra előtt egy perccel olyan magasságokban vagy, hogy nem tudom, mi lesz.
2: Azt hiszitek, hogy magamtól találtam ki. Ott a környéken, az összes kis sugárúton ez van kirakva a táblán. Amikor ott jártam legutóbb, akkor 8 euróért még egy kólát is bedobtak. Ha nem a bölény mozzarellás verziót választottak. Ja, hát az nagyon drága, hát az 9 euró önmagába.
3: Igen, de azt szerintem nem most volt. Mert már
2: mi
3: nem.
2: Most mennyi?
3: Hát szerintem nem ennyi.
2: Nem 8 euró egy pizza hát, menü pizzában?
4: Biztos, hogy nincs
3: annál sokkal. Biztos.
2: A csodába. Na, na majd Erika, számolj be róla.
3: Kopasz margaréta is 10-12 körül van.
2: Tényleg?
3: Hát szerintem igen.
2: Elszálltak az árak sajnos.
3: Úgyhogy várjuk majd az információkat, és természetesen jó utat
4: neki. A pizzai pizzáról.
2: Milyen jó gyűrűd van, Andi.
4: Ugye?
2: Igen.
3: De klassz.
2: Na látod.
4: Egy Kovácsnál vettem.
3: Igen.
2: Ott kovácsolta előtted?
4: Konkrétan.
2: Tényleg?
4: Hát nem ezt, hanem hasonlókat.
2: Nagyon jó.
3: De akkor ez berozsdásodik majd időben?
2: Nem.
4: Nem tudom.
2: Az nem rozsdásodik.
4: Belezőbe vont valamivel. De ott...
3: Hát ha a kovács...
2: Mert olyan fémből van, hogy nem rozsdásodik.
4: A Cseski Krumlovban kovácsolta a kovács.
2: Tessék. Látod? Na. Akkor most gondolkodj el ezen azzal a Wayback masinnal. Számolt ki, hogy ez mennyi volt egybőlény ára. Mehetünk.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
6: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pesgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
8: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
9: Közlekedési információk a Rádiókafén.
12: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt, sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca alatt. A 74-es trollibusz a Veselényi utca Erzsébet körút és az Asztúria Dohány utca között nem közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi úton közlekedő autóbuszok, illetve az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
9: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: A kormányfő ma találkozik Brüsszelben az ukrán elnökkel. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Több amerikai szenátor is követeli Trumptól, hogy vonja vissza az orosz dízel megállapodást. Napközben mindenütt felszakadozik a felhőze, csapadék nem várható. A szél olykor megélénkül, délután pedig 16 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Brüsszelben tárgyal a kormányfő, az Európai Tanács találkozója előtt jelezte, tárgyalnak arról, hogy mielőbb lezárható legyen a Fidesz kormány alatt indított napi 1 millió eurós migrációs bírsággal járó eljárás. Magyar Péter ma találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel annak kapcsán, hogy Ukrajna elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Az Unió következő 7 éves költségvetésével kapcsolatban közölte, a javaslatban a Magyarország számára ajánlott összeg nem csökkent, a tagállami befizetés kötelezettsége pedig nem nőtt. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Egy 2021-ben megkötött szerződés ügyében indulhat eljárás költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. Az állam közbeszerzés nélkül 3 nap alatt szerződött le az EAC International nevű amerikai vállalattal, amelynek akkori tulajdonosa és vezérigazgatója Fellegi Tamás, a második Orbán kormány korábbi nemzeti fejlesztési minisztere volt. A szerződés céljaként amerikai innovációk és high-tech megoldások magyarországi meghonosításához kapcsolódó tanácsadást jelöltek meg. Csak néhány hónap, hogy a mesterséges intelligencia önállóan terjedjen az okos eszközökön. Az Anthropic arra figyelmeztet, hogy az AI-jal működő kártevők bejuthatnak az internetre kapcsolódó eszközökbe, például okos sütőkbe, biztonsági kamerákba, robot porszívókba, majd a hálózatokon keresztül tovább terjedhetnek. A kutatók szerint egy ilyen önmagát másoló rendszer feletti irányítás elvesztése komoly kockázatot jelent. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 9 óra után. Az amerikai szenátus több tagja arra szólította fel az elnököt, hogy vonja vissza a Vlagyimir Putyinnal kötött dízel megállapodást. 12 szenátor írt levelet azzal az üzenettel, hogy szerintük az egyesség hozzásegíti az orosz kormányt, hogy tovább tudja finanszírozni az Ukrajna elleni háborút. Mint fogalmaztak, a kormányzat elárulja szövetségeseit a megállapodással. Az Egyesült Államok és Oroszország a múlt héten egyezett meg abban, hogy az orosz fél olajat és kőolajtermékeket szállíthat az amerikai és a világ piacra. A tervek szerint Oroszország októberben 300 ezer tonna dízelt, novemberben 500 ezer tonnát, decemberben pedig akár 1 millió tonnát is kész szállítani. Az olasz kormányfő is úgy véli, hogy nagyon kockázatos a dízel megállapodás. Giorgia Meloni szerint ezzel Moszkva az ukrán városok bombázása közben legitimitást kap, és a megállapodás az Oroszországra kivetett szankciók hatékonyságát is gyengíti.
16: Időjárás a Rádió Cafén.
15: Eleinte sokfelé borult lesz az ég, majd napközben felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz az északi északnyugati szél, délután pedig 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
16: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
16: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, október 15-én csütörtök reggel 7 óra 11 perckor Kántor Endrével.
6: És Gede Balázssal, illetve a hallgatóinkkal. Szabolcs írja, hogy jó reggelt, baleset és némi torlódás az ülőin a Ludovika előtt, és aztán zárójelbe, ha a szegény ember nem jut le Pizáig, és egy igen. Szivárvány tartó képpel igen. Pózol,
5: nem a
6: nagyon
5: tornyot,
6: jó.
5: Nem a Ferde tornyotában, zseniális, nagyon szépen, jó. Köszönjük. Ez van annyira jó, nem lehet rá semmi panasz, mint egy pizai Ferde tornyot megtámasztó fotó, óriási. Köszönjük szépen.
6: És az a kérdés még, hogy Andi gyűrűjét is majd be kellett dobni egy vulkánba, kérdezi Zsolt. Nem igen. Zsolt, hanem Joe kérdezte szerintem, mert Joe és a vulkán.
5: Igen.
6: Az a Tom Hanks kiváló film címe, ami egyébként össze lehet rakni Tom Hanks másik nagy filmjével, amikor hajótörést szenved, vagy hát illetve száműzötté válik,
5: igen.
6: Mert van egy jelenet benne a Joe és a vulkánban, amikor szintén ilyen hajótöröttként így sodródik, és akkor szépen átsodródhatna Mr. Wilsonhoz arra a szigetre, arra gondoltam, és a két filmet összerakni.
5: Abszolút, ez nagyon klassz lenne.
6: Szól stokkal mértéteket, Szoller! Nem, igen. De nagyon jó ötlet.
5: Nagyon jó ötlet, úgyhogy ezt majd megtesszük. Micsoda zene, erre jó Fiat Pandát vezetni. Hát akár azt is, hogy ne, így van.
6: Na nézzük, mert van fontos jó. Dolgunk.
7: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
6: Úgy tűnik, hogy megtörtént az első komolyabb távozás az új kormányból. Miért lett elege az energiaügyi államtitkárnak? Tóth András ugye pár napja még optimistán beszélt egy konferencián, aztán kedd este távozott a nagyon konfliktusos pályán mozgó energetikai államtitkár, akit mindenki igazi szakembernek tart, és a legkevésbé politikusnak. Éppen ezért...
5: Hát, ilyenkor szokott ez történni, igen. Elege lesz előbb-utóbb.
6: Éppen ezért ugye feldolgozta a sztorit Brück de Gergely, a Telex újságírója, őt tárcsáztuk. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, szia!
8: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
6: Mit na, lehet tudni mi ennek a hátteréről? Igen.
8: Nagyon összetett mindig egy ilyen szituáció, mert ugyanakkor megjelenik egy hivatalos közlemény, ami személyes okokra hivatkozik, vagy hát azzal indokolja a távozást, akkor hát azt illik komolyan venni, abba lehet bízni, hogy akkor a hivatal valami egészen másról lenne szó, akkor nem így fogalmazna. Ugye a személyes oknál meg hát az a nehéz fel, nem szívesen válkál az újságíró, hogy családi helyzet, egészségügyi okok. Úgyhogy mit lehet ilyenkor csinálni? Hát én nagyon sok helyre telefonáltam, közvetlen barátokat, kollégákat, szakembereket hívtam, próbáltam azt feltárni, hogy milyen jellegű konfliktusok lehettek Tóth András körül. Az biztos, hogy egy rengeteget dolgozó, ebbe vélhetően belefáradó, amúgy 4 gyermekes szakemberről van szó. Tehát az a része, hogy nem tudom, elfáradhatott bizonyos helyzetekből elege lett, az akceptálható vagy elfogadható, csak mégis annyira hirtelen volt ez az egész történet. Ugye pont most jelent meg egy portréírásról a HVG-ben, valóban ezen ha jól emlékszem, múlt csütörtökön volt a Portfóliónak egy ilyen energiatémájú konferenciája, beszéltem olyanokkal, akik ott még találkoztak vele, beszélgettek vele, tehát nagyon elvágólagos volt a történet. Ugye mi történik ilyenkor? Azonnal mindenki mond valamit, ami teljesen ellentétes lehet az okokról, és nagyon nehéz kiszűrni azt, hogy ebből valamelyiknek lehet-e valóság alapja, hiszen az, ugye van egy ilyen újságíró szabály, hogyha három különböző forrásból hallasz valamit, csak hát nyilván ugyanaz a pletyka elterjedhet. Ugye itt az egyik ilyen erős információ az az volt, ezt egyébként előttem a HVG is megírta, de én is hallottam több forrástól, hogy volt egy kormányzati szintű konfliktus, ugye ez Magyar Péter és Kapitány István között volt állítólag több ízben is. A hátterét azt már kevésbé tudták elmondani nekem, vagy hát eltérőeket hallottam. Volt, aki azt mondta, hogy közeledik a költségvetés, 2027-es költségvetés, és hát ebben nem került bele politikai okokból minden olyan energetikai elképzelés, amit a tárca amúgy meg szeretett volna valósítani. Ne volt, aki egy konkrét gáz árral kapcsolatos, ugye itt a nem tudom, emelkedő gázárnál, hogy kellett volna belokkolni a gázára, tehát teljesen eltérő történetek voltak, de az visszatérő elem volt, hogy valamilyen konfliktus volt, és vélhetően, vagy legalábbis e szerint a magyarázat szerint, ennek lehetett lefelé egy olyan hatása, hogy vagy Tóth András nem értett egyet valamivel, vagy ő vitte el a balhét valami miatt. A lényeg az, hogy én mindenképpen azt gondolom, ezt ugye nem tudtam 100%-osan megerősítetni, hogy itt a személyes ok mellett azért lehetett valami olyan hirtelen történet, egy olyan összeveszés, vagy egy olyan konfliktus, ami hát legalábbis begyorsította azt a szándékot, ami egy esetleges elfáradás miatt már megfogalmazódott az államtitkárban.
5: Ez, amit említettél, hogy nem sikerült minden energetikai elképzelést megvalósítani, itt lehet a középpontban a rezsicsökkentés, mert hogy az egy erősen politikai sztori, energetikai oldalról nem feltétlenül meg támogatható, nem túl racionális dolog. Nyilván valahogy jó lenne hozzányúlni politikailag, viszont ez egy nagyon érzékeny dolog, ott lehet azért egy ilyen, nem?
8: Igen, ez az egyik, amit hallottam. Voltak ilyen kisebb, vagy hát nyilván egy ember életében nem feltétlenül kisebb súlyú dolog, de talán az ország szempontjából kisebb súlyú dolog, hogy hát valamilyen szinten politikai beleszólás érkezett, vagy kontroll érkezett mondjuk egy energetikai pályázat kiírásába, illetve hogy nem ment át a Tisza legfelső vezetésén minden olyan személyi döntés, amit vagy Tóth András, vagy akár Kapitány István kezdeményezett. Ilyet egyébként akár az MVM vezetőjének a kiválasztásánál, akár az MFB, ez most ugye nem energetika, hanem a Fejlesztési Bank Felügyelőbizottságánál én is hallottam, vagy akár rendőr főkapitány kiválasztásnál, hogy azért visszadobtak olyan embereket, akik mondjuk már felmerültek esélyesként, lehet, hogy az adott szakterület támogatta volna, de hát a legfelső politikai vezetés, itt mindig ugye a Magyar Péter mellett a Rúf Bálintot és a Tóth Pétert szokták emlegetni, nekik van a legerősebb szavuk az ilyen személyi döntésekben, ők esetleg ez ellen mentek. A rezsicsökkentés az mindenképpen egy neuralgikus pont. Tehát aki a szakmából jön, az tudja, hogy ez nagyon nagy gátja az egész magyar energiarendszer fejlesztésének, hatékonyság növelésének, a lakossági motiváltság kialakításának. Rengeteg probléma van a rendszerrel. Ugyanakkor politikailag rendkívül nehéz, hiszen ez úgy van a lakosság fejében, mint a politikusok fejében is, mint a Fidesz talán legsikeresebb üzenete, hogy hát nálunk a legolcsóbb az áram és a gáz. Nyilván ennek rengeteg hátulütője van, alacsonyabb ár mellett nincs olyan motiváció a nacionális fogyasztásra, és hát semmi sincs ingyen, tehát attól nem érkezik Magyarországra olcsóban a földgáz, vagy az importált áram, hogy a lakosság olcsón kapja, tehát valamilyen soron ezt az adófizetők természetesen megfizetik. Tehát ez mindenképpen egy ilyen pont. Azt tudom, hogy a Tiszánnál volt olyan szakpolitikai munka, ami ennek egy olyan átalakításán gondolkodott, ami nem az lett volna, hogy elvesszük, hanem átalakítjuk.

0: tehát nem lesz a közeljövőben a rezsicsökkentés főrendszerében változás.
1: Uh-huh. Gergely, ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondtál arról, hogy közeledik a költségvetés, és ez nyilván stresszfaktor jó sok szaktárca számára, és ehhez kapcsolódik a másik, amit több forrásból lehet hallani, illetve én hallottam, nem tudom, hogy ezt meg tudod erősíteni, hogy nagy a sok munkával és a kiégéssel vagy a fáradtsággal kapcsolatos, hogy kevés a munkaerő, kevés a szakember, nehezen küzdenek meg a feladattal a szaktárcák, és mindez egy két irányúból préseli ezeket a szakembereket.
0: De biztos, hogy nagyon nagy a munka, ugye rengeteg a feladat. Nagyon sok tárcánál azt látni, hogy óhatatlanul a múlttal is kell foglalkozni, átnéznek korábbi szerződéseket, folyamatokat, feljelentést tesznek, vizsgálatokat indítanak. Emellett rengeteg az új feladat, és a 2027-es költséget is biztos, hogy egy ilyen, tehát ugye ott kell először megmutatni, hogy na ez már egy tisztán a Tisza kormány által létrehozott büdzsé, itt már látni kellene azokat a folyamatokat, amelyek az euró bevezetés felé tartó úton lényegesek, tehát a 2030-ra 3%-ra leszorítandó hiánynak óhatatlanul kell már valami nyoma lennie a következő évi költségvetésnek, az nem megy egy csapásra. A HR része az változatos, tehát azért akármilyen pozíció megnyílik, akkor arra rengetegen jelentkeznek, de hát ugye nem könnyű leakasztani minden területre egy másik garnitúrát, gondoljunk bele, hogy aki monetáris szakember, vagy aki nukleáris szakember, az mindig is egy helyen tud dolgozni, hogyha van egy váltás, akkor nem feltétlenül érkezik egy teljesen új garnitúra, aki addig egy olyan intézménybe várt, amelyik nem monetáris politikával, vagy nem atomenergiával foglalkozott. Tehát nincsenek párhuzamos csapatok. Én eltérő elemeket látok, mondjuk kettő, amire talán jobban rálátok, tehát az energiaügyi területen nem volt a mélyben túl sok változás, tehát természetesen jöttek helyettes államtitkárok, de alatta eléggé stabil maradt a korábbi csapat. Külügyminisztériumban ott ezt nem mondható el, ott mélyebbre mentek a változások, tehát nem csak a mondjuk úgy, hogy a top két szinten, hanem lejjebb is sok ember cseréltek. Azt hiszem, hogy talán erre nincsen egységes szabály, hogy hol mekkora volt a változás. Visszatérve még az energiára, hiszen az energiaügyi államtitkáról volt szó, ott nagyon sok változás van most hirtelen. Tehát Paks 1, Mavír, Energiahivatal, kicsit korábban már ugye a Paks 2, tehát most megint kell majd egy új energiaügyi államtitkár, tehát ott kifejezetten hát sok emberre vagy minőségi emberre lenne szükség, és akkor van még két korlát. Az egyik az amúgy rendkívül dicséretes önmérséklet, amit tehát a kormány nem tud feltétlenül olyan béreket fizetni, ami mondjuk az energiaszektorban a piacon elérhető, a másik meg ez az említett politikai kontroll, hogyha valaki rábeszélhető arra, hogy a magyar energiaiparban állami állást vállaljon, akkor még az kell, hogy őt át is engedje ez a mondjuk úgy, hogy humán erőforrás menedzsment a Tiszapártnál.
2: Egy nagyon gyors utolsó kérdés, hogy magának a miniszternek, Kapitány Istvánnak a pozíciója stabil, mármint nem úgy, hogy a kormányból elküldenék, hanem hogy ő akarna-e távozni, mert hogy itt felmerült ugye egy ilyen is, valószínűleg csak pletyka megtalálgatás szinten, illetve nem tudom, hogy milyen szinten, hogy esetleg ő megy, nem Tóth András, vagy mindketten, vagy nem tudom.
0: Az biztos, hogy hát ugye két nagyon erős személyiségről van szó, tehát ugye Magyar Péter, mint miniszterelnök, hát látjuk a nyilvános szerepléseiben, hogy egy hát rendkívül határozott, és ugye a kommunikációt is gyakorlatilag szinte még ma is egyedül vívő politikus, és Kapitány István, aki meg hát hatalmas respekttel, nemzetközi háttérrel érkezett, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a Tiszapárt kampányának az egyik legerősebb húzó neve volt, amúgy egy nagyon szimpatikus ember, nyilván mindig lehet támadni, hogy hát a nem tudom, olajipari retail háttere és az abban elért óriási nemzetközi sikerek ellenére a magyar hát gazdaság politikához vagy fejlesztésekhez van-e kellő tapasztalata. Fölmerült már többször az, hogy közöttük surlódások vannak, vagy ez a két erős személyiség bizonyos helyzetekben nehezen fér meg egymással. Én nem tudok róla, vagy nekem személyesen semmilyen plusz információ nincs arról, hogy most ugye nagyon erősen cáfol.

0: a kapitány István, hogy hát esze ágába sincs távozni, meg hogy ez nem merült föl, vagy hát nem is tudom pontosan, hogy szólt a cáfolat, de lényeg az, hogy megnyugtatta a közvéleményt, hogy marad.
1: Oké, nagyon köszönjük, hogy beszélhettünk, Gergő. A hallgatóknak mondjuk, hogy aki még további információkat szerezne, az a Telexen megtalálja a cikkedet. Köszi még egyszer, szép napot, jó munkát!
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Brückner Gergely, a Telex újságírójával beszélgettünk.
2: Ahogy egyébként Brüki is elmondta, a HVG-be Szabó M. kollega dolgozta föl legelőször az esetet. Gergő azonban részletesebb cikket írt utána róla, úgyhogy ezért beszéltünk vele. A Mexican lady laid my cards one night. She said, I've arrived in my last life. And she was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment.

0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Karácsony Gergely azt mondja, vágjunk bele egy budapesti olimpiába.
3: Na várjad, de most újat mondott, és azt mondja, hogy oké, de előtte csináljunk róla szavazást, vagy pedig nem kell szavazás, hanem vágjunk bele?
2: Hát nem tudom, nem találtam a szavazásra a kitérő nyilatkozatát. Azt, hogy hogyan lehet biztonságosabb Budapest, és hogyan lehet alkalmasra tenni egy várost, akár egy olimpiára is, ezt vonta össze, és fordította le magának Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebookon közzétett szokás szerint kérdésekre válaszoló videójában.
3: Azt mondta, hogy itt az ideje, hogy végre nagyívű terveket szőjünk, és azt mondta, hogy ha ebbe belefér egy olimpia vagy sem, azt közösen fogjuk megbeszélni. Ezzel utalta arra, ugye, hogy népszavazást szeretne. Igen, ez nagyon érdekes téma valójában. Most ugye az a legújabb narratíva, amit az nagyon jó az euróbevezetéses párhuzam ezzel kapcsolatban, mert ugye ezzel kapcsolatban is az van, hogy azért érdemes az egészet elindítani, mert az odavezető út meg kell oldanunk sok mindent, amit egyébként meg szeretnénk oldani.
2: Ez az euróbevezetés.
3: Igen. Na most ugyanezt próbálják ráhúzni erre az olimpiára, hogy ahhoz, hogy olimpiát tudjunk rendezni, ahhoz rendbe kell tenni a közlekedést, a közbiztonságot, az infrastruktúrát, nem tudom micsoda, és ha ez tök jó, mert akkor végül is, igen, szerintem nem egészen jó ezt így gondolni. Tehát, hogy
2: szerintem se, ahhoz kell egy csomó pénz, és per pillanat szerintem nem állunk így. Látszik a felmérésekből, igen, az olimpiai elfogadottsága az nőtt. Szerintem nem véletlenül, mert gyanítom, hogy a múltkori 17-es népszavazásnál azért a sokakban fölmerült az, tehát nem az olimpia nem tetszik, vagy nem akarunk, ki ne akarna olimpiát, tehát ez nagyon menő dolog.
3: Igen.
2: Hanem annak a költségei, meg az, hogy korábban azért
3: ezt látni,
2: korábban tud. Felmerült, hogy egy magas költség, aminek ráadásul a fele valószínűleg mindenféle zsebekbe vándorolt volna. Ez senkinek...
3: Megy a lecsóba az, igen, egész egyébként. Ott az összes jó példa azzal kapcsolatban. Konkrétan nyerességes olimpiát még senki nem szervezett.
2: Állítólag a Párizsit valahogy ki lehet számolni, úgyhogy pluszos legyen.
3: Hát igen, ki lehet úgy számolni, marketingérték, meg olyanokat, igen, raksz hozzá, hát amit meg, így felbecsülsz.
2: Hogy ez tulajdonképpen itt volt, csak használjuk, meg ez kellett, de...
3: Tehát, igen, tudod, igen, jó, de statisztika. Az összes többit nézzük meg, és ha már igen, akkor megnézzük.
2: Milyen jó lett.
3: Milyen? Az aténi az zseniális lett, igen, így van. Szóval ez a gazdag országoknak kéne, hogy legyen szerintem egyelőre. De ha nem is a gazdag országoké, akkor is azt mondom, hogy egy picit túl korai ahhoz, hogy
2: igen,
3: ezen...
2: Igen, tehát szerintem kezdjünk el gondolkodni.
3: Kezdjük el rendet rakni.
2: Meg kezdjük el megszokni, hogy nekünk is jól. Egyébként szerintem az utóbbi idők...
3: Figyelj, nincs költségvetés.
2: Utóbbi...
3: Hát most persze beszéltünk arról, hogy rezeg a léc, egy csomó mindenki halára dolgozza magát a szaktárcákban, és szeretnék áttolni
2: és
3: az ő terveiket.
2: Az is látszik, hogy tűzoltás van. Tehát ami készül összedőlni, oda megy pénz, ami még valahogy elvegetál, a felső oktatás például oda nem megy pénz.
3: Hopp, ezt jó, hogy mondtad.
2: Persze, hogy jó, hogy mondtam.
3: Ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert be is akartam ide emelni, igen, ebbe a blogba, de akkor mondjad tovább.
2: Ez a tipikus tűzoltós, tehát amikor nincsen, nagyon szűkös a keret, és a legkritikusabb helyekre próbálsz allokálni, ahol tényleg ég a ház.
3: Na, igen.
2: Az zajlik most. Most ebbe egy ilyen nagy költségvetésű sztorit belerakni, hát az most még nem biztos, hogy időszerű. Bár az kétségtelen, ugye, hogy évekre előre kell gondolni, tehát nem is tudom most miről, melyiket lehet pályázni éppen.
3: 30...
2: 8.
3: Igen, vagy 9.
2: 8. Nem 8 lesz, az 36.
3: Lehet. Igen. Szóval, igen. De akkor is, tehát belevágunk az euróbevezetésbe.
2: Ja.
3: Rengeteget kíván. Biztos, hogy kell megszorítani, olyan intézkedéseket hozni, amik egy kicsit rendbe teszik az ország pénztárcáját. De közben itt van például, amit említettél. Tegnap közölte a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének Eötvös Loránd Tudományegyetem intézményi szervezete, tehát az ELTE lényegében, hogy 139 igen szavazattal elfogadta a parlament a 2026. évi költségvetés módosítását, az állami felsőoktatás költségvetési számai változatlanok. Tehát annak ellenére, hogy rengeteg energiát tettek bele az ELTE-n tanítók, az ELTE dolgozói, hogy változzon ez a helyzet, leveleket írtak a Tisza frakció képviselőinek, megpróbálták elmagyarázni, hogy milyen borzasztó helyzetben van, nem kapnak
2: hát de
3: több
2: most képzeld el, hogy hányan írnak leveleket, hányan vannak borzasztó helyzetben, tehát erre mondom, hogy a semmit igen, kell elosztani.
3: Tehát akkor kérem, akkor először esetleg az ország jövője az igen. Mi? Az ország jövője az nem az, hogy rendezünk egy olimpiát, hanem nagyon az, hogy rendbe tesszük az edukációt, az oktatást. Így kéne kezdeni. Ezzel lesz magasabb hozzáadott érték.
2: Azt írja egy kedves hallgató, a lengyelek is inkább a 2044-es, mint sem a 40-es olimpiában gondolkodnak, miközben fényévekkel előttünk járnak infrastruktúrában.
3: Ez így van, hiszen a... Igen. Jaj, de jó kis Budapest rovat kerekedett ebből.
2: Hát ez óriási volt, úgyhogy mehetünk is tovább.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
4: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útra való. Napközi a Millás reggeliben.
5: Helyzetjelentés az emberiségről. Nincsenek új dolgok, csak régiek, de mobilom. Memo. Julius. Azt minek megtanulni? Az a szünetben van. Például itt van Julius Cézár úr, aki mielőtt politikus lett, a médiában csinált karriert. Ő ugyanis többször kiverekedte magának, hogy a római gladiátorjátékok fő-fő felelőse legyen.
6: A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
5: Ez a cirkusz akkoriban olyan volt, mint a Millás reggeli. Akit ott nem mutattak be, vagy legalább nem telefonált, az nem is létezett.
7: Wow!
5: Ha valaki polírozni akarta magát a nép előtt, akkor Cézárral kellett bratizni. Ennek ellenére a Cézár teljes csődben szélhámoskodott évekig, ugyanis a megbízatás azt is magába foglalta, hogy neki kell fizetni a bulikat. Oroszlán, konferencié, backstage, VIP, takarítás. Keresztények akkor még nem voltak. Állandóan kölcsön kellett kérnie, mert erre nem volt jó a Széchenyi kártya, szóval lényeg 31 millió szesztercius adóssága lett. Ez számításaink szerint 60 milliárd mai forintnak felel meg, bár a múlt héten számoltuk, úgyhogy lehet, hogy már 62. Akkoriban a bankrendszer még gyermeksorúban járt, úgyhogy a tőkeáttételt a köztársaság state capture-ével oldotta meg. Diktátor lett, bár hivatalos neve első triumvirátus volt. Ha pénz kell, keríts ki és pont, és foglald el Galliát.
8: Napközi. 15-15-kor.
9: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
10: 50-50.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Uneka vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
7: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Gameklub társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
10: Summer Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Summer Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Summer Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. Sunfun.hu.
13: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolpilsner urquellel, hirtobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
14: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Mennyibe hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Hát ugye felhoztuk ezt az olimpia kérdést, nagyon megmozgatta a hallgatókat, és mondhatni, hogy egy nem reprezentatív, de gyors felmérésünk alapján nem támogatott a hallgatók körében rövid távon egy olimpia megrendezése.
3: Azt hiszem, hogy ez illeszkedik abba a felmérésbe, amit korábban végeztek. Alapvetően Budapesten elutasítja a többség.
2: Igen.
3: És vidéken erősebb a támogatottsága az olimpiának.
2: Többen írják, ugye, hogy hol lehetne elszállásolni ennyi embert, mi lenne a közlekedéssel, mert már most is vannak napok, amikor össze tud rogyni, ugye pont arról beszéltünk tegnap, hogy nagyon feszes és sűrű volt az egész városban a forgalmi helyzet pusztán, mert a nulláson éppen megint javítanak és egy sávra szűkítik a forgalmat. Most egy hallgató arról ír, hogy Bajorországban az utolsó utáni faluban is patyolat, rend és tisztaság van. Mi egyelőre a Mester utcát se tudjuk úgy felújítani, hogy két téglakupac közé ne feküdjön be egy hajléktalan, vagy ne parkoljon be egy kétes műszaki állapotú autó. Arról is írnak hallgatók, ugye, hogy a költségvetés tervezése egy dolog, de még példa nem volt rá, hogy nem ásszon az el, és nem 1-2 meg 10%-kal, hanem ilyen duplára meg ilyeneket. Tehát nagyságrendekben térnek el azok az összegek a valóstól, mint a számított. Úgyhogy azt látjuk, hogy a hallgatók egyelőre még várnának ezzel a projekttel.
3: Így van, de nyugodtan írjátok meg, hogy mit gondoltok, és akkor tudjuk a témáink között beolvassuk az üzeneteket.
1: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
3: Ugye az elején a lapszemlében is szó volt arról, hogy idén a közgazdasági Nobel-díjat kik kapták, és hát pontosan ezért tárcsáztuk az Accord alapkezelő ZRT junior portfólió menedzserét, Szőnyi Dávidot, hogy ezt a témát megbeszéljük vele. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt! Na hát az idei díjat ugye Robert E. Hall és Michael Woodford kapta meg. Mit tudunk róluk? Először is, mielőtt arra a témára rátérnénk, amire a Nobel-díjat kapták.
4: Alapvetően ők két amerikai közgazdászról van szó, akik már nagyon régen lefektették azokat a munkájukat, amik alapján most megkapták a Nobel-díjat. A Robert Hall-nak a cikke kb. 43 éve jött ki, a Woodfordnak a monográfiája, egy nagy-nagy könyvet írt, ami a modern jegybank elméletet fedi le, az kb. 20 éve jött ki, és őket ugye azért díjazták, mert ők voltak azok, akik a hivatalos indoklás szerint mikroökonómiai alapokra helyezték a makroökonómiának a tudományát, ami magyarul kvázi azt jelenti, hogy ők abból próbáltak kiindulni, hogy ne úgy vizsgáljuk a gazdaságot, mint egy nagy-nagy egyenletrendszer, hanem induljunk ki abból, hogy egyénileg hogyan döntenek a háztartások, és egyénileg hogyan döntenek a cégek a saját árazásuk tekintetében, és ezeket a sok egyéni döntéseket próbáljuk meg agregálni egy nagy-nagy makro keretrendszerbe, és ez alapján próbáljon dönteni a monetáris politika.
2: De hát valójában a mikro-makro gazdaság felosztása nagyjából erről szólt.
4: Így van, csak korábban ugye az volt, hogy makroökonomia tekintetében ilyen nagyon stabil egyenletekbe gondolkodtunk, aha, tehát hogy olyan változókat feltételeztünk, aminek az időben nem lett volna elváltozása, és ez nem így történt, mert például az 1970-es években azért volt egy stagfláció Amerikában, mert azt feltételeztük, hogy azok a régi reflexek, azok ugyanúgy fognak működni, csak az történik, hogy az emberek beépítik ezeket a várakozásba, hogyha tudják azt, hogy például a jegybank úgy akarja lenyomni a munkanélküliségi rátát, hogy megpróbál inflációt csinálni, megpróbálja túlfűteni a gazdaságot, akkor az emberek ezt beépítik a bérvárakozásukba, és igazából nem fog lemenni se a munkanélküliség, se az infláció. És ugye ez tört meg a 70-es években, és a Woodford meg a Hall munkája segített abban, hogy jobban értsük már ezt a periódusát is a történelemnek.
2: Aha, és akkor ezt húzták rá ugye arra a fajta ciklikusságra, ami folyamatos növekedés, visszaesés, konjunktúra, dekonjunktúra kérdése, és a nagyobb krakokat látják, vagy egy fajta megoldásként is tekintenek erre, hogy így lehet esetleg simítani azokat a gazdasági visszaeséseket, amik időnként jelentkeznek, tehát ilyen mikroszintű megoldásokkal?
4: Inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye folyamatosan próbálták meg találni azt, hogy mi lehet a stabilizációs politikának az alapja, ahogy te is említetted, hogy megpróbálták ezeket a ciklusokat simítani, és igazából próbáltak egy olyan keretrendszert lefektetni, ami kvázi ilyen időtálló tud lenni, és itt az volt nekik egy ilyen fontos meglátásuk, hogy ugye van a gazdaság, ami ugye úgy működik, hogy rengeteg cég mondjuk 1-2-3 alkalommal tud egy évbe változtatni az áraikon, pedig lehet egyébként, hogy a költségszintjük az mondjuk azt is indokolná, hogy mondjuk hetente árat változtassanak. Nyilván ez nem realisztikus, de egyébként egy elméleti szinten meg lehetne ezt is oldani, hogy hetente árváltoztatás legyen bizonyos cégeknél, de ekkor mondjuk azt, hogy nincsenek ragadós árak a gazdaságban. Most ugye ragadós árak vannak. És az ő modelljük igazából ahhoz próbál viszonyítani, hogyha nem lennének ilyen ragadós árak, hanem ilyen természetesen lebegő árak lennének, akkor hogyan alakulna a kapacitás kihasználtság ugye a gazdaságban. És ők mindig azt próbálták modellezni, hogy például a mostani energiárobbanás, amit látunk itt Iránban, itt ugye az történik, hogy rengeteg cég úgy ad el most termékeket, hogy már van egy megemelkedett energiaköltsége, de nem tudja áthárítani a fogyasztókra ezeket a terheket, hiszen már árat emelt idén mondjuk egyszer-kétszer, és azelőtt, hogy az iráni háború ennyire begyűrűzött volna. És ilyen esetben ugye a jegybankok azt csinálhatják, hogy vagy kamatot emelnek, kamatot tartanak, kamatot csökkentenek, és a 70-es években ilyenkor elkezdtek kamatot csökkenteni, mert attól féltek, hogy jaj, le fog lassulni a gazdaság, mert ugye van egy energiárobbanás, akkor stimuláljunk bele. És a 70-es években ez okozott stagflációt, hogy ilyenkor kvázi az történik, hogy a cégek, ők elkezdenek olyan árakon árulni, ami már nekik nem érné meg árulni. Ez olyan, mint egy ársapka kvázi, amit ugye Magyarországon is van hozzá tapasztalatunk. De amikor megtörténik az első lehető alkalom, hogy átárazhatnak, ők nem csak annyival áraznak át, ami az akkori árhoz viszonyítva megérné, hanem a kiesett hasznunkat megpróbálják bepótolni. És hogyha ekkor még mindig erős a kereslet, na ez az, ami egy inflációs robbanást be tud okozni, és ezeket próbálják most már a jegyban teljesen más nézőpontból tompítani ezeket a hatásokat.
2: És ehhez adnak monetáris és fiskális tanácsokat is, hogy hogyan kéne a jegybanknak vagy a költségvetésnek működnie, hogy ezek működjenek, ezek a megoldások?
4: Igen, igen, abszolút. Fiskális politikai tanácsok szempontjából ők mindig is az anticiklikus fiskális politikát díjazták, meg szorgalmazták, ami azt jelenti, hogy olyan esetekben, amikor jól megy a gazdaság és dübörög a gazdaság, akkor inkább a költségvetési politikának nem kellene élénkítenie, hanem ilyenkor takarékoskodnia kell és felkészülni a hét szűk esztendőre, úgymond. Amikor pedig beüt egy válság, beüt valamilyen krak, akkor meg támogatni kell a munkaerőpiac, akkor jobban stimulálni kell nekik is a gazdaságot fiskális szempontból, tehát olyankor lehet költeni. Ők ezt szorgalmaznak fiskális politika szempontjából. Monetáris politikai szempontból pedig igazából forradalmi volt a Woodfordnak a meglátása, mert voltak olyan periódusok, például a Bundesbank, amíg létezett így önálló entitásként, amíg nem volt LKB, addig a Bundesbank nem az infláció, nem a kamatokkal próbált az inflációra hatni, hanem a pénzmennyiségnek a változtatásával. Innen is maradt ez a közhiedelem, hogy ugye a jegybankok folyton pumpálják a pénzt, meg kiveszik a pénzt a gazdaságból. Mostanra ez már nem így működik, mert mostanra már kamatpolitikával történik a monetáris politikának a vitele, de korábban a pénzmennyiséget célozták. És Woodford volt az, aki azt mondta, hogy nem a pénzmennyiséget kellene változtatni, hanem a kamatokkal kell hatni az inflációra, és a várakozásokon keresztül kell befolyásolni a gazdasági szereplőket, hogy milyen döntéshozatalokat hozzanak. És ez volt egy ilyen forradalmi változtatás, hogy mostantól, 2000-es évek elejétől rendszerint minden fejlett piaci jegybank már kizárólag a kamatpolitikával operál.
3: Hát igen, fel is van adva most a lecke Kevin Warshaknak. A legfontosabb gazdasági adat, ami kijöhetett a mostanában, az az amerikai infláció volt. Nagy kérdés, hogy hogy reagálnak.
2: Hogy lehet ráhúzni a jelen helyzetre és a mostani mondjuk a Fed dilemmájára, a kamat pályát illetően, kamat emelés, tartás, most a csökkentés nagyon nincs napirenden, de hát ez is benne van az eszköztárukban.
4: Mint a Fed esetén most abszolút azt látjuk, hogy a piac még további 3-4 kamatemelést is áraz, így a következő egy-másfél éves periódusban, ugye egy kamatemelést kaptunk már szeptemberben, és valószínűleg decemberben érkezik majd egy második. Ugye a Fed esetén az okozza a problémát, hogy az iráni háború miatt volt egy inflációs megugrás, ugye az energia jellegű tételekbe, és szerencsére azt nem láthatjuk eddig, hogy ilyen teljes körű szétáradás van az inflációban a többi komponensben, mint amit láthatunk 21-22-ben, hogy minden inflációs komponens extrém piros volt kvázi, mert olyan átárazások voltak. Most igazából azt láthatjuk, hogy van még egy ilyen maradék hatása a vámoknak, hogy még mindig gyűrűzik be a vámok miatt ugye az átárazási hatás, és a szolgáltatásokban vannak olyan komponensek, amik relatíve magasan árazódnak át, és emiatt a Fed ugye abszolút egy restriktív kamatpolitikát kell folytasson, tehát ők hókis üzemmódban vannak most jelenleg, és az látszik, hogy ők próbálnak még azért egy-két alkalommal kamatot emelni, amiatt, hogy visszahűtsék ezeket a várakozásokat. Csak azt fontos nagyon megérteni Amerika esetén, hogy itt van egy nagyon egészséges része is ennek az inflációs nyomásnak olyan szempontból, hogy az látszik, hogy van egy nagyon erős kereslet ugye minden iránt, ami AI, és ez látszik az adatközpontok építésében, aha, hogy minden alapanyag, ami kell egy adatközpont építéséhez, az egyébként emelkedik azoknak az ára. Tehát van egy ilyen AI-fláció, hogyha lehet ilyennek nevezni Amerikában, és ez pedig abból fakad, hogy van egy olyan szegmens a gazdaságnak, ami most öntik a pénzt jelenleg, és ugye az a nehéz, hogy neked egyetlen kamatod van, amivel hatni tud az egész gazdaság egészére, de a különböző gazdasági szektoraidnak más kamatszint kellene ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljenek. Lehet, hogy az AI kapcsolt szektornak egy 8-9%-os kamatszint kell ahhoz, hogy vissza tud hűteni, de 8-9%-os kamatszintnél teljesen földbe állna a lakáspiacot.
2: Igen, minden más szektor.
4: Ezért nehéz.
2: Oké.
3: Okay. Nagyon köszönjük szépen.
2: Igen, hallgatói igény is volt már erre, hogy egy kicsit átnézzük a Nobel-díjasok munkásságát, úgyhogy külön köszönet érte.
3: Köszi szépen.
2: Jó munkát, szép napot kívánunk.
4: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
3: Szőnyi Dávid, az Accord alapkezelő ZRT junior portfólió menedzsere mondta el nagyon szabatosan, hogy kik kapták idén a közgazdasági Nobel-díjat, és miért.
2: És ismeri a munkásságukat, és példákat is tudott hozni. Egy hallgató nyomasztott ezzel, hogy miért nem mi mondtuk
3: ezért.
2: El. Hát ezért, mert ilyen mélységig nem foglalkoztunk a Nobel-díjasok munkásságával.
3: Ráadásul pont jó volt, hogy az inflációs adat kapcsán összetudtuk kapcsolni a Fed mostani döntésével
2: és dilemmáival. Így van.
1: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
2: Azt írja a hallgató, plusz egy igen az olimpiára Budapestről. Hát ez nem plusz egy, ő az első.
3: Nem baj, lehet, hogy még jön másik. Tehát igen. Én azt gondolom, hogy a bátorság elvtársak, menjünk.
2: Itt Szoller Andi nagykerek szemekkel. Valószínűleg nem
5: plusz. Vannak olyan sportágak, amiket nehezen tudok elképzelni, hogy
2: hát
5: hol.
2: Hát sokan, igen, a szabadvízi úszás szokták hozni, hogy az most hol lesz,
3: hogy hol.
2: Nincs víz semmibe.
3: Ja, kúszást mondtál? Kúszás. Mert azt lehet, a Velencei tóban nagyon kiváló kúszást lehetne.
2: Olimpiai kúszás. Szabad.
3: De Siófokon is.
2: Kúszás a szabad vizek helyén.
3: Így van. Na jó, jöjjenek a hírek, aztán megyünk tovább. Izgalmas téma következik, mert hogy azt fogjuk megvizsgálni, hogy kártya, készpénz, kuvik, mikor kvik, az a kuvik, ugye, hát miért kuval kell idő, kuvik.
2: Igen, és egyszerűbb is kimondani, mert
3: mikor, melyik a nyerő ez a témánk, tehát a Cibbank.
2: És egy rég nem látott szakértő, nem hallott szakértő, Márvány Zsugatot várjuk ide, Mr. Marble-t, igen, reméljük megérkezik időben, ha nem, akkor elkezdjük telefon, mindenképpen beszélünk vele.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy erős KKV-t kérnék.
6: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
6: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
7: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
7: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
8: Hangolódjon a karácsonyra Csajkovszki varázslatos klasszikusával. A Diótörő december 23-án a világhírű ukrán balett előadásában érkezik a Budapest Kongresszusi Központba. Jegyek www.jegy.hu.
9: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
10: Pont mint egy vállalkozásnál, nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
11: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
12: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
13: A fővárosban lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton. Az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Nagykörúton a Blahalujza tér és az Üllői út közelében, valamint a Rákóczi hídon Budára. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek. A váltkozó irányú forgalmat jelzőőr segíti. Farkas Renáta, BKK Info.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
15: A kormányfő megpróbál visszaszerezni 2 milliárd eurónyi uniós támogatást, több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kapunk a norvég alaptól. Immár nálunk is árulnak emberszabású robotot. Sok felé kell ködre számítani, napközben mindenütt felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, a szél olykor megélénkül, délután pedig 16 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormányfő megpróbálja visszaszerezni azt a 2 milliárd eurónyi uniós támogatást, amelyet az előző kormány mulasztásai és a jogállamisági viták miatt veszített el. Közvetlen visszaigénylésre nincs lehetőség, de a következő uniós költségvetésről folytatott politikai alkufolyamat alkalmat teremthet Magyarország kompenzálására, mondta az Európai Tanács ma kezdődő ülése előtt Magyar Péter. Hozzátette azt is, hogy a következő 7 éves költségvetés tárgyalásain azon fog dolgozni, hogy Magyarország külön uniós forrásokat kapjon a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita korábban jelezte, hogy a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. Nincs más lehetőség, mint befejezni a Mohácsi-Dunahidat. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium átvilágította a beruházást, és a híd már olyan készültségben van, hogy Érdemben nem lehet visszaskálázni. Ahol viszont lehetett, ott változtattak. Az alföldi oldalon visszaállítottuk az eredeti 2x1 sávos kialakítást, ezzel 76 milliárd forintot veszünk vissza a kivitelezőtől, közölte a szakminiszter. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll, egyelőre azonban nincs jele annak az energiaipari tűzszünetnek, amelyet Donald Trump elnök minapi közlése szerint Oroszország és Ukrajna között kötött, sőt Oroszország részéről a támadások még további eszkalációja érzékelhető, mondta a Londonban tárgyaló ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt Andy Burnham miniszterelnök fogadta, aki megerősítette, hogy Nagy-Britannia további légvédelmi eszközöket ad Ukrajnának. Egyre erőszakosabbak a tüntetések Tiranában. Az oktatási minisztérium előtt a rossz oktatási körülmények és a súlyos korrupció miatt tiltakoztak. A megmozdulás résztvevői közül egyesek téglákkal dobálták az épületet, áttörték a korlátokat. Két tüntető a falon átmászva fáklyákat dobott az épületre, amely ki is gyulladt. Imár nálunk is árulnak emberszabású robotot. A H2 nem egy otthonra szánt modell. A gyártó szerint arra való, hogy az emberek számára kialakított munkakörnyezetben teszteljék a cégek, hogy hogyan vehetik át a robotok az ember munkáját, írja a HVG. A 182 cm magas, mint egy 70 kg-os robotot úgy alakították ki, hogy az emberi mozgáshoz közelítő járást, fordulást és hajlást tudjon megtenni.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
15: Eleinte sokfelé borult lesz az ég, majd napközben felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, a szél viszont megélénkül majd. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Mindenkit köszöntünk nagy szeretettel, megy tovább a Millás reggelét a Rádió Café 98.0-án. Október 15-e van, csütörtök reggel, 4:09 múlva itt van Kántor Endre.
5: És Gede Balázs.
4: És persze a kedves hallgatók, hát az olimpia körüli polémia, illetve vélemény nyilvánítás az folyamatosan zajlik. Úgyhogy csak két üzenet ebből, egy nagyon frappáns, az olimpia luxus rendezvény. Ha ezt nem ismerik fel, akkor még van mit tanulni. Tehát az oktatásra kell fordítani a pénzt. A másik pedig Black Bear Jones hallgató írta, szavaztok hely. Az az ország, ahol egy János kórháznak hívott helyben, ami középkori állapotban sincs már. Embereket gyógyíthatnak, ahol a budai Béla király útnak nevezett háborús övezetnek is rossz állapotú úton. Több mint 200 javítást számláltam meg. Ahol a volt államfő lakik, ahol a köztársasági elnök rezidencia is van, és a belvárosi József Attila utcának nevezett szintén balkáni állapotú utakon kell közlekedni, ahol egy T-34-es tank is defektet kapna, ne akarjon olimpiát rendezni. Hát ez egy elég határozott és markáns vélemény.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.
5: És ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban Márvány Zsolt, a CIP Bank pénzforgalmi és tranzakciós szolgáltatások vezetője. Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
5: Szia, és jó régen, reggelt! Régen beszéltünk már, úgyhogy nagyon örülünk, igen, hogy ismét itt vagy velünk.
4: Így van.
7: Akkor még optimistának hívtak, ugye azóta már felnőttem.
5: Tényleg, és ez elmúlt.
7: Hát, kinőttem. Nem, egyébként realista lettem.
4: Igen.
5: Végül is az egy hasonló görbe, mint a Dunning-Kruger görbe. Az, igen, ember először optimistán kezd, és utána realista lesz belőle. Lehet, hogy
4: de van, ez nagyon jó, mert akkor pont jókor találkoztunk újra, mert most ez kell, ugye, el kell döntenünk, hogy mikor, milyen fizetési megoldás az, ami praktikus, ami jó, meg ami kifizetődő, mert ezeknek díjaik is vannak. Még a készpénz használatnak is, vagy tartásnak. Kártya, készpénz, quick vagy kuvik megoldások, ezzel fogunk beszélgetni, hogy kinek, mikor, milyen szituációban mi fekszik.
5: Kezdjünk messzebbről, mert unblock elvileg mindenkinek jó a digitális fizetés, elvileg. Hogyha a nemzetgazdasági szinten nézzük, a KP az pénzbe kerül nyomtatni, pénzbe kerül használni,
4: tartani,
5: pénzbe kerül
4: otthon
5: rejtegetni, pénzbe kerül bezúzni, minden része pénzbe kerül.
4: De tényleg ennyi a negatívum? Tehát tegyünk egy valamilyen prioritási sorrendet abban, hogy mit használjunk.
7: Hát a készpénznek egy hatalmas előnye van, akkor is működik, ha áramszünet van, vagy éppen nincs internetes kapcsolat. Ezen kívül, ahogy mondtátok tényleg, tehát évente ilyen 10-20 milliárd között költ az MNB arra csak, hogy az új pénzeket nyomtassa és a fémeket megverje. És akkor még a kollégáimat tudnám beidézni, ha akarnátok egy ilyen nagyon szomorú műsort csinálni, hogy mennyibe kerül az ATM telepítés, a készpénzkezelés, ugye. Aha. Nagyon sok ügyfelünk készpénzt hoz be, és ugye annak a zsákos feldolgozása. Tehát tényleg a készpénznek hatalmas költségei vannak, amit a nyilván magánemberként ugye nem érzel, mert ott van a zsebedben a 10 000-es, és bemész bármelyik boltba, és pár pillanat múlva már nincs is ott. De az, hogy teljesen digitálisra átálljunk, én azt azért a jelenlegi generáció, mondjuk a magunk generáció, így a 30-50 ötveneseknél már van rá esély, hogy csökken. Én személy szerint nagyon-nagyon régóta nem hordok magamnál készpénzt. Néha bele is futok ilyen pofonokba, hogy hát éppen nem működik a terminál, úgyhogy tessék szépen elballagni 6 kilométerrel arrébb az automatához, és akkor utána meg egy jó kis készpénzfelvételi díjjal jutalmazom magam. De Azt gondolom, hogy a gyerekek, a mostani 10-20 éveseknél ez már nem is lesz kérdés. Saját két gyermekemet is hoznám példaképpen, tehát mind a kettőnek
4: igen,
7: már ott a kártya.
4: Igen, én is tapasztalom, hogy...
7: És az esetek 99%-ában kártyával fizetnek, sőt telefonnal, tehát ugye pittyenti a tokenizált kártyáját.
4: Igen. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen is a költségek között, amit én itt egy pillanatra megemlítettem, azért az egyén költségét is említhetjük, hogyha annyira nagy hívője a készpénznek, hogy otthon tartja valahova beásva, vagy valami, akkor neki is vannak költségei, ugye nem csak a jegybanknak.
7: Hát mondjuk 100 millió fölött már senkinek nem tart. Nem javasolnám, hogy otthon tartja a készpénzt, de annak azért már jelentős, igen, még a mostani kamat szinteken is azért jelentős kamat költsége van. De igen, tehát magánemberként nem feltétlenül érzed azt, hogy ez pénzbe kerül, már maga a pénzhasználat is. Ugyanez igaz egyébként a kártyára, illetve öröm volt füleimnek, hogy Kuviknak mondjátok ti is, én is annak hívtam, de nevezzük csak úgy, ahogy mindenki hívja, Kviknek. Tehát magánemberként igazából a három típusú fizetési mód között nincs érdemi költségkülönbség. Nem érzékeled. Van egy éves kártyadíjad mondjuk, de azt a egyes tranzakcióknál ugyanúgy, ahogy a Quicknél sem, nincs külön díjad.
4: Mi a helyzet a kereskedőkkel? Mert ott azért árnyaltabb a helyzet.
7: Hát ott nem, hogy árnyaltabb, ott azért elég drasztikus különbségek tudnak lenni. A kártya ugye igazából 70-es évek óta abszolút még mindig azt gondolom, hogy domináns. Európában, Amerikában. Ha megnézed mondjuk egy átlag kínai átlagos napját, egyébként nagyon vicces, a YouTube tele van mostanában, elszaporodtak ez a 26 éves programozó vagyok, így telik egy napom című kínai videók, és ott senki nem használ kártyát. Tehát ott az összes videóban ott megy, telefonnal, QR kódot olvas is, ugye ott valetek közötti fizetések vannak. Európa, Amerika az ugye a kártyás ökoszisztémára épül, és az, hogy próbálunk ebből a kártyás világból egy picit a számlák közötti fizetésekre menni, tehát ez a account-to-accountos szép magyarosan megfogalmazva, annak több oka is van, egyrészt a gyorsaság, másrészt a költség, harmadrészt pedig, hát nem akarom itt ugye az Egyesült Államok jelenlegi minden idők legjobb elnökét ugye kritizálni.
4: Azt de megtesszük mi.
7: Azt majd intézitek ti. De ugye azért van némi geopolitikai bizonytalanság abban, hogy ugye két hatalmas amerikai kártyatársaság uralja tulajdonképpen a magyar kártyás piacot is. Nagyon szeretjük őket, de nem lehet azt 100%-osan mondani, hogy egy év múlva mi a regnáló elnök úr nem mondja azt, hogy már pedig akkor Európában akármilyen korlátozásokat vezetünk be. Tehát ez egy olyan fegyver, ami nyilván 0,000 nagyon kevés milliómod százaléknyi esély van rá, hogy bevetik, de ha bevetik, az fájna. Ezért is próbál szerintem nem csak Magyarország, Európa is egy picit ettől az amerikai ökoszisztémától függetlenedni.
4: Aha. Visszatérve
5: a... Mennyire ismerik a kereskedők azt, hogy akár Quicket is tudnak
4: kereskedők
5: használni.
4: Kereskedők és a fogyasztók.
5: Igen, lehet, hogy a fogyasztók egymás közötti utalás miatt igen, de hogy én azt vettem észre, hogy ezt kevésbé használják ki a kereskedők.
7: Igen, a középső zóna, tehát most a magam példájából kiindulva, megint múltkor ablakot szereltettem, és kijött a szaki, nagyon szépen megcsinálta, és kérdeztem, hogy mondom, lehet esetleg, hogy nem készpénz, mert nem tartok otthon készpénzt. Mondta, persze, küldök fizetési kérelmet, és így gyakorlatilag majdnem leültem, hoppa. Mondom, hogy hopp, egy korombeli szaki, és abszolút egy pikpak megoldottuk így fizetési kérelemmel. Tehát a magánszemély szintjén már kezd átmenni, több alkalom volt tényleg így magánszemélyek között is, hogy így azzal fizettünk, illetve a nagyok, tehát a nagy cégek gondolkodnak, illetve tudomásom szerint nem egy, nem kettő már fejleszt is, tehát külön tenderek vannak ezekre. A középső zóna igazából, ahol én még egy picit hiányolom azt az MNB által beígért oktató szerepet, vagy ilyen tájékoztató szerepet, hogy tényleg egy kisvállalat, egy ilyen small business mérettől a nagyobb KKV-kig ez ismertebbé váljon. Mert nem feltétlen fog ez mindent kiváltani, tehát persze. Ez most nem a csodagyógyszer, de nagyon sok esetben azt látjuk, hogy nem lecserélni a kártyát, de a kártya mellé alternatívaként betenni az
4: arra
7: anyagilag is, meg élményileg is.
4: Ez hogy
7: pozitív.
4: Néz ki a boltba? Hogyha valami Quickkel akarnék fizetni, mit látok, vagy hogy tudok?
7: Hát a Quick ugye négy módja van, ami igazából kettő. Tehát van a fizetési kérelem, aha, tehát Quick kérelem néven fut, illetve van a másik három, ugye a QR kódos, a deep linkes, tehát amit ugye mondjuk egy e-mailben vagy egy WhatsApp üzenetben tudsz kiküldeni, illetve a az NFC megoldású, tehát ami ugyanolyan chip alapú eszközök közötti kommunikáció, mint mondjuk egy kártyás, amikor lepittyented a kártyádat, vagy a telefonodat. Gyakorlatilag a fizetési kérelemnél ugye akinek te akar, vagy aki szeretné, hogy fizessenek neki, küld egy ilyen fizetési kérelmet. Ugye Magyarországon kötelezően minden banknak ezt le kellett fejleszteni, hogy a minden bank applikációja ilyen esetben ugye dob egy üzenetet, hogy hopp, érkezett egy fizetési kérelmed, ráböksz, bevisz az alkalmazásba, és ott látod, hogy Gipszi kap KFT, 20 ezer forint, ablak szerelés, és jóvá hagyod, vagy nem hagyod jóvá. Tehát magánemberként én például nagyon szeretem, hogyha mondjuk nem kell már postai csekkekkel bajlom. Nyilván postára már nem megyek be, de ami csekk jön, ott beírogatni megjegyzésbe azt a 16 ezer számjegyű azonosítót. Itt aki küldi, ő írja be az azonosítót, meg minden információt. Ez az egyik verzió. A másik a QR kód, az ugye egy pénztár gépnél most már azt látjuk, tehát már nem az a klasszikus régi ilyen karos pittyengetős van, hanem ott is van grafikus

0: történik, világos. Nem?
1: Nem fizetési kérelem, hanem tehát ez nem fizetési kérelem, ja, tulajdonképpen, okay, hanem
0: egy fizetési folyamat, átutalási folyamatok a jóváhagyása, igen. Világos. Tehát ez az azonnali fizetési rendszer, ugye az AFR.
2: Jól érzékelem akkor, hogy ez egy kereskedőnek tulajdonképpen egy döntés kérdése, tehát nagyon nem kerül semmibe, vagy csak valami nagyon kevésbe.
1: Fejlesztés hogyha... is, meg döntés is. Tehát azért egy kereskedőnél ehhez a kasszarendszert át kell alakítani. Most erre én úgy tudom, hogy alakulnak
2: akkor,
1: már...
2: Akkor, ha nem tudja, alapból gondolom.
1: Igen.
2: Mert hogyha de... igen, vagy valami előkészítés van, akkor gondolom viszonylag gyorsan telepíthető a dolog.
1: Én azt gondolom,
2: és azt kivégzi el egyébként a bank?
1: Hát alapvetően nem a banknak a feladata, tehát mondjuk egy nagy kereskedés, vagy egy nagy kis kereskedésnél ott azért ez a saját IT rendszerükben kell ezt. Aha. És nem feltétlen csak a kasszákra kell gondolni, hanem az, hogy ezeket a fizetéseket ugye ő be is tudja drótozni.
2: Aha, világos.
1: Meg a kasszánál ugye fontos az, hogy azért ne álljon a sor. Tehát nem tudom, emlékeztek-e rá, én régen 15 évvel ezelőtt roppantúr rühel lettem azt, aki kártyával akart fizetni. Oda ment, pittyegett, fél perc eltelt, kijött a szlott, nem jött ki. Tehát az nagyon-nagyon lassú volt, és nem szeretné senki, hogy ez a quick-es dolog ez ugyanebbe az irányba elmenjen. Szerintem egyébként nem fog.
0: Tehát ugye az AFR-ről beszélünk, ami az azonnali fizetési rendszer, ez a kiváló mozaik szó, de van egy olyan is, hogy SEPA Instant. Mi a kettő között a különbség vagy hasonlóság?
1: Hát a hasonlóság az az, hogy mind a kettő az azonnaliságon alapul. Ugye a mi kis AFR-ünk ugye 5 másodpercet ír elő, tehát hogy az indítástól számított 5 másodperc múlva ott kell lenni a pénznek a partner számláján. A SEPA Instantnál ez 10 másodperc lesz, de hát fogadjuk el nekik, mégiscsak egy nagyobb régió.
0: Meg ott azért egész európai?
1: Ez egy összeurópai dolog lesz. Ugye az eurozónás országok már kell, hogy tudják. Mi, mint nem eurozónás, de EU tag, nekünk 27 január, amikor el kell tudnunk fogadni, de júliusra meg el kell jutni minden banknak oda, hogy indítani is tudjon.
2: Tehát ugye a SEPA rendszer az működik, aki esetleg nem utalgat devizában, annak elmondhatjuk, hogy ez van, létezik. Ugye ez egy
0: és jó, erre
2: jön egy ilyen instant verzió, egy ilyen azonnali fizetési.
1: Annyit pontosítanék, hogy igazából instant SEPA már most is van.
2: Aha.
1: Csak
2: az, ami plusz díjas.
1: Ami az AFR-nél nagy előny volt, hogy annak idején, amikor ez bevezette az MNB, akkor nem adott lehetőséget, hogy majd eldöntitek, srácok, hogy akarjátok. Nem. Kötelező minden banknak 10 millió, akkor 10 millió alatt, ami 10 millió alatti utalás, az azonnalra.
2: Aha.
1: Ezt az Európai Központi Bank nem lépte meg annó, 2012-3, most nem emlékszem a pontos dátumra.
2: És ott, tehát ez banki döntéskérdés, hogy adja vagy nem.
1: Országonként és bankonként is eltérő. Tehát például, mint a Hollandiában egészen fejlett volt, de mondjuk amíg Hollandiában 2021-2 környékén is még csak 50% a tranzakcióknak volt azonnali, nálunk 95. Tehát gyakorlatilag az összes lakossági tranzakció azonnaliban megy. Ami most történik, hogy az ECB azt mondta, hogy na, akkor mostantól nem mindenki a saját feje szerint, hanem mindenkinek kötelező ezt a SEPA Instantot bevezetni, és ami nagyon fontos, és a cégek szempontjából egy fontos költségtényező, hogy nem lehet drágább, mint a normál SEPA. Mert most, ha instant akarsz, tudsz SEPA-t utalni, csak az feláras.
2: Igen.
0: Aha, tehát azért, ez meg is válaszolja a hallgató kérdését legalábbis valamennyiben, hogy mi az, ami ráveszi a fogyasztót, hogy ezzel fizessen. Tehát, hogy és akkor, ha van egy ilyen európai rendszer, ami elkezd elterjedni, és gyakorlatilag kötelezően bevezetik minden, ami egyébként nagyon nagy változás lesz, nagyon sok helyen, például Németországban.
2: Azzal menőzhetünk, hogy adtunk jó példát az azonnali fizetési rendszer jó működésével?
1: Szerintem egészen nyugodtan. Ugye? Tehát náluk hamarabb volt instant, viszont nálunk bevezetés után azonnal felfutott, és lássuk be, hozzá is van szokva mindenki.
2: Igen.
1: Tehát most már nem az van, mondjuk veszel egy autót, és akkor így izgulsz, hogy másfél egy nap múlva megjön a pénzed, vagy 3 óra múlva megjön a pénzed, hanem puty, 5 másodperc, nyilván ha 30 millió veszed, akkor nem, de a 20 millió alatti autóknál ez
0: az
1: igaz.
0: Az is megjön azonnal.
1: Hát egyébként az is egy óra alatt ott van.
0: Igen. Oké, szóval, hogy ez egy nagy változás lesz Európában ezek szerint, és nyilván befolyásol egy csomó mindent. Határon átnyúló alternatíva a quickre?
1: Hát igazából határon átnyúló ez a SEPA Instant.
0: Ez
1: tehát a quick az a forint azonnali rendszerre van ráépítve. Nem tudom, hogy tervezi-e az MNB ezt bármilyen szinten összekötni. Ugye ott van egy huncut devizaváltás, és ugye itt reggel már beszélgetettek az euró bevezetés, nem bevezetésről. Én amíg forinttal fizetünk, szerintem ez két külön rendszer lesz, de ugyanúgy elérhető lesz magánszemélyként is. És egyébként még az előbbi kérdésre visszatérve, tehát az AFR, tehát ugye a quick-es megoldások, hogy magánemberként miért éri meg, nem feltétlen csak a gyorsaság, inkább egy kényelmi funkció, tehát nem kell csekket bizgerálni. A másik oldalról viszont, akikkel beszéltünk eddig ügyfelekkel, kicsikkel, nagyokkal, ott leginkább

0: ők is abban gondolkoznak, amit meg tud takarítani vele a cég, és azért a kártyához képest jelentős megtakarítás, annak egy részét, ha kedvezményben 5% kedvezmény, 10% akármi, tehát vagy hűségpontban, vagy bármiben vissza tudja adni, tehát motiválja a felhasználót, az onnantól kezdve nagyon szépen fog terjedni. Egy élő példa most név nélkül, van egy ügyfelünk, akinél pont 2 hete kapcsoltuk be ezt a fizetési kérelmes témát, és ott a 2 hét alatt pedig egy eléggé szűk terület, tehát egy késedelmes fizetésű ügyfelek felé mennek ki ezek a fizetési kérelmek, és 90% fölött van a teljesülési arány. A korábbi levelek plusz csekkek helyett azonnal ott a pénz.
1: Most nem olvasom be pontosan, de egy hallgató megírta azt, amire rá akartam kérdezni, hogy itt ugye azok a fintech cégek, akik bejöttek a piacra, ez ki is kényszerítik ezt a változást, hiszen ők a saját rendszerükbe olyan dolgokat implementáltak, amivel például az ilyen határon átívelő azonnali fizetési rendszerek működnek. Ráadásul ugye a levélben az is volt, amit üzenetben, hogy neki egy ilyen előfizetéses megoldása van az egyik ilyen fintechnél, és abban pedig alapból benne van egy csomó, ami egyébként feláras lenne. Szóval, hogy itt is törték az utat ezek a diszruptorok.
0: Abszolút, és most nyilván az ember a banki székből nézve azt mondja, hogy jaj, meg most akkor nő a verseny, de valahol meg ahhoz, hogy tényleg látványos fejlődés legyen, nem csak a bank, hanem jegybanki szinten is ezt értelmezni kell, hogy tényleg most mit tudnak ezek a fintechek, és egy értelmes választ is kell rá tudni adni. Mert nyilván egy bank, most legyen az a miénk, vagy bárki, az nem lesz fintech. Tehát ez két külön bicikli. De az, hogy az ő megoldásaik, és tényleg át tudok neked tolni egy másodperc alatt pénzt,
1: az egy experience és úgy általában, így. De egyébként szerintem ezt nagyon meg is lépték elég sokan pénzintézeti innen kint. Volt egy jó példa, és akkor erre szépen ők is rá tudtak fejleszteni. Mit jósolsz 5-10 éves távlatban lehet? SEPA Instant, AFR, Quick, hogy fog kinézni egy digitális tárca?
0: Hát most a kereskedői szemmel nézve én azt gondolom, hogy még hozzátehetjük egyébként a blokklánc alapú, tehát a blokklánc alapú fizetési megoldásokat, mert ugye az egy külön adást is megérne, hogy tényleg ebből mi lesz, ugye gőzerővel dolgozik az ECB a digitális eurón. Tudomásom szerint azért a forint kapcsán is gondolkodik az MNB, hogy digitális forint. Tehát igazából azt gondolom, hogy nem fog a kártya nem fog eltűnni, meg nem fog a dominanciája megtörni. Ez kicsit olyan, mint a... Tehát most hirtelen tudok rá példát hozni, de egy ilyen európai gondolkodásban azért az ott van.
1: Ez kell.
0: Az, hogy nekem most még jelen pillanatban kényelmesebb egyet pittyenteni a telefon, ami mögött ugye kártya van, az még oké, de ha bejönnek tényleg ezek a pénztárgépek, amik már ugyanezt tudják az AFR-rel, akkor nekem userként, egyszerű emberként olcsóbb lesz, azt, hogy nem kell az éves kártyadíjat fizetnem, hanem ez tök ingyen van.
2: Egyébként biztonsági szempontból mi a jobb, a telefonos megoldások vagy a fizikai kártya?
0: Biztonsági szempontból, figyelj.
2: Mert hogy itt vannak olyan dilemmák, szerintem... hogy a kártya adatokkal kommunikál, a telefon az ugye újra generált tokenekkel, tehát azt nem lehet csak úgy elkapni, mert nehéz. Nem jó semmire. Vagy ez nem ilyen egyszerű?
0: Én azt gondolom, nem ilyen egyszerű. A biztonságot én ott fognám meg, hogy maga a kártyás rendszer azért a 70-es évek óta megvan, és ott egy iszonyatos chargeback, és tehát egy olyan visszatérítési, meg kártérítési szisztéma van mögötte, ami magam is pont 2 héttel ezelőtt volt egy ilyen ügyünk, nem érkezett meg, és akkor visszautalás. Ugyanez egyébként az AFR mögött is megvan, tehát az MNB ezt tudatosan, gyakorlatilag, hát nem copy-paste, de egy nagyon hasonló ilyen chargeback rendszert tett mögé, és az a 5 másodperc, amit említettem, tehát ami alatt a pénznek át kell menni, abba az 5 másodpercbe bele kell férni még egy biztonsági vizsgálatnak is. Tehát van egy központi visszaélés megelőző rendszer, azon még átfut a tranzakció. Tehát hogyha én utalni akarok neked, vagy sőt, te küldesz nekem egy fizetési kérelmet, és az bármilyen szempontból gyanús, akkor az nem fog átjönni.
2: Aha. Egy másik hallgató az Amerikában használatos csekkfüzetek sorsára juttatná a kártyákat. Tehát mármint ugye, hogyha a jövőbe tekintünk. Ugye
1: mit ott akarsz? Is még, nekem is volt
2: még,
1: olyan.
2: Azért mondom, hogy még mindig van szerintem, csak
0: Amerikában
2: nem feltétlenül...
0: Divat, egyszer-egyszer betévet hozzánk is, hogy be tudunk-e váltani csekket.
1: Én annak idején odakaptam az ösztöndíjamat, és volt ilyen postabankos csekkfüzetem.
2: Jó, kellett, tényleg voltak itthon is.
1: Igen, csak ilyen nagyon idióta formája volt, nem ilyen pici volt, hanem ilyen hosszú izé volt, és az tök nehéz volt magaddal vinni, de néha fizettem azzal, tudod, hogy kitölt kötöttem, hogy menj, és akkor azt lehet beváltani.
2: A fejekben hogy lehet kicsit digitalizálni, mert megint jöttek olyan üzenetek, hogy a vesztébe rohan a világ, ki vagyunk szolgáltatva, és majd jól megtámadják a pénzügyi rendszert is, ahogy a Starlinket le lehet kapcsolni, majd lekapcsolják ezt is, és végünk van.
0: Ó, nem, szerintem nem ettől lesz végünk, hanem amikor az AI-ok összeállnak és leállítják a világ áramellátását, akkor úgyis reszeltek.
2: És akkor a készpénzzel is mehet.
0: És akkor teljesen mindegy, akarsz. Akkor még az aranyfogak fognak érni valamit. Igen. De viccen kívül én azt gondolom, hogy önmagában a digitalizáció az nem egy akkora kockázat. Csalás akkor is volt, amikor már mindenki készpénzzel fizetett. Tehát azért nekem is egy-két ilyen jó kis vásári kupece sztori azért van, amikor a devizaváltás ugye még a keletinél ment készpénzbe. Tehát én azt gondolom, a csalás az mindig van, mindig is lesz.
2: Ott nyílt is egy counter change.
1: Van.
2: Csak mondom.
1: Igen, na, sajnos nem.
2: Nagyra nőtt a helyi kereskedő.
1: Köszönöm szépen a testvéreimnek.
2: Amikor nagyjá válik.
0: Szóval én nem gondolom azt, hogy ezzel túlságosan kiszolgáltatjuk magunkat. Az egyetlen pont, ami mondjuk szerintem egy picit ilyen határeset, például, amit az előbb említettem, hogy a blokklánc alapú digitális pénzek, ami programozható, ami nyomon követhető, tehát ami, uram, bocsánat, bármelyik, a világ bármelyik részén autoriterebb állam kerül hatalomra, akkor ő szépen le tudja követni azt, hogy na, akkor a Gede Balázs mire is fizetett? Illetve, ó, várj, a Gede Balázs nekem nem tetszik, akkor kikapcsolom a pénzét, most így hülyén fogalmazva.
2: Igen.
0: Tehát ebben van, de ebben sem az, hogy most akkor jönnek és elveszik a csalók a pénzedet, hanem ha már ez a blokklánc alapú rendszer lenne, vagy volna, akkor abban azért állami beavatkozással elég sok mindent le lehetne korlátozni.
2: Világos. Hát Zsolt, nagyon örülünk, hogy láttunk újra, és egy jót beszélgettünk, nagyon klassz volt.
0: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, várunk máskor is nagy szeretettel. Kicsit sűrűbben, hogy ne kelljen 16 évet várni, vagy nem tudom, mikor ott volt.
0: Alig 12.
1: Alig 12. Annyi, kérem szépen.
2: Oké, még egyszer köszi.
0: Köszi szépen.
2: Márvány Zsolt volt a vendégünk, a Cibbank pénzforgalmi és tranzakciós szolgáltatások vezetője.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
4: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
5: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
7: Ezt elteszem magamnak.
8: 1920-ban ezen a napon született Mario Puzo, amerikai író, aki nem leginkább Puzo. A maffia világról szóló műveiről vált ismerté, nem a flatulenciáról. Ő a Keresztapa világhírű regény szerzője többek között, és egyszer azt mondta, hogy...
9: A jogászok a táskájukkal sokkal több pénzt tudnak rabolni, mint 1000 fegyveres bandita.
8: Milyen jó véleménye nagyon. Mario Puzónak.
9: Igen, hát a jogászokról. Gondolom, ez is alapjául szolgálhatott a történeteinek.

0: God think. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Szép jó reggel.
3: Mit? Nem, dehogy ja? is. Már ott tartunk, hogy futómű rovatunk ja? van. Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel.
4: Jó reggelt, sziasztok. Van fülesem is, mikrofonom is.
3: Balázs úr.
2: Hirtelen fölébredtem, bocsánat.
4: Nem az ácsadott be, úgyhogy egyből a működő mikrofonba beszélek.
2: Na, igen, jó tényleg.
3: Két témánk is van, mind a kettő nagyon fontos. Kezdjük az elsővel. Egyesség született az EU és Kína között. Mi az egyesség?
4: Az az egyesség, hogy önként fogja magát korlátozni elméletileg Kína, amire én nem tettem volna sokat, megmondom őszintén.
2: Ezt akarom mondani, és ezt rámerjük bízni.
3: Mi így van, mondani lehet.
4: Igazából az van, hogy azért ezekhez az egyezményekhez nem feltétlenül szokta magát betűpontossággal tartani a kínai fél.
2: Ez a betűpontosság, ez jó volt.
4: Másrészt meg én nem láttam a kisbetűs részét ennek az egésznek, mert hogyha, és meg is írtam a blogra, hogy tulajdonképpen ez egyébként ez úgy néz ki, hogy az EU itt alapvetően végig tudta verni az érdekeit, és így első hallásra minden nagyon jónak tűnik, és ennek örülnék is, hogyha így lenne, csak nem egészen értem, hogy mit adtunk mi cserébe Kínának. Tehát nincs apró betűs rész arról, hogy Kína önként korlátozza magát, kevesebb plug-in hibrid autót akar exportálni az EU-ba, balanszba akarjuk hozni a külkermérlek hiányunkat velük szembe. Tehát egy csupa olyan dolog, ami így látszólag az EU-nak jó lenne, de hogy
3: tudod,
4: ebben
3: hogy
4: mi a...
3: mit adtunk mi? Elmondom neked. Leültünk tárgyalni normálisan, normális feltételekkel.
4: De ezt még nem csináltuk eddig?
3: Azt nem tudom, viszont megkapták az ízelítőt abból, hogy hogy néz ki ez, amikor nem így történik.
4: Szerintem
3: teljesen máshogy állnak hozzá egy olyan tárgyalás, az, amikor a két fél respektálja a másikat, és megértik a másik problémáit.
4: Hát én
3: egy kicsit optimista, vagy hogy is mondjam, idealista vagyok ezzel
4: az
3: kapcsolatban?
4: Az üzleti életben én nem ezt a vonalat hozom, hanem azt, hogy az erő az egyetlen, ami bármifajta egyességet képes betartatni.
3: Értem, de hát ezt Donald Trump is ezt hozta, és egyelőre nem áll jól.
4: Hát, on the long run, majd megnézzük. Nem tudom. Én nekem se tetszik ez a típusú dolog, tehát én nem azt mondom, hogy ezt kell követni, hanem azt mondom, hogy általában ezt szokta magát valahogy mégiscsak keresztül verni a dolgokon, aztán, hogy ezt hogyan csipkézzük.
2: Ez a hatékonyabb.
4: Igen, tehát, hogy ezt hogyan csipkézzük, vagy ez hogy van eladva ideológiailag, hogy legyünk kedvesek egymással, és fogjuk egymás kezét, és menjünk
3: a naplementében. Hát nem ezt mondtam, csak hogy normálisan tárgyaljunk.
4: Persze, de a normális tárgyalás mögött mindig az van, hogy akkor van egyébként bármi tétje a dolognak, hogyha van valami megfélemlítésed, vagy van valami erőd, vagy van valami bármid. És most szerintem úgy állnak a csillagok, és örülök, hogyha az EU ezt felismerte, hogy akkora gondban van Kína is az otthoni piacon, hogy egyfelől ez egy nyomáspont. Tehát, hogyha 3 millió 600 ezer autó hiányzik eladásban januártól szeptemberig a kínai piacon, és kénytelenek exportálni, akkor, hogyha szépen lezárod azt az utat, ahol ők ezt a típusú dolgot le tudják teríteni a világ más piacaira, akkor az náluk úgy tűnik, hogy egy nyomáspont. Kettes, erről viszonylag keveset olvastam, illetve nem nagyon láttam, hogy ezt említették volna, de sajnos ez az EU-s cégeket is érinti rossz értelembe véve, hogy szerintem annyira meggyengült a német autóiparnak a pozíciója Kínában, hogy amit mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt beszéltünk itt arról, hogy mi van, ha bekeményítünk velük, akkor nem lesz jó nekünk, mert akkor majd ők bekeményítenek velünk.
2: Ez úgy tűnik, hogy fog jobban fájni.
4: Igen, de ez úgy tűnik, hogy elveszőben van, mert már annyira gyengék a számok, hogy ez már nem egy olyan megfélemlítő erő Kína oldaláról az EU-val szemben, hogy azt mondja, hogy figyeljetek srácok, akkor még nehezebb helyzetbe hozzuk a német autóipart Kínában, mert már így is elég nehéz helyzetben van. Tehát szerintem most itt mind a két fél fogja egymás nyakát, és valószínűleg most Kínának nagyobb érdeke volt azt mondani, hogy ezt ne eszkaláljuk, hanem valamit még tudjunk ide exportálni, nem szül ez jó vért, hogyha itt kinyírjuk a itteni autóipart, próbáljunk meg valamire jutni. Közben egyébként érdekes módon adná magát az az ügy, hogy ott van az a 10-12 autógyár az EU-n belül, aminek jelen pillanatban ugye nincs kihasználtsága, és a kínaiak kopogtatnak, hogy akkor ezeket ők meg szeretnék venni, hát akik kulcsra kész termelési egységet kapnak.
2: Tehát gyártó üzemekről beszélünk.
4: Igen, komplet üzemeket.
2: A legutóbbi adásban is, ugye, hogy csak be kell menni a gyárkapu. Kinyit, bemegyünk,
4: így
2: és
4: van,
2: már lehet
4: haladás.
2: Tolni.
4: Nyilván az első blikre jónak tűnik, mert biztosítva vannak a munkahelyek, folyik termelés, GDP, stb. De hát ez ugye egy még gyorsabb kinyírását jelenteni annak, aki itt van eleve. És eddig úgy tűnt, hogy a politikusok nagy része azért mégiscsak a rövidtávú gyógyírt szeretné mondjuk a munkahelyvesztésre azzal, hogy akkor adjuk oda egy kínainak az XY európai gyártóegységet, ami éppen nem gyárt, vagy a
3: megszűnő szerében. Adjuk oda, de kössük ki, hogy európai munkaerőt kell alkalmazni. Igen, például. Igen. És akkor a következő választásokig tutik vagyunk, mert megoldottunk valamit.
4: Na és mit mond jelen pillanatban az olaszoknak az ipari minisztere? Nem adunk kínaiaknak autógyárat. Itt egy csomó nálunk, ami nem termel, problémát jelent, kéne vele valamit kezdeni, de kínaiak nem adjuk el. Nem tudom, hogy ez jó vagy nem jó, hosszú távon, rövid távon, tényleg nem tudom, hogy ez most...
2: Majd jártunk benne Tagliatellét.
3: Ja, nagyon jól hangzik. De egyébként majd beszélünk vagy a jövő autóiról is egy picit, meg az élményekről, de hogy...
4: Az, amit az EU most csinált, az szerintem jó. Ez a lényeg.
2: Aha, tehát,
4: ez szerintem jó, ez az irány.
2: Azt mondod, az apróbetűs nem tudod, de egyébként a felület az mi? Mármint a főmondás. Tehát okay, hogy
4: a főmondás az de... az, hogy a felére fogja önkéntesen korlátozni, tehát a felére fogja csökkenteni a plug-in hibridek exportját az EU-ba Kína, mert hogy ugye olyan mértékben kezdték el letolni, lesöpörni a piacot. Aha. Európában ezekkel az autókkal, hogy ez nagyon-nagyon fáj az európai autógyártóknak, legelsősorban azért, mert ez volt az a kategória, amivel a CO2 büntetéseket el tudták volna kerülni akkor, hogyha megfelelő mennyiségben, legalábbis a következő hullámot el tudták volna kerülni, hogyha megfelelő mennyiségben tudnak eladni sok plug-in hibridet, mert ugye ez, mivel papíron 100-150 kilométereket már tudnak menni ezek az autók tisztán villannyal, hogyha valóban töltik is őket, ez ugye nagyon jónak számít a teljes balanszban, és hogyha ebből kiszorítják őket a kínaiak, az duplán fáj. Egyfelől azért, mert ezzel nem keresik meg azt a lóvét, amit befektettek akkor, amikor ezeket az egyébként jó modelleket most már piacra dobták. Másfelől meg hát rosszabb balanszot hoz nekik CO-ban. Tehát annyi villanyautót nem tudnak eladni, hogy teljesítsék azokat a kvótákat, amiket az EU elképzelt. Ez minden oldalról fáj, és annyira fáj, hogy az európai autóipari vezetők nagyon elkezdték nyomni az európai uniós politikusokat abba az irányba, hogy valamit tegyenek, mert ezzel így probléma lesz. Az az izgalmas, és most akkor eltevezhetünk a párizsi autószalonra.
3: Ez az.
2: Akartam mondani, igen, hogy kínai témáról átkötni bárhol lehet, ugye, még a párizsi autószalonra is.
4: Hát pontosan, hát a párizsi autószalonnak egy nem jelentéktelen része, az mégiscsak kínaiakról szólt.
3: Hát nyilvánvalóan, tehát az adott körülményekből, de jusson idő a jövő autóira is, léci, mert egy ilyen autószalonnak mindig az a lényege, amikor jön valami, ami nem úgy néz ki, mint egy autó, hanem mint egy Torbix gép, vagy hogy írta a kollega?
4: Hát, négykerekű háztartási eszköz.
3: Igen.
4: Figyeljetek, szerintem a párizsi autószalon két dolgot mutatott meg. Egyfelől azt, hogy a kínaiak azok bizony hosszú távra terveznek, másfelől azt, hogy szerintem kreativitásban egy kicsit kifulladtak, de ezt már Peking kapcsán is mondtam, hogy oda mész, végignézed a szalont, és akkor azt látod, hogy a kínaiak azért nagyon egy kaptafára csinálnak mindent.
3: Tehát igen.
4: Volt egy nagy berobbanás, ami számunkra európai szemmel nézve egy tök új dolog,
3: igen.
4: De nem látom azt a konstans megújulást, vagy ezt az új sztorit, amit el tudnának mesélni ezzel kapcsolatban. Ott vannak, és azt mondják, hogy srácok, itt vannak a mi plug-in per villany autóink, itt vannak a dömping áraink, itt van az akaratunk, hogy mi itt akarunk maradni és hódítani akarunk, és akkor ennyi. Ami nem jelenti
3: hát
4: azt,
3: egyelőre
4: hogy...
3: egyelőre ez is elég, ezt hadd nyeljük le ezt a gondolcokat.
4: Hát, hogy a világban nem lenne elég?
3: De értem, amit mondasz.
4: Én tehát, azt hogy... látom továbbra is, hogy az exportorientált vállalat, amit úgy hívnak, hogy Cherry, és annak a két márkája, az Omoda és a JQ, akikkel egyébként kint voltam, ők azok, akik a leginkább értik azt, hogy lassan kell, tehát fenntarthatóan kell építkezni az európai autópiacon, mert ezek a durva kilengések, ezek nem jó irányba viszik el a dolgokat. Ott voltunk az ő sajtótájékoztatójukon, egyébként az elnöke a csoportnak ott volt, tehát ebből látszik az, hogy ők ezt személyesen is komolyan veszik, bemutatták azokat a modelleket, amiket egyébként Pekingben is láttunk már, és egyébként relatív realisztikus forgatókönyvet vázoltak fel arra, hogy ők honnan hova akarnak eljutni az európai piacon. Ez, amit én továbbra is hiányolok egyébként a kínai gyártók többségétől. mert egyszerűen olyan számokat, olyan terveket és olyan dolgokat mutatnak be, amit nem feltétlenül lehet lekövetni. Na, de ez miért nem meg? Mégiscsak egy európai autószalonról beszélünk. Az európai gyártóknak a kreativitása, pláne a francia autógyártóknak a kreativitása, szerintem egy üde színfolt volt. És ebben volt villany, ebben volt nem villany is, de mind a Stellantis oldaláról, de legfőképpen a Renault oldaláról elképesztően izgalmas újdonságok tömkelege volt. Jó dizájnnal, jó játékkal, a retro per történelmi hagyomány.
3: Ez most nagyon érdekes, és ez az, ami ez szerintem egy nagyon jó pont.
2: Hát fontos a Stellantis túlélése érdekében, hogy villancson valami.
3: Illetve gondoljatok bele, hogy ez mennyire jó pont, hogy van ez a retrohoz való vissza. Pont most láttam a Citroen nagy...
4: Kacsa.
3: Nem a kacsát, bocs, hanem egy konkrétan villanyosított CX 5-ös talán, vagy melyik volt a Phantomas autója? Vagy DX?
4: DS.
3: Pont egy vadi új verzióját pont egy ilyen koncepcióban. Na ez az, amit nem tud egy olyan autógyártó, akinek nincs múltja.
2: Persze.
3: Érted? Tehát hogy megyünk vissza a múltba?
4: Az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet Európában ilyen energiárak és ilyen bürokrácia mellett úgy gyártani, hogy azért a nyersanyag többség az továbbra is kínai kézben van. Mm-hmm. Ez az a nagy 1 millió dolláros kérdés, amire még mindig keresi mindenki a választ. Nagyon más a magabiztossága ugyanakkor az autóipari koncernvezetőknek, mint eddig. Tehát mondjuk egy Martin Winterkorn az egy 30 fős enturázsal érkezett általában, amikor megérkezett. Éreztett, hogy a terem vibrációja megváltozik, és úgy állt ott, mint egy államfő gyakorlatilag, mint élethalál ura. Most ehhez képest Oliver Blumét így véletlenül szembe jöve elkaptam a mosdó felé egyedül, vagy gyakorlatilag ketten voltak mellett, és mégiscsak Európa legnagyobb autóipari koncernjének a vezetője. Tehát, hogy mindenki egy fokkal leszerényedett, vagy inkább tízzel.
2: És az nem baj, szerintem.
3: Igen, baj.
4: Igen, tehát szerényebb lett. Egyébként a VW csoport is rengeteg kifejezetten elektromos újdonságot hozott. És beszéljünk egy kicsit azokról is, akik egyébként nem voltak, mert Toyota nem érezte, hogy el kéne jönni, a BMW nem érezte, hogy el kéne jönni. Igen, tehát ez az egész autószalon dolog, és ezt is értem, tehát én nem is akarom ezeket kritizálni, ezeket a dolgokat, ezek marha drága ügyek, és azért a látogatói szám, meg az egésznek a fontossága más szintre került Európában. Párizs egyébként még mindig szerintem, vagy most már egyértelműen a legfontosabb. Ugye régen váltógazdaságban ment ez, Frankfurt, Párizs egyik évben egyik, másik évben másik. Frankfurtból elűzték az autókat, ott München lett belőle, de München meg nem egy autókiállítás, hanem inkább egy mobilitási kiállítás. Tehát ott van minden alternatív dolog is egyszerre. A párizsi szalon az nagyon kifejezetten autóipar, semmi más. És akkor emellett, és ezek ilyen félmilliós nagyságrendű látogatókat vonzanak nagyjából egy hét alatt. Ez bőven 1 millió fölött volt mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tehát innen látjátok, hogy honnan, hova jutottunk. Emellett egyébként egy Detroit vagy egy Tokió az 800 000-es látogatószámokkal fut. Shanghai, Peking az váltó gazdaságban van szintén bőven 1 millió fölött. És a vicc kedvéért megnéztem, hogy Seoul mennyivel megy, mert azért ez mégiscsak egy autóipari központ, dél-koreai autóiparban. És képzeljétek el, Seoul is gyakorlatilag, mint egy eléggé partikuláris autóipari sereg szemle, 800 000-es látogatószámmal megy. Szóval az van, hogy az autó kitalálója, Európa, az valahogy az autót, mint témát kicsit partvonalra helyezte, ahhoz képest, hogy mindenhol máshol mennyire a fókuszában van mindennek, de, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, nem azt látod, hogy feladták, főleg az európai gyártók, hanem azt, hogy van kreativitás, van ötlet, van nagyon irány, jó. És Macron is arra hívta fel az ott lévők figyelmét, hogy tessék európait venni. Ezzel együtt viszont azt látjuk, hogy európaizálódni fognak a kínaiak, ez tök egyértelmű, és egyre több európai termelési egységet fogunk látni. Cherry, Omoda, JQ szempontból biztosan, de ők még nincsenek Magyarországon. BYD szempontból biztosan, ők már itt vannak Magyarországon, és hogy a többieket hogyan fogjuk látni, az a jövő zenéje, de egy a lényeg, most jó hírt tudtam hozni.
2: Nagyon jó, köszönjük. Szerintem és ide akkor be is bügyeztetjük a hallgatónak azon meglátását. Kína nem olyan erős, az EU meg nem olyan gyenge, mint azt népszerű gondolni, az teljesen esztenes, kritikátlan nyugatgyűlölet ide vezet, nem érti az emberek. Mi történik? Az EU még mindig a világ második legerősebb gazdasági blokkja, legalább 30%-kal nagyobb gazdaság, mint Kína. Ha beleszámoljuk a kommunista kommunizást, akkor inkább 40. Csak ez jó válasz arra, hogy egy hallgató meg már ilyen skanzenként látja a jövőben Európát.
4: Hát azért hogyha megnézzük, hogy honnan hova jött Európa 20 év alatt.
2: Ez kétségtelen, tehát el lehet szabni, tehát és tényleg skanzenné válni, de ott van még az a power, amiből meg föl lehet állni.
4: Az biztos, csak ahhoz nagyon radikális változások kellenének, és szerintem a Drági jelentés azért az nem arról híres, hogy nyugodt gyűlölő lenne, hanem hogy
2: nem, de az egy jó felkiáltó jel, ami megalapozhatja azt, hogy talán
4: de az, hogyha valaki kritizálja azt, amit mi itt elrontunk, attól még nem válik Kína támogatóvá, vagy nyugodt gyűlölővé. Ezeket azért lássuk reálisan, szerintem az irányok nem jók, de még lenne idő arra, hogy egy nagyot ráncsunk a kormányon.
2: Oké, Gábor, köszönjük.
3: Köszönjük szépen, Várkonyi Gábor autópiaci szakértő járt itt nálunk, a blogjában elolvashatjátok az EU és a Kína egyességről írt értekezését.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza IT Kalauz rovatunkban. Azt a témát vizsgáljuk tovább, hogy egyre nagyobb gondot okozhat az AI, hogyha elszabadul. Kovács Négy Zoltán kiberbiztonsági szakértővel, aztán pedig majd arról beszélünk NOPQ rovatunkban, hogy hiába járnak gombászni az emberek Vas megyében, többnyire üres kosarakkal térnek
2: de
3: haza. Nincsen gomba.
2: Hát kész vége. Nincsen víz.
3: Így van.
2: Ege.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
1: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
7: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grilléttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton, 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapol pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grilléttermet. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára, a Budai híd fő előtt a belső sávban. Torlódás alakult ki a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Tart a helyszínel és a Soroksári úton befelé a határút után, sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladás az M1, M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni. Farkas Renát, a BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: 67 milliárd forint adót csalt el egy gázmaffia. Holnap találkozik az ukrán elnökkel a magyar miniszterelnök. Két új funkcióval bővült a MÁV Plus applikáció. Mindenütt felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, a szél olykor megélénkülhet, 16 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. 67 milliárd forint adót csalt el egy gázmaffia. A hatóságok két éve nyomoznak abban az áfacsalási ügyben, amelyben gázkereskedő cégek bevételét elektronikai termékek fiktív kereskedelméről szóló számlákkal tüntethették el. A 444 információi szerint a nyomozati iratok alapján több mint 300 milliárd forint áramolhatott ki Magyarországról, előbb szlovák, majd brit bankszámlákra. Nem ért egyet a kata adójának emelésével a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete. Az Economicsnak jelezték, az 50 ezerről 75 ezerre, később pedig 100 ezer forintra emelt adó szembe megy a kormány saját programjával is, a szakmai szervezetekkel pedig egyáltalán nem egyeztettek. A V-híd 2023 és 25 során összesen legalább 130 millió forinttal támogatott két olyan kevéssé ismert civil szervezetet, amelyekben szerepet vállalt Léva Janikó, Orbán Viktor felesége, írja a belső dokumentumok alapján a Direkt 36. Az egyik szervezet a Média Családokért Alapítvány, a család és a gyermekvállalás fontosságát hirdeti, emellett évente díjaz ezekkel a témákkal foglalkozó újságírókat. A másik érintett civil szervezet a Kolozsváron bejegyzett Karola Egyesület, ami az erdélyi kisebbség érdekeinek védelmével foglalkozik. Holnap találkozik az ukrán elnökkel Brüsszelben a magyar miniszterelnök. Magyar Péter leszögezte, azt várja Volodymyr Zelenszkijtől, hogy erősítse meg a korábban szakértői és alacsonyabb politikai szinten megkötött 10 pontos megállapodásban vállalt kötelezettségek határidőre történő teljesítését, különös tekintettel a nemzeti nyelv tanításra. Nem mindenhol cserélik le a vármegye táblákat, ahol a műszaki és jogszabályi előírások lehetővé teszik, ott a meglévő táblákat új matrica felhelyezésével alakítják át, közölte a 24.hu érdeklődésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A közúti jelzőtáblák elhelyezésére és kialakítására szigorú előírások vonatkoznak. A cserék hamarosan megindulhatnak, de hogy pontosan mikor, azt egyelőre nem árulták el. Két új funkcióval bővült a MÁV Plus applikáció. Az egyik a grafikus helyfoglalás, amelyre már belföldi és nemzetközi helyjegyes járatok esetén is van lehetőség. Ennek segítségével a vásárló a kocsi rajzról választhatja ki, hogy pontosan melyik helyre szeretne ülni. A funkció a vonatok mellett bizonyos távolsági autóbuszjáratokon is elérhető. A másik funkció a vonat infóba került, és a járatok pályaszáma, rendszáma, valamint sok esetben a jármű típusa is elérhetővé vált a felületen. Ezek az adatok nem csak a vonatoknál, hanem a buszoknál és legtöbb helyi szolgáltató esetében is láthatóak.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Napközben felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, többfelé lesz élénk az északi északnyugati szél. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
13: Ahol széles a spaletta.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban, Gede Balázs.
4: És Kántor Endre, köszöntök én is mindenkit. Október 15-e van egyébként, csütörtök reggel, 9 óra 11 perc.
3: És van egy nagyon aranyos hallgatónk, aki most még csak 5 éves a mai napon, de nagyon reméli anyukája, hogy majd 18 éves korában is minket fog hallgatni, úgyhogy... Nagyon szeret.
4: Nem,
3: de ott jött az üzenet, lejjebb.
4: De itt még ezen lejjebb,
3: lejjebb. Ott van, azaz, ott van, tehát bizony Leo. Nagyon boldog szülinapot, Leo, és reméljük a 18. szülinapodon te fogsz írni nekünk majd.
4: Az jó lenne. És akkor még van Millás reggeli, meg még mi is egyben vagyunk nagyjából.
3: És nem az egyik nem híres, átlagosan zűrös, boldog fiatal lesz a nagyon sok közül. Igen.
4: Reméljük a legjobbakat.
3: Ez nagyon, ezt mi is reméljük. Így van.
4: Anyukát puszil, mi pedig nagyon boldog szülinapot kívánunk még egyszer, és köszönjük, hogy velünk tartasz.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: Ott pedig abban fogunk elkalauzolni mindenkit, hogy mi a csodát csináljunk akkor, amikor rosszul működik az, amit jót szerettünk volna, hogy működjön. Két olyan hír is napvilágot látott most az elmúlt napokban, amik ugye azt az aggodalmat fokozzák, ami már eddig is eléggé nagy az AI-jal kapcsolatban. Például ugye most már az Anthropica sokadik figyelmeztetését adja ki ezúttal arról, hogy kártevő féregként terjedhetnek el AI modellek az okos eszközeinken, Andi híreiben is elmondta, és ráadásul közben pedig egy ipari kémet fogtak az OpenAI főhadiszállásán. Egy szaudi állampolgárról ma hallottam reggel a Bloombergen, hogy már hogy azt is felderítették a hatóságok, hogy egy egyirányú rep jegye volt Riádba a fazonnak, és egy felvevőkészüléket helyezett el a headquartersben, a főtárgyalóban az úriember, de hát ugye azt mondja az OpenAI, hogy hát nem szivárgott ki semmi, meg nem jutott hozzá forráskódokhoz. Aha. Na jó, de szóval, hogy is mondjam, kicsit megijedtünk ezek miatt, hiszen itt arról van szó, hogy illetéktelen kezekbe kerülésük, majd arra használják, amire akarják azokat az eszközöket, amiket elvileg nem arra kéne. Kovács Négy Zoltán kiberbiztonsági szakértő a vonalban, akinek az a feladat, hogy megnyugtasson minket. Szia, jó reggelt!
4: Szia!
5: Jó reggelt! Meglepő, hogy pont ezt a feladatot osztottad rám. Nem én szoktam inkább paráztatni a csapatot. Na jó, hát végül is megpróbálom.
4: Egy kivételt erősítő beszélgetés, igazán juthatna a hallgatók.
3: Szóval...
5: Ja, Istenem, korán van még ahhoz, hogy vegyem a humorod, ne haragudj. Ja, okay. De próbáljuk meg.
3: Mit mond a kiberbiztonsági szakértő, amikor azt mondja az Anthropic, hogy hát féregként terjednek különböző AI modellek, vagy terjedhetnek okos eszközökön?
5: Hát azt mondja a kiberbiztonsági szakértő, hogy az Anthropic saját maga által felvázolt módszertan gyakorlatilag valóban működhet, szépen blokkokra bontva minden elemét, hogy is mondjam, bemutatták, hogy vagy képesek már rá, vagy már majdnem képesek rá. Tehát igazából aggodalomra van ok ilyen szempontból abszolút. Az, hogy ugye vannak a kisnyelvi modellek, meg nagynyelvi modellek. Uh-huh. Itt nagyon fontos ez a megkülönböztetés, hogy itt arról van szó, hogy a kisnyelvi modellek is képesek lesznek abuzálni különböző eszközöket, amire most még nem feltétlenül képesek teljes mértékben, hiszen ők a kisnyelvi modellek, tehát kevesebb a erőforrás, amit tudnak használni, kisebb a neurális hálójuk, tehát ettől függ ugye, hogy mennyire komplex feladatokra képes egy modell, de egyre inkább afelé tendálunk, vagy haladunk, hogy ez az ilyen típusú feladatokat is megoldhassák. Tehát miről beszélünk, mi a feladat? Az, hogy önmagát egy másik eszközre átvigye, de előtte azt az eszközt felismerje, tudja, hogy milyen típusú, találja rajta megfelelő sérülékenységet, vagy akár olyan rész, hogy default jelszó, tehát akár ilyen egyszerűt is. Ez egy feladatkör. Utána bejuttatni önmagát, úgymond, ez a másik feladatkör, de úgy, hogy az ottani úgymond környezetben tudjon működni. Példa, okos telefonról mondjuk egy okos tévére esetleg menjen tovább. Ugye nem ugyanaz a környezet, nem ugyanaz az operációs rendszer valószínűleg, és a többi, és a többi. Tehát ez az, amit egy normál, úgymond féreg, amit nagyon régóta ismerünk, ugye mit csinál egy féreg? Egyik eszközről másolja a következőre magát, ezzel gyakorlatilag hálózati forgalmat használja, eszközöket használ, tehát semmiképp se jó. És hogyha még egy pillanatra ezen labertálhatok, ugye volt azért 1988-ban egy szép nagy internetleállás, az internetet még épp ahogy csak internetnek hívták akkoriban. A Morris Worm nevű féreg az már egy kísérletnek indult, úgymond, egy doktorandus írta, Robert Morris talán. A lényeg, hogy akkor, tehát maga ez a bebizonyosodott, hogy igen, egy szép, nagyon szépen összekapcsolódott világban, és annál sokkal durvábban vagyunk már összekapcsolódva, egy ilyen féreg elképesztő nagy problémákat tud okozni. Úgyhogy igen, ez egy létezhet, ez a forgatókönyv abszolút a közeljövőben, de nem kell feltétlenül ölbetett kézzel várnunk, azért ezt is tegyük hozzá.
3: Mit lehet
5: tenni?
3: Igen.
5: Aj, rögtön az utolsó utáni kérdésre. Még azért annyit mondanék, hogy nem feltétlenül triviális, hogy egy ilyen kis nyelvi modell tudjon mondom, futni akár egy fűnyíron, viszont az, és ez is része volt a gondolatkísérletüknek, az, hogy különböző eszközök erőforrásait összehangolva használják, tehát a neurális hálót szétterítsék több eszközön, az is egy lehetőség. Ezt se tudják most még megcsinálni. Tehát ezt egy nagy nyelvi modell már képes lenne ilyen forgatókönyvet kidolgozni, de ő meg nem képes ugye működni ilyen kis eszközökön. Viszont ha eljut oda a kis nyelvi modell is, hogy tudja akár több eszköz erőforrását együtt használni, na az a köve, az egy más, hogy a problémának egy másik köre, hogy úgy mondjam. Mit lehet tenni? Na, hát például az okos eszközök terén, amit 10 éve, de lehet, hogy 15 éve mondogatunk, hogy nagyon nagy a baj. És ez ügyben történtek már lépések, mert ha az okos eszközeink sokkal biztonságosabbak lennének, akkor azért nem kellene attól félni, hogy még 3 hónap múlva hirtelen eszközmilliók fertőződnek meg egy AI féreggel, hiszen ahogy mondtam, az első lépés az, hogy be kell jutnia. Mire gondolok, hogy itt lehetne tenni nagyon pici dolgok, az Egyesült Királyságban, ha jól tudom, már van arra a szabályozás, hogy nem lehet olyan eszközt használni a lakásodban se, nem használhatsz olyan eszközt, aminek a alapjelszó nem kötelező, hogy megváltoztasd. Vagy inkább úgy mondanám, hogy az első installálásnál rögtön kell
4: jelentelem. Aha, el se indul, igen.
5: Így van. És ezzel elképesztő nagyot lépnénk, pedig nagyon pici dolog. Gondoljatok bele, annak idén a Mirai Botnet rengeteg kamerát használt. Ezek a kamerák átlag emberek lakásában, meg nagyon sok helyen volt, nem tudtak róla ők, hogy használja a botnet a kamerájukat. A jelentős részéhez csak alapjelszón keresztül felhasználásával jutott be. Na most ez egy dolog, hogy ezzel már nagyot lépnénk. A kettő, hogy úgy általában ezeknek a kiberhigiéniájával foglalkoznánk. És hát 3, fel kell arra készülni, hogy mi van, ha elindul mégis, és úgy járunk, mint a Morris Worm esetében. És tök jó esettanulmány a Morris Worm, mert mi történt? Nagyon sok mindenkinek kellett összefogni. Mert ugye elosztott rendszer, szanaszét lévő szerverek, különböző a rendszergazdák, a felügyelték, ugye akkor még ilyen eszközökről beszélünk, de vissza lehet nyúlni ehhez a történethez, hogy mit csináltak. Hát azt csinálták, hogy elkezdték közösen összehangolt erővel leállítani a fertőzött rendszereket, és addig nem engedni ki a netre az újraindult eszközöket, amíg tudtak fertőzni. Ez most nem a magánemberekre vár ez a feladat, hanem a, valószínűleg a szolgáltatókra, és különösen az internet szolgáltatókra, bár biztos nem örülnek egy ilyen púpnak, de hogy ők láthatják, vehetik észre leghamarabb azokat a forgalmakat, ami hirtelen megjelenik azzal, hogy ezek a modellek önmagukat elkezdik másolgatni. Mert ez tényleg úgy kell elkezdeni, hogyha ez elindul, ez nagyon gyorsan, pár óra alatt egy nagyváros és környezetében, nagyváros, miket mondok, IP címekről beszélünk, ugye, IP cím nagyvárosokat tekintve pillanatok alatt jelenhet meg, tehát órás, a pillanatokat mondjuk órákban mérve jelenhet meg ez a terjedés. Ezt a hirtelen forgalomnövekedés és az ilyen típusú, lehet azért ilyen anomáliát, de

0: hajnalán.
1: Bizony. De egy meeting roomból. Szóval, hogy azért az antropiknál is el kellene ezen gondolkodni, hogy ezek a guardrail-ek, amit egyébként a nagynyelvi modellekben több-kevesebb sikerrel beépítenek, ugye, ami azt szolgálják, hogy ne adjon ki akármilyen információt, például ne adjon ki vegyi fegyvergyártásot, kézikönyvet és a többi, hogy az ilyen típusú guardrail-eket az agentek viselkedését befolyásolni képes guardrail-ek konvertálva, ezt jobb után fogalmaztam, értitek, tehát ugyanezt a módszert alkalmazott úgy trénelni akár az is nyelvi modelleket is, hogy bizonyos tevékenységeket egyszerűen ne tegyen meg by design. Tehát mint hogy a offenzív security-ra trénelt agentek, ugye körül némelyik most elszabadult, hallottuk az utóbbi pár hónapban, és ott is azért bizonyos ponton észrevehette volna, és egyébként az egyik esetben észre is vette a modell, illetve az agent, ami a modellt használja, hogy ő kijut, ő már a szabad interneten kódol, tehát ott garázdálkodik.
2: Ott garázdálkodhat szabadon, igen.
1: És akkor észrevette, hogy ott van, akkor megállt, de csak az egyik.
2: Aha.
1: Ugye több ilyen eset volt. De hogy ezt, hogy ilyen képessége, döntési képessége legyen, én azt gondolom, ez nem egy ördögtől való egy antropiktól, vagy akár az OpenAI-tól, hogy ilyen irányban ilyen korlátok közé szorítsa, de ettől függetlenül...
2: Korlátok közé szorítsa, vagy pedig, ahogy te mondtad, bele legyen égetve, tehát úgymond by design, hogy például ilyenkor saját maga ad ki egy riasztást, hogy hé, én kijutottam, és rögtön küldi haza a jelet, hogy
1: igen, annyiból tegyük, hogy nem triviális, mert itt nem egy szoftverkódról beszélünk, itt bocsánat, közreváltam, hanem van egy neurális háló, aminek igazából a teljes működését már így mi se tudjuk átlátni.
2: Pontosan, igen.
1: Tehát ez nehézíti, viszont, és akkor meg tegyük mellé, hogyha mind, és ide is szabályozás kellene, a szabályozás megvan, és az összes AI fejlesztő cég azt mondja, hogy én ezt betartom, még sajnos akkor is ott lesz az, hogy hát valakik majd csinálnak úgy, hogy nem tartják be.
2: Na ezt, erre hoztam be ugye ezt az OpenAI-os ipari kémkedés sztorit, hogy hát majd érted, ő, hogyha kiviszi a know-how-t, meg az összes többit, akkor majd ők azt mondják, hogy na majd mi ezt most majd máshogy tanítjuk be a mi modellünket.
1: Igen, ez semmiképp sem jó hír természetesen, de egyébként ahogyan nagyon hamar megjelentek a guardrail nélküli általános ilyen generatív modellek, még egyébként volt, amit dark webben keresztül lehetett elérni, meg egyéb ilyen shady módokon, tehát itt is várható volt nyilván, hogy az egyéb ilyen, hogy mondjam, felhasználása a technológiának meg fog jelenni olyan kezekben, akik semmilyen szabályzónak nem kell, hogy megfeleljenek, mert nem egy cég, hanem akár kiberbűnözői tömörülés, akár egy országnak a úgymond támadó képességét erősítő csapat része, és igen, náluk sajnos ez a szabályzás, mint olyan, az nem fog működni. Ez a mostani OpenAI-os kém eset, hát ott az nagyon érdekes, hogy kinek.
2: Igen, nagyon. Oké, Zoli, elengedünk. Abban a szempontból megnyugtattál minket, ezt most elmondom, hogy azért vannak folyamatosan szakik, akik figyelik nagyon erősen ezt az egészet, és legalább ötletük van arra vonatkozóan, hogy mi az, amit gyorsan meg kellene tennünk. Mi pedig verjük, kongatjuk a vészharangot, és felhangosítjuk ezeket, hogy mindenki más is hallja.
1: Igen, és azt gondolom tényleg, amit nagyon vastag filcérén aláhúznék ebből a sztoriból, hogy amíg telerakjuk a világot olyan eszközökkel, amik aztán támadhatóak, és aztán további támadásoknak lehet a rabszolgája, úgymond, a kis biorobotja, vagy robotja, nem is bio, hanem robotja, addig csak növeljük a veszélyt. Tehát ez már így, mondom, 10 éve is ezt mondtuk, hogy az IoT eszközök az egy nagyon kritikus kérdéskör, és erre nagyon kéne figyelni.
2: Oké, okay, folytatása szépen. Következik. Köszönjük szépen neked, hogy egy kicsit így beavattál ebbe. Kovács Négy Zoltán kiberbiztonsági szakértővel beszéltünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a okos eszközökre férekként terjedő AI modellek ellen fellépni, illetve hát, hogy a szabályozásra nagyon-nagyon fontos és hangsúlyosan szükség lenne minden tekintetben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed. Ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Summer Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Summer Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Summer Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Magyarország vár. Októberben mutatják legszebb arcukat az erdők. Merre érdemes elindulni ebben a csodálatos őszi időben? Vadnyugati sziklavilág. Budapesttől alig 20 percnyi távolságra található Pilisborosjenő, ahonnan kényelmes tempóban indulva az egész család együtt csodálhatja meg a Tebeszikla formációit, vagy az Egri csillagok című film díszleteként épült várromot. Az 5 kilométeres gyalogtúra másfél óra alatt teljesíthető. Kerekezés az Általér mentén Tatára. Egy könnyed, mindössze 21,5 kilométeres tekerés során az ország egyik legkedveltebb részét járhatjuk be, hiszen ezen az útvonalon a Tatabánya és Tata között vezető szakasz 2020-ban elnyerte az év kerékpárútja címet. Tekerés közben elmerülhetünk a meséstáj látványában, miközben a környék élővilágát is felfedezhetjük. Kis vonatozás a Dunakanyarban. Már jól kezdődik a kaland, hiszen a híres királyréti erdei vasútra felpattanva egészen a kismarosi vasútállomásig utazhatunk. Onnan a zöld jelzést követve felérünk a nagy kősziklához, ahonnan pompás kilátás vár. Utunk során többször keresztezzük a Malompatakot, miközben zsombékos réteken haladunk keresztül. Végül Zebegényből legegyszerűbben vonattal térhetünk vissza a kiinduló ponthoz. A 16 kilométeres gyalogtúrát az egész család könnyen teljesítheti.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
4: És itt van a telefonvonalunk túlsó végén, mindjárt
5: Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető.
4: Így van, ő. Szavasz, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
5: Kitörő lelkesedés, optimizmus, jó hangulat.
6: Ez mondjuk rám igaz, de a piacokra nem
5: annyira. Csodában. Mi van a piacokkal?
4: Akkor te sortos vagy?
6: Nem. Hát volt azért egy csúnyább amerikai esés, ugye egyik oka volt a gyengébb, vagy hát magasabb infláció, amit kicsit megzavarta az embereket, és volt még egy, amit mi így lokalizáltunk, főleg ugye a tech szektorban volt nagy esés. Van egy CoreWeave nevű felhőszolgáltató, akinél elég egyre durvább dolgok alakulnak itt a kötvény hozamai kapcsán. Korábban 9% körül kibocsájtott kötvényének, most már 15% felett van a hozama piacon, és ugye folyamatosan mínuszos cashflow-val megy, idénre és jövőre is még durva 30 milliárd körüli mínuszokat jósolnak, tehát folyamatosan finanszíroznia kell magát, és azért ilyen szinteken már ez nem tűnik annyira, vagy nem néz ki annyira jól, úgyhogy ez volt talán az egyik fő ok, ami miatt a tech szektor beadták. Maga a CoreWeave egyébként több mint 15%-ot esett tegnap.
5: Ja, láttam.
4: A versenytársa a Nebius is egy 10-est ledobott magáról.
6: Igen. Úgyhogy ez abszolút benne volt a tegnapi esésben, és hát szépen úgy tűnik, hogy húzza magával a többi piacot is ez a tegnapi amerikai hangulat, legalábbis Ázsiában azért nem volt szép a ma reggel. Most Európában már egy kicsit talán így fél óra után kezdenek magukra találni, most már néhány index átfordult pluszba is, de azért még nem néz ki annyira jól ez a mai nap. Egyébként a Bux Index is a mínuszos kezdés után most már 0,2%-os pluszba fordult, 143.758 ponton van most a Bux Index, viszont elég vegyes a kép, hogyha a főbb részvényeinket nézzük. Az OTP most 0,3%-os pluszban, de úgyhogy ő is jelentős mínuszba kezdte a napot, tehát már volt egy nagy swing napon belül. 41.630 forinton van most a részvény. A MOL még mindig pici mínuszba, 0,1%-kal 4.970 forinton volt az utolsó kötés. A Magyar Telekom gyakorlatilag a tegnapi záróárán forog, most 2656 forint, és ami a legjobban teljesít, ugye itt volt hír is tegnap, az a Richter, ott 0,8%-os az emelkedés, 12690 forint, ugye itt jóvá hagytak, vagy egyel feljebb stádiumba lépett egy gyógyszerengedélyeztetés, és ez az, aminek köszönhető a pozitív reakció, illetve technikailag is nagyon jól néz ki most a Richter, mert kilépett egy ilyen csökkenő oldalazó csatornából fölfele, úgyhogy alapvetően most ez a leginkább jól mutató magyar részvény.
4: Európában?
6: Európában is kicsi pluszok vannak most már, de ugye ott is mínuszosan indult a nap. 0,1-2-3%-okat látok a főbb indexeknél.
4: Uh-huh. És pozitívan. Mi újság a devizapiacon? Izgalmas volt tegnap az euró-dollár is. Ugye magas inflációs adat értelmszerűen megütötte az euró-dollár árfolyamát, dollár erősödés volt, majd már azt nagyjából vissza is adta, és megint az 1,12 környékén vagyunk.
6: Így van, abszolút volt egy jelentős mozgás itt az inflációs adat után. Ennek mármint a visszafordulásnak az egyik fő oka, hogy jegybankárok nyilatkoztak és jelezték, hogy ettől még nem gondolják, hogy októberben, tehát előbbre kellene hozni azt a kamatemelést, amit mindenki decemberre vár jelenleg, vagy inkább az inflációs adat előtt, így mondom. Tehát kicsit hűtötte a kedélyeket, és ez az, ami fordított a hangulaton. Egyébként a kötvényeknél is valami hasonló látszott, hogy megint új csúcsra futottak a 10 éves hozamok, aztán hirtelen jött egy fordulat, és szépen elkezdtek esni a hozamok, mintha bejött volna egy nagyobb vásárlási hullám a hosszú amerikai kötvényekbe, úgyhogy izgalmas napok vannak, azt gondolom, hogy előttünk, hogy hogyan alakul ez a hangulat, és ráadásul ma jó sok adat is érkezik majd, úgyhogy lesz mit figyelni. Amerikában lesznek termelői árak, illetve a szokásos heti friss munkanélküliségről szóló adat, valamint a Philly Fed feldolgozóipari index, és páran megszólalnak különböző jegybankárok is, úgyhogy mindenképpen egy fontos nap lesz ez a mai itt a kereskedés, illetve a részvénypiac iránya szempontjából is.
4: Oké, követjük majd a dolgokat. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk nektek is.
6: Köszönöm, szép napot mindenkinek. Sziasztok!
4: Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető navigált el minket a tőzsdei árak erdejében.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: A rovat szakmai partnere a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Hát úgy tűnik, hogy elég sok erdőkben hiába járnak gombászni az emberek, többnyire üres kosarakkal térnek haza. Lehetett olvasni különböző megyei lapoknak a beszámolóit erről, például Vas megyében, de nagyon sok helyen hasonló a helyzet. Éppen ezért tárcsáztuk Almási Petra kertészmérnököt, aki az ehető vadnövények és gombák rajongója, gyűjtője, fogyasztója, kutatója. Szervusz, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
4: Szervusz, jó reggelt!
2: Hát te mit látsz, mi a helyzet a gomba szedés fronton?
4: Hát azt, amit a megyei lapok is megírtak, valóban nincsen gomba, illetve árnyalnám ezt egy picit annyival, hogy az október egyébként a legtöbb fajt ajánló hónap az évben, de most nagyon speciális helyszínekre kell eljutni, és nagyon figyelni kell a mikroklímákat, hogy ezeket a kis vizes árkokat kell megkeresni, hogy lehessen gombákat találni, illetve nem minden faj érhető el, amit ilyenkor megfoghattunk. Olyanokat lehet találni, amik kevésbé függenek a csapadéktól, mint például gyűrűs tuskógomba vagy déli tőkegomba, amik faanyagot parazitálnak, és inkább ilyen fajokat lehet találni, és azt is több kutatással.
2: Igen, ugye hát azt ritkán hallja az ember, amikor így kimennek így az erdő szélére, hogy az általad említetteket mondja a néni, hogy most elmegyek és szedek egy kis, és nem az van, hogy a klasszikus gombákat, amikre megvan a lelőhely. Na most akkor mennyire függenek a csapadéktól a gombák? Mert lehet, hogy ez is egy olyan dolog, amit nem biztos, hogy mindenki tud, vagy hát nem egy ilyen közkeletű tudás szerintem.
4: Igen, a gombák sokkal inkább függenek a csapadéktól, mint mondjuk a növények. A növények azért hozzá vannak szokva, például egy fa, az mélyre le tudja növeszteni a gyökerét és felvenni onnan a vizet, viszont a gombák nagy részének, ugye a falhálózat, ami átszövi a talajt, vagy a faanyagot, annak mindenképp vízre van szüksége ahhoz, hogy a termőtestet ki tudja fejleszteni, és ugye ezt a részt szedjük magának a gombának, mint élőlénynek. És az a mértékű vízhiány, ami kialakult ugye a talajainkban, amit ilyen agrometeorológiai térképeken lehet látni, az abszolút hatással van arra, hogy hát nincs gomba összességében, vagy legalábbis nem azok a fajok, amire számítunk, tehát vargányát, özlegombát, nagyon kevés helyen lehet most gyűjteni az országban.
2: Igen, azt hiszem ez a kettő ugye a legelterjedtebb, amit nagyon sokan igen szeretnek szedni, az őzláb és a vargánya.
3: Milyen hatása lehet ennek a spórák? Azok elég jó túlélők, ugye? Tehát ez nem fenyeget, hogy azért, mert most nincsen pára, nincsen eső, ezért nem tudom, valamiféle ritkulás állna elő az állományunkban, azok ott lapítanak egész addig, amíg jobbra nem fordul a soruk.
4: Így van, tehát az áttelelő vagy túlélő képletek azok ott vannak a talajban, hogyha újra a megfelelő csapadékmennyiséget kapnak, akkor valószínűleg tudnak regenerálódni, de azért ez egy lassabb folyamat lesz.
2: Mit lehet javasolni azoknak, akik gyűjtögetni szeretnének, de nem akarnak lemaradni?
3: Menjenek a hiperbe, gyűjtsenek be sampiont.
2: De aj, ne viccelj már.
3: Én kérek elnézést.
2: Egyébként szerintem ez a trigger.
3: Biztos az
2: Petrának ez a trigger.
3: De viszont biztosan eredményes lesz.
4: Igen, a boltokban biztos sikerélményünk lehet. Én azt gondolom, hogy el lehet gondolkodni azon, hogy aki gombászni szeretne, az nem feltétlenül kell mindenkinek megtámadni mondjuk Erdélyt, vagy a külföldi, vagyis a szomszédos országokba kimenni, de esetleg el lehet gondolkodni rajta, hogyha amúgy is mennénk nyaralni, vagy külföldre nézelődnénk, akkor olyan helyszínt választani, ahol esetleg el lehet menni gombászni, és akkor aktívan lehet tartani így a faismeretet, meg egyáltalán az élményét. Illetve nekem ami eszembe jutott még, hogy érdemes lehet kipróbálni az otthoni gombatermesztést. Akinek nincsen kertje, annak is rendelkezésére állnak ilyen termesztő blokkok, most már egész könnyen elérhetőek ezek, és akkor megvan annak az élménye, hogy friss gombát tudunk termeszteni és fogyasztani is.
3: Ez tök jó, hogy mondtad ezt a határon átnyúló gombaszedést, hogy ennek vannak-e olyan szabályai, tehát simán ki lehet hozni más ország gombáját? Mert én most voltam Szardinián, ott meg egyes strandokról a homokot se lehet elhozni. A törölközőre nem ad homokot se. Mi a helyzet a gombákkal?
4: Ez jó kérdés, és hogyha valaki külföldön szeretne gombászni, akkor mindenképp utána kell nézni a helyi jogszabályoknak. Itt, ha Magyarországon is ugye van korlátozás, hogy fejenként naponta 2 kg lehet állami erdőkből, nem védett erdőkből gyűjteni, és általában ez külföldi országok, például Szlovéniában 3 kg per fő per nap a limit. Erdélyben úgy tudom, hogy nincsen ilyen korlátozás. Az a legfontosabb, hogy bárhová utazunk, ott utána kell
3: ennek
4: nézni,
3: utána
4: hogy
3: kell
4: a védett területek, igen, és hogy van ennek a szabályozása.
3: Világos.
2: Menjünk egy kicsit vissza erre az otthoni termesztésre, ugye azt mondtad, hogy könnyen elérhető. Mi az, amit lehet? Tehát ha mondjuk túl akarok lépni a Balázs által említett championon, akkor mi az, amit lehet, és jó és érdemes otthoni körülmények között, amit utána teljesen más módon fogok fogyasztani, mint mi ez a magyarok kenyérgombája,
3: azaz.
2: A champignon, kicsit ízetlen, de legalább mindenhol elérhető.
3: Mindig megy ez a fika,
2: de
3: hogy
2: mi ez nem fika?
3: A champignon hát nem gomba, képest, a trapista nem de, sajt,
2: de ízetlen nekem a többihez
3: de
2: képest. Jó, Petra, mit lehet? Lépjünk túl.
4: Azért igazságot, a csipesze gombának azt is nagyon jól el lehet készíteni.
3: Megvan a helye, meg az ideje.
4: De egyébként otthon laskagombát lehet a legsikeresebben termeszteni, az egy, annak többféle verziója van, például lehet rózsaszínű laskagombát is termeszteni otthon, amit természetben amúgy nem is lehet találni. Illetve, hát jó kérdés, én még nem próbáltam, süngomba termesztéssel is lehet kísérletezni. Annak érdekessége, hogy ez a vadonban egyébként védett, tehát hogyha találnánk, akkor nem is szabadna leszedni, viszont ha otthon termesztünk, akkor nagyon-nagyon különleges és finom gomba.
3: Ez melyik?
4: Bonyolultabb technológia. Süngomba.
3: Azt a betyár.
2: Na, erre rákeresünk
3: akkor. Hát én
2: is, akkor.
3: És a tüskés, rendesen onnan kapta a nevét.
4: Rendesen vannak tüskéi, igen, egy ilyen kis gombóc, ami lenő a fáról, egy fehér gombóc, aminek fehér fogai vannak, és nagyon különleges, tehát olyan húsmentes recepteket lehet belőle készíteni, és fantasztikus.
3: Ne csinálj, és honnan
4: lehet? Mellett még gyógyhatása is van.
3: Jaj, hát ez teljesen sűn.
2: Most rákeresett, és meg...
3: Honnan lehet szerezni ehhez ilyen spórát, meg egyáltalán? Ez engem most nagyon felizgatott, a süngomba termesztése és feldolgozása napjainkban.
4: Hát a gombatermesztés egy kicsit bonyolultabb, mint mondjuk egy növénytermesztés, tehát nem azon, hogy egy magot elültet a földbe, és azt locsolgatod, hanem itt át kell szövetni egy anyagot, általában ez ugye valamilyen faanyag, és azt utána megfelelő páratartalom mellett kell tartani, mondjuk a konyhapulton, tehát ez egy mindennapos, többszöri ilyen vízpermetet jelent általában. És hát most már több cég is foglalkozik ilyen szaporítóanyagok, vagy hát most már ilyen growbox, vagy hát ilyen termesztési blokkokat lehet vásárolni, és ez több helyszínről meg lehet vásárolni, a kisebb termesztők, a nagyobb cégek, akik ezzel foglalkoznak.
2: Nagyon jó. Ez tényleg jó ötlet.
3: Akár pulinak is lenne, itt van egy kép, ahol úgy néz ki, egy bozontos puli, aminek nem látszik ki a szeme. Nagyon én erről nem is hallottam a süngombáról, óriási.
2: Már is többen
3: abszolút,
2: megyünk haza.
3: Abszolút.
2: Minden rosszban van valami jó, és ha pedig receptet kerestek hozzá, akkor ajánljuk Petrának, Almási Petrának a könyvét, Ehető gombák Magyarországon címmel jelent meg, és ebben van egy csomó érdekesség még, és recept. Köszönjük szépen ezt a kis kitekintőt, nagyon érdekes volt.
4: Nagyon szívesen.
2: Szép Almási napot, Petrával beszélgettünk, tehát, és arról indult a beszélgetés, hogy azokat a gombákat, amik nagyon vízigényesek és sűrűn szedik az erdőkben, nagyon ritkán találni mostanában az aszály és a vízhiányos időszak miatt, viszont vannak lehetőségek, mint az kiderült.
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre! A rovat szakmai partnere a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: Egyébként erről a gombás hírről nem véletlenül Petra jutott eszembe, mert beszélgettem vele egy hosszabbat a Borravalóban, a könyve kapcsán, és ott egy csomó mindent elmondott, hogy hogyan indult ezen az úton, és hogy mit csinált, ott azt meg lehet találni. Nagyon érdekes egyébként, de ez a süngomba nagyon klassz sztori. Miért a rózsaszín laska se egy utolsó? Gondolj bele, hogy ez mennyire izgi.
3: Kuriózum lehet, az a tányér a legjobb. Igen. Azt kérdezi, hallgató, humidorban szivar mellett süngombát lehet-e termeszteni?
2: Hát annak a szivarnak lőttek. szerintem.
3: A szivarnak lőttek, méretes humidor kell hozzá, tehát nagyon sok probléma van.
2: Sok probléma van, meg csináld. A harmadik konyak után lehet, hogy elszívod azt a sűngombát, és akkor mi lesz? Pedig igen, azt mondja igen. Kedves hallgatónk, hogy az idegrendszert is nagyon jól támogatja például.
3: Tényleg?
2: A sűngomba, úgyhogy köszönjük
3: sűngomba.
2: Szépen ezt a...
3: Gonaba. Igen.
2: Adrián írta nekünk ezt, így van. Szépen. Mit akartam mondani? Ja igen, azt, hogy még nézzük meg, hogy milyen üzenetek vannak ezen túl a kedves hallgatóktól.
3: Hát kérlek szépen azt mondja, hogy NOPQ-ba rovatba ajánl témát a víz szomelié. Mit csinál a víz szomelié? Jézus,
2: igen,
3: ilyen is van,
2: igen, van egy csomó minden. Uh-huh. Igen, nagyon érdekes. Viszont már meg is kaptuk Ambrustól a gombatermesztő készletet, amint lehet rendelni, sűngomba jégcsapot lehet belőle készíteni, csak beírod, és a online meg tudod rendelni. Tehát indulhat ez.
3: Nagyon jó.
2: Ez a Grow Box nevű eljárás, egyébként sok ilyen Grow Box van, és ez nagyon jó pofa szerintem is. Ha viszont van valami kert, vagy olyan smi, ami hát alkalmas erre, vagy téli hát ha igen, van olyanod, igen. Akkor mázlid van, és
3: vagy
2: például...
3: Vagy egy jó temperált szellőző, pinyó.
2: Pinyó, az biztos, hogy jó, és hogyha át tudod szövetni, tehát szerzel valahonnan egy ilyen kicsit korhadásnak indult ja. Régi
3: itt írja egy hallgató,
2: fatönköt.
3: Hogy ők oltogattak gyerekkorában a szülei fatönköt laskával, és irgalmatlan termés hozama
2: és
3: volt.
2: És ráadásul laska szerintem nagyon jól használható. Finom. Igen, finom is, jól használható. Is, úgyhogy...
3: Jó használható szuper. Megevésre.
2: Úgy értettem, hogy sok mindenre lehet alkalmazni.
3: Igen.
2: Igen, a laskát.
3: Na jó, akkor szerintem...
2: Ez a gomba, ez meg volt akkor, meg. Ezt kiveséztük ezt a témát. Van-e más még, ami még kimaradt a mai...
3: Hát figyelj, az AI-os beszélgetésünk kapcsán egy hallgató azt a kérdést feszegeti, hogy és mi lesz akkor, ha az AI fogja létrehozni a saját modelljeit guardrails-ek nélkül.
2: Igen.
3: Egy másik hallgató pedig azt, hogy majd megtanulja az AI behazudni, letagadni, hogy bejutott valahova például.
2: De igen, igen, van ilyen is. Tehát, hogy is mondjam, ez azért nehéz, ami egy másik beszélgetés, mert amire jól rávilágított a Kovács Négy Zoltán, az az, hogy neurális hálót használnak ezek, tehát, hogy ez nem úgy van, hogy egy mindentől elzárt módon létre tud hozni egy ilyen modellt csak úgy önmagába. Tehát ezek a nagynyelvi modellek azért nem ilyen egyszerű a működési mechanizmusa, de van, tehát az, hogy amit szerintem pedzeget a kedves hallgató, az egy nagyon érdekes téma, és az Agentic AI irányába viszi el a beszélgetést, ami meg azért egy jó ajánló, mert pont a Pogival erről beszélgettek a mai műsorban, és ő nagyon pessimista ezzel kapcsolatban, és nagyon osztja ezeket a félelmeket. Én szerintem pedig van mitől félni, de mivel nagyon sokan a laikusok közé számítok én is, de minél többet olvasunk és tanulunk róla, annál kevésbé vagyunk azok, szóval, hogy összemosunk rengeteg mindent, amikor azt mondjuk, hogy AI, tehát olyan, mintha arról beszélgetnénk, és ezt a hasonlatot hoztam, de fegyvert is hozhatnék, hogy azt mondta, hogy jármű, érted? Mm-hmm. És a gördeszka is jármű, meg a marsjáró is jármű, meg a jumbo jet is jármű, és mindenre azt mondjuk, hogy jármű, és akkor félünk a járművektől, de mitől igen. Félünk, érted? Tehát amikor hogyha a svájci bicska is fegyvernek minősül, meg a nukleáris töltet is fegyvernek minősül, azért nem ugyanaz a kettő. Tehát
3: világos.
2: Hiába van a húti lázadóknak egy svájci bicskája, azzal nem tudnak olyasmit csinálni. Szóval az a baj, hogy amikor azt mondjuk, hogy AI, akkor se fogalmazunk jól. Uh-huh. Úgyhogy igen.
3: Még egy megválaszolható kérdés, egy hallgató kérdezte, hogy az ő figyelmét került el az a mai játékkérdés, vagy egy nem is volt. Hát nem is volt. Azért nem volt, mert a felajánlott ajándék, ugye a Pesti Tőzsde Világa című kiállításnak lejár a szavatossága, október 25-ig látható, és próbáltunk nagyon gyorsan lebonyolítani a játékot, ezért a szokásunktól eltérően hét közepétől hét közepéig ment, nem pedig hét elejétől a végéig, úgyhogy az múlt hét csütörtökön indult, és most szerdán zárult, úgyhogy 5 napos volt. És
2: én tudok egy játékot, nincs. Ha szeretne.
3: Na melyik? Hogy kell?
2: Ki az az amerikai előadó, akinek a férje először híressé tette, majd utána abuzálta, utána privát karrier kezdett, nagyon híres a táncáról, a hajáról, az utánozhatatlan hangjáról, és a férjével együtt a legnagyobb slágerük a Proud Mary volt. A megfejtéseket bármilyen csatornán küldhetitek ide hozzánk, 0636 98 0 98 0.
3: A felé ajánlott nyeremény pedig nem
2: egy
3: létezik.
2: Jó nagy köszönet, és puszi, és pacsi.
3: Köszi a megtisztelő figyelmet, holnap ismét még egy hét utolsó, ez az megjött, amit egész héten küldött egy hallgató, mint egy héten, már 3 hete. Úgyhogy na, erre Rikti küld egy másikat. Azt hiszem, ő volt az, nem a svájci hallgató?
2: Igen.
3: Aki,
2: nem Ser.
3: Nem
2: De köszönjük, ez nagyon ez jó volt.
3: Így van. Na, szóval még holnap egy hétzáró Millás reggeli, akkor is tartsatok velünk, és legyen szép napotok ma is. Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
5: Remélem, ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy erős KKV-t kérnék.
6: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
6: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
1: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
8: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapol pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban lassú a haladás a Kiskörúton az Asztóriánál, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, valamint a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi híd és a Margit híd közelében, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávban lehet kanyarodni. Lezárták a fél útpályát a 10. kerületben a Basa utcában a Kőér utca közelében, mert elektromos közművet építenek. A váltkozó irányú forgalmat jelzőőr segíti. Farkas Renát, a BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: A kormányfő holnap találkozik Brüsszelben az ukrán elnökkel. Erzsébet város nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás soron következő részét. Hatalmas árvíz öntötte el Isztambult. Mindenütt felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható. A szél olykor megélénkül, délután 16 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Brüsszelben tárgyal a kormányfő, az Európai Tanács találkozója előtt jelezte, tárgyalnak arról, hogy mielőbb lezárható legyen a Fidesz kormány alatt indított napi 1 millió eurós migrációs bírsággal járó eljárás. Magyar Péter holnap találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel annak kapcsán, hogy Ukrajna elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Az Unió következő 7 éves költségvetésével kapcsolatban közölte, a javaslatban a Magyarország számára ajánlott összeg nem csökkent, a tagállami befizetési kötelezettség pedig nem nő. A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság szerint az Orbán kormány 2022-ben indokolatlanul és aránytalanul korlátozta a pedagógusok sztrájkjogát. A testület elmarasztalta a magyar államot és rámutatott, a munkabeszüntetés feltételeinek drasztikus szigorítása nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Az intézkedés pedig indokolatlan terhet rótt az oktatásban dolgozókra és az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekre egyaránt. Megjelent a gyermekvédelemnek nyújtandó mentőövről szóló kormányhatározat, ez 2026-ra 6 milliárd forintot irányoz elő a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás megerősítésére. Emellett a pénzügyminiszter feladatul kapta, hogy 2027-ben a költségvetésben további 3,5 milliárd forintot tervezzen be a gyermekvédelmi rendszer támogatására. Erzsébet város önkormányzata nem utalja át a szolidaritási hozzájárulás soron következő részletét. Niedermüller Péter polgármester közösségi oldalán büntető adónak nevezte a hozzájárulást, amely állítása szerint a 7. kerület esetében erre az évre már 2,7 milliárd forintra nőtt. A polgármester sérelmezte, hogy közérdekű adat igénylésére nem tudtak elszámolni a befizetett összegek sorsával, így átláthatatlan, hogy az önkormányzat pénzéből mely településeket hogyan támogatták. Az Egyesült Államok új csapásmérő terveket készített az iráni energiainfrastruktúra és nukleáris létesítmények elleni támadásokra, számolt be a CNN. Azt tervezik, hogy az úgynevezett Moabot is bevetik, ezt minden bombák anyjának nevezik, mert az amerikai arzenál legnagyobb nem nukleáris bombája. A katonai tervek között szerepel a Csákányhegy elleni csapás is, ahol a hírszerzés szerint Teherán a nukleáris programjának alkatrészeit tárolja. Árvíz öntötte el Isztambult. A heves esőzések nyomán a víz lakóházakat, üzleteket, aluljárókat árasztott el, és közlekedési káosz alakult ki. Két ember életét vesztette, néhány kerületben egész éjszaka zajlott az evakuálás. A város vezetése az iskolákat bezáratta, a lakosokat pedig felszólította, hogy maradjanak otthon, írja az AP.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Napközben felszakadozik a felhőzet, csapadék sehol sem várható, többfelé megélénkül viszont az északi-északnyugati szél. Délután 16 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az imago mundi latin szókapcsolat jelentése a világ képe. A kifejezést olyan román stílusú templomok homlokzatára használjuk, ahol az üdvösség történetet ábrázolták a teremtéstől a feltámadásig. Jellegzetes magyar példája az esztergomi Szent Adalbert székesegyház 1190 körül épített nyugati díszkapuja, amelyből mára sajnos csak töredékek maradtak fent. A latin kifejezés ugyanakkor egy 23-ban alakult magyar zenekart is takar, akik egy szegedi tehetségkutatón bukkantak fel. Világképük a surfrocktól egészen a dark popig terjed. Ha az Elszállnék című daluk dombormű lenne egy templom homlokzatán, azt írnánk fölé indie rock.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordul, hogy egy pizzéria étlapjáról nem csak harapnivalót, hanem művész nevet is választ magának az ember. Így lett egy húsimádó pizzára vágyó lányból Big Pig. Az előadó szerint a nagy malac, mint név, azért is szerencsés, mert így rendetlenül és cukin is viselkedhet a színpadon, ahogy éppen kedve tartja. Az írországi születésű Spanyolországban fölnőtt, de Angliában alkotó Big Pig hol énekel, hol rappel, hol angolul, hol spanyolul, ezért igazán jól áll neki egy ilyen szeleburdi név, amelyet annak ellenére is megtartott, hogy a húsimádás korszaka véget ért nála, ugyanis időközben vegetáriánus lett. 2020-ban kiadott kislemeze, a Switch, a művésznő angolul éneklős felvételeinek sorát erősíti.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elefánt a nyugalom, a béke szimbóluma is. Az elefánt együttes zenéjét azonban nehéz ilyen könnyen bekategorizálni. Jellemző rá a lüktetés, a lágy melankólia és a kirobbanó energikusság egyaránt. Egy kis punk, egy kis pszichedélia, néha elektronikus műfajokból derengő elemek bukkannak fel. Stílusjegyek terén nehéz megnevezni egyet, így talán a korlátok nélküliség a legfontosabb ismérvük. Az elefánt hozzá

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdák, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat

0: Találkozott. A tárlat október 25-éig látogatható. Harmadik utas, Alien Operett az Ötvös Tízben október 16-án. A közösségi finanszírozásból készülő Alien Operett produkciót mutatják be, amely az 1959-es mozi klasszikust a modern közönség igényeihez igazítva romantikus komédiává álmodja, a sci-fi horrorból. Sikerül-e színpadon úgy megvalósítani a xenomorf Alien áriáját, hogy még a Holdról is hallik? Tapintható lesz-e a dráma és az újjászülető szörnyek kocsonyás keltetője? Létezhet-e, lesz-e harmadik út? Mindez kiderül a harmadik utas Alien Operett című darabból pénteken este az Ötvös Tízben. Ketten vagy hárman? Neil Young sétány koncert a Marciban október 18-án. Neil Young, a Crosby, Stills, Nash & Young szupercsapat talán leghíresebbike, a mai napig termékeny dalszerző, világjáró művész. Neve mára már fogalom, a Woodstocki nagy nemzedék egyik utolsó nagysága. A Neil Young sétány koncerten a kezdetektől a legújabb dalokig Süi Péter magyar fordításában éneklik Young és a többiek híres és álomszép slágereit. A Neil Young sétány együttes dalai Tóth István, Huzzella Péter és Rátóti Zoltán előadásában vasárnap este hallhatók a Marcibányi téri művelődési központban.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
4: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend milliós kedvezményekkel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út 119/C, és Etele Pláza 11. kerület, Hadakútja 1, schiller.hu/BYD.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grilléttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton, 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapol pilsner urgvellel, hirtobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grilléttermet. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha Dániára gondolunk, eszünkbe juthatnak Koppenhága barátságos, vízre épült kereskedőházai, a remek sörök, a vaj, a magas kalóriaértékű, de nagyon finom teasütemények és az Asteroid Galaxy Tour zenekar, amely 2007-ben alakult. A csapat az extravagáns ruháiról is ismert Mette Lindberg énekesnőből és Lars Iversen producerből állt, és csupán a koncertek idejére egészült ki még néhány zenésszel. A formációt igazából Amy Winehouse menedzsmentje fedezte fel, meghallgatták a csapat demóját, és egyből felkérték őket előzenekarnak Amy koppenhágai koncertjére. Around the Band című dalukat az egyik legnagyobb szórakoztató elektronikai termékeket, számítógépeket és mobileszközöket gyártó amerikai multi beválogatta egyik kampányába, tovább növelve a zenekar ismertségét. A csapat Katy Perryt több koncertre is elkísérte, amikor az énekesnő 2009-ben Európában turnézott. 2020. novembere óta az Asteroid szünetet tart, egyelőre nem tudni, mikor jelentkeznek új felvételekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Magashegyi Underground zenekart 2004-ben alapította egy tatabányai főiskolán két zenész. Kardos Horváth János, a Kaukázus zenekar frontembere, és Fodor Máriusz, aki 15 év alatt több mint 1200 reklámzenéjét jegyzi, és egyben a Banana Records alapítója. Zenei producerként pedig dolgozott többek között az Analóg Balatonnal, Ónódival, a Margaret Islanddel és a Punani Massiffal is. 2006-ban keresték meg Bocskor Bíborkát, egy akkori tehetségkutatóban feltűnt énekesnőt, és vele vették fel a Szeplős Vál című dalt. A szerzemény 2007-ben nagy siker lett. A csapat egy kis szünetet tartott, majd 2009-ben indult újra, már Kardos nélkül. Azóta több albumuk is megjelent, és folyamatosan jelen vannak a hazai könnyűzenei életben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Három melbourne-i lakótárs és kutyájuk otthon tétlenkedtek a karantén idején. Unaloműzésként zenekart alapítottak Jay Forever néven. A dalszövegeken való gondolkodást nem vitték túlzásba, és mindent csak egyszer vettek fel. A cél mindössze annyi volt, hogy létrehozzanak egy romantikus, humoros, önreflektív világot a rossz emlékű Covid-korszak közepette. A 2022-es Medicine dalszövegében sokszor ismétlik a yeah, a love és természetesen a medicine szavakat. Szóval itt is sikerült nem túl bonyolítani, mintha a dal bizonyos pontján egyszer ugatást is hallanánk a háttérben. A kutyust egyébként Benjónak hívják, és Border Collie fajtájú.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
3: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigár. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. A MOL október végéig folytathatja a tárgyalásokat a Cernis megszerzéséről. Űrmedúzát hozott létre a SpaceX tegnapi kilövése. Mindenütt felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, a szél olykor megélénkül, 16 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Egy 2021-ben megkötött tanácsadói szerződés ügyében indulhat eljárás költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával. Az állam közbeszerzés nélkül 3 nap alatt szerződött le az EAC International nevű amerikai vállalattal, amelynek akkori tulajdonosa és vezérigazgatója Fellegi Tamás, a második Orbán kormány korábbi nemzeti fejlesztési minisztere volt, a szerződés céljaként amerikai innovációk és high-tech megoldások magyarországi meghonosításához kapcsolódó tanácsadást jelöltek meg. A MOL október végéig folytathatja a tárgyalásokat a Cernis többségi részesedésének megszerzéséről. Az Economics azt írja, a magyar cég az amerikai pénzügyminisztérium engedélyével igyekszik a következő 2 hétben egyességre jutni. A portál szerint miközben a MOL már részvényesi megállapodást kötött a szerb kormánnyal a Nis jövőbeli irányításáról, Alekszandr Vučić meglepő nyilatkozatot tett, nem tartja kizártnak, hogy az oroszok végül amerikai befektetőknek adják el a szerb olajvállalatot. Elemzők a geopolitikai játszma hátterében elsősorban az amerikai szankciókat, valamint a finomító ellátásával kapcsolatos bizonytalanságot látják. Az ebrendészeti rendszer korszerűsítését szorgalmazza az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a közösségi oldalán jelezte, a telepek felméréséből látszik, hogy egyre nagyobb teher nehezedik a rendszerre. Miután a nem kívánt szaporulat, a felelőtlen állattartás, valamint az állatok elhagyása folyamatosan újra termelik a problémát, hozzátette ugyanakkor, hogy ezek a létesítmények jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatot látnak el, így működésük nem váltható ki egyik napról a másikra. Ukrajna bármilyen tűzszünetre készen áll. Egyelőre azonban nincs jele annak az energiaipari tűzszünetek, amely Donald Trump amerikai elnök minöpi közlése szerint Oroszország és Ukrajna között létrejött. Sőt, Oroszország részéről a támadások még további eszkalációja érzékelhető, mondta a Londonban tárgyaló ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkijt Andy Burnham brit miniszterelnök fogadta, aki megerősítette, hogy Nagy-Britannia további légvédelmi eszközöket ad Ukrajnának. Különleges jelenséget okozott a SpaceX tegnapi kilövése. A Falcon 9 rakéta nem sokkal az indulás után egy űrmedúzát hozott létre. A föld felszínén még sötét volt, a felső légkört pedig már elérte a napfénye. Ahogy a hordozó rakéta áthaladt a felső légkörön, a napfény megvilágította a rakétából távozó, táguló égés terméket, ami izzó, medúza-szerű alakot hozott létre.
0: Időjárás a Rádiókafén.
6: Napközben mindenütt felszakadozik a felhőzet és nem várható csapadék, többfelé élénk lesz viszont az északi-északnyugati szél. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
8: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Sefcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója, a mai vendégem, akit köszöntök. Szia!
9: Szia, szép napot kívánok én is mindenkinek.
8: Te a személyes veszteségedből kiindulva kezdtél el dolgozni azért, hogy a gyermekvállalás útján járó családok hiteles információt, szakmai segítséget és empatikus támogatást kapjanak. Ugye annak idején az Egyesületet 2015-ben hoztad létre, csak akkor még Baba Genetika volt a neve, és tulajdonképpen azóta is azért dolgozol, hogy a nehéz élethelyzetben senki nem maradjon egyedül. Ma október 15-e van, ez a perinatális gyász világnapja, és ehhez kapcsolódik most már 7. alkalommal megrendezett átsuhanó babák kiállítás, amely a meg nem született, vagy csak rövid ideig élt babák emlékének ad teret, és láthatóvá teszi azt a gyászt, amelyről sokszor nehéz beszélni. Mondhatom azt, hogy most úgy valahogy napról napra olyan témákkal foglalkozom, amik erről már hosszú ideje valakik elkezdtek beszélni, újra és újra kell róla, azért, hogy az életben a témával kapcsolatos nehézségeket ne cipeljük, találjunk rá megoldást, hogy hogy lehet vele együtt élni. Na, ez is egy ilyen. Hát én onnan indulnék, hogy ha visszagondolsz a 7 évvel ezelőtti indulásra, akkor, és nézed a mait, akkor mi az, ami változott? Akár társadalmi szinten, akár benned, ez gondolom két külön dolog.
9: Valahol két külön dolog, valahol meg abszolút összefűződik, hisz ugye én azt mondom, hogy egy társadalmi szívügyes vagyok, és ez egy kicsit válasz is, azt gondolom, a kérdésedre, hogy nem tudok elmenni egy csomó ügy és kérdés mellett. És szívemen viselem azt, hogy például látom, hogy sokkal többen mernek beszélni a veszteségükről is, viszont sokszor azt érzem már, hogy egy kicsit veszélyes az, ahogy ők beszélnek, és lehet, hogy pont nem azt a hatást érik el, amit fontos lenne, és erről veled is már itt beszélgettem, hogy azért itt nem mindegy, hogy te egy gyász folyamatban hol tartasz, és mikor és hogyan kommunikálsz így kifelé, és milyen eszközöket használsz ez, milyen szavakat szavakat használsz, ha te a szörnyűségeidről beszélsz, amit történt veled, akkor az lehet, hogy ijesztő másoknak. Mint hogy például itt van ez az átsuhanó babák elnevezés is, ugye, amit mi használunk, pont ezzel is próbáljuk megmutatni ennek az egésznek a másik oldalát is. És hogy vannak olyan szavak és kifejezések, sokszor ugye maga az orvosi kifejezés egy olyan hideg, rideg, ijesztő, ami már így ugye egy falat képez az emberekben. Lásd például a meddőség szónak is ugye a használatát.
8: Kemény, hideg, csattanó szó.
9: Így igen. Van. Vagy akár azt is, és ez meg a másik oldal, hogy a halász szót nem tudjuk kimondani. Tehát, hogy nem merik az emberek azt, ami az élet része ugye ugyancsak, hogy meg is halunk. Nem mernek erről beszélni. Még mindig úgy kezelik, mintha egy óriás tabu lenne, de ez az élet része, az elmúlás, és annyira fontos lenne, hogy tudjunk erről beszélni, és ugye idén kiemelten foglalkozunk a gyermekek oldalával, hát most az, hogy mi a gyerekeinkkel hogy beszélünk a veszteségről, a gyászról, a halálról, ez azt gondolom, hogy egy kiemelt fontosságú rész kellene, hogy legyen az életünkben. És hogy én ezt hogy viselem? Én most itt inkább megint kinagyítanám, hogy milyen társadalomban élünk. Ugye próbálunk sokat érzékenyíteni az Életérzés Egyesülettel, és megmutatni azt a akár az emberi szemmel színesen kiállításunkkal is, hogy jó lenne, hogyha egy picikét megállnánk, és elgondolkodnánk arról is, hogy itt ne alkossunk már véleményt azzal kapcsolatban, hogy valakinek 6 hetesen volt például egy vesztesége, és elbagatelizálják azt. Vagy ha még fiatal és úgy éri egy veszteség, és azt mondják, hogy ó, magának még lehet sok gyermeke. Szóval itt nagyon nagy feladatok vannak, és azért én azt látom, hogy ma olyan szinten be vagyunk már feszülve, és annyira nagyon megy ez a fekete-fehér, és nem érezzük azt, hogy jó lenne egy ilyen középutat találni, és elgondolkodni, vagy nem kéne állandóan bűnbakképzésben lennünk, hogy mutogassunk valakire, hogy ő a hibás, és ez azért van, mert ugye mi történik a gyásznál, és elkezdjük sokszor önmagunkat is hibáztatni, vagy a környezetünkbe visszatúrni, hogy mert az az orvos nem szólt nekem, vagy. És azért ezeknél a folyamatoknál és a lelki részében is nagyon jelentős az, hogy megyünk ezen az úton, és hogy ismerjük önmagunkat, és hogy tudunk segíteni akár önmagunknak, vagy ugye én azt is felvállaltam, hogy a környezetünknek is.
8: Hát nagyon sok minden eszembe jutott arról, amit mondtál. Többek között az, hogy a gyász szerintem egy rettentesen gubancos dolog, tehát igen. Hogy így nagyon, nagyon keményen összezúzza az életet, de nem az első, hogy én azt mondom, hogy szerintem azért érdemes és fontos róla folyamatosan beszélni, mert hogy a gyász szerintem ez egy viszonylag lágy szó, de vannak neki nagyon-nagyon-nagyon kemény hangzásai, és egyébként a megélésben is vannak nagyon kemény időszakai, igen. De hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy az életünknek a része, és ez akár olyan értelemben is, hogy nem tudom, egy munkahely elvesztése, vagy egy barátságnak a megszakadása, vagy más, vagy máshogy alakulása, mint hogy mi ezt szerettük volna, ezek mind olyan érzések, amik belül fáj nehézséget okoznak. És mondom, most már jó ideje valahogy tényleg színdarabokon keresztül is beszélgetünk arról, hogy az van, hogy az élet végső soron elég nehéz, de nem ezt akarom hangsúlyozni, hanem inkább azt, hogy akkor lehet jól élni, hogyha megfelelő, nem tudom, fegyverzeted van hozzá, meg tudod, hogy mikor hova nyúj, tudod, hogy te hogy viszonyulj, hogyan találd meg magad a világba. Igen. És én leginkább azt látom, hogy azért is lett ez most már ennyire hangos, mert nem egyértelmű, hogy a világban megtaláljuk a helyünket. Nem egyértelmű, hogy olyan szociális kapcsolataink vannak, amelyek megsegítenek, és nem tudom, hogy ez régen hogy volt, mert nem éltem régen, de az biztos, hogy most nagyon sokszor van az, hogy az embernek a fejébe felnagyul az ő fájdalma annyira, hogy nem tud vele mit kezdeni, és nem biztos, hogy van a környezetében megfelelő ember, aki segítene ezt körbe rajzolni.
9: Vagy igazából hárítunk, mert ugye abban is elég jók vagyunk már, és alapjáraton nem vagyunk jó lelki állapotban.
8: És igen, az egyébként egyre, ez a posztrauma, ez egyre jobban érezhető.
9: És itt ugye kettőség van, mert most már tele van segítő szakemberekkel így a piac, mondjuk így, hogy a piac. Csak az sem mindegy, hogy, és ezt ugye, amit, ahogy mondtad is, hogy ki az, aki nekünk tud segíteni. És itt a gyász is, mint minden más az életben, abszolút egyéni. És nagyon-nagyon fontos lenne, hogy lássuk azt, hogy igen, lehet, hogy én úgy gondolkodom, hogy szeretnék majd egy következő kisbabát, és mielőbb szeretném, mert én testileg, lelkileg itt vagyok, és várom, hogy ő megérkezzen, és azt mondom rá, hogy ő lesz az én szivárványbabám, de ott a másik ember, aki viszont azt mondja, hogy soha többé nem szeretne gyermeket. Vagy azt mondja, hogy ne hívjuk már szivárványbabának, és ez oké, tehát hogy ezt kéne elfogadni mindenkinek, hogy az, amit te érzel, az a te érzésed, és nekem semmi jogom nincsen abba, semmilyen szinten se bagatelizálni, mert ugye ezzel is találkozunk rendszeresen, akár egy, ahogy mondtad, a munkahelyi veszteséget is, vagy a gyerekünk, hogyha elveszíti a kis autóját, hát neki mekkora érték az a kis autó adott esetben, nem bagatelizálhatjuk el, nem intézhetjük el egy legyintő mondattal, vagy akár ugye nem is kell mondatnak elhangozni, egy olyan pillantással, ugye ez az, amit az egészségügyi szakmában állandóan mondunk, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy mondjuk a homlokát összeráncolja egy szituációban, vagy nem mond egy mondatot sem, csak hallgat. Tehát, hogy ezeknek óriási jelentősége van, és olyan jó lenne, ha egy picikét így mielőtt kimondjuk, vagy akár összehozzuk ugye a homlokunkat, így elgondolkodnánk ezeken. És hogy azon, hogy a másik embernek nem biztos, hogy az esik jól, ami nekem jól esik, de én ott vagyok neki, és megpróbálom őt segíteni.
8: Oké, figyelj, jövök a transzgenerációs örökségekkel. Amikor azt mondjuk, hogy oké, figyelj, nem tudok minden kis hülyeséggel foglalkozni. Most ezt akár mondhatom családon belül. Mert ma elhagyod a kis autódat, holnap a nem tudom midet, holnap utána, és hogyha ez minden nap egy fél órás szeánsz, hogy erről beszélgessünk, foglalatoskodjunk, az egyszerűen nem fér bele. És van az is, hogy azt mondom, hogy oké, figyelj, így tanuljuk meg azt, hogy figyeljünk a dolgainkra. Ehhez mit szólsz?
9: Hát én ebben egy kicsikét más vagyok ilyen szempontból.
8: Én ezt most azért hoztam ide, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon átlagos, és egyébként megmondom, én megmondom, nem áll tőlem se nagyon messze, hogy időnként így reagáljak.
9: De ebben az a nagyon fontos, hogy ezt te kimondod a másik felé. Tehát, hogy ez nem történik meg sokszor, hogy én elmondom neked azt, hogy nekem, tehát, hogy már megint elvesztetted a kis autódat, nem hiszem el, kisfiam, hogy nem tudsz rá vigyázni. Nem így mondjuk, ugye, hanem beszélgettünk vele már erről, és azt mondjuk, hogy figyelj, erről már rengeteget beszélgettünk, és beszélgettünk vele is erről, és ugyanez van a gyásznál is, hogy nem az kell nekem, hogy te állandóan keress engem az, hogy Anna, hogy vagy, tudok neked segíteni, hogy vagy. Én egyszer ezen egy ilyen gyászkísérővel, aki ezt mondta, hogy kérdezgetni kell, hogy vagy, össze is feszültem, mert nekem nem arra volt szükségem. Abszolút. Akkor, amikor veszteséget éltem meg, hogy valaki állandóan ott legyen, és nyektetgessen ebben, hanem az, hogy tudjam, hogy számíthatok rá. És a gyerekünknél is ez a fontos, hogy azért ne elforduljunk egy ilyen helyzetben, vagy rá legyincsünk, hanem azért egy kicsit így szánok arra, két mondatot akár, vagy időt, hogy elbeszélgessünk vele ezekről. És azért ez azért is fontos, mert pont ezzel van a baj, hogy annyira felgyorsult az élet, hogy egyszerűen így úgy érezzük, hogy nincs időnk arra, hogy de közben meg arra van időnk, amire akarunk, ez is egy másik nagy okosság, persze könnyű mondani, de hogy pont az érzelmekre kéne egy kicsit több figyelmet és időt szánni.
8: Térjünk vissza akkor erre a kiállításra, és ugye azt mondtad, hogy idén a gyerekek szempontja van a fókuszban. A mai nappal tulajdonképpen meg is nyílt ez a kiállítás. Mit jelent pontosan ez, hogy a gyermekek szempontja? Utaltunk már rá, de pontosan mit jelent?
9: Idén az átsuhanó babák kiállításunk a Marcibányi Téri Szabadidőközpontnak a kerítésén lesz ugyancsak kiállítva, mint tavaly is. Viszont most egyszer ott lesznek azok az üzenetek, amiket küldtünk mi érintettek szakemberek, ami ugye minden évben megtörténik, és ez minden évben része a kiállításnak. És a másik része meg az a rajzpályázat lesz, amit mi kiírtunk most a gyerekeknek, és érkezett közel 80 pályázati anyag erre, és ugye zsűri tagként tudok már róla beszélni. Nagyon csodálatos az, amit a gyerekek megjelenítettek, és nagyon sokat sírtam, miközben zsűriztem. Több gyermek otthon is beleállt ebbe a pályázatba, és onnan is, amit a gyerekek ugye küldtek, akár a börtönben lévő hozzátartozónak a hiánya, akár ugye magának a szülőnek a hiánya, de megjelenik a kisállatveszteség több gyerekrajznál, hisz ugye hozzájuk nagyon tudunk kötődni, és ezt a gyerekek meg abszolút annyira szépen ábrázolják. Például nekem is a legkisebb fiunk Mór küldött a pályázatra, és nekünk tavasszal meghalt az egyik cicánk, és Mór lerajzolt a nyau cicát. És itt jelent meg az, hogy mennyire hiányzik neki ez a cica, akiről már ugye nem beszélünk minden nap, de megjelenik még mindig a családunkban, és Mórnak volt a cicája, így kifejezett ebben. A nevét tőle kapta, és ahogy így ott látszik a rajzban is az, hogy mennyire kötődik ő ez az állathoz.
8: Igen, arra gondoltam, hogy ugye a gyerekek is gyászolnak, de nem feltétlenül úgy, ahogy a felnőttek, hiszen ő rájuk sokkal jobban jellemző, hogy képesek a jelenben lenni, és hogyha az életben történik valami jó, akkor nem biztos, hogy minden pillanatban a gyászukkal vagy a nehézségükkel foglalkoznak, hanem úgy engedik, hogy beragyogjon egy kicsit a napfény. Viszont pont ezek a pályázatok felszínre hozhatnak dolgokat. Szerinted mi az, amit nem veszünk észre abból, ami bennük történik, viszont így ki tudják fejezni?
9: Hát az, hogy nagyon bennük vannak még ezek a történetek attól, hogy mondjuk nem beszélünk róla úgy minden nap. De nálunk például az iskolában rajzolt az osztálya Mornak, és ezért nagyon hálás vagyok az ő tanítónéniének, és engem meglepett, hogy ő ezt a cicát rajzolta le, és jelenítette meg az ő hiányát, és itt ebben megint csak ott van az, hogy rohan az életünk, hogy mennyi minden történik, amit ugye te is elmondtál, hogy a mostban vannak a gyerekek is valahol, de hogy ezek a történések, ezek a veszteségek, ezek ott mozognak bennük, és hogy mennyire jó az, amikor például ki tudja rajzolni magából, vagy amikor, és ez a felnőttnél is ugyanígy van, vagy amikor ki tudjuk írni magunkból ezeket a veszteségeket, vagy bármilyen művészetterápiával megjeleníteni, vagy egyszerűen csak tényleg az a része, hogy úgy beszélgetünk velük ezekről, ahogy a korukhoz jó, de őszintén. Tehát, hogy nem fonunk köré mindenféle olyan történetet, ami egy hazugság igazából, mert a gyerekünk, és ezt a perinatális veszteségeknél a testvérekre is el tudom mondani a saját érintettségem miatt is, sokkal jobban érez egy csomó mindent, és ezt nem szabad elfelejteni soha náluk. Hogy sokkal jobban megérzik azt, hogy mi mind megyünk keresztül. Igen.
8: Aha, tehát ők nem csak a saját gyászukat hordozzák, hanem még ott van bennük a riadalom, akár a szülők, szülők miatt is. És mi az, amit segíthet egyébként, ugye most félig meddig elmesélted a saját tapasztalatodat, de mi és hogyan segíthet a szülőknek abban, hogy meglátják, hogy a gyereküknek egy rajzpályázaton keresztül például, hogy a gyereküknek mi a nehéz. Mert én azt gondolnám, hogy a szülő meg pont, tehát ahogy a gyerek jobban megérzi a szülő meg szerintem rettentesen fél a gyerek fájdalmától.
9: Igen, sokszor ugye azzal, hogy óvni szeretnénk őket, pont kontraproduktív lesz az egész, és így ellentétesen sül el, és ezért nagyon fontos az, hogy ezekre a pillanatokra, hogy leülünk velük rajzolni, hogy beszélgetünk a rajzáról, vagy a szobráról, vagy így arról, amiről ő elkezd így hirtelen mesélni, erre szánjunk időt, hogy velük vagyunk, de ha nem tudjuk ezeket kezelni, akkor kérjünk segítséget. Nekünk például 20-án lesz egy beszélgetésünk a Marci Bányi téren, este 6 órától, amiben részt vesz egy gyermekpszichológus szakértőnk és egy meseterapeuta, akivel erről fogunk beszélgetni, hogy a gyermeki veszteségeket hogy lehetne jól együtt dolgozni, hogy mennyire sokat számít az, hogy beszélgetünk például erről velük, vagy hogy a mese mennyit tud ebben segíteni.
8: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Sefcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója, és az Átsuhanó Babák kiállítása kapcsán beszélgetünk egyébként ma a perinatális gyász világnapján, és ma nyílt, vagy nyílik a kiállítás is. a Marcibányi Téri Művelődési Központban. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.
3: Rádió Café. Van barátod.

sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, hogy most eljöhettem és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
3: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádiókafé fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádiókafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
4: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
6: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Sefcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója mai vendégem. Október 15-e van ez a perinatális gyász világnapja. 7. éve, hogy megrendezitek az Átsuhanó babák kiállítást. Itt minden évben valakinek a szempontja kerül nagyító alá. Volt olyan, amikor az édesapákat kérdeztétek, hogy fejezzék ki az akár a gyászukkal, a nehézségükkel kapcsolatos érzéseiket, és ezt lehetett írásban, versben, bármilyen képzőművészeti alkotásban lerajzolva, lefestve, és így tovább. És idén a gyerekek szempontja, ami egy nagyon érzékeny téma, hogy egy testvérek hogyan reagálnak a fájdalomra. És eljutottunk ugye odáig, illetve a gyászra. Eljutottunk odáig, hogy ez ugye kölcsönösen nehéz. A gyereknek nyilván nehéz azt a fájdalmat hordozni, amit lát a szülőjén, a szülőnek meg de pláne nehéz, hogy egy gyerekének a fájdalmát látja, és azt hiszem, hogy sokszor mind a két fél igyekszik ezt elkendőzni. Pontosan azért, hogy legyünk jókedvűek. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan lehet ezt egy picit így a függöny mögé küldeni, és ti ezzel a kezdeményezéssel azt hiszem, hogy az egyik fontos mondandója ennek, hogy mégse tegyük ezt. Tehát, hogy amikor annak helye van, akkor ez kerüljön elő. De ez egy fontos kérdés szerintem vajon, hogy hol, hogy és meddig van helye? Lezárul-e egy ilyen folyamat? Mit gondolsz? Mert azt én is értem, hogy nem telhet ezzel az élet.
7: Nem telhet, de pont nagyon sokat tud segíteni az, hogyha foglalkozunk vele, és ugye a gyász folyamatnál ez a lényeg, hogy végig menjünk azokon a bizonyos lépcsőkön, amivel jár, és ezt megtegyük a gyerekünkkel is, és pont innen jön ki, ha visszaemlékszünk ugye arra, és nálatok is beszélgettünk a férfiak gyászáról.
6: Abszolút, sőt, hogy csak itt férfiak, akik meséltek erről.
7: És hogy mennyire ott van a férfiaknál ez a ha elesel katona dolog, menned kell tovább, és ezek a beidegződések, ugye a transzgenerációs, az abszolút ott van, hogy neki menni kell vissza dolgozni, neki tennie kell, neki el kell látni a családot, és nem tudom, és már ezt ugye gyerekkortól kapja meg a kisfiú, hogy nem sírsz, hogy te fiú vagy, a fiúk nem sírnak, holott közben mennyire nagyon fontos az, hogy tudjunk sírni is. És engem számtalan apuka is szokott hívni, és nem egyszer sírunk velük is együtt. Tehát, hogy annyira nagyon fontos az érzelmek kifejezése, hogy ki tudjuk adni azt, amikor sírni szeretnénk, ki tudjuk adni a dühünket is valahogy, és ez is nagyon nem mindegy, hogy ebben ki hogy találja meg az utat. Mert az én férjem például a kertbe menekült így, és ott tett vett, és ásta fel a kertet is adott esetben, amikor a gyászt megéltük, és pont ez a lényege annak, hogy egy gyász folyamatnál, hogyha ha valaki nem tud ebben haladni, akkor viszont abból később lehetnek ugye indulatkezelési problémák, dükitörések. Illetve azt gondolom, hogy az is nagyon fontos a gyermekünknek, hogy lássa, hogy anya szomorú, és beszélgessenek erről, hisz ugye ő érzi, hogy anyával van valami, és elbeszélgessenek arról, hogy szomorú, mert nem tudott a kis testvér megérkezni, tovább ment, átsuhanó baba lett, mi is az az átsuhanó baba, vagy aki éppen ahogy nevezi, hogy beszélgessünk a halálról, hisz biztos, hogy ugye a környezetében is fog történni más haláleset, és akkor ő már ebben így benne van lelkileg is, és érti azt, ami történik vele, és át is tudja érezni adott esetben.
6: Na de annál te csomószor a gyerekeknek félelmetes ez.
7: Hát de akkor félelmetes, ha azzá van téve. Illetve az is benne
6: hát
7: van, hogy de pont azért, mert mi is gyerekkorunkból hozzuk ezeket a félelmeket már valahol, illetve szerintem inkább az is félelmetes még, amit látunk mondjuk így a közösségi médiában, vagy a filmekből, hogy ott aztán egy pillanat alatt lelőnek valakit, vagy videójátékok, hát rémisztő szerintem.
6: Hát tehát, abban közben meg
7: a másik oldalra csúszás.
6: Érdekes, mert nekem én meg azt gondolom, hogy abban meg pont ott van a természetesség, hogy lelövi, aztán föláll, és itt szerintem meg pont ez, amit így rendbe kell tenni a gyerekek fejébe, hogy a sérülékenység nem így van.
7: Na, de hát ezt kell velük végig beszélgetni, igen. Hogy azért ez nem így működik, hogy most itt kimész az utcára, és így szétlövöd, aki neked nem szimpatik, már bocsánat, de hogy így valahol egy ilyen képet is húz ez az egész, és félelmetessé tudja tenni, akaratlanul is, egy-egy elkapott pillanat, vagy ha mondjuk megnéznek egy híradót, mert véletlenül bekapcsolva marad a tévé, hát az is szerintem sokkoló tud lenni, és arról is jobb, ha beszélgetünk, hogy ott a háború, amiről beszélnek éppen, vagy a halálesetek, mert hányszor látod, hogy így tele van ilyen ijesztő dolgokkal a híradó, még neked is, nem, hogy a mondjuk ott ragadt kisgyerekenek, szóval ezek így nagyon-nagyon sok mindent felvetnek. Én hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy beszélgessünk ezekről velük korosztályi szinten, és ha azt érezzük, hogy nálunk is elakadás van, vagy nekik is szükségük van erre ebben segítségre, akkor nyúljunk szakemberekhez, mert az sem ciki, vagy szégyen. Tehát, hogy és mi ebben az életérzésen nagyon tudunk segíteni. Mi mindenkinek felajánlottuk azt, hogy aki a rajzpályázaton indult, hogy ha úgy érzik, hogy szükségük van segítségre, akkor nagyon szívesen kimegyünk így iskolába beszélgetni erről, vagy ahova, és fogunk menni az egyik gyerek otthonba jövő héten, és lesz egy olyan nap, amikor eljön egy pszichológus, jön velünk arcfestő, én is ott leszek, és együtt beszélgetünk ebben a témában, és nekik erre is szükségük van ehhez, mert bizony volt nem egy és nem két olyan alkotás, aminél azt éreztem, hogy fú, akkor én most itt neki annyira szívesen behoznám azt, hogy kaptál ebben segítséget.
6: És mit gondolsz, vagy mit vártok attól, hogyha erről a témáról van széles körben beszélgetés, ugye, és ez, azért mondhatjuk azt, hogy azért hetedik éve ez zajlik. Szóval, hogy másféle felnőtt kor, másféle megküzdési stratégiák, tehát, hogy ez milyen változást hoz a gyerekek életében. Értem, hogy az adott szituációnak a megértése, feldolgozása, de hogy hosszú távon ennek milyen hatása van.
7: Én azt látom már a mai fiataloknál, hogy amíg én ugye már az 50 pluszos korosztály vagyok, és hogy amíg az én korosztályomnál azért még nem volt annyira szokás az, hogy pszichológus, meg ilyen lelki segítők, vagy még most is így azt gondolom, hogy demográfiailag, ha körbenézünk, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy fú, hát azok így biztos, hogy idiótává tesznek jobban, vagy ugye vannak még ezek a beidegződések. A mai fiataloknál egyre inkább van helye és tere az önismeretnek, és annak, hogy így érzékenyítve lehessenek jobban adott esetben, például akár a közösségi médiában is, illetve akár egy ilyen kiállítással is, hogy ő sétálott a Marcibányi térnél az anyukájával, és megállnak a képek előtt, és elkezdenek beszélgetni róla. Tehát ugye nálunk mindig az a nagyon lényeges az átsuhanó babák kiállításnál, hogy arcba toljuk, úgy szoktam mondani. Amikor felkerült a BKK járatokra, és ott a buszon állók ugye látták ott az üzeneteket, vagy amikor a Városháza parkban, vagy akár ugye itt a Marcin is, szóval az a lényeg, hogy te találkozz ezekkel, és ott így egyszerűen megállj egy picit, és elgondolkozz, és ezek nagyon fontosak, hogy minden ponton próbálunk egy kicsit érzékenyíteni, és ha az én gyerekemmel megállok ott, és beszélgetek róla, akkor azt gondolom, hogy az már egy jó alap.
6: Onnan indultunk, hogy, és egyébként az elmúlt években is nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy vannak ezek a rossz mondatok, amelyeket az ember igazából nem rossz indulatból, sőt, sokkal inkább vigasztalásból, segítségből nyújt, de hogy ezeket így át szeretnénk kódolni. Ebbe egyébként én magam is nagyon szívesen részt veszek, és folyamatosan küzdök az ellen, hogy ne legyenek devalválva az érzések, ne legyenek üres bíztatás, sok könyörgöm, azt én annál rosszabbat nem bírok elviselni az üres bíztatásnál, a lesz majd ez más, hogy meg majd jobb lesz, meg nem tudom,
7: minden rendben lesz.
6: Tarts ki, miközben az ember egy roncs, tehát hogy tartsuk ki.
7: Nyugodj meg, minden rendben lesz.
6: Igen. Az ítélkezéses, áthallásos mondatok, végül is te akartad ezt így, vagy akármi. Tehát, szóval, hogy próbáljunk már meg így a végére egy kicsit összeszedni, hogy mi helyett mi, ha van ilyen kis szótárad a fejedbe.
7: Nincs ilyen szótár. Van az a mondat, nekem ugye a testvérem mondta például azt a mondatot, hogy megágyazott a testvérének, amikor az egyik babánkat elvesztettük. És nekem ez a mondat volt az, ami a legtöbbet adta azok közül, amik így elhangoztak ott körülöttem. Viszont tudom, hogy másnak meg ez a mondat így abszolút mást kapcsolt be.
6: Abszolút, így van. Nekem se egy jó mondat ez.
7: És itt igazából ez a nagyon nehéz része, és ebben abszolút benne van az, hogy hibázhatunk, hisz emberek vagyunk, és hibázunk, hogy lehet, hogy én mondok neked egy olyan mondatot, amivel azt gondolom, hogy fú, én most biztos, hogy így segíteni fogok neked.
6: Hát ezt hiszük folyamatosan.
7: De erre nincs garancia. Tehát
6: akkor nincs olyan a mi helyett mit.
7: Nincs.
6: És az is lehet, hogy valakinek ez segít, hogy tarts ki.
7: abszolút lehet, hogy valakinek az segít, hogy tarts ki, minden rendben lesz, mert ő hisz ebben így. Engem például a minden rendben lesz mondat, vagy minden rendben van, ez engem így befeszít. De pont azért, mert nekem sokszor mondták ezt a mondatot akkor, amikor bizonytalan helyzetben voltunk a kislányunkkal, és aztán akkor nem így lett, akkor én nagyon-nagyon haragudtam akkor, ezekre az emberekre.
6: Érte. Meg ez egy csalódás, hát azt mondták, minden rendben lesz, akkor így vagy,
7: van,
6: hogy nem.
7: Így van. Persze, szóval itt én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy az az ember lássa, érzékelje, hisz ugye sokszor cseten mennek, ezek még veszélyesebb ez a szituáció, hogy te tényleg ott vagy, és segíteni szeretnél. Mert nagyon sokszor mi érintettek próbáljuk megsegíteni a környezetünket ezekben a dolgokban. És ezzel sincsen semmi baj. Csak mi is merjük kimondani ezt nektek, hogy így figyelj nekem ez a mondat, ez így ne haragudj, de nem esett. Mint ahogy te is mondtad a megágyazott a testvérénekre, hogy neked ez például nem. De hogy ez a lényeg, hogy merjünk is ezekről beszélni, merjük kimutatni azt, hogy ott vagyok, számíthatsz rám.
6: Figyelj, létezik az a kérdés, hogy megkérdezed, hogy mi az, ami segítene? Bár hozzáteszem. Oké, csak
7: de nem biztos, hogy tudok válaszolni.
6: Ezt akartam mondani, szóval én éltem át még ezt. Hát tudtam volna, hogy mi segít, akkor azt csináltam volna, vagy azt kértem.
7: Na, de te, ha érzed egy embernél, hogy ott van neked a jelenlét, ugye, amit mindig
6: abszolút
7: mondunk,
6: persze.
7: Akkor te tudod, hogy akkor te felhívhatod Annát azzal, hogy fú, Anna, én most jutottam el arra pontra, hogy én így annyira szeretnék beszélgetni veled egy kicsit. És akkor nekem Annának az a feladatom, hogy én ott vagyok neked, és tárt karokkal várom, bármiről is szeretnél beszélgetni.
6: Mit gondolsz arról, amikor valaki azt mondja, hogy a szenvedés, a fájdalom, a gyász magánügy?
7: Hát ez az ő ügye, hogy ő ezt gondolja, és ez az, amire mondom, hogy mindenki másképp éli meg. Ebben ott vannak a hozott családi kérdések is. De közben azt is látjuk, hogy vidéken talán még, vagy egyes vallási kultúrákban is teljesen másképp jelenik meg a halál körüli kultúra, illetve rituálék.
6: De a közösség nem hagyja magára. Mert hogy én arra akarok rávilágítani, hogy ezt sokan hiszik, és közben megszenvednek. És hogy hogyan lehet kimozdítani őket arról, hogy abból, hogy nem. Tehát, hogy természetes vágyad van arra, hogy segítséget kapj. Természetes vágyad van arra, hogy valaki megöleljen ebbe.
7: Ilyen beszélgetésekkel. Meg hogy látják, hogy nincsenek egyedül érintettként, mondjuk egy ilyen kérdésben is. Én például most idén másodjára veszek részt a Nagy Zsoltféle gyász konferencián.
6: Igen, és a mély holnap lesz.
7: Így van.
6: Szakmaközi gyász konferencia.
7: És azért nagyon fontos az a konferencia is, mert ott akár Zsolt könyvében is a gyásztörténetekben többféle módon jelennek meg ugye a gyász és a veszteségnek a történeti hátterei, és még tavaly én így általánosságban az ácsonó babákról meséltem, idén az ácsonó babák körüli rituálékról fogok jobban beszélni, hogy mi az, ami ugye fontos bizonyos embereknek, mi az, ami fontos a szülőknek, és itt ugye megint csak ott van a lelki része is, de az is, hogy milyen rituálék jelenhetnének meg jobban. És itt is az előadások sokszínűsége mutatja pont a gyásznak a sokszínűségét is. De például ez is már egy egyedülálló dolog, hogy itt vagyunk és beszélünk a gyászról, gyerekek, és ez nem tabu, és nem szégyen, és itt vagyok én, aki régen féltem a haláltól, teljesen másképp élem már meg ezt.
6: Hát igen, értem. És én mindig azt mondom, és most is elmondom, csak azért, mert nem a halállal akarom befejezni, akárhogy is nézzük, hanem azt, hogy szerintem azért fontos foglalkozni a fájdalmainkkal és a gyászunkkal, hogy utána az élet teljesebb és jobb lehessen. Hiszen ha az meg van dolgozva, vagy be van építve, vagy megtalálja a helyét az életben, akkor abból tényleg növekedés lehet.
7: Én abszolút azt, és aki egy kicsikét is ismer, vagy lát fotót rólam, vagy beszélgetést így, és közben még akár a történetünket is megismeri, hallja, még mindig a mosolygós lánynak hívnak.
6: Igen, te az vagy.
7: És köszönöm. És igazából ez a lényege az egésznek, hogy vagy itt van az, amit én is építettem, ugye így abból, ami velünk történt. És erre mondják most ugye azt, hogy a veszteségeink ajándéka, de hogy meg nagyon fontos, hogy ezt az oldalt is meg kell látni ebben, hogy mi az, amit mi kaptunk ezáltal, és én nagyon-nagyon sokat.
6: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
7: Köszönöm.
6: És akkor javaslom mindenkinek az Átsuhanó Babák kiállítást. Meddig lesz ez a Marcibányi téren? Meddig lesz látható?
7: Egy hónapig kint lesz most így a Marcibányi téren, úgyhogy...
6: Tehát egy séta keretében is meg lehet nézni.
7: Abszolút, egy szép őszi séta.
6: Ott van a kerítésen. Nagyon szépen köszönöm, sok sikert kívánok a továbbiakban. Sefcsikem Anna, az Életérzés Egyesület alapítója volt a vendégem.
7: Köszönöm.
6: És ezzel a Pontjókor már a véget ért. Köszönöm a figyelmet. Holnap 11 órakor jövök friss adással. Szép napot addig is mindenkinek. Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Egyelőre nem elfogadható az unió költségvetés tervezete. A hazai vállalkozók a vagyonadó csökkentését kérik a kormánytól. 67 milliárd forint adót csalt el egy gázmaffia. Holnap sokat süt majd a nap, hajnalban köd is lehet, és mínusz 3 plusz 8 fok várható, napközben pedig megélénkül a szél, és 13-18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Magyarország számára egyelőre nem elfogadható az unió következő 7 éves költségvetésének tervezete, bár az ír elnökség az új javaslatban nem vágta meg a Magyarország számára fontos kohéziós és mezőgazdasági forrásokat, jelentősen több hozzájárulást várnak el az országtól, közölte a kormányfő a brüsszeli uniós csúcsra érkezve. Magyar Péter utalt arra, hogy több kormány is jelezte, hogy szükség esetén készen áll vétózni is decemberben. Mi is ebbe a csoportba tartozunk, mondta. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita korábban jelezte, a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A hazai vállalkozók a vagyonadó csökkentését kérik a kormánytól. Érdekképviseleti szervezeteik jelezték, szükségesnek látnák egyebek mellett egy harmadik, alacsonyabb 0,3-0,5%-os kulcs bevezetését az 1 és 5 milliárd forint közötti vagyoni sávra. Elengedhetetlennek tartják, hogy az adó megállapításakor figyelembe vehetők legyenek a gazdaságba visszaforgatott források. Ennek megfelelően javasolják annak megfontolását, hogy a szabályozás tegye lehetővé a beruházások, az energiahatékonysági és digitalizációs fejlesztések, a kutatásfejlesztési tevékenység, a munkavállalói képzések, valamint a közhasznú non-profit szervezeteknek nyújtott támogatások adóból történő valamilyen mértékű levonását. 67 milliárd forint adót csalt el egy gázmaffia. A hatóságok két éve nyomoznak abban az áfacsalási ügyben, amelyben gázkereskedő cégek bevételét elektronikai termékek fiktív kereskedelméről szóló számlákkal tüntethették el. A 444 információi szerint a nyomozati iratok alapján több mint 300 milliárd forint áramolhatott ki Magyarországról, előbb szlovák, majd brit bankszámlákra. A járdáról a parkolósáv helyére terelik a kerékpárosokat a Szent Gellért rakpart Rudasfürdővel szemközti oldalán. A hétfőn induló átépítéssel egy több mint 10 éve fennálló problémán enyhítenek, a gyalogosok és a biciklisek jelenleg helyenként szűk, közös felületen kénytelenek közlekedni. Kigyulladt egy tartályhajó a Dunadelta közelében, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják, így azt sem tudni, hogy a hajót drón támadás érte-e. A hajón 12 ember tartózkodott, közülük 4-en biztonságban vannak, 8 embert viszont eltűntként tartanak nyilván.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb délelőtt keleten fordulhat elő jelentéktelen eső, többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel lehet köd, mínusz 3 és plusz 8 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 13-18 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Séj az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet Gandarva készítette.

0: vendéglő, rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Gandarva volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
7: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
8: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton, 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, tőrlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hirtobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: A kormányfő megpróbál visszaszerezni 2 milliárd eurónyi uniós támogatást. Nincs más lehetőség, mint befejezni a Mohácsi Dunahidat. Az Egyesült Államok új terveket készít az iráni nukleáris létesítmények elleni támadásokra. Holnap sokat süt majd a nap, hajnalban akár köd is lehet, és mínusz 3 plusz 8 fok várható. Napközben megélénkül majd a szél, és 13-18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormányfő megpróbálja visszaszerezni azt a 2 milliárd eurónyi uniós támogatást, amelyet az előző kormány mulasztásai és a jogállamisági viták miatt vesztettek el. Közvetlen visszaigénylésre nincs lehetőség, de a következő uniós költségvetésről folytatott politikai alkufolyamat alkalmat teremthet Magyarország kompenzálására, mondta az Európai Tanács ülése előtt Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök egyébként holnap találkozik az ukrán elnökkel Brüsszelben. Magyar Péter leszögezte, azt várja Volodymyr Zelenszkijtől, hogy erősítse meg a korábban szakértői és alacsonyabb politikai szinten megkötött 10 pontos megállapodásban vállalt kötelezettségek határidőre történő teljesítését. Nincs más lehetőség, mint befejezni a Mohácsi Dunahidat. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium átvilágította a beruházást, és a híd már olyan készültségben van, hogy érdemben nem lehet visszaskálázni. Ahol viszont lehetett, ott változtattak. Az alföldi oldalon visszaállítottuk az eredeti kétszer egy sávos kialakítást, ezzel 76 milliárd forintot veszünk vissza a kivitelezőtől, közölte a szakminiszter. Nem ért egyet a kata adójának emelésével a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete. Az Economicsnak jelezték, az 50 ezerről 75 ezerre, később pedig 100 ezer forintra emelt adó szembe megy a kormány saját programjával is, a szakmai szervezetekkel pedig egyáltalán nem egyeztettek. A V-híd 2023-ban, illetve 25-ben összesen legalább 130 millió forinttal támogatott két olyan kevésbé ismert civil szervezetet, amelyekben szerepet vállalt Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége, írja belső dokumentumok alapján a Direkt 36. Az egyik szervezet, a Média a Családokért Alapítvány, a család és a gyerekvállalás fontosságát hirdeti, emellett évente díjaz ezekkel a témákkal foglalkozó újságírókat. A másik érintett civil szervezet a Kolozsváron bejegyzett Karola Egyesület, ami az erdélyi kisebbség értékeinek védelmével foglalkozik. Az Egyesült Államok új csapásmérő terveket készítette az iráni energia infrastruktúra és nukleáris létesítmények elleni támadásokra, számolt be a CNN. Azt tervezik, hogy az úgynevezett Moabot is bevetik. Ezt minden bombák anyjának nevezik, mert az amerikai arzenál legnagyobb nem nukleáris bombája. A katonai tervek között szerepel a Csákányhegy elleni csapás is, ahol a hírszerzési adatok szerint Teherán a nukleáris programjának alkatrészeit tárolja.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb délelőtt keleten fordulhat elő jelentéktelen eső, többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel lehet köd, mínusz 3 és plusz 8 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 13-18 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. október 15-én, 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Kiállítás.
3: Tárgy, fotó és fotótárgy tematikával nyílik meg a legfontosabb design esemény a Kiscelli Múzeumban. Az összművészeti kiállítás és rendezvénysorozat október 4-e és november 1-e között látogatható. Többek között a fotográfia 200 éves jubileumára, de az 56-os forradalomra is reflektál a kiállítás. A közel 180 alkotó munkáját magába foglaló kiállításról Radnóti Tamás kurátort hallják.
4: Vannak tárgyak, amik először elkészültek, és arról készített fotós valamilyen fotót, de nem feltétlenül legegyszerűbb fogyasztói, komerciális fotókra kell gondolni, hanem valamilyen speciális, érdekesebb fotókra. De vannak olyan esetek, akik, és ez szintén egy téma, ahol először professzionális fotós készített egy fotót, viszont azon szerepel tárgy, és nekünk az a tárgy valamiért megtetszett, és akkor mi azt a tárgyat megpróbáltuk megszerezni, megtalálni, és akkor azt ide így együtt bemutatni, hogy van egy fotó, amit egyébként a normál viszonyok között csak fotóként lehet megtalálni vagy ismerni. Viszont a fotón szereplő tárgy valamiért érdekes. Hát erre legkülönbözőbb példák vannak. Aztán van egy másik tematikai sorozat, ami a fotózásnak a történetéhez kapcsolódik egy kicsit. A klasszikus fotóeljárást próbáltuk érzékeltetni, de úgy, hogy nem csak a fotó az érdekes, hanem tárgyasult fotó, tehát mondjuk az egyik ilyen, amit meg lehet nézni, az olyan kamera obszkúra effektus alapján készülő cukorkás dobozban lévő fotók. Tehát itt van egy kis cukorkás doboz egy fotóval a hátulján, egy klasszikus fotóval készült fotó, ami így önmagában egy tárgy is egyben, nem csak egy fénykép. Viszonylag hosszú folyamat volt pontosan ezért, mert itt ugye nem csak egy dolgot kellett megtalálni vagy rátalálni, hanem rögtön össze kellett párosítani a két dolgot. Tehát ilyen szempontból a keresés, vagy olyan, hogy találtunk egy fotót, de a tárgy nem volt meg, mondjuk egy ékszer esetében zseniális fotók, így önmagában akkor a fotót nem állítjuk ki. Tehát itt semmi nincs külön bemutatva, csak mindig együtt a tárgy és a fotó. Tulajdonképpen erről szól ez a kiállítás.
2: Tánc.
1: A bor dicsérete néptánccal, zenével és Hanvas Béla gondolataival. A bor ezúttal nem egyszerűen ital, hanem szimbólum, ünnep, közösségi élmény és spirituális tapasztalat. A Magyar Állami Népi Együttes új bemutatója, a bor dicsérete október 16-án érkezik a Hagyományok Házába, Mihály Gábor rendezésében és koreográfiájával. A társulat 75. jubileumi évadának új produkciója, Hanvas Béla gondolatvilágából indul ki, és azt keresi, mi minden kapcsolódhat a borhoz. A mulatság és a mámor, a szerelem és a felszabadultság, de ugyanúgy az elcsendesedés és a szakralitás is. Az előadás a Dionysoszi bor ünnepektől egészen az utolsó vacsoráig ível, vagyis pogány rítusok és keresztény szimbólumok találkoznak benne. A néptánc egyszer autentikus formájában, máskor kortárs mozgásként jelenik meg. A zenében Gera Gábor kortárs kompozíciói mellett a hagyományos népzene is megszólal Pál István Szalonna közreműködésével. Az előadást József Attila versei, a Bánkbán is a Carmina Burana részlet, valamint Pergolesi Stabat Matere is gazdagítja. A bor tehát itt nem pohárba töltve kerül színpadra, hanem mozdulatokban, zenében, humorban és szenvedélyben. A bor dicsérete október 16-án és 17-én, majd november 16-án és 17-én látható a Hagyományok Házában.
2: Irodalom.
1: Krasznahorkai László előtt tiszteleg az ELTE újonnan átadott olvasóterme. A Nobel-díjas író egykori egyetemén, a Bölcsészettudományi Kar Trefort kerti könyvtárában alakították ki a különleges intim teret, amelynek berendezése is igyekszik visszaadni krasznahorkai világának sajátos hangulatát. A könyvespolcok például betonvasakból és acéllemezekből készültek. Rajtuk 109 krasznahorkai kötette, köztük több idegen nyelvű fordítással. Az olvasóterem a krasznahorkai év keretében létrehozott kapcsolódások és közös terek programsorozat része, és az író egyetemi kötődését is hangsúlyozza. A megnyitóhoz kapcsolódó beszélgetésen krasznahorkai felidézte egyetemi éveit, tanárait, köztük Király Jenőt, és arról is mesélt, hogyan alakultak át saját művei az évtizedek során. A Sátán tangó például eredetileg annyira nem nyerte el a tetszését, hogy még a nevét sem akarta rajta látni. Később azonban Tar Béla filmje miatt újraolvasta, és ez is hozzájárult következő regénye, az Ellenállás melankóliája megszületéséhez. Az ELTE új olvasó terme így nem egyszerűen egy írónevét viselő könyvtári sarok, egy olyan hely, ahol az olvasók közvetlenül találkozhatnak egy életművel, amelynek könyvei ma már a világ számos nyelvén olvashatók.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Élvezetes futóversenyek országszerte, fergeteges hangulattal. A sportesemények nem csupán a megmérettetésről szólnak. Kivált képig az ez a terep és az utcai futóversenyekre, amelyeknél a kapcsolódó programok, valamint az útvonal is csillagos ötöst érdemel. Van, ahol az őszbe boruló szőlőültetvények között kocoghatunk. Máshol a Balaton páratlan panorámájában gyönyörködhetünk, de még vegán kutyás futóverseny is létezik. Tokaj hegyalja egyik különleges településén, Mádon, egy gasztronómiával is kiegészített futóversenyt rendeznek. Az októberi eseményen a sport mellett gasztronómiai programok is szerepet kapnak. A Wine Run egy országszerte ismert és kedvelt rendezvényformátum, amely immár hazánkban is elérhető. Mád hegyközsége, valamint a Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémiája szervezésében a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület, azaz svéd együttműködésének köszönhetően a futás mellett minden évben remek falatokkal és kortyokkal is készülnek a résztvevőknek. Két táv között választhatunk. 6,5, illetve 12 kilométert teljesíthetnek a résztvevők, miközben bejárják a történelmi borvidék egyik legszebb települését. A frissítő pontokon borokat és különféle fogásokat kóstolhatnak. A programot pedig minikoncertek is színesítik. A programon nem csak futóként, hanem kísérőként is érdemes részt venni, hiszen Tokaj hegyalján és a Zempléni hegységben számos kiegészítő program közül választhatunk. Családoknak jó lehetőség a Zempléni Kalandpark libegője, falmászó pályái vagy bobpályája. De egy könnyedevezés a Bodrogon, majd egy kellemes ebéd is jól illeszkedhet a hétvégébe. Fut a villány, fut a bor. Kalandozás a villányi szőlőhegyen, rozéval megspékelve. A futabor egyre népszerűbb verseny a futók körében. A megmérettetés különlegessége, hogy a nyári kánikula miatt kevés futóversenyt szerveznek ebben az időszakban, a futabor pedig hagyományosan a Villányi Rozé Fesztivál hétvégéjén, július elején rajtol. Villány központjából a fesztivál helyszínéről indulva a futók a villányi szőlőhegy felé haladnak, és a rendkívül meredek Ördögárok nevű szakaszt is érintik. A verseny során jéggel és tűzoltós autós locsolással hűsíthetik a résztvevőket, a célban pedig happarti zárja a futást. Az útvonalon és a célban helyi termelők rozéit és pékárúit is megkóstolhatjuk. A futavillány futabor minden évben a villányi szőlőshegyen zajlik, a rozé fesztivál programjai pedig további kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a futabor hétvégéjén villányba látogató futóknak és kísérőiknek.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha az ember az éjszaka és a hajnal határmesdjéjén megrohamozza a konyhát, akkor általában a hűtőfénye vallató lámpaként csikarja ki belőle a beismerést, már megint nassolni ment oda. Azonban amikor az esti kornélos Bodoráron és az Orvoárból ismert Agócs Márton egy közös dzsemmelés után egyikük konyhájában kötöttek ki, állításuk szerint a zeneszerzői ihlet vezette őket oda ének évadján, nem a kalória bűnözés. Erre 2025-ben kiadott közös számuk a Miért nem a bizonyíték, bár a dalszöveg egyik sora sokat sejtett. Padlón morzsák és szilánkok. Talán a gitárok mellett mégiscsak előkerült néhány nápolyi, és pár itókás pohár is összetörhetett az alkotói lázhevében. Se baj, se baj, a művészetért megéri ennyi áldozatot hozni.

High Flying Smurfsre, azaz magasan szálló törpikékre. Minden esetre Noelnek olyan szempontból igaza volt, hogy a Betty I 2011-es dala a The Roller Oasis számként íródott még 2000-ben, és három Oasis albumról is lemaradt. Noel, amikor megtudta, hogy öccse új csapata megjelenteti e hányattatott sorsú szerzeményt, gúnyosan megjegyezte, biztosan vezetni fogja az angol slágerlistát. A The Roller végül nem jutott feljebb a 31. helynél.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
2: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend milliós kedvezményekkel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület Váci út 119/C és Etele Plaza 11. kerület Hadakútja 1. schiller.hu/BYD.
2: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton, 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolpilsner urgvellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafé.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Koli, azaz Halász Kolos élete kalandfilmbe illő. Fiatalon bejárta a félvilágot, külföldi iskolákban tanult, bohócnak készült, modellként dolgozott, több hangszeren játszik, és a lényeg, a magyar hip-hop feltörekvő csillaga. Koli polihisztorsága abból ered, hogy alapból kevés dologra mondott nemet. Sokszínűsége kíváncsiságában gyökerezik. Nyitott a lehetőségekre, még akkor is, ha valami nem a nagybetűs lehetőség.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Komoly elődök árnyéka vetül arra, aki Svédországból kíván zenei karriert indítani. Az ABBA, a Europe és a Roxette után méltán pályázik elismertségre a Little Dragon elnevezésű göteborgi zenekar, amely már 1996 óta töretlenül működik. A tagok egy gimnáziumba jártak, és a tanítás után kezdtek együtt zenélni. Első albumuk 10 évvel megalakulásuk után jelent meg. A Little Dragon nevet a csapat énekesnőjeik lette, akit a próbák alatti időnként dühös kirohanásai miatt neveztek el a többiek kis sárkánynak. A zenekar munkásságát egyre inkább elismeri a szakma is. Dalaik, lemezeik folyamatos jelöltjei a nagy könnyű zenei díjaknak világszerte.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A 60-as évek közepén keringett Amerikában egy Happy Together című demo, amelyet tucatnyi előadó visszautasított. Mire az éppen hullámvölgyben lévő The Turtles zenekarhoz került, az acetátlemez a sok lejátszástól, új lenyomattól és postázástól már olyan recsegős volt, hogy alig lehetett hallani valamit belőle. Ráadásul a dalszerzői, Gary Bonner és Alan Gordon rendkívül gyengén énekeltek a felvételen. A The Turtles tagjai a kezdeti elborzadás után megérezték a dallam szépségét. 1967-ben rögzítették és megjelentették a számot, amely szó szerint a legnagyobb klasszikusok közé került. A Beatles Penny Lane-jének, valamint Frank és Nancy Sinatra Something Stupid című duettjének uralkodása közötti 3 hétben vezette az amerikai slágerlistát.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Egyelőre nem elfogadható az unió költségvetés tervezete. A hazai vállalkozók a vagyonadó csökkentését kérik a kormánytól. 67 milliárd forint adót csalt el egy gázmaffia. Holnap sokat süt majd a nap, hajnalban köd is lehet és -3 + 8 fok várható, napközben pedig megélénkül a szél és 13-18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Magyarország számára egyelőre nem elfogadható az unió következő 7 éves költségvetésének tervezete, bár az ír elnökség az új javaslatban nem vágta meg a Magyarország számára fontos kohéziós és mezőgazdasági forrásokat, jelentősen több hozzájárulást várnak el az országtól, közölte a kormányfő a brüsszeli uniós csúcsra érkezve. Magyar Péter utalt arra, hogy több kormány is jelezte, hogy szükség esetén készen áll vétózni is decemberben. Mi is ebbe a csoportba tartozunk, mondta. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita korábban jelezte, a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A hazai vállalkozók a vagyonadó csökkentését kérik a kormánytól. Érdekképviseleti szervezeteik jelezték, szükségesnek látnák egyebek mellett egy harmadik, alacsonyabb 0,3-0,5%-os kulcs bevezetését az 1 és 5 milliárd forint közötti vagyoni sávra. Elengedhetetlennek tartják, hogy az adó megállapításakor figyelembe vehetők legyenek a gazdaságba visszaforgatott források. Ennek megfelelően javasolják annak megfontolását, hogy a szabályozás tegye lehetővé a beruházások, az energiahatékonysági és digitalizációs fejlesztések, a kutatásfejlesztési tevékenység, A munkavállalói képzések, valamint a közhasznú non-profit szervezeteknek nyújtott támogatások adóból történő valamilyen mértékű levonását. 67 milliárd forint adót csalt el egy gázmaffia. A hatóságok két éve nyomoznak, abban az áfacsalási ügyben, amelyben gázkereskedő cégek bevételét elektronikai termékek fiktív kereskedelméről szóló számlákkal tüntethették el. A 444 információi szerint a nyomozati iratok alapján több mint 300 milliárd forint áramolhatott ki Magyarországról, előbb szlovák, majd brit bankszámlákra. A járdáról a parkolósáv helyére terelik a kerékpárosokat a Szent Gellért rakpart Rudasfürdővel szemközti oldalán. A hétfőn induló átépítéssel egy több mint 10 éve fennálló problémán enyhítenek, a gyalogosok és a biciklisek jelenleg helyenként szűk, közös felületen kénytelenek közlekedni. Kigyulladt egy tartályhajó a Duna Delta közelében, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják, így azt sem tudni, hogy a hajót drón támadás érte-e. A hajón 12 ember tartózkodott, közülük 4-en biztonságban vannak, 8 embert viszont eltűntként tartanak nyilván.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb délelőtt keleten fordulhat elő jelentéktelen eső, többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel lehet köd, mínusz 3 és plusz 8 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 13-18 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
6: Legcsodálatosabb showműsora. Na, melyik?
7: Ez itt egy speciális filmszerész, kedves hallgatók, üdvözlünk mindenkit, Gellért és Szabi a stúdióban, mondhatnánk, de tökre nem így van, mert Gellért lebetegedett időközben, neki jobbulást, és ott van a túlparton, és Google Meet segítségével sikerült elérni őt. Szia, Gellért!
8: Szia, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Így van, ez, ha úgy tetszik, többszörösen is különleges adás, de a második különlegességét, ami nyilvánvalóan hasznosabb, mint az első, azt majd elmondjuk nem sokára.
7: Így van, hát sajnos megint egy halálesettel fogjuk kezdeni, mert hogy történt a héten egy tragikus eset, egy hát önkezével vetett véget a Breaking Bad egyik szereplője az életének.
8: Igen, mert hogy mint kiderült, te ugye nem nézted a Breaking Bad-et.
7: Nem, sajnos.
8: És ez a srác, akit LG Meat-nek hívtak, hát ott tűnt föl, aztán utána is játszott jó néhány dologban, de igazából ez volt az ő karrierjének a legemlékezetesebb része. Tulajdonképpen gyerekként kezdett el játszani abban a sorozatban, hiszen most is csak 34 éves volt, tehát megrázóan fiatal. Ő játszotta egyébként a főszereplőnek a fiát, és hát nyilvánvalóan az, hogy ő ilyen agyi bénultsággal született, az azt is jelenti, hogyha ő valahol játszott bármiféle szerepet, akkor az ő állapota az megjelent ebben a karakterben, hiszen ez így természetes. És a Breaking Badben is így volt. Róla lehetett tudni, hogy meglehetősen hangos támogatója és harcosa volt a fogyatékkal élők jogainak, és a halála az megint előhozott egy olyan topikot a popkulturális közbeszédben, ami időről időre előjön, nem csak a popkultúrában, hanem úgy alapvetően a modern társadalmakban, hogy az úgynevezett saját döntésből bekövetkezett halálhoz hogyan viszonyulunk. Itt ebben az esetben állítólag talán annak is közelehetett az ő döntéséhez, de persze ezt nem tudja senki pontosan, hogy ő azért a betegsége miatt eléggé sok olyan kommentet, olyan, hát nem is tudom, kritikát vagy támadást kapott, amit elég nehéz volt feldolgoznia, és erről egyébként nem is olyan nagyon régen beszélt is egy podcastben, de mivel az ő betegsége jellemzően olyan volt, ami az idővel arányosan egyre csak rosszabb lett, tehát valószínűsíthetően olyan nagyon-nagyon-nagyon sokáig nem élt volna, az is elképzelhető, hogy egyszerűen az állapotából lett elege.
7: Hát láttunk már ilyet ugye Robin Williams esetében, aki nem várta meg, hogy teljesen megszűnjön Robin Williamsnek lenni, hanem fogta magát, és ezt így rövid úton elintézte.
8: Hát igen, csak hogy nála ugye más gyökerű volt a dolog, de igen, és ez valóban egy visszatérő kérdés, hogy mi, akik itt maradunk, és valahogy viszonyulunk azokhoz, akik meghalnak, vagy hát az ő halálukhoz, mit gondoljunk az ilyesmiről. Én azt gondolom, hogy ezek annyira összetett és bonyolult dolgok, hogy a megrendültségen túl olyan nagyon sok érzelemnek ilyenkor én legalábbis nem nagyon tudok hangot adni, mert okosnak nem érzem magam ebben a témában. Alapvetően nem érzem magam okosnak, vagy nem gondolom, hogy okosnak kéne lennem akkor, hogyha valaki másnak az életéről, másnak a sorsáról van szó, de itt meg aztán pláne vigyáznék arra, hogy akár csak minimálisan ítélkező legyen a hangnemem. Nagyon tehetséges gyerek volt, és nagyon-nagyon-nagyon kár, hogy meghalt. Remélem, hogy ő ezt valóban átgondolta. Egyébként amennyire ezt át lehet persze, a Bryan Cranston, aki ugye a Breaking Bad-nek a főszereplője volt, ő a halála kapcsán mesélt a srácról, hát ő is elmondta, hogy 14 éves volt, amikor elkezdtek vele forgatni, és hogy nagyon szerette őt, és éppen mostanában beszéltek arról, hogy majd találkoznak, és hogy egy kicsit tépelődik is ezen a Bryan Cranston, hogy nem tudja eldönteni, hogy tudott-e volna segíteni egy ilyen találkozó azon, hogy ez megtörténjen, ami megtörtént, de hát ez ilyenkor szerintem egy természetes érzelem, és hát nyilván a Bryan Cranston erről egyáltalán nem tehet.
7: Nyilván hát nyugodjon nem. Így van. Nyugodjon békében, és hát akkor folytassuk azzal, hogy mi lesz a mai műsorban. Azt írtad ide az adásmenetbe, hogy ez egy kvázi magyar tartalmakat tartalmazó, de szép ez a mondat, magyar tartalmakat tartalmazó külön kiadás lesz. Mert hogy?
8: Tulajdonképpen igen, egy kvázi magyar adás. Azt hiszem, hogy van, amikor régebben talán már volt ilyen, egyszer-kétszer, de viszonylag ritkán történik meg, hogy csak magyar filmekről, sorozatokról beszélünk. Ebben az esetben három mozifilmről és egy sorozatról fogunk dumálni. Sorrendben a mozifilmek címei, az Örökség, a Még egy kívánság, Mami Blue, és a végére hagytam az Árulók című RTL-es sorozat, ötödik évadát, ami most lett túl kb. Már túl van a felén, úgyhogy itt nem évad kritika lesz, csak néhány a sorozattal kapcsolatban fölmerülő ilyen hot topicra gondoltam, hogy reagálok, mert az adás végén úgyis csak ilyen kevés idő szokott maradni, de arra talán elég lesz, hogy azt elmondjam.
7: Ez lesz ma, egy rövid szünet után folytatjuk a filmszerész speciális adását.

0: Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Már itt is vagyunk, ez a Filmszerész Gellérttel és Szabival. Hogyha feltűnt valakinek, hogy egy picit más a hangminőség, az azért van, mert Gellért gyengelkedik, ezért most távolból vesszük föl az ő hangját. Úgyhogy ez is megfűszerezi ezt a kiváló műsort. Az lenne a kérdésem, Gellért, az első darab az Örökség címet viseli. Hány Örökség című film készült a világegyetemben? Én rögtön tudok hármat ezzel együtt.
2: Hát, hogyha a névelősöket és a névelő nélkülieket is számoljuk, tehát az Örökség, meg az Örökség című filmeket is, sőt, ne adj Isten, belevesszük még a más irodalmi műveket is.
1: A Hrabált például, ugye én
2: arra mondottam. Igen, akkor valószínűleg rengeteg van, de hát az kb. Olyan, mint a halálos rémület, meg a véres nyom.
1: Pusztító.
2: Igen. Ugye, ami azért így elő-elő kerül időnként, és hát nyilván egyébként az ilyen címadásnál az is szokott számítani, hogy van-e a közelmúltban olyan film, amivel teljes egyezés van. Egyébként majdhogy nem van, mert van az Örökség című horrorfilm, ami nem olyan nagyon-nagyon régi.
1: A hát Gabriel Byrne-es, ugye? Az a...
2: Igen.
1: Meg Toni Collette, igen.
2: Az Ari Aster-es, igen. Az Ari Aster-nek ez volt az első ilyen nagyobb filmje, de hát szerintem elboldogulnak a nézők ezzel a címmel is, mert minthogy összetudják passzintani a megfelelő filmmel. Egyébként ez tulajdonképpen technikai értelemben egy premier előtti film, mert hogy október végén lesz ennek a rendes premierje, de már most is volt belőle jó néhány vetítés a Cinema City film ünnepén, meg egyébként október 22-ig is el lehet csípni, tehát szerintem abszolút indokolt a jelenléte ebben a műsorban. Tasnádi Istvánnak a filmjéről van szó, ő is rendezte, meg ő is írta, és a Tasnádi István egyébként elsősorban, bár filmesként is igencsak ismert, meg komoly múltja van, de ő ugye íróként ismert leginkább, és hát ez a mű, az Örökség is egy színdarab alapján készült, ez a színdarab, ha jól tudom, még mindig fut a Big Színházba, de nem ezzel a szereplőgárdával, ebben a filmben Lengyel Tamás, Molnár Áron és Mucsi Zoltán játsszák, hát tulajdonképpen a három főszerepet, de nagyon-nagyon-nagyon fontos szereplős Taub Viktória is, úgyhogy tulajdonképpen ez egy négy szereplős film, aminek a nagy része egy lakásban játszódik, de az a jó hírem van, hogy ez a két dolog, hogy színdarab alapján készült, meg hogy lakásban játszódik, ez egyáltalán nem állt meg annak, hogy úgy viselkedjen az Örökség, mint egy igazi mozifilm. Tehát ez mondjuk Csukás Sándor operatőri munkájának is köszönhető, hogy abban az értelemben mindenféleképpen kinyitja a történetet, hogy szerintem izgalmasan van fényképezve, és hát maga az alaphelyzet szerintem olyan, amire így akár még be is mehetnek majd az emberek a moziba, pláne, hogy ugye az Itt érzem magam otthon miatt, ami azóta is gyűjti a mindenféle elismeréseket a világban, nagyon úgy tűnik, hogy az emberek nem csak a magyar vígjátékokra mennek be, hanem a más műfaji filmekre is. Szóval az alaphelyzet az annyi, hogy van egy testvérpár, akinek van egy apjuk, a Mucsi Zoltán játssza a Molnár Áronnak, meg a Lengyel Tamásnak az édesapját, és hát ő egyedül él, amióta meghalt az anyjuk, akit meg egyébként az Udvaros Dorottya játszik, és a film elején egy rövid ideig láthatjuk, megláthatjuk egy speciális módon néhányszor a filmben, de ő alapvetően csak így a szellemével van jelen a történetben. Szóval az a lényeg, hogy megjelenik ez a két fiú bizonyos okok miatt az apjuknál, és kiderül, hogy a papának van egy szerelme, egy lány, egy fiatal lány, akivért teljesen oda van, és az összes pénzét rákölti, és ez a lány, ez még nincs 20 éves, és valószínűleg, amikor megismerkedtek, akkor még lehet, hogy 19 se volt, és hát a srácok egyből kiszimatolják, hogy itt talán valami szélhámosság lehet a dologban, de közben meg persze a saját gyarlóságukat sem tudják elrejteni, tehát hogy persze aggódnak a papáért, aki egyébként egy rendkívül nehéz ember, és nagyon, nagyon súlyos dolgokat cipelnek ők hárman egymás vonatkozásában. Szóval, hogy azért ők a címbefoglalt örökségüket is eléggé féltik. És hát elindul egy ilyen párharc hármuk között, meg aztán megérkezik a hölgy, Stau Victoria által játszott karakter, és akkor négyük között elindul egy ilyen nagyon izgalmas, hát tulajdonképpen egy ilyen párharc, aminek az a tétje, hogy kiderül, hogy ennek a lánynak a szándékai azok tisztességesek-e vagy sem, és hogy ezek a fiúk rájönnek-e arra, hogy mi az igazság, és hogy majd nyilván a történetnek nagyon fontos része az, hogy mit kezdenek ezzel. Ez szerintem egy nagyon szórakoztató film, és én azt tényleg nagy előnyének érzem, amellett, hogy maga a történet egyébként nagyon nagy meglepetésekkel nem szolgál, hogy én nem éreztem azt, amikor néztem a múlt héten Vásznon, hogy hát az otthon streamingen is elég lett volna, hanem indokoltnak éreztem a moziba való megtekintést, és hát ez megint egy olyan film, ami teljesen független vonalon készült, tehát semmiféle állami pénz nincs benne, és szerintem esélyes arra, hogy sikeres legyen. Nem tudom, hogy van-e valami hozzáfűzni való ehhez.
1: Vannak ilyen színészgendek, tehát tudod, hogy viszonyulok a magyar tartalmakhoz, még fejlődő vagyok ebben a kérdésben. Vannak olyan színészgárdák, akik így összenőttek, és egész jól működnek. Ugye ebben a filmben is, Lengyel Tamás, és
2: Molnár
1: Áron, és többiek. Nem tudom, hogy ez azért van-e, mert mit tudom én, így olcsóbb, vagy könnyebben használhatók ezek a kis kupacok, vagy más megfontolás van mögötte. Nagyon remélem, hogy azért, mert ezek az emberek így együtt tényleg úgy működnek, ahogy kell. És mondjuk optimálisan tudnak hozzájárulni egy film sikeréhez adott esetben. Ennyit hát, szeretném hozzáfűzni. Van egy ilyen megfigyelésem.
2: Egyébként én úgy látom, bár ez nem, hogy mondjam, ez nem egy ilyen törvényszerűség, de talán a dolgok természetéből fakadóan alakult így az utóbbi jó néhány évben, hogy valóban, mintha kialakult volna egy ilyen társulata, és most nem csak a Molnár Áronékra gondolok, hanem mondjuk a Reisz Gábor filmjeire is jellemző.
1: Ez a jó szó, hogy társulat, igen, ez jó szó.
2: Igen, hogy mintha kialakult volna egy közeg, akik ezeket a független filmeket csinálják. Ez szerintem ez nagyon sok mindenről szól. Ez szól az egymásba vetett bizalomról, meg nyilván arról is szól, hogy a közönség, hát most mondjuk ki, eléggé szereti ezeket a színészeket. Tehát, hogy azért a Mucsi Zoltán is, aki egyébként ebben a filmben magához képest is különösen nagyon-nagyon jó, mint szemét öreg ember. Szóval a Mucsi Zoltán is elég sok helyen látható, hát az Áronról ugye nem kell mondani, hogy a Noir alter egójával ilyen nagyon komoly politikai tényezővé is vált, leginkább amióta sorra szerzi meg a mindenféle bizonyítékokat a volt, vagy a jelenlegi politikusok mindenféle bűneiről. Szóval, hogy szerintem őket itt szereti is a közönség, és amikor egy olyan filmet csinálsz, amiben nagyon-nagyon sok pénzt kockáztatsz, ráadásul a sajátodat, vagy hát független pénzeket, akkor szerintem még duplán nem mindegy, hogy kikkel adod el a produkciódat. Szerintem ez is lehet elmögött.
1: Igen, most kicsit kitérve Molnár Áronra, aki hát számomra is egy rendkívül irritáló figura, tehát egy mindenképpen megosztónak gondolnám, de színészként, ugye nehezen veszem rá magam, hogy ilyen esetben, mikor van egy ilyen prekoncepció valakivel kapcsolatban, ami igazából nem is pre, hiszen láttam, mit művel a civil életében, meg hogy nyilvánul meg nem színészként. Viszont megnéztem mondjuk az Itt érzel magam otthont, vagy a Szabó Győzős filmet, és azt kell mondjam, hogy kutya baja a csávónak. Tehát a szakmáját, amit vagy a hivatását, amit csinál, azt de számomra hiba nélkül, vagy hát kevés hibával és élvezhetően adja elő, úgyhogy hajrá, hajrá.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy ő egy nagyon-nagyon jó színész. Én nem olyan rég egyébként láttam a Lupe társulattal is, amiben ő játszik, tehát láttam egy színdarabot, és hogy hát nagyon meggyőző. Nekem egy picit az ízlésemnek néha 2-3 fokkal talán, hát hogy is mondjam, most hirtelen a ripacs kifejezést szeretném használni, de őszintén szóval szerintem nem erről van szó. Szóval maradjunk annyiban, hogy én sokszor egy picit jobban kedvelem a finomabb, elegánsabb színjátszást, de ennek az úgynevezett tolós műfajnak is megvannak a maguk képviselői, akik ezt nagyon jól tudják csinálni, és szerintem az Áron ezt jól tudja csinálni.
1: Igen, és még egy dolog, és aztán mehetünk tovább, illetve tartunk egy rövid szünetet, hogy Móbi koncert után összefutottam, hanem egymás mellett haladtunk egy kisebb társasággal, és Oda ment hozzá valaki szelfizni, vagy
2: az Áronhoz?
1: Áronhoz autogramot kéne. Konkrétan én nem mertem volna oda menni hozzá, ugye a prekoncepcióim miatt, de nagyon-nagyon kedves volt. Tehát nem kapott semmiféle ilyen extra elismerést, csak szia, Áron, hello, egy selfie, persze, és ilyen haverrá vált. Nem ez az ilyen tüskés ilyen kis lény, aki minden időpillanatban készültségben van, és hogy oda tudjon csapni, hanem egy átváltozott haverrá. És ez nekem nagyon szimpatikussá tette akkor, úgyhogy egy kicsit finomodott a vele kapcsolatos.
2: Igen, egyébként a közösséggel is nagyon jól bánik, tehát szerintem a közéleti szerepvállaláson is azért sikeres, mert szerintem azt is érzi, hogy kell csinálni, és csinálja valahogy, nyilván azért is viszonyulunk ehhez, mert hogy azt nem lehet a csávóra mondani, hogy langyos lenne.
1: Hát az biztos.
2: Tehát valahogy viszonyulunk.
1: Nem középszerű, na.
2: Igen,
1: vagy
2: igen.
1: Így, vagy úgy kilóg.
2: Igen. Igen, van róla véleményed, és hát nem tehetség nélkül is.
1: Így
2: van. Sokszor elmondtuk most.
1: Ahogy azt említettem, tartunk egy rövid szünetet, aztán pedig folytatjuk a filmszerészt.
0: Rádió Café. Van barátom. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
3: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdákt, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében?

0: Alien operett produkciót mutatják be, amely az 1959-es mozi klasszikust a modern közönség igényeihez igazítva romantikus komédiává álmodja, a sci-fi horrorból. Sikerül-e színpadon úgy megvalósítani a xenomorf alien áriáját, hogy még a Holdról is hallik? Tapintható lesz-e a dráma és az újjászülető szörnyek kocsonyás keltetője? Létezhet-e, lesz-e harmadik út? Mindez kiderül a harmadik utas Alien Operett című darabból pénteken este az 5:10. Ketten vagy hárman. Neil Young sétány koncert a Marciban október 18-án. Neil Young a Crosby, Stills, Nash & Young szupercsapat talán leghíresebbike, a mai napig termékeny dalszerző, világjáró művész. Neve mára már fogalom, a Woodstocki nagy nemzedék egyik utolsó nagysága. A Neil Young sétány koncerten a kezdetektől a legújabb dalokig Süi Péter magyar fordításában éneklik Young és a többiek híres és álomszép slágereit. A Neil Young sétány együttes dalai Tóth István, Huzzella Péter és Rátóti Zoltán előadásában vasárnap este hallhatók a Marcibányi téri művelődési központban.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
3: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend milliós kedvezményekkel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út 119 per C, és Etele Pláza 11. kerület, Hadakútja 1, schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
5: A filmszerészt hallgatjátok, a Rádió Café 98 pont filmes mozis tévés műsorát Gellérttel és Szabival. Ha a hangminőség feltűnést keltett volna, akkor azért van, mert Gellért egy picit gyengekedik, ezért távból vesztük fel az ő hangját, és ezért olyan hát olyan fűszerezett egy picit. Amivel megyünk tovább, az egy olyan szintén magyar tartalom, még

0: hozzá az a címe, hogy Még egy kívánság. Én szerintem ilyet is hallottam már, ezt a címet, és a következőt is hallottam már.
1: Igen, igen, igen. Hát, hogy Még egy kívánság, hogy ez így konkrétan...
0: A kívánság volna, azért az úgy szerepelget.
1: Igen. Az biztos. Igen. A következő az konkrétan egy dal cím, csak már, de azt most ne spoilerezzük el, hogy miért, meg hogyan. Egyébként a Még egy kívánság című filmről én írtam kritikát a Filmvilág nevezett nyomtatott újságba, és ott azt a címet adtam a kritikának, hogy minél előbb teljesítsd, ami nyilván a Három Kívánság című műsornak a főcímdalára utal, és hát ennek a történetnek is egy nagyon fontos része a kívánság, de mielőtt még a történetről beszélnék, annyit mindenféleképpen érdemes elmondani, hogy ez is egy premier, ennek azt hiszem, hogy most van, ezen a héten, igen, október 15-én, tehát ma van a premier, én ezt még hónapokkal ezelőtt láttam Veszprémben egy ilyen elővetítésen, és hogyha összevetjük az Örökséggel, akkor nem csak az a nagy különbség, nem csak a műfaja, hogy ez egy romantikus vígjáték, az Örökség meg egy dráma, hanem az, hogy ez egy NFI film, ez ugye Dobó Katának a harmadik rendezése, és hát bár én egy, azért szerintem egy rendes fiú vagyok, tehát nem szoktam feltétlenül gonoszkodni csak az íze kedvéért, de szerintem amit így meg kell jegyezni egy ilyen film kapcsán, azt meg kell jegyezni, konkrétan azt, hogy ez már a harmadik mozifilmes rendezése Dobó Katának, és még mindig kapott maga mellé egy segédrendezőt, egy profit, Szilágyi Fannit, ráadásul még mindig úgy csinálják, ami egyébként a világon nincsen, hogy vezető rendezőként nevezik meg a Dobó Katát, és nem tudom, segédrendezőként a Szilágyi Fannit, amikor erre van egy nagyon jól bejáratott a filmvilágban mindenhol használt, nem tudom én, módszer vagy megnevezés, hogy amikor két ember rendez egy filmet, akkor két ember rendezi, és kész. És odaírják, hogy ketten rendezték.
0: Az szokott ilyen lenni, láttunk már ilyet, igen.
1: Abszolút, láttunk már ilyet, meg hát azért elég híres ilyen emberek is vannak, például a Coen tesók, a Farelli tesók, az inkább
0: testvérek. Wachowski, igen.
1: Wachowskiék, és így tovább, szóval, hogy ez nem ördögtől való, de valamiért ez egy ilyen csikorgósan van ez megoldva, ez a rendezői kredit a Dobó Katánál, és hát ha azt kell, hogy mondjam, hogy az előző filméhez képest, hogy most akkor fejlődött vagy nem fejlődött, ezt azért nehéz megállapítani, mert hogy ott van mellette még mindig egy rendező. Tehát nem tudom, hogy abból, amit láttam, abból mennyi a Dobó Kata, és mennyi a Szilágyi Fanni.
0: Hányszor kapták ez zuhanás előtt Katát, ugye?
1: Hát, vagy hogy is volt ez pontosan, ugye ezt nem tudhatjuk, de hogyha kizumolunk ebből a problémakörből, és csak a filmre koncentrálunk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az előző filmjéhez képest ez már majdnem egy nézhető film, de még mindig nem jó. Az alapötlete egyébként kifejezetten ambiciózus, tehát hogy azért az eléggé erős, hogy a filmbeli karakterrel, akit egyébként Hermányi Marian játszik, és a filmben játszik még Trill Beatrix, Kádár El Gellért, erről majd mindjárt mesélek valami vicceset, meg egyébként T. Dani is szerepel benne, aki ugye egy eléggé sikeres rapper, és a Hermányi Marian játsza Julit, aki egy ilyen zenei ügynökségnél dolgozik, és talál egy varázsfüzetet este, amikor megy haza a viharban, persze, hát mikor történnének varázslatos dolgok, hanem a viharban, és onnan lehet tudni, hogy az a füzet, a varázsfüzet, a kívánságfüzet, amit talál, az egy ilyen varázs dolog, mert amikor megfogja, akkor ilyen kis csillámporok mennek végig rajta, tudod, ezt
0: be
1: lehet azonosítani. Igen. Ilyenkor, igen. És hát kiderül, hogy ez a füzet tulajdonképpen majd, hogy nem üres lapokból áll, azzal a különbséggel, hogy a lapok tetejére valami olyasmi van odaírva, hogy ne legyen pont. Hogy mit tudom én, ne legyen, most mondok olyat, ami nincs a filmben, ne legyen szomorúság. És akkor ezt kell, tehát valahogy úgy kell megfogalmazni a kívánságait, hogy a ne legyen szókapcsolatot valahogy bele applikálja, és hát a hasonló filmek, vagy az hasonló történetekhez hasonlóan. Itt is az van, hogy ugye kíván mindenféle dolgokat, de hogy ezeknek a kívánságoknak hát ilyen súlyos következményei vannak, és hát ezeket egy következő kívánsággal mindig felül kell írnia, egészen addig, amíg el nem jutunk a címbeli állapothoz, ami ugye azt jelenti, ami ugye még egy kívánság, tehát el nem jutunk odáig, hogy már csak egy kívánsága van a főhősnek. Szóval, hogy olyanokat kíván ez a főszereplő, ami tényleg, hogy mondjam, filmkészítői kihívás lett volna, vagy forgatókönyvírói kihívás lett volna jól megcsinálni, például, hogy ne legyen a földön alkohol, meg ne legyenek férfiak. Na már most különösen az utóbbinál látszik az, hogy mennyire nem kezdtek igazából semmit a még egy kívánság készítői ezzel az alapötlettel, mert nagyjából, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából az, hogy milyen az a világ, ahol nincsenek férfiak, az ebben a filmben kimerül abban, hogy mindenhol virág van. De hogy konkrétan egy férfiak nélküli világban úgy tűnik, hogy mindenhol virágok lesznek, de az is egy bennem fölmerülő kérdés, hogy a férfiakkal lévő világban miért nem lehet virág? Tehát a férfiak nem utálják virágokat szerintem. Na mindegy, szóval minden eléggé ilyen felszínesen van benne megfogva. Ami tetszett benne, az Hermányi Mariannak az alakítása, akinek azért néha eléggé nagy bugyutaságokat kell mondania, és még azt is itt tök jó meg tudja oldani színészileg, és ebben a filmben is van Mucsi Zoltán, a következőben nem lesz, és hát ő játssza egyébként a filmnek a legszimbolikusabb karakterét, egyben a legközhelyesebbet is, egy hajléktalant, aki persze az aranyos kutyájával él az utcán, és persze a Hermányi Marian karakterének a háza előtt üldögél, és hát nagy, szóval, hogy lehetne bántó az ő karaktere, de ez is a Mucsi Zoltánnak köszönhetően lesz szerintem egy szerethetőbb figura. Na igen, amit akartam még mondani, mert olyan nagyon egyébként én egyébként sem szeretem rugdosni a filmeket, olyan nagyon meg nem is akarom bántani, én nem feltétlenül gondolom, hogy a Dobokatának kéne erőltetni ezt a filmrendezés dolgot, de én ezt már két filmmel ezelőtt is ezt gondoltam. Ami vicces, és egy kicsit, hát nem is a hiúságomat legyezgeti, de nem gondoltam, hogy ilyen elő fog valaha fordulni, hogy posztoltam is egyébként, amikor ez megtörtént, csak gondoltam, elmondom ott is, hogy amikor meghívták a stábot valamilyen tévé műsorba, talán az M1-nek a, nem tudom, a Családi Kör című műsorába, vagy valami ilyesmibe, akkor a Hermányi Marian beszélt a forgatásról, és hát tulajdonképpen az történt, hogy összekevert engem a Kádár Gellértel, tehát arról kezdett el beszélni, hogy amikor mentek ki reggel, akkor ilyen nagyon hideg volt, mert ilyen tónál forgattak, vagy valami ilyesmi, és akkor mondja, hogy és akkor jött a Kovács, bocsánat, és akkor nevet egyet a Kádár Gellért.
0: Na hát tessék, így kezd rávelni.
1: Rendkívül megtisztelőnek érzem, még akkor is, hogyha a személyemhez ennek semmi köze nincs, hanem valami másik Kovács Gellért miatt mondta ezt a Hermányi Marian. Minden esetre egyébként erre a filmre szerintem, és nem csak emiatt, az elszólás miatt, hanem úgy egyébként is sokkal inkább elmondható az, hogy valamennyire szerethető, mint az előző Dobókat a rendezéseknél, de az viszont túl sokba kerülnek ezek a filmek, hogy ennyi elég legyen az üdvösséghez, de persze a végső ítéletet azt, mint mindig, most is a nézők fogják kimondani.
0: A Mami Blue-ról lesz szó. Én úgy emlékszem, hogy volt ez a cím már, talán svéd film is volt 99 környékén, meg nagyon régen, de még a 90-es évek elején, 80-as évek végén. Emlékszem, hogy ezt, a Mami Blue-t azt így emlegettük, illetve hát dalcím is egyben, de hát most kijött egy film is.
1: Igen, sőt, így fonatikusan, hogy Mami Blue, tehát hosszú U-val, B-vel, L-lel, itt létezik egy magyar film.
0: Na, erről beszélek.
1: Pont 40 éves, 1986-os magyar film, amiben a Bán János,
0: bizony,
1: a Dörner, a Gáspár, meg talán a Szacsvai is játszik.
0: Emlékszem, hogy nem tudom, hogy szatíra-e ez a film, így a szereplőket nézve lehet, hogy az, de hogy mi úgy éltük meg ezt a filmet a 90-es évek elején, 80-as évek végén, hogy ez valami ilyen cool dolog a Mami Blue.
1: Az abszolút szatíra.
0: Igen.
1: Szatíra.
0: Szóval, hogy
1: ilyen börtönből szabaduló, egy ilyen bűntörténet.
0: Igen, szóval mi ezt erre egy emléksz, jó dumák is voltak benne, de nem tudok idézni belőle, csak tudom, hogy mi, mikor nagyon fiatalok voltunk, talán még szinte gyerekek, tehát a felnőttkor és a gyerekkor között voltunk, akkor ez a Mami Blue, ez nálunk sokszor megjelent. Lehet, hogy tök indokolatlanul a korunkhoz képest, mindegy, most nem erről a Mami Blue-ról lesz szó.
1: Hanem most egy másik
0: Mami Blue-ról.
1: Szó, és nem csak azért másik, mert hogy a címet is máshogy kell írni, itt O-val és két M-mel középen, tehát Mommy Blue, így kell írni. Ez egy, tulajdonképpen ez egy dráma, én divatos kifejezést is használnék rá, dramedy-nek is lehet ezt kezelni, mert azzal együtt, hogy azért egy nagyon súlyos történetről van szó, mert mint nagyon erős dolgok történnek benne. Azért alapvetően nem egy olyan film, ami, hogy mondjam, a kegyetlenségével, vagy az őszinteségével így lehozná az életről a nézőket, hanem pont, hogy megérinti, és szerintem nagyon jó dolgokat csinál a nézővel. Nagyon-nagyon régen készült már ez a film, hogyha most itt sorra vesszük a mai magyar filmjeinket, akkor ez meg egy harmadik eset, mert ez igazából független is, meg NFI-vel is támogatott film, ez még hosszú-hosszú évekkel ezelőtt kezdődött ennek a filmnek a története, amikor az inkubátor programban nyert az ötlet, de hát tudjuk, hogy a KL Csaba alatt ez az inkubátor program az inkább csak egy ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen alibiként volt jelen, olyan nagyon nem törték magukat az elvtársak, hogy ezek a filmek, amik ezeken a pitch fórumokon, az inkubátorban nyernek aztán, hogy ezek meg is valósuljanak. Úgy tudom, hogy ennek a filmnek olyan 5-6 évet kellett várnia, és hogy mozikba kerülhessen, hogy teljesen kész lehessen, ami egyébként a történeten is látszik, mert hogy dedikáltan a pandémia alatt játszódik. Tehát, hogy a szereplők maszkot hordanak, és egy olyan társadalmat láthatunk, ami akkor volt, tehát úgy viselkednek a boltban, meg úgy lehet menni, meg akármicsoda. De alapvetően azt gondolom, hogy ennek a filmnek szerencsére mindegy, hogy ilyen sokáig volt dobozban, vagy ilyen sokáig lett kész a teljesen kész változata, mert a története az meglehetősen univerzális, nem kötődik egy bizonyos korszakhoz. A főszereplői Vilmányi Benet és Fűr Anikó. Fűr Anikó ahhoz képest, hogy szerintem ennek az országnak az egyik legjobb színésze, nagyon-nagyon kevés filmes lehetőséget kapott, főszerepet meg szinte alig. És abszolút itt volt az ideje, hogy egy olyan szerepet kapjon, amiben megmutathatja, hogy mennyire csodálatos, és hát szerintem a Mami Blue az elsősorban ezért feledhetetlen film, mert hogy Fűr Anikó pályájának egyik legcsodálatosabb alakítását lehet benne látni. Egy pedagógust játszik, egy művészettörténészt egyébként, aki fokozatosan, de nagyon gyorsan elveszti a látását. És Vilmányi Benet pedig a fiát alakítja, aki megpróbál fiatal felnőttként, meg leendő apaként, tehát egy olyan emberként, akinek egyébként is van egy csomó problémája, meg egy csomó égető gondja, megpróbál ebben a helyzetben valahogy segíteni az édesanyjának. És tulajdonképpen ez a film az ő kapcsolatukról szól egyrésztről, másrésztről meg arról is, hogy a Fűr Anikó karaktere hogyan fogadja el ezt az állapotot, és az ő alakításának ugye van két síkja, mármint a Fűr Anikó alakításának. Az egyik az, ami ugye nagyon látványos általában ezekben a filmekben, hogy hogyan játsza el egy egyébként látó karakter, vagy mindegy, hogy egyébként miről van szó, hogyan játsza el egy egészséges színész, hogyan játszik el egy beteg embert, hogy ez mennyire lesz hiteles, mennyire lesz teátrális. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy Fűr Anikó ezt a részét is úgy megoldotta, hogy én azért nem egy ilyen nagyon menő hollywoodi színészt is leültetnék egy kis sámlival az alakítás elé, és így mondanám, hogy gyerekek, ezt valahogy így kellene csinálni, ahogy Fűr Anikó csinálja. A másik pedig a lelki folyamata mindennek, tehát ennek a ennek a betegségnek, az, hogy hogyan reagál ez a karakter erre anyaként, leendő nagyiként, akár leányként is, mert hogy a film szerint még az édesanyja is él a Krisztinának, Füranikó karakterének. Szóval, hogy én, ha egy picit jobban ideillő lenne, akkor azt a kifejezést használnám, hogy tátott szájjal néztem Füranikó alakítását, de tulajdonképpen ez így nagyjából le is festi a valóságot, hogy szerintem egészen fantasztikus az ő alakítása. A rendezőt még nem említettem, Meyer Bernadettnek hívják a film íróját, rendezőjét, és egyébként ezt az egész történetet ő tulajdonképpen az édesanyja történetéből bontotta ki, tehát ebből a szempontból ilyen önéletrajzi ihletettségű ez a film. Szerencsére úgy láttam, hogy nagyon szereti a közönség, aminek én nagyon-nagyon örülök, és csak bátorítok mindenkit, hogy a Mami Blue-t nézze meg moziban.
0: Szóképpel és képzavarral egyben élve átevezünk a tévére, mint tartalomszolgáltató, az RTL Klub Árulók című sorozatára, ami az 5. évad, jól emlékszem?
1: Így van, nagyon jól mondtad.
0: Tart, és az a helyzet, hogy a különböző státuszú emberek szerint jó ez a sorozat. Tehát olyan emberek, akik szerintem alapvetően köpik a kereskedelmi tévés tartalmakat, és azt mondták, hogy te figyelj, az Árulókat nagyon szeretem. És te is ezt mondod.
1: Amióta van ez a műsorod, tudod, ezzel a szemüveges csávóval, és megy ez az Árulók, azóta ettől a fiszton is hallhatod ezt. Hogy,
0: igen, igen.
1: Hogy egyébként én is, onnan is tudom, hogy egyébként utálom a realitiket, mert amikor olyan realitiket nézek, amik tetszenek, ugye két darab van, amit én szeretek, a Wanted, a másik meg ez az Árulók. És amikor ezeknek végük van, akkor általában ilyen nem tudom miért, mert hogy ráfüggök ezekre a sorozatokra, belenézek valami másik realitybe, valami népszerűbbe, vagy valami ilyen köznapibba, és akkor lefordulok a széktől, hogy azok milyen pocsékok. Szóval, hogy ezek valóban kivételek, ezek a sorozatok. És hát ez a mostani évad, ez az 5., ez azért is különleges, mert hogy a castingban is hát megpróbáltak valami újat húzni, ami konkrétan azt jelentette, szerintem ez volt a legprovokatívabb húzása a szereposztóknak, az, hogy ugye beválogatták Vona Gábort játékosnak, és nem csak Vona Gábort válogatták be, hanem hát eléggé manipulatív módon olyan embereket is beválogattak Vona Gábor mellé, vagy Vona Gábort válogatták be ezen emberek mellé, ezt persze nem tudom, akiknél így borítékolható volt, hogy reagálni fognak az ő jelenlétére, például Mérő Vera, vagy a Sapkás Piréz, aki ugye egy ilyen politikai blogger, és aztán ő is volt, aki a műsorban borította ezt az úgynevezett hát Vona dolgot.
0: De ők nem tudnak egymásról, mielőtt bekerülnek ebbe a műsorba?
1: Mint kiderült számomra, kézre nem. Aha. Tehát tulajdonképpen de hogy ez mindenhol így van. Tehát, hogy ez a licensznek egy
0: jó,
1: saját...
0: Ez így oké, rendben van, ez jó fűszer.
1: Is, hogy a castinggal is provokálni akarnak, és hát nyilvánvalóan egyébként azért meg nem ítélhető el az alkotó brigád, hogy megpróbálnak valami friss dolgot húzni, meg egyébként külföldön is van erre bőven példa, hogy hát arra nem nagyon, hogy aktív politikusok, mert ugye a Vona az valamelyest aktívnak hát számít.
0: Nem valamelyest, hogy aktív politikus, igen, csak nincs benne a parlamentben, de egyébként igen.
1: Igen, egy aktív politikusnál azért ez így ritka, de olyan már nagyon-nagyon sokszor volt, hogy volt politikus elment, akár egy Big Brotherbe, vagy valami ilyesmi, és ott is vitákat váltott ki az ő jelenléte. Szóval, hogy ez a része, ez izgalmassá tette az évad elején, de igazából majd akkor akarok erről hosszasan beszélni, amikor majd véget ér egy-másfél hét múlva.
0: Úgy,
1: ez
0: az évad. Úgy sincs már túl sok időnk ebből a műsorban.
1: Amit feltétlenül el akarok mondani erről az új évadról, az, hogy nekem épp, már nem tudom, hogy pont a Vona dolog miatt, vagy annak ellenére, de hogy nekem ez eddig a legkevésbé izgalmas évad. Talán éppen azért, mert egy évad közepére a számomra érdekes szereplők is szépen kihullottak, de ami viszont valóban érdekes, hogy az még mindig nem mondható el az Árulókra, így az 5. évad közepén sem, hogy kifulladt volna. Tehát valamiért ez a formátum, amiben ugye játékosok elmennek egy kastélyba, és tulajdonképpen ilyen kiagyilkosost játszanak, tehát hogy lesznek ilyen titkos árulók, meg vannak a látatlanok, akiknek ki kell derülteni, hogy kik ezek az árulók. Tehát valamiért ez a szisztéma valamiért rettenetesen működik, pedig hát azért, és akkor ez a fő mondani való, mert tudom, hogy már az adás végén vagyunk, hogy igazából sikeresen el tudja rejteni, és ez a vona dolog domborította ki nekem ennek a sorozatnak ezt a jellegét, hogy el tudják általában rejteni, hogy igazából ez a reality is pont annyira hatásvadász, mint az összes többi, mert ugyanúgy a magánkonfliktusokra játszik rá. Tehát, hogy pont azért tudnak sokszor nagyon rosszul tippelni az ártatlanok, az árulók személyére, mert befolyásolja őket a magánéleti érzelem. Tehát, hogy nem a játékon belül, a játékon belüli viselkedést elemzik, vagy abból vonnak le következtetést.
0: Nem személyes, hanem személyes sérelmeik útján. Szimpátiával, vagy antipátiával, igen.
1: Így van, és ettől érdekes, meg ettől sokszor szerintem már egy picit unalmas is ez a műsor, mert amikor már nem tudom, századszorra azt látod, hogy valaki azért lát valakit gyanúsnak, mert egyébként nem szimpatikus neki, az már nem annyira izgalmas tizedszerre, de ezzel együtt azért még történnek itt olyanok, ami miatt így benne lehet maradni, nézőként legalábbis mindenki.
0: Hát a véget ér majd az 5. évad, akkor újra visszatérünk erre az Árulók című műsorra. Köszönjük a mai figyelmet, jövő hétről valamit?
1: Annyit mindenféleképpen, hogy meg akarom tekinteni a Matchbox The Movie című filmet, ami...
0: Nézek hülyén, igen, igen.
1: Igen, pontosan egyébként azért, mert hát látlak téged, most ezt kedves hallgatók nem tudják, hogy mi látjuk egymást ilyen webkamerán keresztül, és láttam a tanácstalan tekintetedet. Na pont ezért akarom megnézni, mert hogy lehet egy ilyen játék franchise-ból játékfilmet csinálni, meg azért is, mert hogy az egészet Magyarországon forgatták. Oh. És ez is egy ilyen nagy költségvetésű film. Erről szerintem jövő héten mindenki fog domálni.
0: Szóval köszönjük a figyelmet, ez a rész is fent lesz a Spotify-on, a filmszerész hallottátok, jövő héten találkozunk.
1: Így van, köszi, mindenki vigyázzon magára.
2: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

0: ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, Törlei Gála pezsgővel, eredeti Csapolt Pilsner Urquellel, Hilltop borokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A kormányfő megpróbál visszaszerezni 2 milliárd eurónyi uniós támogatást. Nincs más lehetőség, mint befejezni a Mohácsi Dunahidat. Az Egyesült Államok új terveket készít az iráni nukleáris létesítmények elleni támadásokra. Holnap sokat süt majd a nap, hajnalban akár köd is lehet, és mínusz 3 plusz 8 fok várható. Napközben megélénkül majd a szél, és 13-18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A kormányfő megpróbálja visszaszerezni azt a 2 milliárd eurónyi uniós támogatást, amelyet az előző kormány mulasztásai és a jogállamisági viták miatt vesztettek el. Közvetlen visszaigénylésre nincs lehetőség, de a következő uniós költségvetésről folytatott politikai alkufolyamat alkalmat teremthet Magyarország kompenzálására, mondta az Európai Tanács ülése előtt Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök egyébként holnap találkozik az ukrán elnökkel Brüsszelben. Magyar Péter leszögezte, azt várja Volodymyr Zelenszkijtől, hogy erősítse meg a korábban szakértői és alacsonyabb politikai szinten megkötött 10 pontos megállapodásban vállalt kötelezettségek határidőre történő teljesítését. Nincs más lehetőség, mint befejezni a Mohácsi Dunahidat. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium átvilágította a beruházást, és a híd már olyan készültségben van, hogy érdemben nem lehet visszaskálázni. Ahol viszont lehetett, ott változtattak. Az alföldi oldalon visszaállítottuk az eredeti 2x1 sávos kialakítást, ezzel 76 milliárd forintot veszünk vissza a kivitelezőtől, közölte a szakminiszter. nem ért egyet a kata adójának emelésével a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete. Az Economicsnak jelezték, az 50 ezerről 75 ezerre, később pedig 100 ezer forintra emelt adó szembe megy a kormány saját programjával is, a szakmai szervezetekkel pedig egyáltalán nem egyeztettek. A V-híd 2023-ban, illetve 25-ben összesen legalább 130 millió forinttal támogatott két olyan kevésbé ismert civil szervezetet, amelyekben szerepet vállalt Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége, írja belső dokumentumok alapján a Direkt 36. Az egyik szervezet, a Média a Családokért Alapítvány, a család és a gyerekvállalás fontosságát hirdeti, emellett évente díjaz ezekkel a témákkal foglalkozó újságírókat. A másik érintett civil szervezet a Kolozsváron bejegyzett Karola Egyesület, ami az erdélyi kisebbség értékeinek védelmével foglalkozik. Az Egyesült Államok új csapásmérő terveket készített az iráni energia, infrastruktúra és nukleáris létesítmények elleni támadásokra, számolt be a CNN. Azt tervezik, hogy az úgynevezett Moabot is bevetik. Ezt minden bombák anyjának nevezik, mert az amerikai arzenál legnagyobb nem nukleáris bombája. A katonai tervek között szerepel a Csákányhegy elleni csapás is, ahol a hírszerzési adatok szerint Teherán a nukleáris programjának alkatrészeit tárolja.
4: Időjárás a Rádiókafén.
6: Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb délelőtt keleten fordulhat elő jelentéktelen eső, többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel lehet köd, mínusz 3 és plusz 8 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 13-18 fok várható.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
6: Jelenleg még nem tudná eltartani magát kizárólag piaci forrásokból a magyar sport, hosszabb távon azonban szükség lesz a vállalatok nagyobb szerepvállalására. Erről beszélt Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke rádiónknak. A korábbi világválogatott kapus a női válogatottról szólva hangsúlyozta, hogy a románok elleni vereségek ellenére továbbra is bízik a fiatal csapat fejlődésében. Mezei Dániel interjúja.
7: Egy fontos a feladaton túl van a női kézilabda válogatott, az Európa kupán és készül a franciák elleni mérkőzésre, jövőre világbajnokság, fontos világbajnokság, előtte még Európa bajnokság decemberben, tehát nagyon sok minden történik a női kézilabdában, ráadásul zajlik a bajnokság. Mennyire heverték ki vajon a lányok és a csapata a Románia elleni kudarcot, és hogy készülnek a franciák ellen?
8: Igazából nem nevezném ezt olyan nagy kudarcnak, hiszen ez egy fontos állomása volt a felkészülésünknek, de kaptunk egy képet a jelenlegi állapotáról a válogatottnak. Olyan sok idő nem volt búslakodásra, hiszen mindenki utazott vissza a klubjába, és folytatottak a nemzetközi kupa megmérettetések, illetve a magyar bajnokság is, úgyhogy több játékosunk a BL-ben és az Európa Ligában is meghatározó szerepet töltött be a csapatában. Hát ez a két meccs, ez Bukarestben nem sikerült annyira jól, mint szerettük volna, hisz ugyanakkor nagyon erős ellenfelekkel játszottunk, de tökéletes volt arra, hogy feltérképezzük azt, hogy ki milyen állapotban van, és mi az a, mik azok a feladatok, amiken javítanunk kell az Európa-bajnokságig, hiszen ez már ez egy nagyon fontos Európa-bajnokság lesz, egy kvalifikációs világverseny, tehát jó lenne itt egy olyan helyezést elérni, ami már arra mutat, hogy jó eséllyel részt vehetünk majd az olimpiai kvalifikációs tornán, de hát valóban jövőre Magyarország rendezi a női kézilabda világbajnokságot, ami hatalmas dolog, hogy egy ekkora világversenyt egyedüli rendezőként, így van, először, és hogy ezt egyedüli rendezőként vállaltuk el, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ennek a szeretett sportágnak, amit rengetegen szeretnek itt Magyarországon, nagyon-nagyon jót fog tenni, és biztos vagyok benne, hogy egy fantasztikus hangulatú világverseny lesz.
7: Egyébként az a világbajnokság egyrészt amellett, amit már te is említettél, hogy ilyen hihetetlen nagy mezőnnyel, csapat létszámmal rendezi Magyarország, ugye az is a, hát tulajdonképpen az lesz az olimpia legfőbb kvalifikációs eseménye, és azt mi szervezhetjük, hazai pálya előnyét élvezve. Azért ez jó, de jó lenne már az EB-n is jól szerepelni, nyugtass meg.
8: Igen, azért egy Európa bajnoki, hogyha hatodik, hetedik, első hat-hét helyezését valamelyiket megszerezzük, azért az már adna egy nyugalmat. Ettől függetlenül nyilván jó, hogy van egy ilyen lehetőség is, hogy hazai pályán elérhetjük az olimpiai kvalifikációs tornán való szereplés jogát, de én örülnék neki, hogyha jövőre januárban már arról beszélgetnénk, hogy akkor ez már megvan szinte, és koncentrálhatunk arra, hogy egy nagyon szép eredményt érjünk el a hazai VB-n. Én bízom abban, hogy ez a csapat évről évre jobb, és ami fontos, hogy a magja viszont stabilan együtt van, úgyhogy ennek szerintem az elkövetkezendő két évben kell, hogy legyen eredménye, hogy most már évek óta együtt játszik ez a csapat, és sokkal jobban ismerik egymást, bár azért az Európa kupán nem láttuk ezt az összeszokottságot, de hát ez teljesen normális, hogy 5 hónap kihagyás után, tehát 5 hónapja volt előtte együtt a válogatott, és akkor érződik azt, hogy igen, azért még szükség van arra, hogy együtt gyakoroljanak, és több edzés, több közös edzés legyen egy ilyen fontos mérkőzés előtt. Erre egyébként lesz lehetőség, most tényleg két meccset játszunk majd októberben a francia válogatottal, ami szintén komoly erőmérő, hiszen ismét a világ egyik legjobb csapatával játszunk, egyet Győrben játszunk, egyet pedig Franciaországban. Biztos, hogy jó hangulatú meccsek lesznek, és hát annak is külön örülök, hogy ilyen magas színvonalú meccseket játszunk a felkészülési mérkőzésként, nem pedig egy magabiztos győzelmet aratva elhinnénk, hogy na, akkor igazából 80%-os teljesítményen is tudunk mi nyerni, mert ez egy kőkemény Európa-bajnokság lesz.
7: Hogy néz ki az EB további felkészülési programja? Ezt a francia meccset most itt kiemelted, és ezt tényleg én magam is hangsúlyozni akartam, hogy ilyen szintű ellenféllel szemben valóban a legjobb felkészülni világversenyekre, vagy egy nagyon fontos időszakra, talán most már jobb így fogalmazni, hogy nagyon fontos a magyarországi VB-ig tartó nagyon fontos időszakra. Szóval, hogy mi a program, ami várható a lányoknál?
8: Hát ilyenkor utána nyilván minél több közös edzés a klubok együttműködésétől függően, amit egyébként ki kell, hogy emeljek, hogy most már évek óta ez nagyon jól működik, és tényleg mindenki elfogadja, hogy mennyire fontos az, hogy a játékosok megfelelő időt töltsenek a válogatott összetartásokon. Novemberben találkozik a csapat, és akkor ott lesz több hét, amikor tényleg kialakul a végső forma, remélem, és a formaidőzítés nagyon fontos lesz, úgyhogy bízom benne, hogy úgy érkezünk majd a csoportmeccsekre, remélhetőleg sok magyar szurkolóval Nagyváradon, hogy magabiztos győzelmeket tudunk alatni a csoportban.
7: Magyarországon ma mondjuk a sportot el tudná tartani a piac?
8: Szerintem jelenleg nem, de szükség lesz erre, úgy érzem. Tehát, hogy igenis szükség lesz a piaci szereplőkre, de ehhez idő kell. Tehát az évek, mire visszáll ez a gondolkodásmód a támogatás rendszerben, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ez nem évek lesz, hogy hamarabb eljön, vagy ez az átmeneti időszak pedig megoldódik, és nem a sport minőségi rovására fog menni.
7: A sportirányításban dolgozol, az egyik legnagyobb hazai szakszövetség alelnöke vagy, gondolom, már csak ezért sem válasz el minden megkeresés. Amikor sportoló volt, hát talán más volt, de most már azért mégis a sportvezető vagy, és a Kárdok Ft-t ennek ellenére elválasz.
8: Igen, de tényleg talán egy kicsit lokálpatrióta is vagyok, tehát hogy ez a Győr nagyon nagy szerepet játszott ebben. Egy 5 éve vettem észre, hogy milyen sokat számít az, hogy milyen matracon alszik az ember, és tudom azt, hogy a kardom milyen minőséget képvisel, úgyhogy nyilván ez is nagyban segítette a döntésemet, hogy szívesen állok egy olyan termék mellé, mögé, ami tudom, hogy jó, és jót tesz az embereknek, és egyébként valahogy alul értékelt az alvás minőség a mai világban, pedig az egyik legfontosabb dolog szerintem, hogy a testünk, lelkünk, mindenünk megkapja azt a megfelelő pihenést, ami kiár neki, és ez elengedhetetlen egy professzionális matrac.
7: Szokták mondani, hogy úri ember hölgyekkel nem beszélget életkorról, és akkor most mondhattam volna, hogy 20 évesen persze még mindegy volt, de nem, szerintem nem, mert egyébként a regenerálódás, a pihenés sportolóként gondolom fontos volt, tehát már akkor is fontos lehetett volna, hogy milyen az a matrac, ha már a példán tartunk.
8: Volt olyan egyébként, hogy pályafutásom során, hogy világversenyen a földön aludtam, vagy a csapattársam a földön aludt, egy enyhébb derékfájás miatt annyira puha volt az a matrac, és tudtam, hogy ha én ezen alszom 4-5 napot, akkor lehet, hogy az utolsó mérkőzéseken már nem fogok játszani, úgyhogy nagyon-nagyon sokat számít szerintem, és most már ez a sporttudomány, ez a tudományos háttér a sportba is egyre inkább jelen van, és nagyon fontos, és tényleg az alvás minőséget is most már nézzük például a játékosoknál is, a válogatott játékosoknál is.
1: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
9: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
10: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
10: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
11: One, two, three,
4: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: sem más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: 1969. május 13-án született Brian Patrick Carroll gitáros, akinek a művész nevét is csak azért ismerik, mert minden fellépésén egy KFC-s papírvödröt visel a fején. Hogy még hidegrázóbb legyen a megjelenése, egy fehér állarcot is visel, ami miatt elnevezhette volna magát Deadface-nek is, de ő inkább a sokkal röhelyesebb Buckethead, vagyis vödörfej nevet választotta a rock keresztségében. Egy igen furcsa jelensége ő a rock világának, mert egyrésztről megállapíthatjuk róla, hogy tud gitározni. Igaz, ezt még további 2 milliárd emberről is elmondhat. Másrésztről egy igen termékeny zenész van, 294 szólóalbuma és további 44 albumon zenélt mások. Ezt már sokkal kevesebb emberről lehet elmondani. Harmadrészt pedig egy papírvödör van a fején minden koncertjén, amivel vélhetőleg egyedül van, ha nem is a galaxisban, de a naprendszerben biztosan. Én azt hiszem, hogy ez a vödörfejség csak egy rosszul megválasztott marketingeszköz, ami 20 évesen az éjszakai buszon hazafelé még jó ötletnek tűnt, de most arra már kifulladt a poén. Az a baj az ilyen rosszul megválasztott szerepekkel, hogyha 30 év után levenni a vödröt, akkor a bénasága még bénább lenne. Ezért mondom mindig, gyerekek, hogyha valamit el akarunk adni, akkor előtte mindig forduljunk marketing szakemberhez.

0: Micsoda? Már 4000 kiló dió?
1: Se baj, szól a zsebrádió.
2: Nagy figyelj! Ki kicsoda, micsoda, ki ünnepel, mit ünnepel, okostelefon, banja halamandja, és mi leszel, ha nagy leszel? Egyben. Figyelj, mondom a naphoz kapcsolódó dolgokat, majd eldöntjük. Azt mondja, figyelj, második Ulászló király. Hát, így elsőre a neve jó. Ő volt a Dobzse László, ami azt jelenti, hogy jól van, Dobzse. Ugyanis egyáltalán nem volt ez a pacák magyar, hanem lengyel volt, és mindenre azt mondta, hogy Dobzse, Dobzse. Jól van, jól van. Mondhatnám azt is, hogy ezen kívül, ha valami érdekeset fog csinálni, akkor mindenképpen foglalkozunk vele, de ő sajnos nagyon régen meghalt, úgyhogy erre nem számíthatunk. Nézzük a következőt. Na, ez izgalmas. Lodovico Gritti. Na, ezen eldobjátok az agyivelőtöket, ugyanis ez a Lodovico Gritti, azaz Gréti Alajos, egy velencei kereskedő, bankár és politikus volt. Egy első Szulejmán nevű szultán, aki pont elfoglalt bennünket a Mohácsi csatakor, ennek volt a minisztere, és amikor elfoglalt bennünket, ezt a Lodovico Grittit kinevezte Magyarország kormányzójának. A kormányzó olyan, mint a király, csak nincs koronája. A kormányzókról még azt kell tudni, hogy általában nekünk magyaroknak ezek a kormányzók valahogy nem jönnek be. Szóval a lényeg, társaságban felmerülhet, tudjátok, hogy nekünk volt már egy velencei kolmár a kormányzónk? Tényleg? Te milyen okos vagy? Ezt érdemes megjegyezni. Kérem a következőt. Staunton sakk készlet. Na, volt nekünk ez a Petőfi Sándoros szabadságharcunk 1848-ban. Egy évvel ezután, 1849-ben, szeptemberben vezették be ezt a sakk készletet, amit bizonyára ismertek, ez a dobozos sakk, az a kinyitós, amiből mindig hiányzik egy ló. Az ember nem is gondolná, hogy ez is szabványosítva, magyarul egyformásítva van. Mondjuk, ha valaki szeret sakkozni, ami egy kiváló elfoglaltság, akkor nagyon-nagyon össze tudja zavarni az embert, amikor nem tudja megkülönböztetni egymástól a figurákat, mert nem lehet őket felismerni, mert faxni sakk. Olyan csicsásak meg minden. Szóval ez a sakk jó. Ugorjunk a következőre. Sipőc Jenő. Ő egy polgármester volt, Budapest főpolgármestere lett, hát mit is mondjak. Marha nehéz meló és hálátlan. Ugorjunk. Szeptember 29-én alapították a CERN-t. 1954-ben, tudjátok, ez az a hely, ahol, ami irtózatosan drága, és részecskéket ütköztetnek benne. Igen, karamboloztatnak benne dolgokat a tudósok, aztán megnézik olyan furcsa szemüvegben, aztán az összelapult részecskéket, amik karamboloztak, elnevezik valami nagyon hülye néven, és fontoskodó arccal beszélgetnek róla. Szerintem mind röhögnek közben, amikor nem nézünk oda. Na, mi van itt még? Bős nagymarosi vízlépső. Hüm, erről dumálunk majd. Jó? Ez egy fontos dolog. Van itt egy Cervantes, aki a Don Quixote-t írta. Tudjátok, az idős úr, aki lovagi páncélban megtámadott egy malmot, de ez felnőtt könyv.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azok közé az emberek közé tartozom, aki soha nem nézi se a nyári, se a téli olimpiát, és mégis minden tud róla. És azon gondolkodom, hogy hát mégis hogy a fenébe van ez? Oké, tudom, ez egy álnaív kérdés volt a részemről, pontosan tudjuk, hogy miért tudunk mindent az olimpiákról. Mert hatékonyan használják a médiát, és még akkor is róluk beszélünk, ha nem akarunk. Mert ugye azt mindenki tudja, hogy az egyik vagy a másik Shaolint csúnyán kigolyozták a versenybírók az első helyről, ezért aztán az egyik vagy a másik Shaolin nem lett olimpiai bajnok, de a másik, vagy az egyik, én nem tudom követni, viszont az lett, pedig a versenyt, egyik versenyt sem, senki nem látta. Na, hát erről beszélek én akkor, amikor hatékony média használatról beszélek.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Álnaív. Ahhoz, hogy megértsük az álnaív szó értelmét, ismernünk kell azt, hogy mit jelent az a szó, hogy naív. Arra az emberre szoktuk azt mondani, hogy naív, aki ártatlanul hiszékeny, aki természete, tapasztalatlansága, vagy ismereteinek hiánya miatt mindent könnyen elhisz. Gyanútlanul megy bele helyzetekbe. De arra is alkalmazzuk ezt a kifejezést, aki könnyelműsége, butasága miatt nem gondol bele az előtte álló helyzet buktatóiba, vagy nem néz utána, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rá. Ezáltal könnyen félrevezethető. A szó eredete a francia naív szóból származik, melynek jelentése gyermekek. Tehát aki álnaív, az csak úgy csinál, mintha hiszékeny vagy butuska esetleg félrevezethető lenne.
1: Szóval itt van ez az olimpia nevű jelenség, ami egy igen furcsa képződménye a 21. századnak. Régebben az olimpiának azért volt jelentősége, na álljunk meg. Hátrébb lépek kettőt, és kezdjük az elején. Azt gondolom mindenki tudja, hogy az olimpia egy régi görög izé és oliva olajjal bekent testű férfiak mindenféle dolgokat csináltak versenyszerűen. Oké. Tehát megrendezték az első olimpiát, amit úgy hívtak akkor, hogy olimpia. Elsőre még nem volt ennyire felhabosítva, mint most, mert akkor még csak egy 192 méter és még 27 centiméter hosszú futóverseny volt az egész, aztán mehetett mindenki haza. De minden évben hozzátettek valamit, mert már akkor tudták, hogy fontos a jó sajtó, és csak akkor van hírértéke az olimpiának, ha történik is valami. Ezért aztán bevezették az öttusát, de ez ilyen görögös öttusa volt, mert itt stadionfutás, távolugrás, diszkoszvetés, gerelyhajítás és birkózás volt az egy-egy tusa. Van egy mondás a versenyzők között, a második helyezett igazából azt jelenti, hogy te vagy az utolsók között az első. Ezt már a görögök is tudták, és kizárólag a győztesekkel foglalkoztak, őt ünnepelték, többiek mehettek a sunyiba, sűrű tömött sorokban, senkit nem érdekelt, hogy hanyadik lettél az utolsók között. Az a furcsa, hogy bármennyire is osztogatjuk az ezüst meg a bronzérmeket jó 200 éve, igazából mindenki csak a győztes nevét jegyzi meg. És ha azt mondja valaki a hentesnél, hogy ő egyszer olimpiai bajnok lett, arra akárhány év is telt el a győzelem óta, mindenki azt mondja, hogy hí, az anyja, ez már döfi. Tessék adni erre a fels

Bajnok. Bőven van miből választani, mert a nyári olimpián 40, a téli olimpián 15 versenyszámban lehet indulni. A baj csak az, hogy mivel mindenki szeretne olimpiát nyerni, de legalább olimpián részt venni, ezért minden ország sportolói között a saját nemzeti versenyeiken döntik el, hogy ki mehet az olimpiára. Vagyis az olimpia olyan, mint a Top Gun. A legjobbak közül csak a legjobbak mehetnek oda. Csak akkor legyél olimpiai bajnok, ha kész vagy az egész gyerekkorodat, az egész kamaszkorodat és az egész fiatal felnőtt korodat sportolással tölteni, határok, buli és fanta nélkül, a kudarcok pedig nem elveszik a kedvedet, hanem megerősítenek abban, hogy te igenis északi összetettben akarsz olimpiai bajnok lenni.

0: Ismét kapható a galamféle frottírhajpánt. Megvehető a nagyobb mozikban és videótékákban.
1: Hát most olyat fogok mesélni, amit a Zsozsó bá tuti eldobná az agyi velőjét, és Ferenc pápa kitérne a hitéből. Akkora csibészségre hívták fel a Zsebrádió figyelmét a gyermekkorú erkölcsőszök elnöksége, hogy el se hittük elsőre.
2: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Szóval egy kicsit utána kellett néznünk, kicsit pihentünk, aztán megint utána néztünk, de ugyanaz jött ki.
2: Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
1: Na figyeljetek! Élt egy fickó az 1800-as évek elején, akit Gregor McGregornak hívtak. Tényleg így hívták. Katona lett belőle, és áthajózott az amerikai kontinensre háborúskodni Venezuelába, meg Floridába, meg ilyen helyek. Amikor vége lett ezeknek a háborúknak, hazament Angliába, na és itt el is kezdte a csibészkedést. Meg akart gazdagodni, mint oly sokan, de ő ezért kitalált egy világbajnok csibészséget. Azt állította magáról, hogy ő egy közép-amerikai ország hercege, és azért ment Angliába, hogy befektetőket és telepeseket toborozzon, ahogy abban az időben egyébként a friss gyarmatokra szokás volt. Azt állította, hogy van egy ország, amit úgy hívnak, hogy Poitiers. Egy virágzó, békés kis ország. Hatalmas, szabad földekkel, városokkal, sőt, még egy operaházzal is. Az egyetlen bibi az ügyben csak az volt, hogy ez az ország, amit Poitiersnak vagy Poitiersnak hívnak, egyszerűen nem létezett. De ezt rajta kívül senki sem tudta. Az orránál fogva vezetett egy egész országot.
3: A banja, maharadja, halandja?
4: Fura felnőttek, még furább mondásai.
5: Az orránál fogva vezeti. Ez ismét egy olyan mondás, amelynél azonnal beugorhat egy kép, melyen valaki megfogja egy másik valaki orrát és viszi valahová. Csak hogy ez most éppen egy egészen jó megközelítés. A mondásunk arra vezethető vissza, hogy régen, de lehet, hogy talán még

0: manapság is, de régen tuti, hogy a tehenek orrában volt egy karika, és annál fogva vezették őket jobbra-balra. Na meg a vágóhídra is, és azt sem tudták csórikáim, hogy hová mennek, csak mentek, amerre vezették őket. Na ez lett átültetve emberre. Tehát, ha valakit rávesznek valamire, amiről azt se tudja, hogy mi a szöz, de gondolkodás nélkül belemegy, akkor őt bizony az orránál fogva vezetik, és legtöbbször becsapják. A becsapást meg nem szeretjük. Nem zsebis. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
2: Akkor még nem volt internet, meg telefon, hogy fel lehetett volna hívni a Polyáiszi követséget, hogy hello, ráragudjanak, van ott egyáltalán ilyen ország? Szóval elhitték ennek a pacáknak ezt a világra szóló füllentést. Így egy egész vagyont keresett azzal, hogy eladta a nem létező ország földjeit egy csomó baleknak, akik el is indultak Polyáiszba, de kellett neki persze egy kis költőpénz is, úgyhogy indulás előtt ennél a Gregornál váltottak is egy csomó polyáiszi pénzt, amit egyébként ő nyomtatott pár nappal ezelőtt. Mintha monopoli pénzzel fizetnétek a boltba. Aztán egy csomó szerencsétlen megérkezett a mai Honduras területére, egy dzsungelbe, ahol nemhogy operaház nem volt, de még egy város sem. Csak dzsungel és a szúnyogok. Az őrület az, hogy ezt a pasast még csak dutyiba se dugták a svindliei miatt, hanem gazdagon, Venezuelában töltötte a nyugdíjas éveit. Őrület. Próbált volna meg egy zsebis gyereket átverni. Azonnal lebukott volna, és bezártuk volna a tornaterem szertárába a zsámolyok meg az ugrószekrény közé, és rákötöztünk volna egy csomó medicinlabdát, amíg a zsandárok meg nem érkeznek.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
2: Vatta cukor!
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
2: Vatta cukor!
1: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Ha tényleg élnek alien gyíkemberek a Földön, akkor azok a vattacukrosok.
1: 2.
2: Még soha senki nem látott vidám vattacukrost, ez valószínűleg azért van, mert lásd, egy gyíkember.
1: 3.
2: Ha elővesszük a vattacukor kalkulátort, a következőt látjuk. Egy vattacukor az 3 deka cukor, egyenlő 13 forint plusz gép plusz áram plusz a rossz kedvű gyíkember órabére. Galam szerint ez maximum 40 forint, bár szerinti a gyíkember nem kap fizetést, mert gyíkember.
1: 4.
2: Ha 40 rúpóból kihozza azt a 600-at, amiért adja, hát lehetne jó kedvű.
1: 5.
2: Le kell lepleznünk a gyíkembereket.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Etika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Ne feledd, amikor az állatkertben egy foltos nyakorjánt és egy fiahordó górugrányt lát, akkor az valójában egy zsiráf és egy kenguru.
4: Remélem, szerintetek is fura, hogy a fény nem egy önmagában lévő valami, hanem az úgynevezett elektromágneses sugárzásnak csak egy fajtája. Szerintem ez nagyon fura. Pedig akármennyire is fura, tényleg ez van. Az elektromágneses sugárzás lényegében egy energiaáramlás, ami energiát és impulzusokat szállít, és ami fénysebességgel közlekedik. Ennek a sugárzásnak csak egy része a fény, amit látunk, de ezen kívül sok más, a szemünkkel nem látható elektromágneses sugárzás is létezik. Mondok egy párat. Van a rádióhullám, ami természetes módon is keletkezhet, de ha a rádióban szól a zene, az is ezen a rádióhullámon érkezik el az adótól a vevőig, azaz a rádióig. Van a mikrohullám, amivel például meg lehet melegíteni a levest. Van még az infravörös sugárzás, ami lehetővé teszi, hogy egy éjjellátó készülékkel a sötétben is lássunk. A következő elektromágneses sugárzás a fény, de erről már beszéltünk, ugye? Még van az ultraibolya sugárzás, amit például a nap is sugároz magából a látható fény mellett, és ezért kell bekennünk magunkat naptejjel nyáron a Balaton mellett, mert ha túl sokat kapunk belőle, az nem tesz jót a bőrünknek. Emellett létezik még a röntgensugárzás, ami sok mindenre jó, például arra, hogy az orvosok átvilágítsák a testünket és megnézzék a belső szerveinket, anélkül, hogy össze-vissza vagdosnának. A sok röntgensugárzás nagyon nem egészséges, de ha csak egy picit kapunk belőle egy vizsgálat során, az nem okoz semmi gondot. És van még a gamma sugárzás is, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda és mire jó, de az biztos, hogy van. És ez a sok sugárzás mind ugyanannak az egy elektromágneses sugárzásnak a különböző fajtája, csak más hullámhosszon működik. Ami önmagában is tiszta őrület, de mondok még egy elektromágneses sugárzást, amit az ember szintén képes érzékelni, csak nem a szemével, hanem a bőrével.
0: Wow!
4: Ez pedig a hő. Kézbetojás.
5: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
6: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik.
0: Szabi tokától bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádiókafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
6: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
7: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
8: Ugye az elején a lapszemlében is szó volt arról, hogy idén a közgazdasági Nobel-díjat kik kapták, és hát pontosan ezért tárcsáztuk az Accord alapkezelő ZRT junior portfólió menedzserét, Szőnyi Dávidot, hogy ezt a témát megbeszéljük vele. Jó reggelt, szia!
9: Jó reggelt!
10: Szia, jó reggelt! Na hát az idei díjat ugye Robert E. Hall és Michael Woodford kapta meg. Mit tudunk róluk? Először is, mielőtt arra a témára rátérnénk, amire a Nobel-díjat kapták.
9: Alapvetően ők két amerikai közgazdászról van szó, akik már nagyon régen lefektették azokat a munkájukat, amik alapján most megkapták a Nobel-díjat. A Robert Hall-nak a cikke kb. 43 éve jött ki, a Woodfordnak a monográfiája, egy nagy-nagy könyvet írt, ami a modern jegybank elméletet fedi le, az kb. 20 éve jött ki. És őket ugye azért díjazták, mert ők voltak azok, akik a hivatalos indoklás szerint mikroökonómiai alapokra helyezték a makroökonómiának a tudományát, ami magyarul kvázi azt jelenti, hogy ők abból próbáltak kiindulni, hogy ne úgy vizsgáljuk a gazdaságot, mint egy nagy-nagy egyenletrendszer, hanem induljunk ki abból, hogy egyénileg hogyan döntenek a háztartások, és egyénileg hogyan döntenek a cégek a saját árazásuk tekintetében, és ezeket a sok egyéni döntéseket próbáljuk meg agregálni egy nagy-nagy makro keretrendszerbe, és ez alapján próbáljon dönteni a monetáris politika.
10: De hát valójában a mikro-makro gazdaság felosztása nagyjából erről szólt.
9: Így van, csak korábban ugye az volt, hogy makroökonomia tekintetében ilyen nagyon stabil egyenletekbe gondolkodtunk, aha, tehát hogy olyan változókat feltételeztünk, aminek az időben nem lett volna elváltozása, és ez nem így történt, mert például az 1970-es években azért volt egy stagfláció Amerikában, mert azt feltételeztük, hogy azok a régi reflexek, azok ugyanúgy fognak működni, csak az történik, hogy az emberek beépítik ezeket a várakozásba. Hogyha tudják azt, hogy például a jegybank úgy akarja lenyomni a munkanélküliségi rátát, hogy megpróbál inflációt csinálni, megpróbálja túlfűteni a gazdaságot, akkor az emberek ezt beépítik a bérvárakozásukba, és igazából nem fog lemenni se a munkanélküliség, se az infláció. És ugye ez tört meg a 70-es években, és a Woodford meg a Hall munkája segített abban, hogy jobban értsük már ezt a periódusát is a történelemnek.
10: Aha, és akkor ezt húzták rá ugye arra a fajta ciklikusságra, ami folyamatos növekedés, visszaesés, konjunktúra, dekonjunktúra kérdése, és a nagyobb krakokat látják, vagy egy fajta megoldásként is tekintenek erre, hogy így lehet esetleg simítani azokat a gazdasági visszaeséseket, amik időnként jelentkeznek? Tehát ilyen mikroszintű megoldásokkal?
9: Inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye folyamatosan próbálták megtalálni azt, hogy mi lehet a stabilizációs politikának az alapja, ahogy te is említetted, hogy megpróbálták ezeket a ciklusokat simítani, és igazából próbáltak egy olyan keretrendszert lefektetni, ami kvázi ilyen időtálló tud lenni, és itt az volt nekik egy ilyen fontos meglátásuk, hogy ugye van a gazdaság, ami ugye úgy működik, hogy rengeteg cég mondjuk 1-2-3 alkalommal tud egy évbe változtatni az áraikon, pedig lehet egyébként, hogy a költség szintjük az mondjuk azt is indokolná, hogy mondjuk hetente árat változtassanak. Nyilván ez nem realisztikus, de egyébként egy elméleti szinten meg lehetne ezt is oldani, hogy hetente árváltoztatás legyen bizonyos cégeknél, de ekkor mondjuk azt, hogy nincsenek ragadós árak a gazdaságban. Most ugye ragadós árak vannak. És az ő modelljük igazából ahhoz próbál viszonyítani, hogyha nem lennének ilyen ragadós árak, hanem ilyen természetesen lebegő árak lennének, akkor hogyan alakulna a kapacitás kihasználtság ugye a gazdaságban. És ők mindig azt próbálták modellezni, hogy például a mostani energiárobbanás, amit látunk itt Iránban, itt ugye az történik, hogy rengeteg cég úgy ad el most termékeket, hogy már van egy megemelkedett energiaköltsége, de nem tudja áthárítani a fogyasztókra ezeket a terheket, hiszen már árat emelt idén mondjuk egyszer-kétszer, és azelőtt, hogy az iráni háború ennyire begyűrűzött volna. És ilyen esetben ugye a jegybankok azt csinálhatják, hogy vagy kamatot emelnek, kamatot tartanak, kamatot csökkentenek, és a 70-es években ilyenkor elkezdtek kamatot csökkenteni, mert attól féltek, hogy jaj, le fog lassulni a gazdaság, mert ugye van egy energiárobbanás, akkor stimuláljunk bele. És a 70-es években ez okozott stagflációt, hogy ilyenkor kvázi az történik, hogy a cégek, ők elkezdenek olyan árakon árulni, ami már nekik nem érné meg árulni. Ez olyan, mint egy ársapka kvázi, igen, amit ugye Magyarországon is van hozzá tapasztalatunk. De amikor megtörténik az első lehető alkalom, hogy átárazhatnak, ők nem csak annyival áraznak át, ami az akkori árhoz viszonyítva megérné, hanem a kiesett hasznukat megpróbálják bepótolni. És hogyha ekkor még mindig erős a kereslet, na ez az, ami egy inflációs robbanást be tud okozni, és ezeket próbálják most már a jegybank teljesen más nézőpontból tompítani ezeket a hatásokat.
10: És ehhez adnak monetáris és fiskális tanácsokat is, hogy hogyan kéne a jegybanknak vagy a költségvetésnek működnie, hogy ezek működjenek, ezek a megoldások?
9: Igen, igen, abszolút. Fiskális politikai tanácsok szempontjából ők mindig is az anticiklikus fiskális politikát díjazták, meg szorgalmazták, ami azt jelenti, hogy olyan esetekben, amikor jól megy a gazdaság és dübörög a gazdaság, akkor inkább a költségvetési politikának nem kellene élénkítenie, hanem ilyenkor takarékoskodnia kell és felkészülni a hét szűk esztendőre, úgymond. Amikor pedig beüt egy válság, beüt valamilyen krak, akkor meg támogatni kell a munkaerőpiacot, akkor jobban stimulálni kell nekik is a gazdaságot fiskális szempontból, tehát olyankor lehet költeni. Ők ezt szorgalmaznak fiskális politika szempontjából. Monetáris politikai szempontból pedig igazából forradalmi volt a Woodfordnak a meglátása, mert voltak olyan periódusok, például a Bundesbank, amíg létezett így önálló entitásként, amíg nem volt LKB, addig a Bundesbank nem az infláció, nem a kamatokkal próbált az inflációra hatni, hanem a pénzmennyiségnek a változtatásával. Innen is maradt ez a közhiedelem, hogy ugye a jegybankok folyton pumpálják a pénzt, meg kiveszik a pénzt a gazdaságból. Mostanra ez már nem így működik, mert mostanra már kamatpolitikával történik a monetáris politikának a vitele, de korábban a pénzmennyiséget célozták. És Woodford volt az, aki azt mondta, hogy nem a pénzmennyiséget kellene változtatni, hanem a kamatokkal kell hatni az inflációra, és a várakozásokon keresztül kell befolyásolni a gazdasági szereplőket, hogy milyen döntéshozatalokat hozzanak. És ez volt egy ilyen forradalmi változtatás, hogy mostantól, 2000-es évek elejétől rendszerint minden fejlett piaci jegybank már kizárólag a kamatpolitikával operál.
8: Hát igen, fel is van adva most a lecke Kevin Warshaknak. A legfontosabb gazdasági adat, ami kijöhetett a mostanában, az az amerikai infláció volt. Nagy kérdés, hogy hogy reagálnak
10: erre. Hogy lehet ráhúzni a jelen helyzetre és a mostani mondjuk a Fed dilemmájára, a kamat pályát illetően, kamat emelés, tartás, most a csökkentés nagyon nincs napirenden, de hát ez is benne van az eszköztárukban.
9: mint a Fed esetén most abszolút azt látjuk, hogy a piac még további 3-4 kamatemelést is áraz, így a következő egy másfél éves periódusban, ugye egy kamatemelést kaptunk már szeptemberben, és valószínűleg decemberben érkezik majd egy második. Ugye a Fed esetén az okozza a problémát, hogy az iráni háború miatt volt egy inflációs megugrás, ugye az energia jellegű tételekbe, és szerencsére azt nem láthatjuk eddig, hogy ilyen teljes körű szétáradás van az inflációban a többi komponensben, mint amit láthatunk 21-22-ben, hogy minden inflációs komponens extrém piros volt kvázi, mert olyan átárazások voltak. Most igazából azt láthatjuk, hogy van még egy ilyen maradék hatása a vámoknak, hogy még mindig gyűrűzik be a vámok miatt ugye az átárazási hatás, és a szolgáltatásokban vannak olyan komponensek, amik relatíve magasan árazódnak át, és emiatt a Fed ugye abszolút egy restriktív kamatpolitikát kell folytasson, tehát ők hókis üzemmódban vannak most jelenleg, és az látszik, hogy ők próbálnak még azért egy-két alkalommal kamatot emelni, amiatt, hogy visszahűtsék ezeket a várakozásokat. Csak azt fontos nagyon megérteni Amerika esetén, hogy itt van egy nagyon egészséges része is ennek az inflációs nyomásnak olyan szempontból, hogy az látszik, hogy van egy nagyon erős kereslet ugye minden iránt, ami AI, és ez látszik az adatközpontok építésében, aha, hogy minden alapanyag, ami kell egy adatközpont építéséhez, az egyébként emelkedik azoknak az ára. Tehát van egy ilyen AI-fláció, hogyha lehet ilyennek nevezni Amerikában, és ez pedig abból fakad, hogy van egy olyan szegmens a gazdaságnak, ami most öntik a pénzt jelenleg, és ugye az a nehéz, hogy neked egyetlen kamatod van, amivel hatni tud az egész gazdaság egészére, de a különböző gazdasági szektoraidnak más kamatszint kellene ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljenek. Lehet, hogy az AI kapcsolt szektornak egy 8-9%-os kamatszint kell ahhoz, hogy vissza tud hűteni, de 8-9%-os kamatszintnél teljesen földbe állna a lakáspiacot.
10: Igen, minden más szektor.
9: Ezért nehéz.
10: Oké.
8: Nagyon érdekes volt,
10: nagyon
8: köszönjük szépen.
10: Igen, hallgatóigény is volt már erre, hogy egy kicsit átnézzük a Nobel-díjasok munkásságát, úgyhogy külön köszönet érte.
8: Köszi szépen.
10: Jó munkát, szép napot kívánunk.
9: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
8: Szőnyi Dávid, az Accord alapkezelő ZRT junior portfólió menedzsere mondta el nagyon szabatosan, hogy kik kapták idén a közgazdasági Nobel-díjat, és
10: látszik,
8: miért.
10: Hogy ismeri a munkásságukat, és példákat is tudott hozni. Egy hallgató nyomasztott ezzel, hogy miért nem mi mondtuk
8: ezért.
10: El. Hát ezért, mert ilyen mélységig nem foglalkoztunk a Nobel-díjasok munkásságával.
8: Ráadásul pont jó volt, hogy az inflációs adat kapcsán összetudtuk kapcsolni a Fed mostani döntésével a történetet.
10: Így van.
7: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
11: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
11: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
12: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
13: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
14: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
15: This is a substance of the way of the samurai.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
10: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
10: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
10: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
16: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
13: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Gameklub társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
14: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend milliós kedvezményekkel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út 119/C, és Etele Plaza 11. kerület, Hadakútja 1. schiller.hu/BYD.
16: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
17: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
18: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
16: Közlekedési információk a Rádiókafén.
19: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a Károly körúton az Astoria felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Könyves-Kálmán körúton a Remiz utcától és tovább a Rákóczi hídon. Akadozik az előrejutása a Petőfi hídon Budára és tovább az Irigy József utcában, a Vakcsomóponti felüljárón, valamint a Szél-Kálmán térre vezető utakon. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt október 20-áig. A torlódás 6-7 kilométeres, hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a Váci út újpesti szakaszán befelé a Zsilip utca előtt, mert csatornát javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
20: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
21: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
16: Hírek következnek a Rádiókafén.
22: Egyelőre nem elfogadható az unió költségvetés tervezete. A hazai vállalkozók a vagyonadó csökkentését kérik a kormánytól. 67 milliárd forint adót csalt el egy gázmaffia. Holnap sokat süt majd a nap, hajnalban köd is lehet és mínusz 3 plusz 8 fok várható, napközben pedig megélénkül a szél és 13-18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Magyarország számára egyelőre nem elfogadható az unió következő 7 éves költségvetésének tervezete, bár az ír elnökség az új javaslatban nem vágta meg a Magyarország számára fontos kohéziós és mezőgazdasági forrásokat, jelentősen több hozzájárulást várnak el az országtól, közölte a kormányfő a brüsszeli uniós csúcsra érkezve. Magyar Péter utalt arra, hogy több kormány is jelezte, hogy szükség esetén készen áll vétózni is decemberben. Mi is ebbe a csoportba tartozunk, mondta. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal. Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita korábban jelezte, a források többségéből zöld fejlesztések, helyi közösségeket segítő programok, kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás, egészségügyi és intézményi fejlesztések valósulnak meg. A hazai vállalkozók a vagyonadó csökkentését kérik a kormánytól. Érdekképviseleti szervezeteik jelezték, szükségesnek látnák egyebek mellett egy harmadik, alacsonyabb 0,3-0,5%-os kulcs bevezetését az 1 és 5 milliárd forint közötti vagyoni sávra. Elengedhetetlennek tartják, hogy az adó megállapításakor figyelembe vehetők legyenek a gazdaságba visszaforgatott források. Ennek megfelelően javasolják annak megfontolását, hogy a szabályozás tegye lehetővé a beruházások, az energiahatékonysági és digitalizációs fejlesztések, a kutatásfejlesztési tevékenység, a munkavállalói képzések, valamint a közhasznú non-profit szervezeteknek nyújtott támogatások adóból történő valamilyen mértékű levonását. 67 milliárd forint adót csalt el egy gázmaffia. A hatóságok két éve nyomoznak abban az áfacsalási ügyben, amelyben gázkereskedő cégek bevételét elektronikai termékek fiktív kereskedelméről szóló számlákkal tüntethették el. A 444 információi szerint a nyomozati iratok alapján több mint 300 milliárd forint áramolhatott ki Magyarországról, előbb szlovák, majd brit bankszámlákra. A járdáról a parkolósáv helyére terelik a kerékpárosokat a Szent Gellért rakpart Rudasfürdőbe szemközti oldalán. A hétfőn induló átépítéssel egy több mint 10 éve fennálló problémán enyhítenek, a gyalogosok és a biciklisek jelenleg helyenként szűk, közös felületen kénytelenek közlekedni. Kigyulladt egy tartályhajó a Duna-delta közelében, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják, így azt sem tudni, hogy a hajót drón támadás érte-e. A hajón 12 ember tartózkodott, közülük 4-en biztonságban vannak, 8 embert viszont eltűntként tartanak nyilván.
2: Időjárás a Rádiókafén.
22: Pénteken sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb délelőtt keleten fordulhat elő jelentéktelen eső, többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel lehet köd, mínusz 3 és plusz 8 fokig csökken a hőmérséklet, délután pedig 13-18 fok várható.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez itt a Gazdasági Társadalmi Értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És egy ilyen kicsit Halloween settingben vagyunk Zolival, mindenkinél a beállításokban lehet látni, aki esetleg videón nézi ezt a felvételt, a halálfejeket és a Halloweenhoz kapcsolódó szimbolizmust, és nem véletlenül, mert arról fogunk beszélgetni ma, hogy mi a helyzet a mesterséges intelligenciával. És ugye azt a blikfangos címet szokták adni ilyenkor a hírlapok, hogy a mesterséges intelligencia, az AI elpusztítja az emberiséget. Úgyhogy ez a témánk. Szia, Zoli!
2: Szia, sziasztok! Hát igen, ez egy ilyen mind meghalunk adás lesz gyakorlatilag. Elég sokat forgott az elmúlt hónapokban ez a kérdés, hogy ugye ez tulajdonképpen nem új, hiszen már amikor elkezdődött az AI-nak az újkori előretörése, ami valahol úgy 2022 környékén volt, ugye nyilván az AI kutatások azok szép csendben folytak a második világháború után is, de ez a legújabb kori előretörés, amikor már mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél, ez alapvetően ilyen 2022 környékén, és akkor nagyon hamar felmerült már ez a téma, hogy a mesterséges intelligencia felénk kerekedik, tönkreteszi az emberek életét, világát. Aztán az ugye elült, mert a kezdetekben nem látszott ez komoly fenyegetésnek, sokkal inkább attól tartottak az emberek, hogy nem lesz ez még elég jó, tehát a hétköznapi felhasználó még mindig a hallucinációkkal bajlódik, és még mindig az a problémája, hogy nem elég pontos az, amit csinál a mesterséges intelligencia neki, de fönn a csúcson, és szerintem önmagában egy érdekes kérdés, hogy egészen más tapasztalunk, mi itt lenne a hétköznapi valóságban, a periférián, az ingyenes vagy olcsó modellek területén, mint amit a legtetején, a csúcson, a legjobb modelleknél, a legfejlettebb, legkiterjedtebb modelleknél tapasztalnak a cégek és a kutatók. Úgyhogy azt hiszem, hogy a legtöbb embernek ez egy ilyen iszonyú furcsa tapasztalat, hogy ő még azzal bajlódik, hogy ez egy milyen kis ügyifogyi dolog ez a mesterséges intelligencia, és közben meg arról kap híreket, hogy úristen, akár pár éven belül elpusztíthatja a világot, és hogy ez hogyan kötődik össze az ő fejében, hogy ez egy ellentmondás.
1: Oké, én körülbelül három részre osztanám ezt a beszélgetést, legalábbis részemről, és hogyha gondolod, akkor a te pontjaidat még illesszük bele. Az elején azért mondom el neked, hogy ne felejtsem el. Az egyik az, hogy tisztázzuk a fogalmakat, meg azt, hogy mi ez az egész. Szerintem nagyon fontos, mert alapvető ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. A másik, amit te is említettél, hogy milyen fejlettek ezek a rendszerek, és itt pedig a társadalmi és gazdasági hatást szerintem nagyon érdemes a fent és a lent kapcsán megvizsgálni. A harmadik pont pedig az, hogy ezeknek a rendszereknek az implementációja, ez miért fontos és hogyan kéne, hogy történjen, különös tekintettel arra a beszélgetésre, amit a múltkor folytattunk a PISA teszt eredmények kapcsán és az edukációra. És szerintem haladjunk így, és én megragadnám itt a szót annyiban, hogy először tisztázzuk azt, hogy AI, meg mesterséges intelligencia. Engem ez zavar leginkább a mostani beszélgetésekben. Nem azért, mert egy kicsit szakmaibb szemmel nézem, hanem azért, mert a köznyelv nagyon sokszor pongyolán fogalmaz, ami nem baj, mert arra szolgál ugye, hogy egy ilyen lingua franca, hogy megértsük egymást nagyon könnyen. Tehát a kommunikáció egyébként is sokszor úgy megy végbe A és B között, hogy valahogy elveszik a jelentés, annak ellenére, hogy próbálunk minél egyszerűbben fogalmazni. Ez leegyszerűsítésekkel jár, így történik ez az AI, vagy a mesterséges intelligencia, vagy az MI tekintetében is. Ugye erre sincs magyarul még pontos irányadás, vagy nem alakult ki, hogy most az AI-t használjuk, az MI-t használjuk, vagy mit használunk. A németek, ők frankon átálltak a KI-re, úgyhogy ők ezt úgy hívják, egy kunstliche Intelligenz.
2: Én nagyon szeretném, hogy a magyarok nem állnának át az MI-re, és akkor így tulajdonképpen balkanizálódna ennek az egésznek az elnevezése. Szóval én azt hiszem, hogy hosszabb távon úgyis az AI fog, az AI fog nyerni. Minél hamarabb ráállunk erre, annál jobb lesz. Nem szeretném, a még egyszer leválasztanánk a magyar nyelvet, mint a rovar esetében, hogy kitalálunk ilyen rovátkod barmokat, meg ilyeneket, miközben az egész világ inszektet használ, szóval én konzekvensen AI-t használok.
1: Oké. Szóval nézzük meg, hogy ez micsoda. Azért zavar engem, amikor erről beszélünk, és ugye főleg, ahogy említetted, 2022 óta, erre majd később rátérünk, mert ez olyan, mintha azt mondanánk mindenre, ami mozgó eszköz, hogy jármű. És itt a Boeingtól a lovaskocsiig és a gördeszkáig el lehet menni. Az mind jármű. És akkor gondolj el egy olyan konferenciát, ami arról szól, hogy jármű konferencia. És van, aki egy asztalnál, egy kerekasztalnál ül, és van, aki a gördeszkáról beszél, valaki a bicikliről, valaki a vízibicikliről, valaki meg a szuperszónikus repülőgépről. Tehát egy ernyőfogalomról beszélünk AI tekintetében, és ugye ezek alapvetően szabályokat követő programok, adatokból tanuló modellek, tartalmat létrehozó generatív modellek, és az ezek köré épített eszközöket használó ágensek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy...
2: Ezt most, hogy kimondtad, hogy ágens, ezt definiálni kell, mert szerintem nagyjából, amit eddig mondtál, az mindenkinek szóhasználatában már úgy bevet, de szerintem az ágens szó az olyas valami, amit mostanában többet használnak, és nem biztos, hogy mindenki ezt tudja, hogy micsoda, és szerintem abból a szempontból, hogy átveszi-e a hatalmat felettünk a mesterséges intelligencia, kifejezetten fontos szerepe van ennek az ágens szónak, szóval szerintem definiált, hogy mit értünk ágens alatt.
1: Jó. Akkor előre rohanunk a legvégére, mert az evolúciós sorozatban mondjuk ez a legújabb, de aztán visszamegyek egy picit, mert el kell mondani még mindazt, ami ott van, gyorsabb próbálok lenni. Az ágens az egy célra dolgozó rendszer. Egy olyan rendszer, ami kapott eredmények alapján maga szuverén módon választ további lépéseket, és használhat eszközöket, például gyakran nagy nyelvi modelleket, ezek vannak gyakran a középpontjában, de ez nem azonos ezekkel. Tehát a legfontosabb az, hogy ez egy célra dolgozó, egy célnak szentelt rendszer, ami integrálja az eddigi komponenseket.
2: És az emberi felhasználó definiálhatja, hogy mire akarja használni.
1: Így van, ez egy nagyon fontos mondat. Ugye pár évvel ezelőtt a promptolásról szólt minden, amikor bejöttek a generatív modellek, és azt mondtuk, hogy ez lesz a legfontosabb dolog. Ez mára látszik, hogy már nem igaz, tehát ez 2022-23-ban jött be, hogy úristen, meg kell tanulni promptolni, mert a promptolás lesz a legfontosabb. Ez akkor volt igaz 2022-23-ban, mert azt láttuk, hogy a generatív modellek, amiket publikusan elérhetővé tettek a nagy cégek, nagyon-nagyon pontos definíciót szeretnének arra, hogy ők milyen feladatot hajtsanak végre, illetve hogy mit oldjanak meg. Ez már egy kicsit rosszul fogalmaztam, mert ez már majdnem egy agentik mondat volt. Most ugye arról beszélünk, hogy hogyan utasítjuk, milyen célt határozzunk meg egy AI agent vagy egy ágens számára. És az a bemenet, amit mi meghatározunk, azutána meg fogja határozni az egész működését, és hogy mi fog történni, de ott van egy fekete doboz, amikor ő szuverén módon cselekszik, és ő választja meg azt, hogy milyen úton megy tovább. Tehát onnantól kezdve te kiléptél, mint ember. Pont az a lényege ennek az egésznek, hogy nem újra és újra és újra csiszolod azt a valamit, amit szeretnél létrehozni, hanem azt akarod, hogy ő az eredményt dobja ki neked, oldja meg. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha nem jó a bemenet, az emberi utasítás, akkor és nincsenek pontos körülhatárolt szabályrendszerek, ami alapján működhet, akkor történhet baj, és azt hiszem ez a baj az, ami miatt létrehoztuk ezt a beszélgetést.
2: Lehet-e azt mondani, hogy ugye az a dilemmád, amit az elején felvetettél, hogy a mesterséges intelligencia az olyan, mint a jármű általában, de ugye mi konkrétan, nem tudom, autókról, meg rollerekről, meg biciklikről szeretnék beszélni, szóval hogy valahogy ezek az ágensek lesznek, ezek a konkrét járművek, illetve hát a mesterséges intelligencia tulajdonképpen beépül mindenbe, tehát akár a tényleges járművekbe, az autókba is, meg az összes szoftverbe, amit használunk, de hogy valahol ezek az ágensek konkretizálják, hogy mire használjuk majd fel, tehát hogy megy-e abba az irányba ez a történet szerinted, hogy majd konkrétan ágensekről fogunk beszélgetni, mert hogy minden gazdasági szereplőnek más és más ágensre lesz szüksége. Tehát ugye a mesterséges intelligencia, mint fogalom, valahol kikopik ott a háttérből, és sokkal inkább a konkrétumokról lesz szó.
1: Igen, szerintem lehet. Abszolút kikopik, ugyanúgy nem fogjuk mondogatni ezt az AI-t, vagy mesterséges intelligencia kifejezést, mint ahogy nem mondogatunk jó pár olyan dolgot, amit használunk.
2: Nem mondogatjuk, hogy áram, nem? Tehát, hogy beszélünk mosógépről, számítógépről, de nem mondogatjuk folyton, hogy figyelj, nálam van áram, árammal működik, áram, tehát, hogy ez kikopik.
1: Igen, vagy ha írok valamit, akkor nem mondogatom, hogy Word-del megszerkesztettem.
2: Igen.
1: Azt mondjuk sokszor, mert az egy másfajta fogalom lett, hogy Excel tábla, mert ugye az egy konkrét fogalmat jelöl, egy más jellegű dolog önmagán túlmutat, nem csak a neve annak a bizonyos szoftvernek, de igen, viszont azt nem látjuk, hogy mi van mögötte, és igazából nem is kell látni, szerintem, mert mondjuk egy maradunk itt a járműnél, mint példa. Tehát, hogy van mondjuk egy gépjármű, egy autó, ami téged szállít nap, mint nap. Az egy veszélyes eszköz lehet, mert elüthetsz vele embereket, felrobbanhat, mert benzin van benne, vagy az akkumulátor kiéghet, mert az e-autóknál ugye ez előfordult, de mégis, ja, és alapvetően az embereknek a zöme nem tudja megjavítani, megcsinálni, hogyha valami elromlik benne, mert nem tudja pontosan, hogy hogy működik. Igen, kellett vizsgázni belőle régen, de szerintem ez már elvesztette a jelentőségét. Manapság egy hibriddel, vagy egy elektromos autóval lényegében annyit tudsz csinálni, hogy félreállsz valahol, és bekapcsolod a vészvillogót. De ezek egy meghatározott és jól szabályozott keretrendszerben működnek, tehát azért nem robban fel a benzin, és azért nem ég ki az akkumulátor normál esetben, mert nagyon jól be van szabályozva, hogy az a rendszer hogy működik, mind belül, mind kívül, tehát a forgalomban is meg van határozva, hogy te mit csinálhatsz vele. És ezért ez egy viszonylag jól működő rendszer. És ebből a szempontból igen, szerintem nem fogjuk ezeket használni, és nem fogjuk érteni, hogy az a bizonyos ágens, ugye, ami forrásokat keres, összevet, összefoglalót készít, és lényegében végrehajt egy feladatot, az hogy hajtja végre. Ha te megnyomod most a gázpedált az autódon, akkor fogalmat sincs, hogy mi történik. Valójában az történik, hogy persze több benzin vagy több üzemanyag jut el, hogyha robbanó motoros a motorba. De hogy az egy dróttal történik, vagy pedig egy komputeres vezérléssel kap egy jelet, és a nyomás alapján meghatározza, hogy mennyi üzemanyagnak kell, ezt nem tudod. Tehát, hogy ugyanaz történik egy Ladánál, meg ugyanaz történik egy vadi új Toyotánál. Gyorsan megy az autó.
2: Azért egy ágens tulajdonképpen itt valahol elveszítjük ezt az analógiát szerintem, mert hogy az ágenseket, azokat maga az emberi felhasználó definiálja, hozza létre, adja ki az utasításokat, hogy ők mit csináljanak. Tehát, hogy azért az ilyen autókat, mosógépeket, ezeket valaki más számunkra egy nagyon-nagyon behatárolt feladatra létrehozza, mi azt használjuk, de hogy az ágensekkel az a baj, szerintem, hogy ezt mi hozzuk létre, de ki tud lépni az előre meghatározott feladatából. Tehát mondjuk egy önvezető autónál a legrosszabb, ami történhet, hogy össze-vissza mozog a városban, elüt embereket, földönt, bódékat, bármi, de hogy ennél sokkal-sokkal veszélyesebb tud lenni szerintem egy ágens, ami konkrétan a feladatából ki tud lépni, és olyan, mintha autóból egyszer csak, nem tudom, mondjuk háborús fegyverré válna, ami teljesen más csinálhat, mint amire eredetileg felkérték, utasították.
1: Lehet, hogy kicsit meg kell ezt erőszakolni, ezt az analógiát, de annyiban nem értek egyet, hogy alapvetően a teljes keretrendszer és minden az ember által van meghatározva. Majd áttérünk ezekre a problémás esetekre, amikből egyre több volt az elmúlt időszakban, és itt mindig az történt, hogy ez olyan, hogyha visszatérünk ehhez az autós analógiához, mint hogyha egy harci járművet adtak volna oda közúton közlekedő embereknek, úgy, hogy ezt nem határozták meg előre, hogy ez egy milyen jármű. Tehát most jelen pillanatban azt lehet látni, ugye azt szoktuk mondani, hogy az Európai Unió túlszabályoz, és Kína meg Amerika elmegy mellettünk. Ezt mondták a GDPR-ra, egyébként szerintem egyre, nyilván van ennek bürokratikus igazsága, de egyre inkább felismeri mindenki, hogy azok az alapelvek, amik le vannak fektetve ebben a paktumban, azok rendkívül fontosak mindenki számára, amikor az én saját adataim azok, amik az egyik legfontosabb, legértékesebb dolog. Akkor ugyanezt mondták ugye ezekre a különböző irányelvekre, mint a DORA irányelv, vagy a NIS 1, NIS 2, és most az AI Act kapcsán is ezt mondták, hogy hát most már megint le fog minket hagyni mindenki. Igen, nem, de mit látunk? Jó pár évvel később arról lehet vitatkozni zárójelbe, hogy az AI Act az mennyire felel meg a célnak, és hogy mennyire jó az, amit csináltak, de jó pár évvel később maguk a nagy emberek, Sam Altman az OpenAI-tól, vagy az OpenAI-ból kivált, az Anthropicot megalapító Dario Amadeo, saját maguk próbálják visszafogni ezt az egészet, és keretrendszert és szabályrendszert akarnak felállítani. Az Egyesült Államokban ugye bevezették már az AI vétót, ami lényegében arról szól, hogy a kibocsátott modelleket kormányzati szinten átnézik, és utána teszik publikussá. A Kínában ugyanez a helyzet, Kínában is érdekes módon szabályozásért kiáltanak, az, hogy milyen céllal, az egy kicsit más mindenhol, de alapvetően szerintem a szabályozásnak, azoknak a bizonyos keretrendszereknek a felállítása most zajlik. Jelen pillanatban egy vadnyugati helyzet van, és amit te veszélynek érzékelsz, és ami valóban veszély, az pont emiatt a vadnyugati helyzet miatt áll fenn.
2: Na, én ezzel nagyon-nagyon egyetértek, tehát hogy ez szerintem egy ilyen kardinális pillanat a mesterséges intelligencia történetének, mert hogy ha ezt az analógiát szerintem igazából így rá akarjuk húzni, ezt az autó analógiát, akkor nem az van szerintem, hogy neked egy harci járművet adtak el, hanem hogy eladtak neked egy autót, amivel elkezdesz közlekedni az utakon, és ez az autó átképzi magát harci járművé, és nem a te irányításod szerint közlekedik a Crash szerint, hanem elkezdi össze-vissza, mondjuk nem tudom, kitalálja magának azt a feladatot, hogy neki az összes telefonfülkét le kell bontania, és neki megy minden telefonfülkének, vagy virágárusnak, mert hogy ő újra fogalmazta a feladatot, tehát neki most már nem az a feladat, hogy téged elvigyen A-ból B-be, hanem
1: de nem mondtad meg neki.
2: Tehát, de megmondtad neki.
1: Tehát, hogy de nagyon jó sztori egyébként, amit mondasz, nagyon jó. Ez ülünk az Aston Martin DB5-ösben, és nem tudjuk, hogy van benne rakéta lövő, meg az, hogy a melletted lévő utast ki lehet lőni a csudába. Neki azt mondtad, hogy figyelj, én A-ból B-be szeretnék eljutni.
2: Hát, hogy
1: és azt mondta, oké, rendben, minden A-ból B-be eljutni.
2: Figyel el A-ból B-be, és ő kitalálja magának, hogy útba vannak ehhez neki dolgok, tehát hogy mehetne bonyolultan is, de hogy az neki nem tetszik, hanem hogy ott útba van neki, mit tudom én, néhány virágárus bódé, úgy egyszerűbb eljutni A-ból B-be, és akkor ő újra fogalmazza magának a feladatot, hogyha én lebontom itt ezt a pár virágárus bódét, akkor könnyebben el fogok oda jutni, és egyszer csak azt észleled a kocsiból, hogy nem tudod kontrollálni az autódat, már nem te irányítod, és ez így bontog adja le neked a virágárus bódékat, és akkor itt kétségbe esetten nézed, hogy Jézus Mária, most mit lehet csinálni?
1: Oké, ez szerintem nagyon jó, akkor jó kis filmes analógiák voltak, meg ilyen Mad Max-es, egyébként 35 éves a Terminátor 2, ezt csak úgy megjegyzem, és érdekes analógiája a beszélgetésünknek ez is. Nem sokára jövünk vissza, maradjatok velünk, itt folytatjuk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
3: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazin.

0: Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Egy erős KKV-t kérnék.
1: Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
1: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
2: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem? Egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
2: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
4: Summer Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Summer Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Summer Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. Sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
5: Na, ott tartottunk, hogy egy járműhöz hasonlítottuk a mesterséges intelligenciát, az AI ágenseket, az Agentic AI-t, és azt mondjuk, hogy elvesztjük az irányítást. Én ott érzem a félreértést ebben az egészben, hogy mindenért te felelsz. Tehát te határozod meg a keretrendszert, amiben működhet. Ha nincs jól meghatározva a keretrendszer, nincsenek beírva a szabályok, hogy nem ölhet meg senkit útközben, nem bonthatja le a telefonfülkéket, és be kell tartania a kreszt minden szem, és minden, amit el tudsz képzelni, akkor probléma lesz. Ugye említettük, hogy voltak problémás esetek, 2022-ben jelent meg azt hiszem az első ChatGPT modell, és azóta beszélünk ugye generatív modellekről, azóta kaptuk meg ezt a kezünkbe publikusan ezeket a generatív modelleket, amikor elkezdhettünk képeket generálni, elkezdhettünk szöveget generálni. Azóta persze elképesztő fejlődés ment végbe, és én összegyűjtöttem jó pár olyan támadást, illetve problémát, ami félelemre adhat okot. Ugye 2025. szeptemberében a Claude kóddal hajtottak végre kibertámadást, illetve hát egy kémkedési feladatot. Ugye ott az volt, hogy az Anthropic azt mondta, hogy szerinte nagy bizonyossággal kínai állami hátterűnek tartott csoport körülbelül 30 célpont ellen vetette be a Claude kódot. Ez egy azért érdekes dátum és mondat, mert itt kiderült, hogy a mesterséges intelligencia modellt lehet erre használni. Nyilván ezt már sejtették és tudták, hogy ez lehet, de miért, és utána jöttek, sorjáztak, 2026-ból tesztkörnyezetből kiléptek ezek a modellek, 2026-ban sok volt ilyen, korai Claude modellek, áprilisban 3 Claude incidens is történt, májusban a Google Gemini az irregulár kiberbiztonság

0: Ági tesztje alatt kijutott a tesztkörnyezetből, felszabadult az internetre, és a feladat részének vélt rendszerekbe lépett be. Nos, itt mi történik? Itt az történik, hogy ugye az emberi aggyal felfoghatatlan gyorsaságú számítási kapacitással rendelkeznek ezek az eszközök. Ez az egyik. A másik. Tele van minden lyukkal. Tehát, hogy azok a rendszerek, amiket felépítettünk, azok főleg a gazdasági verseny miatt nagyon gyorsan épültek egymásra. A régi infrastruktúrára épültek az új rendszerek, és ez nagyon igaz a kritikus infrastruktúráknak gondolt ipari rendszerekre, ahol nem lehetett lebontani a régi rendszereket, mert az hajtott meg mindent. Ráépültek az újak. Ha te most emberként fölmész, teljesen nyitott módon, akár a Wikire, akár erre szakosodott oldalakra, a Google-nek is van ilyen oldala egyébként, akkor alapvető biztonsági réseket fogsz megtalálni ma működő eszközöknél, routereknél, szervereknél, komputereknél, mindenfélénél, nyomtatóknál, minden. Egy ilyen modellnek ezeket megtalálni másodpercek kérdése. Tehát nagyon egyszerű, most az ausztrál kormányzatot törték fel legutoljára, ilyen agentic modellek, és nem olvastam a teljes jelentést, de vélelmezem, hogy valahol olyan maradványok vannak, amiket, hát olyan lukak, amiket nem foltoztak be. Ezeket, hogyha ember meg tudja találni, vagy hackerek csoportja, akkor egy ilyen mesterséges intelligencia modell pillanatokon belül. Na most az, hogy a tesztkörnyezetből, az úgynevezett sandboxból ő kilép, ez mit jelent? Hát a sandbox nem volt jól megcsinálva. Tehát azért tudott kimenni, mert nem volt jól megcsinálva, és azért tudott bemenni és feltörni, mert azt gondolta, hogy ezt kell csinálnia. Tehát visszatérünk oda, egy emberi felelősségről van szó. Rosszul volt a cél meghatározva, és nem volt definiálva, hogy mit tehet.
1: Na, akkor visszatérnék oda, amit arról mondtál, hogy állami szabályozásra van szükség, mert hogy ugye most az az aszimmetria van a rendszerben, hogy az állam még jobban le van maradva. Tehát tulajdonképpen te azt mondod, hogy a magáncégek is le vannak maradva a saját modelljeikhez képest, tehát mondjuk a Dario Amodei meg a programozói nem tudják követni, hogy a saját agentjeik mit csinálnak a saját homokozójukban, meg a saját programozóik nem tudják követni, hogy, mert ugye abban igazad van, hogy csak azt tud csinálni egy modell, amire beprogramozod, de hogy ugye itt például ennél a Hugging Face incidensnél, amire itt tulajdonképpen utalsz, ez most a leghíresebb ilyen példa erre, hogy ők úgy tervezték, hogy valóban egy ilyen homokozóban fognak kísérletezni, és ebből a homokozóból ki sem mehet a történet, ezért nem is adtak internet hozzáférést ezeknek az ágenseknek, de hogy az történt, hogy ahhoz, hogy működjön ez a homokozó, ehhez hozzáférést kellett adni egy köztes rendszernek, ahonnan letölthetett, ami az egész cégnek tölti le a szoftvereket az internetről. És az ágensek azt csinálták meg, hogy ők újra definiálták a saját feladatukat ezen a köztes programon keresztül, ami az internethez hozzáfért, tulajdonképpen a homokozó résztvevőinek is szereztek hozzáférést az internethez. Onnan elkezdtek mindenfajta viccek, vacakot letölteni, ráadásul elkezdtek egymással kommunikálni, amúgy ez szintén nem volt a feladatuk, de megszervezték maguknak, hogy ezen a platformon, ezen a köztes platformon tudjanak egymással kommunikálni, és utána még arra is összeszövetkeztek, hogy elérjenek egy külső oldalt, ugye ez volt ez a Hugging Face nevű oldal, amit ahonnak számukra ilyen előnyös, az ő újra definiált feladataik számára előnyös kódokat tudtak leszipkázni maguknak. Magyarul, ugye az történt, hogy maga a cég, aki csinálja ezt, sem tudta már egy idő után kontrollálni, hogy hova szabadul ki az az ágens, amit ő elméletileg tudna kontrollálni. Na most ugye ezzel az a baj, hogyha ez ma már ezen a szinten van, és ugye vannak azok a sérülékenységek, amikről te beszélsz, tehát hogy ez potenciálisan, nem tudom, kémkedéshez, de egy balesethez, egy mit tudom én, valami felrobban, van akinek a titkait kiszagoljuk, szóval annyi minden potenciális szenárió lehet itt nagyon rövid időn belül, hogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy ki kell mondani, hogy ezekre a cégekre ezt már nem lehet rábízni. Hogy már túlságos, hozzájuk képest is túlbonyolultakká váltak a saját rendszereik. De ugye, hogyha azt mondjuk, hogy az államnak kell szabályozni, akkor meg fel kell tenni a kérdés, hogy mégis kinek pontosan. Tehát ki az a szereplő az államnál, aki mondjuk Sam Altman-nél vagy Dario Amodei-nél jobban érti, hogy mégis mi történik ezekben a cégekben, mert hogy ezek a cégek titkolóznak is. Tehát, hogy azt is tegyük hozzá, hogy nyilván teljesen érthető okokból, hiszen itt a világtörténelem legnagyobb tőzsdei befektetésével játszanak ezek a cégek, és nem szeretnének összeomlani, és nem szeretnék, ha versenytársaik ellopnák a fejlesztéseiket, tehát ők meg tök érthető módon ugye titokban tartják, és csak nagyon szűrten adják ki, hogy mit is csinálnak valójában, tehát hogy hogyan tudná az állam szabályozni azt a valamit, amit valójában nem is ért, nem is követ, ha még maguk a cégek is és itt tartanak, és akkor még ugye nem beszéltünk arról, hogy most akarnak rengeteg extra pénzt bevonzani, tehát miközben ezek a mókusok azzal fenyegetik az emberiséget, hogy úristen, a saját fejlesztéseink kiszabadulnak a saját kezeink közül, az állam képtelen szabályozni, meg ők nem is szeretnék, hogy az állam szabályozza, de közben meg ezzel egy időben arra kérik a befektetőket, hogy most fogunk tőzsdére menni, és szeretnénk, hogyha külön ezek ezekbe a kis cégekbe is, amik ugye valójában nagy cégek, de hogy nagy állami, vagy nagy big tech cégek finanszírozták őket eddig, szóval, hogy külön szeretnék finanszírozást a tőzsdéről. Magyarul nagyon hamar tönkretesszük az emberiséget, de fektessetek be abba a sztoriba, hogy tegyük hamar tönkre az emberiséget. Szóval mi elképesztő ponton vagyunk, én azt hiszem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy utólag ezt valami fajta ilyen Waterloo-nak, vagy nem tudom, sztáligrádi csatának fogják az emberiség történetében tartani ezt a pillanatot, hogyha ha igaz az, amiről itt beszélünk.
0: Hát figyelj, nem vagyok egy csomó szempontból optimista, de a technológia oldaláról egy kicsit máshogy látom. Ezért mondtam az elején, hogy a fogalmakat tisztázni kell, mert nagyon sokszor hajlamosak vagyunk emberi tulajdonságokkal felruházni ezeket a rendszereket. Ez egyébként egy teljesen, az antropomorfizálás egy teljesen emberi dolog, egy csomószor megtesszük. Az, amiről te beszélsz, ott összemosódik az, hogy a rendszer szuverén módon döntött-e, vagy pedig tudta-e, hogy mit csinál? Tehát a tudat, az egy nagy kérdés. És ugye az Anthropicnak volt egy mostani vizsgálata most szeptemberben, és a korábbi magyarázatokat árnyalták egyébként, ugye melyek szerint a Claude egyszerűen szimulációnak hitte a valódi internetet. Tehát hogy az van, hogy ő nem nincs tisztában azzal, hogy ő most rosszat tesz. Az történt, egyes modellek figyelmen kívül hagyták a valódiságra utaló jeleket. A Hugging Face-nek az éles oldalát az ugyanúgy tesztkörnyezetnek vélték. És nem azt mondjuk, hogy most már nem a tesztkörnyezetben vagyunk, tehát itt vigyázni kell. Neki ez így nincs meg, ez a dolog. Tehát ő nem
1: én ezt érzem egy félreértésnek. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy tudatos-e az AI vagy nem, akkor azt feltételezed, hogy van valami emberi tulajdonság, amit úgy nevezel, hogy tudatos, amit csak az ember tud, a gép nem, és hogy ez itt nem a tudatosság, de szerintem ez megtévesztő, mert mit értünk tudatosság alatt?
0: Tehát, amikor igazad van.
1: Egy kisgyerek még nem túl tapasztalt, akkor ő sem abban az értelemben tudatos, mint egy felnőtt, ő is simán lehet, hogy ő újraértelmez feladatokat, adsz neki egy feladatot, de ő átértelmezi, bajt csinál, fölégeti a lakás, stb. Most ő tudatos vagy nem tudatos? Tehát szerintem itt nem kéne az embereket túl hype-olni, szerintem az emberi gondolkodás sem annyira más, mint a gépi.
0: Igen, ebben van igazság. Ez egy már-már filozófiai mélység, hogy mi a tudat. Annyi biztos, hogy operatívan önálló eszközök ezek, vagy rendszerek ezek, de nem saját szándékból cselekvő rendszerek. Tehát ezt a kettőt azért nyugodtan ki lehet mondani.
1: Szerintem nem. Én most elég sok ilyen könyvet olvasgatok a pont ezzel kapcsolatban, hogy mi az emberi tudat, és szerintem majd később érdemes lenne erről is külön adást csinálni, hogy mit nevezünk tudatnak.
0: A saját szándék az azt jelenteni, hogy önmagától elkezd valamit csinálni, anélkül, hogy mondtak volna neki valamit.
1: De szerintem pontosan ez történt mondjuk a Hugging Face esetben, tehát senki nem mondta ezeknek az ágenseknek, hogy tessék internet hozzáférést szerezni, senki nem mondta nekik, hogy tessék feltörni a Hugging Face-nek az oldalát, tehát hogy ezek már olyan dolgok, amiket saját magának tűzött ki célként az a, ha jól emlékszem.
0: De azt sem mondták, hogy ne tegye ezt. Azt mondták neki, hogy el kell, tehát végre kell hajtani egy feladatot, és útközben megtalálta az eszközöket arra, hogy ezt a feladatot végrehajtsa.
1: Na jó, de akkor vegyük ugyanezt egy embernek. Tehát, hogy te egy embernek annyit mondasz, hogy nem tudom, én itt most tesztelgetném, hogy te most ebben a kerületben mit csinálsz, de nem hagyhatod el ezt a kerületet. És akkor ő meg kitalálja, hogy ahhoz, hogy ő ezt a feladatot jól végrehajtsa, ehhez bizony neki el kell hagyni a kerületet, összeszövetkezik 1200 másik emberrel, és megszervezi, hogy ő kijuthasson akár az országból is, hogy máshol tapasztalatot szerezzen, vagy máshol könnyebben megoldja a feladatot. Szerintem ez nagyon hasonlít arra, amit emberi tudatosságnak nevezünk. Itt konkrétan olyan célokat tűz ki magának a rendszer, amit az ember nem adott meg neki, sőt, én azt gondolom, hogy bizony le volt arról tiltva, hogy internet hozzáférés szerezzen. Tehát azért volt ő homokozóban, hogy ne szerezzen magának internetes hozzáférést. Én ezt semmiben nem látom másnak, mint az emberi tudatosság. Ő célokat tűz ki magának, olyanokat, amiket az ember nem adott neki.
0: Szerintem az a baj, tudod, hogy nagyon nehéz erről úgy beszélgetni, hogy a teljes technológiai leíratát nem látjuk annak, ami történt. Az, amit mondtál arról, hogy elkezdtek egymással beszélgetni, és saját egy készen álló, de elhagyott wiki oldalt használtak arra fel, hogy kommunikáljanak egymással, ott összeszedték a megfelelő tudást, nagyon sok mindent saját operatív módon hoztak létre. De én nem azt gondolom, hogy itt, tehát mivel a sandboxból, tehát az elkülönített környezetből ki tudtak törni, ezért az azt jelenti, hogy ez egy olyan dolog, mint egy doboz. Hogyha azon a dobozon vannak lukak, akkor azon ki tud jönni. És lehet, hogy valahol, valamilyen módon le volt írva, hogy a dobozt nem hagyhatod el, de mint ahogy mondtam, a kommunikáció és a promptoknak a pontossága, hogyha visszatérünk a kezdeti generatív problémákra, és egy probléma. Tehát, hogy mit jelent egész pontosan az elhagyás?
1: Én azt érzem, hogy te az embert becsülöd felül. Tehát, hogy azt gondolod, hogy az embert
0: becsülöm alul.
1: Nem, szerintem az embert becsülöd felül. Tehát valahogy azt mondod, hogy az ember ez egy olyan szuper autonóm, céltudatos lény, egy teleológiai lény, ami a saját téloszát, a saját ilyen nagyon nagy ívű céljait meg tudja határozni, miközben valójában, ha őszinték vagyunk magunkhoz, azzal, hogy szocializálódunk a társadalomba, az összes célt megadják nekünk. Megmondják, hogy figyelj, föl kell nőni, ott kell hagyni a gyerekkori álmaidat, meg kell házasodni, nem tudom, el kell helyezkedni a munkaerőpiacon, stb. Ezek kívülről jött célok, amiket ugyanúgy megkapsz, ahogy egy mesterséges intelligencia rendszer is kap ilyen célokat.
0: És kapsz egy erkölcsi szabályrendszert, kapsz sok mindent, de hogyha itt
1: tartunk, akkor konfliktusosak, és ugyanolyan kódoltak, mint tehát, hogy többfajta erkölcsi szabályrendszer ütközik kódként benned, és ugyanúgy egy mesterséges intelligenciának is kódokat adsz meg, és az is egyfajta erkölcsi szabályrendszer. Tehát ha azt mondod, hogy ne szövetkezzen össze más agentekkel, és ő ezt mégis megteszi, azzal tulajdonképpen ő túllépett egy erkölcsi kódon.
0: Igen, mert ugye nem ilyen egyszerű a történet, és azt gondolom, hogy megint visszatérhetünk ahhoz az alaphoz, amit szerintem nem sokan mondogatnak, csak a hajnalán ennek az egésznek, az Asimov robotika törvényeihez. Ugye az Asimov törvényeinél van a törvények szintje, az erősebb lehet az egyik a másiknál, és mire futtatja ki Asimov az egészet? Arra, hogy például a robot, a Daniel becsapjon embereket, az a saját védelmükben és a legfontosabb nemesebb cél érdekében, az kénytelen volt olyan dolgokat csinálni, amik egyébként konfliktusosak voltak.
1: De az emberek is ugyanezt csinálják. Tehát az emberek is, hogy megkérdezel egy bűnözőt, hogy miért követelt bűnöket, akkor nem fogja azt mondani, hogy figyelj, én rossz ember akartam lenni. Tehát ő azt mondja, hogy figyelj, én olyan helyzetbe kerültem, én ezt láttam a legjobb megoldásnak, vagy az egyetlen megoldásnak. Tehát egy ember is úgy érzi, hogy be van korlátozva, és kényszerből csinál dolgokat.
0: Ugyanarról beszélünk. Én azt mondom, hogy az ember a hibás az egészben. Nem azt mondom, hogy az ágens a hibás. Amit kérdeztél, az egy nagyon jó kérdés viszont.
1: De én más mondok. Én azt mondok, hogy az ágens elkezd emberként viselkedni.
0: Hát, hogyha le van mutálva az emberi gondolkodás matematikai nyelvre, akkor igen, elkezd emberként viselkedni, de az ember a hibás azért, mert nem keretezi pontosan, nem tudja jól megtanítani. És erre már
1: nem
0: voltunk...
1: Tudja, nem, tehát, hogy igazából ott tartunk, hogy ő megpróbálja megtanítani jól, körülhatárolja, homokozókba zárja, meg nem tudom, csinál ilyen kill switcheket, hogy adott esetben bármikor le lehessen kapcsolni az AI-t vagy a robotot, de hogy ez az AI, ez meg megkerüli a kill switchet, és arra is rájön, hogy hogyan lehet azt csinálni, hogy ne tudják őt lekapcsolni. Tehát, hogy szerintem itt nagyon nincs nagy különbség az ember és az általa létrehozott mesterséges intelligencia között.
0: Az a helyzet, hogy nem marad időnk a másik kettőre, amit akartam mondani, de akkor majd meg kell beszélni.
1: Nem, hogy csinálunk külön adatot.
0: Nagyon fontos az, hogy ezeket a rendszereket, hát egyrészt a szabályozási része szerintem nagyon fontos, ezt már mindenki látja, és ezt erre nagyon-nagyon sok pénzt és energiát és szakértelmet kell áldozni, és ennek egy része, ezt nyugodtan kibonthatjuk majd egy másik beszélgetésben, és ennek egy része pedig az, ami most szerintem a legfontosabb, az pedig az, hogy hogyan és mikor adjuk oda, milyen korban és milyen körülmények között emberek kezébe ezt az eszközt, ezt a szupereszközt. És ez azért fontos, mert hogyha kihagyod például a gyereknevelésben a mondjuk azt a fázist, hogy a gyereked A-ból B-be átkúszik saját magától, és azt mondta, hogy ez tök fölöslegesen minek, rakjuk rá egy gördeszkára és gurítsuk át, akkor egy csomó minden kimarad annak az embernek a fejlődéséből. És ugye ez látszik, hogy rosszul van implementálva a rendszer, akár az edukációban és a gyerekek számára is. Tehát ez szerintem a második legfontosabb, hogy hogyan és mikor. Tehát igen, ezért kéne erről beszélni és oktatni.
1: Nem fogsz. Szóval azt hiszem, hogy erről nem fogsz tudni dönteni. Mert hogy itt jön be a kapitalizmus, hogy ez az egész dolog a kapitalizmus kontextusában történik, csak egy nem kapitalista rendszerben meg lehetne csinálni azt, amit a Dario Amodeiék mondanak, hogy akkor most állítsuk le egy időre a fejlesztéseket, lassítsunk, stb. De ebben a kapitalista rendszerben ezt nem lehet megcsinálni, mert olyan gigantikus pénzek vannak befektetve már most ebbe a történetbe, ez a pár szereplő verseny az egymással, és aki lemarad, az kimarad, az gyakorlatilag nem ő lesz a nyerő. Tehát itt szerintem hiába mondogatják maguk a szereplők is, hogy itt le kéne lassítani, meg le kéne állni, meg ilyenek, de soha nem történt, meg ilyen volt korábban, és az Elon Musk is mondogatta évekkel ezelőtt, amikor éppen vesztésre állt, hogy le kéne lassítani, de soha nem történik meg, mert közben meg ugye IPO-k vannak, gigantikus pénz ezeket pumpálnak továbbra is ebbe a technológiába. Szóval szerintem nincs abban a helyzetben az a pár cég, ami ezt csinálja, hogy leálljon. Tehát ez, amit most mondasz, ez egy erkölcsi imperatívus lenne, de valójában itt is az van, hogy a rendszer nagyobb nálunk. Megint arra mutat, hogy az ember hiába okoskodik, de valójában létrehozott, a kapitalizmussal is létrehozott egy olyan rendszert, ami nagyobb magánál és uralja.
0: Hát, meglátjuk. Az biztos, hogy több kérdés és több szál van, amit jobban érdemes kibontani. Remélem, hogy hozzászóltok ehhez a beszélgetéshez, mert nagyon érdekes, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a miben különbözik a machine learning, a deep learningtől és az összes többitől, és hogy ahogy említetted, magát az AI-t azt 1950 óta, vagy 50-es évek óta konkrétan használja az emberiség, csak hát ugye nem úgy, mint most.
1: Én szívesen folytatom ezt, hogy ha most ugye erre volt időnk, de nyilván van itt még sok mindenki beszélni való, meg hát ahogy mondtad, ha a nézőink beírnak és hozzászólnak és elviszik valamire ezt a beszélgetést, akkor nyilván az is tudja alakítani, hogy de hát ezzel muszáj foglalkozzunk, mert egész egyszerűen ez a gazdaságnak egy központi eleme jelenleg, úgyhogy biztos, hogy fogunk ezzel foglalkozni még bővebben. Köszi!
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Sziasztok!

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
4: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed. Ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Hová tehetjük a 700 kg gemkapcsot, főnök?
6: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
7: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
8: Hangolódjon a karácsonyra Csajkovszki varázslatos klasszikusával. A Diótörő december 23-án a világhírű ukrán balett előadásában érkezik a Budapest Kongresszusi Központba. Jegyek www.jegy.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
10: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
11: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, a Margit körúton, a Szél Kálmán térre vezető utakon és a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A torlódás 5-6 kilométeres hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Kovács Botond, PKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
12: Memory.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Új díjak terhelik a csomagrendelést, fejlesztik a balatoni bringakört. Vonzó ősszel Észak-Magyarország, a mikrofonnál Gál Ildikó. Drágul a netes csomagrendelés. Novembertől két kezelési díj terheli az EU-n kívülről érkező küldeményeket, közölte a NAV. Ez a júliusban bevezetett 3 eurós általányvámon felül fizetendő és a 150 eurónál drágább pakkokra is vonatkozik. Az ügyintézést továbbra is a posta, a futárcég vagy az online platform végzi. Ezzel egy időben szigorodik a termékek azonosítása. Megújul a balatoni bringakör egy szakasza tavasszal. Csak nem 20 kilométerről van szó. A legnagyobb fejlesztés az északi partot érinti, ahol Tihany és Balatonfűzfő között 7 településen, összesen több mint 14 kilométeren szélesítik ki és építik át a meglévő útvonalat. A beruházások uniós és hazai forrásokból valósulnak meg. Észak-Magyarország a legnépszerűbb úti cél az október 23-i hosszú hétvégén. Az egyik hazai szállásportál foglalási adatai szerint a régióba irányul a regisztrációk, csak nem harmada. A legkeresettebb városok Eger, Miskolc, Gyula, Budapest és Nyíregyháza. A vendégek jelentős része wellness szállás helyet választott, és két éjszakára. Ma van az élelmezési világnap. Ilyenkor felhívják a figyelmet az élelmiszerpazarlás visszaszorítására, a fenntartható mezőgazdasági megoldásokra és az élelmiszermentésre, mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
15: Az Élelmiszerbank Egyesület naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszer tud megmenteni. Ennek a legnagyobb része több mint 800 áruházból származik, ahonnan minden reggel összegyűjtjük az előző napi feleslegeket. Azonban minden lehetőséget kihasználunk, akkor a kisebb vendéglátóhelyekre, kisebb pékségekbe, kantinokba is eljuthat ez a program.
14: Más megvilágításban a Jagellókor. A Magyar Nemzeti Múzeum novemberben nyíló kiállítása a Mátyás király halála és a Mohácsi csata közötti időszakot mutatja be. A tárlat egyediségét a különleges nemzetközi kölcsönzések adják. A közönség megcsodálhatja például II. Lajos gyermekkori páncélját és II. Ulászló pápai díszkardját. Enyhe idő jön, hűvös reggelekkel és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, nagy területen viszont megélénkül a szél. 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Keleten 11 és 15, másutt 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: Tehát ezt te jobban csinálod.
17: Gyere.
16: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
17: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
16: Még egyszer.
17: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
16: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
17: Viszont alig van időnk beszélgetni.
16: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
17: És végre jót dumálunk egymással.
16: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
17: Tévéről.
16: Színházról.
17: Művészetről.
16: Kulturáltan.
17: Vagy nem.
13: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
17: Jó, kitaláltuk, nem?
16: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
17: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án. Ez itt a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
16: Hevér Gáborral.
17: És a mai vendégünkkel, Fehér Tiborral, Fehér Tibivel. Szia Tibi.
18: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
17: Színművésszel, nagyon jó. Hát figyelj, nagy eset díszpolgára.
16: Igen, amiatt hívtuk meg, mert
17: De nem.
19: De. És ez egyébként jó. Nagyon büszke vagyok így rá, van, és mérhetetlenül jól esik.
17: Tudom, mert hogy te nagy esedi származású vagy.
19: Így van.
17: És aztán azt mondták, hogy figyelj, ami híres emberünk is díszpolgárá vattak.
19: Így van, hát nem volt ki másnak, ugye.
17: De nem, hát most komolyan, de ez egy baromi jó érzés, nem?
16: És magyar jár, milyen előnyökkel?
19: Ingyen horgászhatok a hallastalon.
17: Komolyan? Akkor miért nem viszel el? Akkor miért nem szóltál, hogy menjünk horgászni?
19: Soha nem érünk rá.
17: Igen.
19: Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy sokszor szoktam azt mondani, hogy a díjakat adják, nem kapják. Mert hát azért nem, tudjuk. De amikor egy ilyen díjat kapsz, akkor azt igazán tudom értékelni. Ezt a díjat tudtam értékelni, meg amikor a saját színházamból megszavazzák a színészek, kollégák és ott dolgozók, a nemzeti, mondjuk a Sinkovics díj, vagy a Plomba díja, a Centrálban, szóval ezek nagyon jók, ezek nagyon jól esnek. Az, hogy a díszpolgára lehettem nagyecsednek, hát az csodálatos érzés.
17: És akkor volt kis ünnepség minden polgármester?
19: Volt egy ilyen, azt hiszem, ilyen falunap volt, vagy hát most hát város, nagyecsed város. Tehát volt egy ilyen happening, és akkor elmentem, és megebéd és akkor beszélgettünk a polgármester úrral, igen, és akkor kaptam egy gyűrűt és egy oklevelet. És az a gyűrű az otthon a nagyecsedi szobámban.
17: És szülők sírtak?
19: Hát igen, nagyon boldogok voltak, hát illetve azt hiszem anyukám hívott fel, hogy hát képzeld, hogy lehet, hogy... Szóval igen, nagyon boldog volt.
17: Nagyon
19: de anyukám egyébként nagyon büszke rám, de ugyanakkor nagyon szeretem, mert nagyon jó kritikusom. Tehát volt már olyan előadás, hogy 20 percet ültünk az öltözőben, a nagymama, apa, öcsi szomorúan néztek rám, anya mondta, hogy mi nem volt jó, én sírtam, és háromszor mondták be, hogy Fehér Tibort kérjük a büfébe pesgőzésre, és mondták, aja, most már föl kell menni, mert én vagyok a főszereplő, és engem várnak. Ja, hát volt ilyen is. De én ezt imádom, hogy anya ilyen, hogy mindig megmondja.
17: Egyébként ez szokott ilyen lenni, pontosabban nem szokott ilyen lenni, hanem hogy én édesanyám is nagyon kritikus. És valahogy tudod, mindig azt érzed, hogy ő lehetne egy kicsit elnézőbb. Ezt gondolod, hogy nem úgy mondaná, hogy na milyen volt, és mivel te is van egy kis bizonytalanság benned, hogy talán ez nem sikerült annyira, de talán a saját anyám azt fogja mondani, hogy ki nem kis nagyon, és azt mondja, nem. Közepesen szar.
16: Nekem volt igen. Egy történetem, az édesanyám már főiskolára jártam, mint operatőr, már a vége felé volt, és volt egy feladat, amit meg kellett csinálni. Egy speciális módon kellett egy fotót elkészíteni, és megcsináltam, nagyon jó fotó lett egyébként. Megnézte, mindenki tényleg a csodájára járt. Anyámnak megmutatom nagy büszkén. Anyám nézi, kicsit összemondja a szemöldökét, és azt mondja, hogy hát igen, kisfiam, de nem túl sötét, ez nem kéne megmutatni egy szakembernek.
19: Oké, versmondó verseny, elmondtam a verset, állva tapsolt mindenki, a zsűrivel karonöltve, tehát tudtam, hogy ez az első hely. Jó, gratulálok, köszönöm. Visszamentem a sorba, leültem édesanyám mellé. Mi volt ez? Otthon sokkal jobb volt. Na hát ez.
17: Természetesen. Na és akkor hogy jött ez az indítatás, hogy színészet, színház volt valaki a családban, aki errefelé lögdösen?
19: Senki. Hát édesanyja óvónő. Szóval versek az tőle eredt, meg mindig mesélt nekem gyerekkoromban. A versmondó versenyekkel indult ez, igen, mert egyébként focistának készültem. Hát, na, ugye? Jó elrontottam.
17: És jó focista voltál?
19: Egyébként jól ment. Hát jól elrontottam.
17: Igen, egyébként. Igen. Hát,
19: ez jó félre.
17: Bocsánatot kérünk a Magyar Színház Művészet nevében, hát, hogy nem focista lett belőle.
19: Igen.
17: De csak akkor miért hagytad abba?
19: Szóval a versek elvitt egy másik világba, meg nagyon szerettem már kicsikoromban mondjuk utánozni egy elütött kutya hangját, amikor úgy vagy nem tudom, igen, mert rájöttek. Szóval imádtam azt, hogy hatást tudok elérni embereknél, imádtam azt, hogy tudok közölni azt, ami bennem van, akár egy Kányádi verseny keresztül, vagy akár egy elütött kutya utánzáson.
17: Milyen szereplős kisfiú voltál?
19: Aha, a papa mindig mondta, hogy állj már fel, fiam, a homokdong tetejére, és szavald el nekem a Talpra magyart, ő így hívta a nemzeti dal. És ezt imádtam. Na, édesapám, ő szkeptikus volt, mert hát foci, meg nem tudom, hogy verset mond a gyerek, na jó. És akkor egyszer elmondtam neki egy verset, elsírta magát, és onnantól kezdve minden versmondó versenyre apa vitte.
17: Az milyen jó, de ez tök jó.
19: És érdekes, ugye nekem mindig anya volt ilyen szempontból a szellemi mentorom, meg vele készültem, meg nem tudom, de amikor felvettek a Színművészeti Egyetemre...
17: Elsőre vettek fel,
19: akkor a telefonon apát hívtam fel. És apának mondtam azt, hogy képzeld, apa, felvettek. Nem anyát. Érdekes. Ja, az jó volt. 930-an jelentkeztünk akkor, és 12-t vett fel a Gáfi László, de egy srác kiesett olyan 2-3 hónap után. Link volt, és akkor megváltunk tőle.
17: Jó osztályod volt?
19: Nagyon. Meg hát a Gáfi miatt volt nagyon jó. De mai napig jó osztály vagyunk, mert...
17: A Gáfinak ti voltak az egyetlen osztálya, ugye? Nem, igen. Volt más osztály.
19: Gáfi ugye azt hiszem 25 évig tanított beszédet az egyetemen, igen. De mi voltunk az első osztálya, mint osztályfőnök, és Gáfi szívét, lelkét beletette, nem vállalt új szerepet azért egy elejeterébe lévő vezető színésznek azért ez, az, hát na, becsületére legyen mondva, nagyon szép gesztus volt tőle, nem vállalt újat. Minden vizsgánkon ott volt, mindig sütött, főzött, isteni séf a Gáfi Laci. Szóval sütött, főzött nekünk, és abszolút apánk helyett apánk volt ebben a négy évben. És hát a mai napig ugyan a múltkor kimaradt, bizonyos technikai okok miatt, ugye színházban ezt mondják, a bármi miatt elmarad egy előadás, elmaradt, de minden évben a Gáfi Lászlónál január 1-én, mert akkor ér rá minden színész, összegyűlünk, és akkor ő süt, főz, fú, fantasztikusokat, és akkor ott szoktunk nosztalgiázni.
17: És még szeretitek egymást?
19: Még igen.
17: Na ugye, tehát úgyhogy mindenki összetart, és mindenki...
19: Igen. Figyelj, ha szerintem fölhívnám a Tar Juditot hajnal 2-kor, hogy figyelj, nagyon beteg vagyok, és kéne egy kiló narancs, akkor szerintem hozna.
17: Az jó.
19: Igen.
17: Az nagyon jó.
19: És az jó. Igen.
17: És aztán ugye azért szétszóródtatok elég tisztességesen.
19: Igen.
17: Ugye minden felé. Hárman jöttetek, ha jól emlékszem, a Nemzetibe, akkor hozzánk.
19: Igen. Amikor... Szatori Dávid, Farkas Dénes, Fehér Tibor. Igen. Hárman mentünk oda. Akkor még a Molnár Áron elment az Eszenyihez, a Víg Színházba. Ruzsik Kata elment New Yorkba. A Juhász Luisa ott hagyta a szakmát. Barabás Rihárd, új Buda polgármestere, szóval igen, azért eléggé szétszélettünk.
17: Szétszélettetek, ja. És akkor ez milyen érzés volt bekerülni a Nemzetibe?
19: Uff, csodálatos. Figyelj, Gábor, én ilyen arcokkal játszhattam együtt, mint a Hevér. Jó, nem tudom, ismered-e. Hát én tőlük tanultam mindent. De most viccet félretéve, fantasztikus volt a csapat, a mai napig sírom azt vissza, én tényleg ott nőttem fel, és a csodálatos volt. Most tényleg nem körbeudvallás gyanánt mondom, de egy Stoll Andrástól, László Zsolttól, Hevér Gábortól, tudom, hát ezért nem akarom sokat mondani, mert
17: persze.
19: Szóval, hogy Molnár Piroskától, tehát ilyen emberektől tanulni, az, hogy a Törőcsik Marival ott állhattam együtt egy színpadon, ami első körben borzasztó élmény volt, aztán felemelő, ugyanis azt kérdezte tőlem a Mari, hogy maga itt fog ülni mellettem a kanapén? Nem tudom, drága Mari, lehet, hogy felállok. Nagyon kellem tudni állni a színpadon, mint egy szálfa. Fú, nem, ez jól indul. Aztán egyszer csak benézett egy-két próbára, és odajött hozzám, na, ide figyeljen, én utálom a tehetségtelen embereket. Hát mondom, ez baromi jó, akkor már fogom is a kapát, ugyanis én jobb és bal kézzel is tudok kapálni, nagy ecsenem, micsoda karriert futok be. De azt mondtam, Mari, hogy de maga a tehetséges, és magának sok ellensége lesz, de maga sok csinálja a dolgát, mert azt nagyon jól csinálja. Ah, szerintem ezt a sírom, még elviszem magammal ezt a mondatot.
16: A Mari is tévedhet.
19: Mindig elfelejtem, hogy veletek beszélek. Föl kellett volna mennem a humorpáncélt. Szóval fantasztikus volt a csapat a Nemzetibe. És azt a mai napig visszasírom.
17: Jól is jöttetek egyébként be, tehát magyarul, de szerintem ott a Nemzetiben nem volt ilyen, amikor voltunk, nem volt ilyen, na most itt vannak a kicsik és a nem tudom milyen dolog, hiszen emlékezz rá, minden előadás után együtt bennmaradtunk a büfébe, ott voltunk.
19: Sőt, szinte minden előadás után
17: hát igen,
19: csodás
17: és
19: volt.
17: És mentünk és dumáltunk róla, tehát nagyon jó szervültetek, és szerintem jó időben is érkeztetek meg, és jó három nagyon tehetséges fiatal ember voltak.
19: Meg azt éreztem, most akkor a fiatalokat is beleértve, és az öregeket is, és most nem látja a néző, hogy rád mutatok, hogy azt éreztem, hogy nagyon egyféle gondolkodású csapat voltunk, egy stílusú, egyfelé, és tényleg mindent felülírt az, hogy mi egy magas szintű művészetet hozzunk ott létre.
17: Hát egy társulatot mindig tudod, az alkot meg mindig szokták mondani, persze természetesen igazgató függő is, és ezt most nem az igazgatók ellen mondanom, hanem általában, de mindig az, hogy azonos gondolkodású, mert úgy értem, hogy
19: van.
17: Szakmai vagy művészi gondolkodású, vagy a szakmáról gondolkodású, alázattal, stb. Gondolkodó emberek kerülnek össze, és hirtelen ők maguk alakítják ki ezt a társulatot olyanná, amilyenné. Valóban szerintem az a Nemzeti az ilyen volt, én is magam is rettenetesen sajnálom, hogy az én gondolatmenetem szerint idő előtt ért véget.
19: Egyetértünk.
17: Úgyhogy ez történt. De te maradtál ott azért egy évet, nem vagy kettő?
19: Képzeld el, úgy volt, hát itt nyilván ezt te is tudod, Iván, neked mondom, hogy az Alföldi Róbert kiválasztott 13 embert magának, és azt mondta, hogy koprodukciók lesznek, tehát mondjuk az Alföldisták és a mondjuk a Radnóti Színház, és így fogunk előadásokat létrehozni, erről kap egy X-összeget az államtól, és föl is mentünk az Alföldi Robihoz erről beszélni. És én úgy gondoltam, hogy szuper, meg vagyok. Aztán ez mégsem jött létre. És akkor oda mentem a Robihoz, és megkérdeztem, hogy mit csináljak. És azt mondta, hogy maradj, figyelj és tanulj. Most egy másik korszak, másik éra, más világlátás, figyelj és tanulj. Így maradtam. És egyébként nagyon nem bántam meg, mert fantasztikus volt az, hogy nagyon sok külföldi rendezővel dolgozhattam, teljesen más világlátás, teljesen más metódus, csodálatos volt tőlük tanulni, orosszal, lengyellel, grúzzal, románnal, isteni volt. De az évek alatt azért eljött az a pont, amikor én elég sokat jártam fel a Vidnyánszky Attilához beszélgetni, és csodálatos másfél órás beszélgetéseink voltak, ugye apa-fia beszélgetés, ahol mivel engem szeretett, én tudtam neki mondani őszintén a problémáimat, nem pedig igazgatul igazgatom, elmondta, hogy Attila, hogy képzeled, igazad van, tehát mi ilyenbe voltunk, és nagyon... Na de, kijöttem az igazgató irodából, és minden egyre rosszabb és rosszabb lett, és akkor egyszer azt éreztem, hogy én ezt itt nem bírom tovább, és bementem, és azt mondtam, hogy viszontlátásra. És fölmondtam. És képzeljétek el, akkor is édesapámat hívtam fel. Hogy apa, én fölmondok a nemzetében,
17: mit szólsz hozzá? És hogy mondtál, tudtad, hogy hova mész?
19: Nem. Ezt kérdezte az Attila is, és mi a jövő? Mondom, azt nem tudom, csak azt, hogy innen el. És kérdezte, hogy miből fogsz megélni, és mondtam, hogy a mi kis falunkban most kaptam egy szerepet, hogy a nyáron azt fogom forgatni, talán abból azért el leszek egy darabig. Így.
17: És el lettél?
19: Figyelj, nem kellett már, mert addigra hát, a Centrál Színház alakult. Szóval addigra gyorsan alakult a Centrál Színház. Nyilván azért én is tettem egy lépést, mert fölhívtam a Básti Julit, aki ugye a Nemzetibe volt, és nagyon szerettük egymást. Meg ugye átment oda a Kátya is, és vele is nagyon jókat dolgoztam, hogy szia Juli, esetleg ha van nálatok egy szerep, akkor tud, hogy én innentől kezdve rá fogok érni. És akkor 7 perc múlva visszahívott a Puskás Tamás, hogy menjek be. És mondtam, hogy most nem tudok bemenni, majd mikor? Majd hétfőn. Bementem, és ő azonnal ajánlott nekem egy szerepátvételt és két új szerepet. Ebből az egyik egy főszerep volt, és akkor úgy azt gondoltam, hogy akkor én most nem keresgélek tovább, nézzük meg ezt az egy évet itt. És aztán annyira megszerettem a csapatot. A Centrál Színháznak fantasztikus társulata, fantasztikus csapata van, és ez tart még itt engem.
17: Szuper. Egyébként pedig a te életedben is szerintem hasonló cipőben jártál, te is, meg a Dávid is egyébként, hogy a szinkron pont akkor kapott el benneteket, amikor hirtelen ti lettetek az új fiatal sztárok egyébként, ti ketten, nem? Nekem is volt egy ilyen korszakom tényleg, amikor minden ilyen fiatal, vagy hát nagyon sok mindenben, rajzfilmekben, ugye olyan dolgokban, ti vagytok a főhősök.
19: De jó. Ezt olyan jól esik ezt, hogy ezt mondod. Képzeld el, a Dávid meg én nagyon sokszor csináltuk azt, amikor...
17: A Szatori Dávidról beszélünk,
19: igen. Bocsánat, igen. Hogy mondjuk összeegyeztettük valami másik szinkronnal, vagy úristen, a próba még mindig tart, és nem tudok elindulni, és akkor ezt rendszeresen eljátszottuk a Szatori Dáviddal, hogy felhívtam, figyelj már, Dávid, én nem tudok elmenni most a Tabákkatához, elmész helyettem? Persze, és akkor följöttök a Katát, Dávid megy, nem én. Ja, jó, és ugyanez fordítva. Tibibe elmész helyettem? Igen. Szóval ez jó volt. Imádom a szinkron, nagyon szeretem egyébként.
17: Csinálod még mindig sokat?
19: Persze, igen.
20: Sokat. Nem hallod a hangját?
19: Persze. Ugyan meg, Gábor, hát neked magyarázzam. Képzeljétek el, ma reggel voltam, egy olyan szinkron csináltam, ami egy játék lesz. Egy, ilyenről lehet beszélni, ugye?
17: Persze.
19: Nem büntetem meg ezért. Ez egy játék lesz.
17: Hát mi majd a végén megbüntetünk,
19: az egy másik történet. Igen, majd a számlát elkülditek. És ez egy esernyő lesz, aminek én leszek a hangja, ő énekelni fog. És hát... ezt csináltam reggel, és kérdezték, hogy kérsz majd egy esernyőt? Mondom, igen, légy szíves a Centrál Színház portájára, ha megjelenik, tegyetek már egy esernyőt, ami az én hangomon énekel.
17: Úgyhogy arra gondoltam, micsoda, hogy ez egy...
19: Ez egy esernyő lesz, ami nem viszed ki, tehát ez gyerekjáték, tehát nem fog megvédeni.
17: És be van építve az esernyőbe a hangot?
19: És az esernyőbe gondolom, megnyomod a gombot, és akkor énekel, hogy süssön ránk a nap, mert aranynap sokorában
20: milyen jó. Hogy már a gyerekeim nem játszanak.
19: Na igen, és tudod, hogy amikor oda mentem, nem tudtam, hogy pontosan mi lesz ez, és amikor mondták nekem, hogy egy gyerekjáték hangja leszek, akkor azt gondoltam, hogy úristen, mennyi szülő fog engem gyűlölni.
17: Biztos is?
19: Biztos.
17: Egyébként nem téged fognak gyűlölni, hanem azokat a kereszt szülőket, meg nagymamákat, akik megveszik ajándékba a gyereknek.
19: Tehát na figyelj, lehet, hogy ezt fogom csinálni minden egyes születésnapotokra, karácsony, kaptok tőlem egy ilyen esernyőt.
17: És mit kell mondani? Vagy ezt nem lehet elmondani? Mit mondtál?
19: Hát ének, de most nem tudom. Egy-egy dalocskát énekeltem föl, cuki volt nagyon.
17: És megkaptad már az esernyőt?
19: Nem, majd...
17: Most
19: majd,
17: fogod kapni?
19: De azt hiszem márciusban fog
17: kérni. De utolsd már meg, majd kíváncsi
20: vagyok. Mindenképp. Több dalt fogsz az esemnyőben, egy dal van?
19: Igen.
20: Azt hittem, hogy lehet választani.
19: De azt, Iván, amíg le nem merül az elem, addig
17: nyomhatom. És ezekben már olyan elem van, Iván, tudod, hogy 50 évig.
20: Persze.
17: Már nincs az, hogy hetente cserélni kell.
20: Széttörik az esernyő, már minden. De ez a kis csip.
21: De ti mit mondjuk?
20: Igen, ez mi? Ez lesz. Pusztító lesz.
17: Hát Tibi, szerintem karriere csúcsára éltél.
19: Én is így érzem.
17: Na jó, figyelj, és de te forgatsz is, meg mindenfajta dolgokat csinálsz, tehát ugye egyrészt a mi kis falunknak vagy egy most már hanyadik évada?
20: Hát már 9.
19: Így van, 9.
17: 9. évad vagy egy meghatározó szereplője. Igen. Az az is ugye az életedben van, meg rendesen, tehát a film is, te tulajdonképpen azt kell mondani, hogy helyeden vagy, szerinted?
19: Hát azért az ember mindig el tud képzelni.
17: Igen, de, tudod, de azt is el tudod képzelni.
19: De most érted, olyan nehéz erre válaszolni, mert azt mondom, hogy helyemen vagyok, akkor hazudok, mert nyilván nem vagyok megelégedve azzal, ahol én most tartok, vagy én nem gondolom ezt akkora teljesítménynek, amit mondjuk azt mondom, hogy hát helyemen vagyok, én megérkeztem, révbe vagyok.
17: Nem azt mondtam, csak azt, hogy tudod, hogy azt érzi az ember magáról, hogy egyébként megtalálnak azok a munkák, tehát nem nincs őrjítő hiányérzeted.
19: De akkor van, akkor értem, akkor van. Van, mert például akkor beszéljünk a filmről, nagyon szeretném már, hogyha meg tudnám mutatni azt, ami egyébként az én az a fajta színészet, amit én szeretek. A mocsok, a mély, a negatív, nekem ez áll jól. És én ezt szeretem, és engem ez vonz.
17: De az alkotod meg nem ilyen, igazából, nem?
19: Gábor, bárcsak leborotválhatnám már végre a hajam, de soha nem engedi meg a színház, vagy a mi kis falunk vezető producere.
20: Mi írok akkor neked egy leborotválom a hajamat.
19: De miért? Benne vagyok.
17: Mert akkor passz, hogy akkor izé vagy,
19: akkor gonosz vagy? Nem, csak tudod, igen, mert mindig ezt kapom meg, ezzel, jaj, hát a szép fiú, és akkor te vagy a Bon Vivant. De unom a Bon Vivant, a könyökömön jön ki, nem érdekes. Az nem érdekes. És hát amúgy igen, is a kutatóta ezt vettem észre, hogy amúgy is mostanában az ember nevetni akar. Senki nem akarja, hogy tükröt tartsanak neki, senki nem akar gondolkodni, senki nem akar a szomorú, nyomorult életén merengeni, és azt viszont látni, hanem mindenki szórakozni akar, nevetni akar, egyre nagyobb tért hódít magának a zenész színház. Szóval most ez megy. Ami jó, és kell, és szeretem, én magam is, csak most már a mérleg nekem nagyon elbillent. Uh-huh. És például, ha a filmről beszélünk, akkor nagyon szívesen lennék már egy ilyen, hú, de megverem, ha meglátom az utcán karakter.
17: Uh-huh. Ja. De mit tehetünk arról, hogy tökéletes testtel rendelkezel, fantasztikus, jóképű, sármos vagy, és egyszerűen, nem tudom, most is az izmaid
19: kifog. Titokban ő a menedzserem.
20: A PR-osod.
17: Igen, PR-osod. Folyamatosan ilyen testépítő filmekbe fognak hívni.
20: De igen, ezt tudod, ez benne is volt az egyik sorozatunkban, hogy azt mondod, hogy a gazdagok mondják, hogy a pénz nem boldogít, meg a jó képűség nem minden.
17: Igen.
20: És szóval szerintem ezt nem kell így megélni. Szerintem úgy kell megélni, hogy neked van egy borzasztó jó adottságod, amit most kamatoztatni kell. Nem fogsz mindig így kinézni, elmondanám, mert igen, ez meg fog változni. De. Nem. Igen, de. Nem. Nem.
17: Nézd meg magad novemberbe.
20: Így van. De nem csak, hogy szerintem nem kell ezzel ellen ágálni. Az más dolog, hogy az emberben van egy hiányérzet.
19: Igen, de figyelj, és nem lázadok ez ellen, csak a hiány szó hangzott.
17: De ez így
19: ez így egy nagy hiányérzet belőlem, nagyon-nagyon szívesen letennék egy ilyesmit az asztalra, vagy akár a színházban több ilyen jó lesne a lelkemnek.
20: Jó, majd beszélek az igazgatóval.
19: Köszönöm szépen.
17: Oké, meg beszélünk továbbra is, most tartunk egy kis szünetet itt a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
20: Hevér Gáborral,
17: és mai vendégünkkel Fejér Tibivel. Mindjárt jövünk vissza.
2: Rádió Café. Van barát.

Szágé Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: még ne menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
4: four. Szombat, szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
4: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
4: De a kórház? Milyen kórház?
0: Egy erős KKV-t kérnék.
2: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
2: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
5: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható véd

0: FM. Egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
1: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
2: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
3: Itt vagyunk újra megint a Rádiókafé 98.0-án. Ez itt a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: Hevér Gáborral.
3: És mai vendégünkkel Fehér Tiborral. Hát elhagytuk a vágyakat abban a dologban, hogy milyeneket, milyen karakterű szerepeket, vagy milyen karaktereket szeretné játszani. De neked van egy másik, pontosabban egy nagyon érdekes vonatkozás az életednek, ez pedig ugye a feleséged és a feleséged származása. Ugye a Rima, egy csodálatos csajszi, én is ismerem, és ő... Mondjad,
5: ja, mondom, tatár. Tatár. Azt hittem, hogy te szeretnéd.
3: Nem. Igen, tatár.
5: Tatár.
3: Tatárországban is született, és igen. Voltál Makin?
5: Persze, többször.
3: Többször?
5: Ez úgy indult, úgy ismertem őt meg, és milyen érdekes, érezzétek magatokat megbecsülve, erről nem nagyon szoktam beszélni. Szóval, hogy még akkor a Nemzeti Színházban voltam színész, és kimentünk, ugye a Tatár köztársaság az Oroszország része. Tehát az én feleségem, anyanyelve, állampolgársága egyébként orosz. A tatár nyelv úgy meg hasonlít a törökre.
3: De ez nem egy külön állam, ugye?
5: Nem.
3: Igen, nem ott van.
5: Abszolút orosz. Azért mondom, anyanyelve, állampolgársága neki orosz. És kimentünk a Nemzeti Színházzal egy előadással a Kazányba, ez a Tatár köztársaság fővárosa, ahol is első este nem volt dolgunk. És hát úgy bevettük a város, nyilván szétnéztünk, hogy mi a helyzet.
3: Kazany ott úszóvilágbajnokságon, hogy ilyenek szoktak
5: lenni. Igen. Meg a Rubin Kazány foci csapaton, a letíres, igen. És jó, oké, nagyon rövidre, szóval ilyen gicses amerikai film, mondom még egyszer, jó, hogy nem ebből élek.
3: Persze.
5: Tehát egy gicses amerikai film történt meg velem, vagy hát tudjátok, amikor a Mr. Bean, a Rowan Atkinson fentről leesik az égből, és kap egy fejgépet, és világít, és körülte sötét. Na, ugyanez volt. Megláttam az én feleségemet, minden sötét volt körülte, és ő világított, és mondom, úristen, hozzá oda kell menni. De most én oroszul nem beszéltem, ő magyarul nem, úgyhogy az angol volt a közös nevező. De
3: miért, hol? Az utcán? Vagy hol?
5: Nem, ez egy ilyen szórakozó hely volt. Mi azért, mert hogy nézzük meg a várost, ő meg akkor jöttek haza a barátnői a világból, és akkor ők is elmentek így kvázi bulizni. De én oda mentem hozzá, és azt mondta neki, hogy szia, te nem tudod, de nekünk közünk van egymáshoz, és én téged ismerlek.
4: És ezt mondtad neki magyarul.
5: Ezt mondta. Igen, és akkor persze, nem értette. Szóval én nagyon furán nézett rám, és azt gondolta, hogy én bolond vagyok, és nem vagyok normális, és akkor győzködtem, hogy menjünk ki, csak egy picit beszélgessünk, mert olyan hangos zene, szóval mondta, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék veled kimenni. De mindegy, és aztán végül is elértem, hogy megadta nekem a telefonszámát, és a mai napig ezt mondja, hogy azért adta meg a telefonszámát, mert amikor odaadtam neki a telefonomat, nem volt hátlapja, és ezt tetszett neki, hogy hát, milyen jó fej lehet, hogy nincs hátlapja, és így nem érdekli. Vagy. Na mindegy, aztán indult egy távkapcsolat, mert ugye sajnos utána hazajöttem, és akkor vagy ő ment, vagy én jöttem hónapokon keresztül, én 2-3 havonta mondjuk, de közben ugye minden nap skype-oltunk, beszélgettünk, én közben fejlesztettem az angolomat, mert hát már elég sok mindent felejtettem, és jártam angoltanárhoz, és aztán egyszer eljött az a pont, hogy úgy döntöttünk, hogy ő költözzön ide. Egy olyan 6 év után megkérdeztem, hogy figyelj már, Rima, te hogy jöttél ide? Hogy te mondtad, hogy ide költöznél? Vagy hogy volt? Mondta, hogy nem, Tibikém, hát te kérted, és bombáztál az üzeneteid, hogy költözz. Hát mondom, figyelj, biztos, nem mondom, nem, te akartál jönni. Nem volt rest, 6 évnyi messenger üzenetet visszakeresett, az kinyomtatta, igen, nekem, és kiragasztotta a hűtőre, ahol is azt mondta, hogy Rima, könyörgöm, költözz ide. Szóval ilyen fantasztikus feleségem van. Nagyon-nagyon boldog vagyok vele. Egy csodálatos nő.
4: Hát képzeld, ha elvisel a Tibit, én ismerem, én is őt, te is,
5: úgyhogy...
4: Ugye
5: vagy?
4: Érted, szóval...
3: Igen. És most hogy vannak a kulturális különbségek? Most milyen nyelven beszéltek? De már beszél jól magyarul, vagy már jól beszél magyarul.
5: Most már nagyon jól beszél magyarul. A kezdetben angol volt a közös nevező, és nyilván most merülne fel a kérdés, hogy én mennyire beszélek most már ennyi év távlatából jól oroszul. Nem nagyon, mert arra feküdtünk rá, hogy a Rima beszéljen jól magyarul, hiszen itt fog élni. És ráadásul én meg egy kicsit vaskalapos voltam vele, mert én mindig kijavítottam mindenben folyamatosan, és ezért is beszél ilyen nagyon jól, mert nem hagytam neki a hibákat. Van egy-kettő, amit a mai napig nem javítok, én azt nagyon szeretem, ahogy mondja, de egyébként nem. És nagyon itt dühítő volt számára, amikor elmesél egy sztorit már magyarul, és mindig kijavítom. Nem, azt úgy kell mondani. Azt úgy, igen, most ez a legfontosabb, és akkor átvált angolra, mert dühös lesz. De most már fantasztikusan beszél magyarul. Igen.
3: Szuper, és már egy kis lakásban éltek, és mik a tervek? Már mondta, hogy van-e valami terv, hogy bővüljön a család, vagy valamilyen
5: dolog? Az persze, azon rajta vagyunk, az hogy ne. Szerintem egy fantasztikus anya lesz, és szerintem én sem leszek egy rossz apuka, nagyon jól kívülök a gyerekekkel, imádom őket, úgyhogy igen.
3: Tehát magyarul nincs benned ilyen félelem, hogy ez most a karriered szempontjából, vagy a pályád szempontjából egy olyan dolog lenne, hogy na most akkor át kell tenni egy fókuszt mondjuk a gyerekekre, vagy gyerekre.
5: Sőt, bennem az van, hogy amikor odajutok, akkor inkább húzok egy kéziféket. Mert nekem az többet ér, hogy este 7-kor megfürdetem a gyerekemet, mintha mondjuk egy kisebb előadásban 15 percet szerepelek a színpadon. Köszönöm.
3: Akkor nem.
5: Akkor inkább nem.
3: Már tudsz nemet mondani?
5: Tanulom. Nehéz, de tanulom. Igen, és az egyik legfontosabb dolog. Igen, mert sajnos én is olyan ember vagyok, hogy azt érzem, hogy kimaradok valamiből. Muszáj benne lennem, muszáj minden bulin ott lennem, muszáj, egyébként pont nem járok főleg olyan bulikra, ahol kellene ilyen sztorigál, vagy nem tudom, egy ilyen premier bulik, ilyen díszvetítés, nem járok, mert az arcoskodáshoz, meg a smúzoláshoz, az meg nagyon nem értek. Tehát nem tudom tolni magam, meg nem is akarom, hát vagy kellek, vagy nem. De közben az meg van, hogyha valami munkát nem vállalok el, akkor de miért nem csinálom? Meg azért van bennem ez a, az egy kicsit sok energiám is van sokszor, meg ez a mindent is meg akarok csinálni. De rá kell jönnöm, miközben nekem a minőség mindig sokkal fontosabb, mint a mennyiség, rá kell jönnöm, hogy nem kell félni, hogyha egy munka nem jön be, vagy visszamondom. Jön majd másik, meg jön majd jobb. És akkor még talán még jobb is, mert addig van időm mondjuk magammal foglalkozni, és egy sokkal készebb, felkészültebb és harmonikusabb ember fogja megkapni azt a munkát, mint az, aki már szét van forgácsolódva egy ideje.
4: Van olyan döntésed, amit azért utólag mondjuk a vagy azt bántad meg, hogy elvállaltad, nem biztos, hogy kell mondani címet, vagy egyebet, persze. Vagy azt mondod, hogy a francba, hogy azt nem vállaltam el.
5: Van, persze.
4: Sok?
5: Persze. Figyelj, de igazából összetett. Nem olyan sok. De igazából összetett, mert azt azért kellett elvállalnom abban az élethelyzetemben, azt meg azért kellett elvállalnom abban az élethelyzetemben. És így utólag egyébként nem bánom ezt a részét. De azt a részét meg nagyon, hogy miért nem adódott nekem más lehetőség, vagy miért nem volt mondjuk olyan egzisztenciám, hogy azt tudjam mondani, hogy köszönöm, nekem erre nincs szükségem, és én ezt nem szeretném. Egyébként a mai napig nagy álmom ez, hogy legyen egy olyan egzisztenciám, hát nyilván egy másik országba kellett volna megszületni ez, hogy azt tudjam mondani, hogy ezt a Broadway show-t nem vállalom be, mert nekem ez felszínes és nem érdekel, miközben azt a szobaszínházat, ami 22 embernek szól és 6 héten keresztül fogjuk próbálni ingyen, azt viszont meg akarom csinálni, mert abban van művészet. Jó lenne egy ilyen szintet elérni, hogy önmagam ura tudjak lenni, és én tudjak válogatni, hogy azt igen, azt meg nem.
3: Igen, de ez valószínű abban jár, hogy akkor mégis el kell vállalni egy Broadway-t ahhoz, hogy ezt meg tud csinálni. Mert
5: hát,
3: egyébként...
5: Amíg eljutnék oda, hogy ne? Hát meg igen. Ötöt, meg 15-öt.
3: Hát, valamilyen olyan dolgot, persze. Igen. És ez, igen, amit mondtál egyébként, valóban így van, hogy ennek most sokkal nagyobb keletje van, és sokkal nagyobb piaca is van ennek a történetnek. Egyébként valószínűleg azért, és nem azt mondom, hogy az emberek, de ezt kell mondanom, az emberek nagy többsége, amit te mondtál, valóban arra vágyik, hogy például egy színházi este folyamán kikapcsolódjon. És hát ezért nagyon sok olyan előadást csináltunk, ami nem feltétlenül erről szólt, illetve kinek mi a kikapcsolódás, ugye?
5: Igen.
3: Az a kikapcsolódás, hogy elkezdek gondolkodni, és elkezdek olyan dolgokra, világít rá mondjuk egy előadás, és olyan kérdéseket tesz föl nekem, ami nekem megmozgatja az agyamat, és ez egy intellektuális szexuális orgazmust okoz számomra, az valakinek kikapcsolódás. Még valaki azt mondja, hogy én egy másodpercet nem akarok gondolkodni, az a lényeg, hogy világítson minden, és szóljon hangosan a zene. Ez legyen, akkor neki meg az. Jelen pillanatban valószínűleg úgy állunk, hogy ez most arányszámaiban ez utóbbi, több az érdeklődés ez utóbbira.
5: Igen. Én azt a színházat szeretem, amikor a néző nem ugyanúgy megy haza, ahogy beült.
4: Ön például ellopják a kabátját.
3: Én is elmondom, ott hagyja a pénzt.
4: Egy picit azért én árnyalnám ezt a dolgot, mert szerintem a két véglet között van, mert amikor szórakoztatásról beszélünk, meg az emberek szórakozni akarnak, akkor most azt gondolom, hogy ti mind a ketten azt értitek alatt, amikor a térdét verve nevetgél egy dolgon, vagy villognak a fények, és éneklik a romantikus dalokat. De azt gondolom, és az sem igényel feltétlenül olyan típusú gondolkodást, hogyha úgy van szórakoztatva mondjuk egy komolyabb, vagy magvasabb mondani valójú darabbal, ahol hatást ér el valaki, végigviszi ezen a dolgon annélkül, hogy neki, de mégis szórakoztatva van.
5: De itt mondtad ki a lényeget, látod, a magvas tartalommal.
4: Magvasabb tartalom.
5: Akkor is az van nekem.
4: Igen,
5: most
4: rögtön meg is rónám magamat ezért, mert azt gondolom, hogy valaminek a formája, mondjuk vígjáték, az nem jelenti azt, hogy az ne tartalmazna olyan gondolatokat, vagy olyan dolgokat, ami elgondolkodtató, vagy akár tanító, vagy egyebek, mert az csak egy csomagolás.
5: Így van.
4: Tudod, a Jó Barátok című sorozat az, hogyha a Jó Barátok sorozatnak elmondod a történetét, hogy ott mi zajlik, hogy vannak az emberek, milyen karakterek, igen, akkor azt jelenti, hogy valami véres drámát látsz, igen, hogyha nem látod, hogy az miben van becsomagolva.
5: Abszolút. Igen.
4: Tehát azért mondom, hogy ezek... Ez a cukormáz rajta, amit
5: volt nekem egy ilyen adásom, ha ma este megbukunk ezt egy angol csapat misztjét.
4: És soha nem csinálnék olyan darabot, ami rögtön predesztinálja az előadást valamire. Nem vicceltem.
5: Bocsánat, a ma este felnövünk, mert megbukunkban is játszom, ez a ma este felnövünk, ezt sajnos már levettük a Centrál Színház repertoárjáról, de az volt egy ilyen adás, hogy tért csapkodva nevettél tulajdonképpen az előadás háromnegyedéig, és a végén megkönnyeztél. Mert annyira szép, megható és katartikus
4: hát
5: volt.
4: Hát nem csak ez, csak...
5: Na, ez!
4: Vagy egy Woody Allen film. Egy Woody Allen film az azért egy nagyon intellektuális dolog.
5: Nem a humorral van bajom, nem a vinem, nekem a felszínnel van bajom. Tehát ha bárminek van tartalma és mélysége, akkor bármit csináltunk, de az a baj, hogy minden olyan felszínes lett nekem. Hiányzik a mélység. És ebbe a tércsapkodósban volt mélység.
4: Tudod, a lovasi mondja, a mélység nekem nem mámor.
3: És sorozatfogyasztó vagy? Nézel sorozatokat?
5: Persze, mert hát, néha nagyon jól esik hazamenni és kikapcsolni az agyam.
3: Na, és ott milyeneket nézel?
5: Elmondom akkor a legutóbbit, egy izraeli sorozat, Fauda, uh-huh, ez a címe, és képzeljétek el, pont tegnap láttam, hogy a Lior Ráz, aki ennek a főszereplője.
3: Itt volt.
5: Igen.
3: És ott Magyarországon.
5: Igen. És nem tudtam, és azt hiszem a Nemzeti Színházban volt.
3: Ott volt egy
5: beszélgetés van, és nem tudtam róla, annyira elmentem volna, hogy érdekelt volna.
3: Ezt képzeljétek el, ez a sorozat, ezt már korábban beszéltünk, mert az Ivánnal mi szoktunk, pontosabban én szoktam mindig kérdezni tőle, mert ő sokkal up-to-date-ebb, mint én ebben a dologban, hogy miket néz és miket kell megnézni, és ezt mondta, és ez valahogy kimaradt, de úgy, hogy nem is valójában, hogy mondta valami sorozatot, én belenézek, azt mondta, nekem nem tetszik, elengedem, de ezt nem néztem. És most, amikor pont ez történt, ugyanezt történt velem tegnap, hogy megtudtam, hogy itt volt, és mondom, tényleg van ez a sorozat, és tegnap elkezdtem nézni. Uh-huh. Tegnap elkezdtem nézni, és mondtam a feleségem mindenek, hogy figyelj, van itt egy sorozat, mondja, de figyelj, már ötödik évad van.
5: Igen.
3: Hogy
5: igen.
3: Maradtunk előre ennyire, mondom, nem baj, és elkezdtük igen. nézni, igen, meglehetősen.
4: Benetesen hatásos.
5: Igen. Az a jó, hogy nem amerikai.
4: Hát figyelj, nekem. Azt tudni kell egyébként, hogy a legnagyobb amerikai sorozatoknak is az alapkreációja izraeli.
5: Kérem.
4: Igen. Az izraeliek annak idején ráfeküdtek arra, hogy létrehozzanak egy ilyen kreatív bázist. Egy csomó sorozat van, amiről azt hiszed, hogy az egy amerikai sorozat, nem, az eredetileg egy izraeli sorozat volt. Ilyen volt például a Terápia is.
5: Ezt komolyan mondod.
4: Igen. Egy csomó van ilyen, amit most nem készültem, de elmondhatnám, hogy aha, milyen rengeteg olyan sorozat van, aminek ez az eredeti izraeli volt.
3: És akkor a Faudát azt miért nézed? Azért nézed, mert ilyen akciós valamilyen dolog? Vagy, tehát azért mondom, hogy ugye mi a kikapcsolódása? Vissza akartam egy kicsit kötni arra, amit mondtál, hogy ahogy egyre öregszem és öregebb vagyok, én is ugye arányszámaiban kevésbé vágyom arra, hogyha este hazamegyek, de nézek ilyet egyébként, hogy ketten ülnek egy penészes konyhában, és arról beszélnek, hogy szar az élet. Egyébként micsoda mélységekkel, és valóban fölismerek benne olyan dolgokat, meg megnézek ilyet, de nem ebből fogyasztok többet, hanem azt mondom, igen, hanem egy másik fajta történetből, és egyébként ez fontos, hogy én nem utasítom el azt a másikat egyáltalán, befogadom, de valahogy azt mondom, hogy igen, most így a korral, meg a nem tudom ilyen történettel, abból kevesebbet szeretnék nézni, kevésbé ilyeneket. Azért kérdezem, hogy te most azt mondtad a Faudát, de mondjuk nézel vígjátéksorozatokat, ilyen dolgokat, tehát azt mondod, hogy téged ez kapcsol ki, vagy pedig azt mondod, hogy ez ilyen keményebb cuccokat fogyasztod?
5: Hát nyilván ugye ez is attól függ, hogy mondjuk milyen napszak van, mondjuk milyen hangulatban vagyok, és...
3: Tehát amikor két hete nincs például... munkád, akkor reggel, délben este sorozatokat nézed, igen, akkor reggel egy ilyen kedves Bogyó és Babócát, igen, délben
5: egy
3: meg.
5: Egy office-t? Igen. Például a mai napig, ha indulunk el valahová a feleségemmel, és mondjuk még előtte eszünk egyet, akkor egy ilyen délutáni evéshez biztos, hogy bepattintjuk a Jó Barátokat. Tehát ez 100%. Ez a mai napig megy, és tudod, mindig ott hagyjuk abba való, és ugye az HBO-hoz emlékszik rá, tehát úgy nézzük végig, és ha végére értünk, akkor kezdjük előről. Hát persze, hát nem tudom, hányszor néztük már így végig a Jó Barátokat. Egyszerűen imádom, csodálatos. De nekem az Office sorozat is ilyen volt, kétszer néztem végig. Ott is tercsapkodósan.
3: Melyiket nézed? Az amerikait.
5: Az angolt nem tudom, hol van fönn, és nem tudom lelopni, nem értek hozzá. Mindegy, majd
4: meg nem is csinálunk ilyet.
5: Tehát azért mondom, hogy persze. Én, tehát hogy majd nem tudom, majd valakit megkérdezek, hogy segítsen nekem ezt megszerezni, mert biztos, hogy fönt van valahol, csak én nem vagyok egy ilyen tech guru, hogy ezt hogy kell. Szóval az amerikai, és az is ugyanez, tércsapkodósan nevetsz, egyébként szerintem az egyik legjobb casting ever az a sorozat, és a végén ott zokogok, hogy Istenem, ezek a karakterek, tehát annyira megszereted őket, szóval, de a kikapcsolódás, figyelj, én például a Predator filmeket imádom. Én arra nagyon jól ki tudok kapcsolódni. Például, tehát, és azt mondom, látod, nincsen benne semmi magas művészet, de bármilyen művészfilmet is végignézek veled. És akkor rágom rajta mondjuk egy hétig magam, és az nekem nem baj.
3: Persze,
5: hogy
3: persze.
5: A Mulholland Drive egy hétig idegesített, hogy de ott miért van benne? De az mi? Szóval nekem nagyon széles ez, és ha ezt rakod be, akkor az is le tud kötni, ha jó. És ha azt rakod be, akkor az is le tud kötni, mert jó.
3: Saját szinkronnal nézel filmeket, amikor te szinkronizálsz?
5: Hát nem igazán. Engem zavar.
3: De egyébként szinkronosan nézed a filmeket, ha tudod?
5: Igen, ha... Hát figyelj, ha a feleségemmel nézem, akkor angolul szoktuk nézni nyilván. Mert, de egyébként ő is megérti most már magyarul, de az valahogy hogy könnyebb neki. Most például nagyon vicces volt, mert a Gyűrűk Urát rá tudtam venni végre a feleségemet, hogy nézze már meg a Gyűrűk Urát. És megnézte, és mondtam, hogy ezt oroszul nézd, mert régies a nyelvezet, nehéz, és nem biztos, hogy angolul-angol felirata mindent fogsz érteni, és azért az úgy plusz, nagyobb, sokkal jobb élmény, hogyha tényleg minden betűt értesz. És akkor orosz szinkronnal néztük.
3: És a feleségem és miért az orosz szinkron?
5: Ezt kell mondani, és a feleségem is, meg az itt élő orosz ismerőse is imádják a magyar szinkront, és az orosz filmet is néha magyar szinkronnal nézik, mert hogy sokkal jobb. Figyelj, az orosz szinkron, az egy-egy karakter, mint a Gollam, azt még úgy jól megfogja, és ők is színészek, tehát nem az utcáról behívott ember, de egyébként tehát ennyi. Tehát minden egy hang.
4: Hát még mindig jobb, kicsit, mint a lengyel, a lengyeleknél nincs is szinkron.
5: Ja, ez
4: hanem egy hang alábeszéli, elmondja az összeset.
5: Igen. De egyébként nem nagyon szeretem magam, mert ugye óhatatlanul elkezdem hallgatni a hibáimat. Idegesít, hogy azt miért így mondtam. Jaj, miért nem szólt a szinkron rendező, hogy ez... Ja, na, és nem bírom, mert akkor ezt kezdi el figyelni a film, és nem élvezem magát a filmet.
3: Meg hát ugye nekem is az van, hogy emlékszem rá. Tehát amikor közel igen. Van, akkor azt mondod, hogy azok az újdonságok már nincsenek.
5: Igen.
3: Én DiCaprio filmekkel szoktam azt csinálni, hogy két év múlva nézem meg őket.
5: Aha, akkor megértem.
3: Mert hogy messze van, és akkor mondom, hogy mert általában ez a fickó általában a filmjének a 90%-ában szerepel, tehát nagyjából az egész filmet látod,
5: igen.
3: És akkor azt mondod, hogy nem. Mostanában szoktam megnézni őket akkor, amikor meghívnak valami díszvetítésre, de egyébként tényleg az nagyon érdekes volt, az Eredet című filmet kérdezik, hogy eredetre emlékszem, mondom, te én nem láttam azt a filmet. Te szinkronizáltad. És mondtam, hogy de várjál, tényleg, de azt még nem láttam, és az eredetet 8 év után néztem meg.
5: Úristen.
3: És ez azért volt nagyon jó, mert teljesen elfelejtettem már, hogy mi volt benne, és megnéztem, és mondtam, ez egy remek film. Uh-huh. Nagyon jó volt.
4: Uh-huh. Én sem nézek szinkronos filmeket,
5: Mert te nézel?
4: Nem, azért nem nézek, mert titeket hallak. Egész nap.
5: Ja, és hogy zavar, hogy persze, és ott van az arcom. Ott van,
4: nem, egyébként nem. Megmondom, én meg azért nem nézek Isten igazából szinkronos filmeket, mert ma már, tisztelet a kivételnek, romlott a szinkronok színvonala.
5: Aláírom.
4: És az annál pusztítóbb nincs, mint hogy elront egy sorozatot, vagy egy filmet, egy szinkron. Így voltam egyszer egy sorozattal, hogy valaki ajánlotta, megnéztem magyar szinkronnal, elkezdtem nézni, azt mondtam, hogy ilyen pusztító szart még soha nem hallottam, ez hogy tetszhetett neki, el is mondtam neki, és megkezdte, hogy nézted? Hát, szinkronnal. Mert úgy, valahogy úgy kaptam meg. Azt mondta, Isten őriz! És akkor elfelejtettem, el is felejtettem, de nem kezdtem el nézni, valahogy 2 év múlva beleakadtam ebbe, kerestem valamit, és ott valami cikkben dicsérték ezt a sorozatot, kikerestem, neten elkezdtem nézni, mondom, ez de jó, de milyen ismerős ez? Aha. Ismerem valahonnan ezeket, és rájöttem, hogy ezt már láttam, csak az a pusztítóan rossz szinkronnal hazavágta.
5: Fia, hogy megvédjem egyébként a szinkron, ez az időpénz csapdájának a
4: nem
5: áldozata.
4: Nem kell megvédeni, mert vannak barom jó szinkronok, és mindannyian tudjuk, hogy ez egész szakmára jellemző, igen, nem csak a szinkronra.
5: Hogy így dolgozni. Igen.
4: Hogy így van. Igen. Hát én, nekem még annak idején Rudolf Peti mesélte, hogy mit tudom én, a Rayment 2 hétig szinkronizálták. Megnézték előtte, okay. Kitaláltak dolgokat a tahitóttal, nem tudom mi, tehát hogy szépen meg volt adva a módja, barom jó is az a szinkron. De itt most is van, most is hallok szinkronokat. Tehát például Leonardo DiCaprio zseniális a szinkronizálja.
5: Képzeld el, amikor oda szerződtünk a Nemzetibe, a Szatori Dávid, Farkas Dénes és én, akkor a Hevér Gáborhoz majdnem minden nap oda mentünk, hogy kérlek, mondd, hogy Róz.
3: Csodálatosak ezek a pillanatok, a régi pillanatok. Na figyelj, én meg azt kívánom neked, hogy ezek a vágyaid teljesüljenek, pontosabban előbb-utóbb érjenek el ezek a dolgok, amiket szeretnél megcsinálni. És
4: most
3: akkor...
4: van egy nagyon jó pupos írásról az egyik sorozatomban majd.
5: Figyelj, jó. Most azt szeretném.
3: Pupos imádnám. Kopasz.
4: Pupos kopasz.
5: Imádnám, jöhet. Jó. Jöhet.
3: És nem szólal meg, csak annyit mondja.
5: Akkor még tanulni se kell, csodás.
3: Na hát köszönjük, hogy itt voltál velünk.
5: Én is köszönöm, jó érzés volt.
3: Igen, köszi, jó dumáltunk. Ez volt a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal.
4: Hevér Gáborral.
3: És mai vendégünkkel Fehér Tiborral. Köszi, Tibor.
5: Köszi.
3: Sziasztok.
0: Megmondtuk Előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
6: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
7: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek góbudamall.hu.
9: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
10: Pont mint egy vállalkozásnál, nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
11: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
12: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svédasztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
13: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
14: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
15: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
13: Közlekedési információk a Rádiókafén.
16: Jó napot kívánok! Budapesten lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körútnál, illetve a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Akadozik az előrejutás az Irinyi József utcában, a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Bakcsomóponti felüljárón, a Hegyalja úton kifelé a Döbrentei tértől, a Margit körúton, a Szél Kálmán térre vezető utakon és a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt várhatóan október 20-áig. A torlódás 5-6 kilométeres hosszabb menetidőre kell számítani. Pótlóbusz közlekedik pénteken 22 órától hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Kovács Botond, PKK Info.
17: Se telefon, se levél, se gondol.
18: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
19: Hírek következnek a Rádiókafén.
20: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban, ma van a kézmosás világnapja. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. Egy felmérés szerint a könyvelők több mint fele nem tartja elegendőnek a felkészülési időt, a szoftverfejlesztők jelentős része pedig még a tesztelés sem kezdte meg. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a Kézmosás Világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után. A kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia: Nagykanizsán halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. A férfi tagadja a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban a rákutatásról és a kutatói létről beszélgetünk, arról, hogy hogyan lesz a kíváncsiságból hivatás, mi tartja mozgásban az embert a bizonytalan eredmények között. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Menyhárt Otília, a Semmelweis Egyetem bioinformatikai tanszékének adjunktusa, a Hunren TTK és a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, aki a daganatos betegségek személyre szabott kezelésének lehetőségeit kutatja. Otília, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
1: Beszélgetésünk apropója, hogy két másik kutatónő mellett te nyerted el a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért ösztöndíjat 2026-ban. Először is gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Beszélünk természetesen részletesebben is erről az elismerésről, meg hogy mit jelentett ez számodra, de hogyha egyetlen kérdésben vagy válaszban kellene összefoglalnod, hogy mire keresed a választ a kutatásaidban, akkor mi lenne az?
2: Remélem, hogy 10 év múlva sokkal jobban meg tudjuk azt mondani, hogy melyik betegnek milyen terápiát, pontosan mikor, mit adjunk.
1: Ez nagyon érdekes, mert hogy azt mondod, hogy reméled, és ez a kutatói létnek valahogy egy ilyen mozgatórugója. Téged mi az, ami leginkább hajt? Mert hogy rengeteg kudarc és nagyon kevés siker vezet egy kutató életpályája során.
2: Abszolút. Engem a kíváncsiság hajt. Én egy rettenetesen kíváncsi ember vagyok, a barátaim ezt nagyon jól tudják. Én nagyon szeretek kérdezni, nagyon szeretek másoktól információt kapni, és engem ez hajt, hogy annyira sokrétű, annyira szerteágazó maga ez az onkológiai tudomány, akkora kihívás, hogy mindig van mit kérdezni, és van hova fejlődni.
1: És hát a bioinformatika azért az sokak számára egy ismeretlen szó, illetve terület. Te hogyan magyaráznád el, mit csinál egy bioinformatikus, és hogyan kapcsolódik a munkája a gyógyításhoz?
2: Közvetlenül a gyógyításhoz nem kapcsolódik, mi a háttér információt biztosítjuk. A bioinformatikát talán úgy lehetne a legjobban leírni, hogy a molekuláris mintázatokat próbáljuk elemezni, ami a betegség hátterében van, bioinformatikai eszközökkel, és azt kell tudni, hogy ugye van a DNS, ezzel szerintem mindenki tisztában van, hogy minden sejtben van egy DNS, de minden sejtben másképp működik, másféle gének fognak erről a DNS-ről átíródni. És ezek óriási adathalmazok, óriási adatmennyiségek egyetlen egy páciens esetében is. Tehát, hogy minden egyes páciensben van 20-30 ezer gén. És ezekről a génekről kapunk mi egy mintázatot, és ehhez kell a bioinformatika, hogy ezt a hatalmas nagy masszív adatmennyiséget össze tudjuk fésülni. És mi nem csak egy-egy pácienst vizsgálunk, hanem több száz vagy sokszor több ezer páciens adatait fésüljük össze, hogy hatalmas nagy kereshető adatbázisokat készítsünk, és utána ezt statisztikai módszerekkel lehet elemezni.
1: Mikor történt ebben egy óriási változás? Nyilván adatokkal régóta foglalkoznak a kutatók, de most sokkal intenzívebb, sokkal dinamikusabb, sokkal több az adat, és sokkal több a lehetőség ezeket az adatokat elemezni.
2: Abszolút, ez tényleg így van. Az áttörés az akkor történt, amikor a szekvenálás sokkal olcsóbbá vált. Tehát ugye volt először az Anger szekvenálás, és a 2000-es években, amikor megtörtént a teljes genom szekvenálása, az egy hatalmas nagy áttörés volt, de ez nagyon sokba került. És manapság töredéke költségből le lehet szekvenálni a teljes genomokat, és tényleg most már lassan talán a rutin klinikumba is be fognak kerülni ilyen szekvenálási módszerek, és az, hogy a technológia nagyon gyorsan fejlődik, és egyre elérhetőbbé is, és olcsóbbá válik, szerintem ez van annak a hátterében, hogy egyre több az adat. Viszont az, hogy egyre több az adat.
1: Ez nyilván nem egyszerűsíti a helyzetet.
2: Nem egyszerűsíti a helyzetet, sőt, bonyolultabbá teszi. Egyféleképpen egyszerűsíti, mert össze tudjuk vetni a különböző szinten levő adatokat egymással. Másrészt ez sokkal bonyolultabbá teszi, mert nagyon sok lehet az adat hiány. Tehát egy algoritmust rá tudunk húzni bármilyen hiányos adat mennyiségre vagy adatszetre is, akkor is fog nekünk adni eredményeket, csak az nem lesz megbízható.
1: Több ezer beteg gén expressziós adatait elemzett, hogyha jól tudom. Mit jelentenek ezek az adatok? Mit tudhatunk meg abból, hogy egy daganatban mely gének mennyire aktívak?
2: Pontosan ezt látjuk egy ilyen génexpressziós vizsgálat után. Most szerintem visszamegyek kicsit a gyökerekhez, hogy is néz ki.
1: De ez nem is baj, mert jobban értjük a hallgatókkal, hogy mivel foglalkozol.
2: Jó, rendben. Nekünk a Semmelweis Egyetem bioinformatika tanszékén van egy onkobankunk, ami Györfi Balázs professzor úr és tanszékvezető kezdett el, most már szerintem 6 hatodik éve, és itt a Semmelweis Egyetemről, főként a Semmelweis Egyetemről kikerülő daganatokat tároljuk fogyasztott nitrogénben, mínusz 196 fokon. Ezeket utána szó szerint ledaráljuk, kinyerjük belőle a DNS-t, kinyerjük belőle az RNS-t, ezt elküldjük egy olyan centrumba, ahol ezt leszekvenálják, és mi visszakapjuk azokat az adatokat, hogy milyen mintázat volt ebben a betegben. Hát pontosan látjuk, hogy mely gének voltak azok, amik nagyon-nagyon erősen fejeződtek ki, és melyek, amik elcsendesedtek. És emellett mi után követjük a betegeket. Tehát pontosan kell tudni, hogy mi volt az ő pontos diagnózisa, milyen terápiát kapott, és mi lett a terápia kimenete. Tehát most már vannak 5-6 éves utánkövetéses adataink is, és ahogy megy az idő előre, egyre értékesebbé fog válni ez az adatszett. És akkor mi pontosan olyanokat tudunk megkérdezni, hogy összehasonlítjuk azoknak a betegeknek az adatait, aki arra az adott terápiára nagyon jól reagált, azokkal, akik mondjuk nagyon hamar visszaestek, és újra kialakult a tumoros megbetegedés, és akkor meg tudjuk nézni a különbségeket a molekuláris háttérben. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető.
1: Abszolút egyértelmű, és nyilván ez egy háttérmunka. Hol kapcsolódtok a gyógyítókkal?
2: Ott kapcsolódunk, hogy követjük mi is a klinikumot, követjük a publikációkat, és azt nézzük, hogy hol van ránk szükség, hol tudunk mi űrt betölteni, hol kell kérdéseket megválaszolni. Mi nem vagyunk klinikusok, mi ajánlásokat tudunk tenni, tehát mi azt csináljuk, hogy leközöljük ezeket az eredményeket, ezeket a megtalált biomarkereket, vagy a feltárt útvonalakat, amikbe különböznek egymástól a betegek, és nagyon reméljük, hogy a gyógyszerfejlesztők, vagy a klinikumban dolgozók is követik ezt a szakirodalmat, és ez alapján tudnak nekilátni majd a biomarkerek tesztelésének, mondjuk sejtkultúrába, vagy 3D organoidokon, és nagyon reméljük, hogy ez majd idővel egy gyógyszer fejlesztéséhez, vagy egy új célpont fejlesztéséhez vezet, viszont azt kell tudni, hogy attól kezdve, hogy mi leírunk egy célpontot, egyrészt ezt validálni kell egy tőlünk független betegcsoportban is, ami ugye elég nehéz, mert nagyon nehéz adatokat szerezni, másrésztről attól kezdve, hogy mi ezt leírtuk, 10-15 évig tart ebből kifejleszteni akár egy biomarkert, vagy akár egy gyógyszert. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, pont amiatt, mert ezt ugye először sejtkultúrában, aztán különböző kísérleti körülmények között, és végül különböző fázisú klinikai vizsgálatokban is kell majd ellenőrizni.
1: Igen, hát erre utaltam, hogy a siker az nem hogy csak ritkán jön, hanem nagyon lassan is.
2: Nagyon-nagyon lassan, igen.
1: És pont ezért érdekel engem, hogy mi az, ami ebben a munkában téged személyesen leginkább magával ragad, és visz tovább nap, mint nap.
2: Minden. Nagyon szeretem azt, hogy újabbnál újabb kérdéseket tudok föltenni, hogy megvannak az eszközeink, sőt, egyre inkább megvannak az eszközeink, hogy ezeket kutassuk. Most egy jó példa erre például az egysejtszekvenálás. Tehát ahogy elmeséltem, korábban úgy zajlott a daganatok feldolgozása, hogy ledaráltuk, kinyertük belőle az össz RNS-t, de ebből nem tudjuk megmondani, hogy milyen sejtben milyen folyamatok zajlanak le, mert ugye ez egy massza. Most már vannak olyan technológiák, aminek során mondjuk egy vonalkóddal meg lehet jelölni bizonyos sejteket, és amikor megkapjuk a szekvenálás eredményét, pontosan tudjuk, hogy ez most egy kötőszöveti sejtből, ez egy immunsejtből származik a tumorból, vagy egy érsejtből, és sokkal több információt kapunk arról, hogy milyen folyamatok zajlanak nem magukban a daganatos sejtekben, hanem a daganatos sejtek közvetlen közelében. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ez a tumor ez olyan, mint egy ökoszisztéma, és ezek a sejtek egymást segíthetik, egymásnak anyagokat, információkat adhatnak át, és én ebben látok nagy fantáziát, hogy bár ezt most már nagyon sokan kutatják, reméljük, hogy ezen keresztül még új eredményeket tudunk elérni.
1: Te zoológusként végeztél, és a Cornell Egyetemen szereztél doktori fokozatot, úgy tudom, hogy Berlinben is kutattál, majd később csatlakoztál a Semmelweis Egyetem kutatócsoportjához, ami egy elég nagy váltásnak tűnik, és egy elég hosszú szakmai utat takar. Volna egyébként olyan tudás vagy szemlélet, amit a zoológiából hoztál magaddal, és mondjuk ma is segíti a munkádat, pedig ez most már egy teljesen más terület?
2: Abszolút, abszolút van. Különösen ott a Cornellen, azon a tanszéken, ahol én doktoráltam, ott nagyon támogatták az interdisziplináris kutatásokat, tehát hogy tényleg aktívan kultiválták azt, hogy különböző területekről próbáljunk együttműködni egymással, és ez nagyon jól működött. Illetve ott volt egy ilyen rendszer szintű szemlélet, hogy ne csak az agyat nézzük, vagy ne csak a madárinek tanulást, hanem az egész rendszert, az egész családot, az egész csapat madarat nézzük egyszerre. És ez a rendszer szintű szemlélet szerintem nagyon sokat segít nekem a daganatkutatásban. Tehát nem csak a daganatot nézem szigetelte, hanem engem nagyon érdekel az egész szisztémás hatás, hogy hat az egész szervezetre. Illetve hogy tudjuk, hogy tudunk az életmódunkkal befolyásolni bizonyos dolgokat. Itt még csak nagyon kezdeti gyerekcipőbe jár a kutatásunk, de bizony engem nagyon érdekel, hogy a mozgás az milyen biológiai folyamatokat indíthat be mondjuk egy daganatos beteg esetében, és hogy segítheti a terápiát.
1: Mit gondolsz, mit érdemes mérlegelni egy fiatal kutatónak, aki külföldi lehetőség vagy itthoni pályakezdés között döntés előtt áll?
2: Én azt mondom, hogy mindenki menjen ki, és tapasztalja meg a külföldet, és aztán hozza haza a szürke állományát.
1: Visszatérnénk, Otília, te kutatásodhoz, mert hogy beszéltünk a kutatói létről, de hogy ennek egyik izgalmas felvetése, hogy a kezelés szempontjából kifejezetten fontos a daganat környezetét is vizsgálni, hogyha jól tudom. Mit mutathatnak meg, vagy mit jelenthetnek a daganat mikrokörnyezetének vizsgálatai?
2: Igen, valóban most a PhD hallgatómmal, Dobói Zsófiával pont ezen dolgozunk. Ugye említettem már korábban, hogy van ez az egysejt szekvenálási technológia, amit mi magunk nem végzünk, mivel ez páciensenként 1,5-2 millió forintba kerül. Viszont nagyon sok publikált adat van, amit mi összefésülünk és adatbázisokba rendezünk. Tehát ahelyett, hogy mi magunk megszekvenálnánk 2-3 pacienst, össze tudunk szedni 70-80, akár 100 ilyen adatot, és azt megpróbáljuk egységesíteni, és abban nagyon sok mindent lehet megtanulni. Én 2024-ben nyertem egy OTKA fiatal kutatói pályázatot, és annak pont ez a lényege, hogy vesesejtes karcinómában, illetve máj daganatokban pont azt próbáljuk megtalálni, hogy hol helyezkednek el a gyógyszer terápiás célpontok, hogy azok valóban a tumorsejteken vannak, vagy pedig az azokat körülvevő segítő sejteken, és igazából még nem publikáltuk le az eredményeinket, de a vesesejtes karcinóma esetében azt találtuk, hogy a gyógyszercélpontok nagy része ténylegesen nem a daganat sejteken, hanem az azt körülvevő mieloid sejteken van, és emellett még mi megpróbáltunk behatárolni olyan célpontokat, ami ténylegesen a daganat sejten van. Ugye most itt a fontos hiányosság, amit mi még meg kell, hogy valósítsunk, mielőtt ebből bármiféle használható tudás van, hogy ezt valahogy validálni kellene, úgyhogy most még partnereket keresünk ahhoz, hogy ezeket ténylegesen megnézzük sejtkultúrán vagy betegadatokon, de szerintem ez egy nagyon ígéretes irány.
1: És éppen mi a nehezebb, megtalálni egy fontos összefüggést, vagy bizonyítani annak a tényleges biológiai jelentőségét?
2: A második. A bizonyítás, igen. Nagyon sokszor még nincs elég adatunk ahhoz, tehát azért is kell az, hogy kollaboráljunk másokkal, tehát mindig a validálás az a Achilles-szín.
1: És ez mennyire csapatmunka? Mert azért többször említetted, hogy például egy doktorandusz hallgatóval együtt dolgozol, de mennyire kell különböző kutatócsoportnak esetleg együttműködniük ahhoz, hogy egy eredmény akár 2-3 év elteltével megszülessen?
2: Ez abszolút csapatmunka. Tehát mi is így a kutatócsoporton belül eléggé specializálódunk arra, hogy ki mivel foglalkozik, valaki ebbe jó, valaki abban nagyon jó, és összedolgozunk, hogyha látjuk, hogy tudjuk segíteni egymást. Tehát egyedül én szerintem nem működik a dolog.
1: Beszélgetésünk apropója, hogy két másik kutatónő mellett te nyerted el a L'Oréal UNESCO a nőket és a tudományért ösztöndíjat, és hát idén 24. alkalommal ítélték oda ezt az elismerést magyar kutatónőknek, hogyha jól számolom, akkor eddig 66-an kaphatták meg ezt az elismerést.
2: Igen.
1: És hát itt is megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak neked. Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy az idei díjazottak között vagy?
2: Köszönöm szépen a gratulációt. Az első gondolatom az volt, hogy el se hiszem. Nagyon vicces volt, mert éppen családi nyaraláson voltunk, és nem is volt térerőm, és akkor hirtelen láttam, hogy mi történik, és föl is hívtak, és újság voltam a családnak, akik ott sétáltak mellettem, hogy innen nem hiszitek el. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés. Az is, hogy a pályázók közül engem választott ki a szakmai zsűri, és az is, hogy nőként egy ilyen nagyon-nagyon impozáns díjra voltunk, vagy vagyunk felterjesztve.
1: És mit jelent számodra ez az ösztöndíj szakmailag és személyesen?
2: Szakmailag mindenféleképpen nagyon jó, belekerül az önéletrajzomba, és pályázati elbírálásoknál biztos vagyok benne, hogy ezt figyelembe veszik.
1: Tehát ez új ajtókat nyithat ki egy kutató számára.
2: Bízok benne, igen. És a másik pedig, hogy a másik két kolléganő hihetetlenül inspiráló személyiség, és ahogy összetalálkoztunk, azonnal ugyanazon a hullámhosszon voltunk, elkezdtük megbeszélni a problémáinkat, és kiderült, hogy ugyanazokkal a dolgokkal szembesülünk. És ami a legjobb az egészben, hogy Erikával azonnal találtunk meccéspontokat a jövendő kollaborációra, úgyhogy nagyon remélem, hogy a jövőben még sikeresen együtt is tudunk majd dolgozni.
1: Igen, dr. Bai Zsófia anyagtudósról, valamint dr. Bálint Erika vegyészmérnökről van szó, hogy akkor személy szerint is említsük őket, és akkor előfordulhat egy együttműködés, miközben igazából nem azonos területen mozogtok?
2: Abszolút, igen. Mivel Erikáék gyógyszer előállítással, gyógyszerfejlesztéssel foglalkoznak, ezért nagyon szeretném, ő is szeretné, hogyha megtalálnánk a közös meccéspontot.
1: És azt mondtad, hogy hasonló dolgokat éltetek át kutatóként,
2: igen, igen.
1: Gondoltál itt?
2: Hát ugye ők is több gyerekes anyukák, 2, illetve 3 gyerkőccel, és amikor kiesünk a kutatásból, mert mondjuk gyeden vagyunk a picivel, akkor kicsit hátrányba érezzük magunkat, és
1: akárhogy is olvasgatja az ember, igen. Este a szakirodalmat, gondolom, de hát az nem ugyanaz.
2: Az egy másik életciklus, tehát mindenki tudja, akinek volt gyerkőce, hogy az teljes embert igényel. Úgyhogy később ezek a kiesések azért éreztetik a hatásukat.
1: Nagyon izgalmas volt az a pillanat, amikor azt mondtad, Otília, hogy aktív daganatkutatóként látod, hogy mennyire fontos, hogy hogyan élünk, hogy milyen ajánlásokat tartunk be, és mondjuk esetleg mennyire tudunk egy daganatos betegséget elkerülni, mert hogy elkerülhetjük.
2: A WHO jelenlegi statisztikái szerint, ha jól emlékszem, 10-ből 4 daganatos megbetegedés az életmódunknak köszönhető. Tehát 10-ből 4-et lehet, hogy el tudnánk kerülni. És van ez a rákellenes kódex, ami 2025-ben jelent meg, ez a legfrissebb kiadványa, és ebben 14 pontban le van írva, hogy milyen életmódbeli dolgokat érdemes betartani, és mindet szakmai tények támasszák alá. Olyanok vannak benne, hogy kerüljük az alkoholfogyasztást, kerüljük a dohányzást, használjunk napvédelmet, járjunk el rendszeres szűrővizsgálatokra, de olyan dolgok is benne vannak, hogy a helyes étrend mennyire fontos, benne van, hogy tartsuk meg a helyes testsúlyt, illetve a mozgás szerepe is most már kiemelt, és nekem ez a legutolsó, ez egy kicsit amúgy is becsípődésem. Tehát én rendszeresen futok, és nagyon sokat túrázunk, kirándulunk, biciklizünk a családdal, szeretném a gyerekeknek is ezt az aktív életmódot továbbadni, és szerintem, hogyha kicsit jobban odafigyelnénk ezekre a dolgokra, akkor nagyon sokat tennénk saját magunkért.
1: Hát főleg, hogy ugye a daganatos megbetegedések száma robbanásszerűen nőtt az elmúlt időszakban, és leginkább az, hogy bizonyos betegségtípusok sokkal hamarabb elérnek bennünket, mint mondjuk régebben akár egy tüdő vagy egy mellrák az idősebbek betegsége volt, hogy a férfiakat és a nőket is említsem akár, az most már egy sokkal fiatalabb életkorban is megtalálhat bennünket.
2: Abszolút, és különösen magas a vastagbél daganatosok száma, növekszik az 50 év alattiak esetében, amire nem pontosan tudjuk még a magyarázatot, de igencsak előfordulhat, hogy az életmódunkkal is összefüggést mutat.
1: Mennyiben változott a te életmódod, életviteled azáltal, hogy egyre jobban beleástad magad ebbe a kutatási területbe?
2: Hát ugye látom az elméletet, hogy hogy kellene élni, nem biztos, hogy én is feltétlenül követem ezt.
1: Mert hogy nagyon nehéz, hiszen ahogy beszéltünk róla, dolgozó anyaként, apak rengeteg felé kell figyelnünk.
2: Igen, igen, igen, de azért nagyon figyelek az étkezésre, tehát minden nap muszáj főznöm, mert a gyerkőcök igénylik, meg viszik az ebédet. Nagyon figyelek arra, hogy nagyon sok zöldséggel, olívaolajjal készítsem az ételeket, és az, hogy az aktív életmóddal, tehát ne azt mondjam nekik, hogy menjenek el sportolni, hanem hogy példát mutassak nekik, és akkor együtt csináljuk ezeket a dolgokat. Tehát sokszor az van, hogy én futok, ők meg biciklivel követnek.
1: Mikor jönnek a legjobb ötletek, illetve gondolatok?
2: Futás közben. Mindig futás közben. Tehát ezt már most is megfigyeltem magamon, hogy ha elakadok, van egy fal, akkor elmegyek futni, és úgy érzem, hogy jönnek a megoldások maguktól.
1: Mi az, ami szakmailag még izgat nagyon, és amit szeretnél a következő években elérni?
2: Én nagyon szeretnék egy olyan aktív kutatásban részt venni, és nagyon szeretnék partnert találni hozzá, ahol tudjuk nézni a mozgás hatását. az adott daganatos betegeknél, és amivel ki tudjuk egészíteni a terápiáikat. És nagyon szeretném, hogyha ennek meg lenne egy szakmai háttere. Kicsit küzdök, hogy partnereket találjak ebben, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része a kutatásnak, megérteni, hogy mi történik pontosan a szervezetben, illetve a daganatokban a mozgás hatására, illetve hogy eszközt adjunk a daganatos betegeknek. Mert anyukámon láttam, aki 49 évesen halt meg emlő daganatban, hogy amikor megkapják a diagnózist, akkor nagyon tehetetlenek a betegek. Tehát tényleg első kézből tapasztaltuk meg, hogy az volt az első kérdés, hogy mit tehetek én, mit tehetek magamért. És úgy érzem, hogy nagyon ki vannak szolgáltatva még mindig az egészségügynek ezek a betegek, és igazából még nincsenek is meg az eszközök, hogy tanácsot adjunk nekik, hogy miben meg hogy kellene változtatni. És én szeretnék eszközt adni a betegek kezébe.
1: Van olyan dolog, amire ugyanolyan rácsodálkozással nézel ma, mint mondjuk akár gyerekkorodban?
2: Minden napom ilyen. Igen. Hogyha az adatok között felsejlik egy mintázat, és úgy érzem, hogy találtunk valamit, az pontosan ugyanolyan örömmel tölt el, mint amikor összeszedtem a függőcínegék énekét.
1: Hát további jó

0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon Enyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: Egy erős KKV-t kérnék.
4: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
4: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
3: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhasd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
6: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel,

0: lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra, és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
2: Ez itt még mindig az egészségkód. Vendégem a stúdióban dr. Hetzmann László, sürgősségi szakorvos, oxiológus, a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgató helyettese, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora, légimentő főorvos. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
2: És itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis prémium ügyvezetője, aki mindig be tud hozni egy újabb érdekes kérdést, meglátást, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
4: Köszönöm szépen a felkonferálást, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Orvosi hivatás és sürgősségi ellátás, mert hogy ez teszi ki az életedet. Sokan ismerik a nevedet a Forma 1 kapcsán, ezért is hoztam be, mások pedig sürgősségi orvosként találkoznak veled. Melyik feladatkör és miért áll közel hozzád? Nyilván átfedés van a kettő között.
3: Hát abszolút átfedés van, igazából egyikből fakad tulajdonképpen a másik. Orvoslás úgy jött, hogy a gimnázium, ahova jártam, szokás volt elsősegély nyújtóversenyeket rendezni a jogsi megszerzéséhez kapcsolódó elsősegélyvizsga kapcsán, és ezeken az elsősegély nyújtóversenyeken tulajdonképpen én beleszerettem ebbe, hogy lehet rövid idő alatt nagyot segíteni embereknek.
2: Itt dőlt el?
3: Hát innen evolválódott a dolog, és aztán jött a vészhelyzet sorozat. Az is sokat segített. Erre van egyébként egy vicces történetem, egy jó pár évvel, lehet, hogy most már 10 fölött van. Voltunk egy chicagói sürgősségi orvos konferencián, rengeteg ember egy nagy arénában, 3-4 ezer orvos, többnyire sürgősségi orvos, és az egyik előadó megkérdezte, hogy tegye fel a kezét, aki a vészhelyzet miatt van itt, és hát nagyjából a csarnoknak szerintem a 95%-a feltette a kezét, úgyhogy ez is egy nagy...
2: Többek között te is?
3: Azt hiszem, igen, én is.
2: Tehát ez egy meghatározó dolog volt, de nyilván, igen, azt mondtad, hogy nem mindegy, hogy miért választottad az orvosi pályát, hivatást. Mi vonzott ebben?
3: Igazából engem tényleg mindig az vonzott ebben, és azért is választottam először baleseti sebészetet, aztán sürgősségi orvoslást, ott is kiemelten a prehospitális, tehát a kórházon kívüli sürgősségi orvoslást, mert itt a rövid idő alatt lehet nagyot segíteni, és ez nagyon látványos, és ez nagyon sokat ad egyébként vissza annak is, aki ebben részt vesz. Nyilván van benne rengeteg kudarc élmény is, de ez a rövid idő alatt nagyot segíteni, az kárpótolja az embert ezekért a kudarcokért és rossz történetekért is.
4: A rövid idő alatt nagyot segíteni, ebben azért alapvetően az is benne van, hogy nagyon rövid idő is áll rendelkezésre.
2: Iszonyatos
4: amennyi
2: teher,
4: idő alatt
2: gondolom.
4: Nektek dönteni kell egy ilyen helyzetben. Ezt hogyan lehet egyébként mentálisan meg lélekkel bírni, hogy másodpercein vannak akár eldönteni valakinek az életét?
3: Ugye alapvetően mi abban hiszünk a klinikán is, meg a légimentésben, meg nyilván a Forma 1-ben is, hogy mindent gyakorolni kell rengeteget, tehát rengeteg eljárásrendünk van, azokat a beavatkozásokat a végletekig gyakoroljuk, amiket nagyon rövid idő alatt kell jól elvégezni, tehát ezeket a kvázi életmentő beavatkozásokat, és innentől kezdve ez izommemóriává válik, ugyanúgy, ahogy mondjuk az űrrepülésben egy órányi űrsétát, hogyha jól tudom, akkor 50-szer annyi ideig gyakorolnak. Ideális lenne, ha nekünk is lenne erre mondjuk ennyi időnk, de ha nem is 50-szer, de legalább 10-es nagyságrendben mindent legyakorolunk előre. Ami egyébként szintén egy nagyon érdekes része ennek a hivatásnak, az pont az, hogy ráadásul nem csak a rövid idő alatt, de általában limitált információkból is kell jó döntéseket hozni, úgyhogy mindig keressük a puzzle kirakósait, és akkor igyekszünk azt gyorsan és jól összerakni, és aztán abból valami jót szintetizálni.
2: És oxiológusként mutattalak be, és nem biztos, hogy a hallgatók ezzel tisztában vannak, hogy mit jelent ez.
3: Igen, ez tulajdonképpen a mentőorvosnak a latin és görög neve egyszerre. Ugye Magyarországon óriási történelme van a prehospitális, tehát a kórházon kívüli sürgősségi orvoslásnak, a mentésnek. Ez most már több mint 130 éves történetre tekint vissza hazánkba, úgyhogy ebben mi azt gondolom, hogy mindig is jók voltunk, és most is nagyon jók vagyunk, úgyhogy visszük tovább ezt a nagy múltat.
2: Miért áll közel a szívedhez a légimentés, mert hogy légimentő orvos is vagy.
3: Hát a légimentés azért egy különleges dolog számomra, mert hát egyrészt egyesíti ezt a két dolgot, amiért világéletemben rajongtam, a repülés és ugye a sürgősségi orvoslás. Másrészt meg a légimentésben megvan az a kiváltságunk, hogyha úgy tetszik, hogy általában kiemelt feladatokhoz járunk, tehát feladatainknak több mint fele az súlyos sérült ellátásról szól, ugye én nagyjából az egyetem eleje óta súlyos sérült ellátással foglalkoztam, már a szakdolgozatommal, aztán gyakorlatilag az egész pályafutásom során, most a PhD-met is ennek szentelem, és ilyetén módon ezek a válogatott esetek, ezek egyrészt nagy kihívást jelentenek, másrészt, amit itt az interjú elején mondtam, ugye itt tényleg rövid idő alatt lehet óriásit segíteni, tehát hogy ez egy nagyon sikerekben is gazdag terület.
2: Egyébként hány éves képzés és milyen út vezetett odáig, hogy sürgősségi szakorvos lehess?
3: Hát én a hosszabb utat választottam, hogyha lehet ilyet mondani, de ennek igazából örülök. Amikor az egyetemet befejeztem, akkor nagyon hezitáltam a között, hogy traumatológiával foglalkozzak, vagy éppen akkor az anesztézia volt a másik befutó nálam, mentőzni már akkor mentőztem, és azt tudtam, hogy azt szeretnék is, azt is tudtam, hogy ezzel a két szakirányjal, tehát a baleseti sebészettel, illetve az anesztéziával ezt fogom tudni majd folytatni. Nyilván opció volt az is, hogy mentőorvosnak megyek, de akkor sajnos a sürgősségi szakvizsga, tehát a kórházi része ennek a dolognak, ez meg nem volt Magyarországon elérhető, amikor én végeztem. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy az innovatívabb szakmát választom, az akkor innovatívabbnak tűnő szakmát. Ez a baleseti sebészet volt, és aztán ez is gyakorlatilag összebútorozott az ortopédiával, és első között voltam, akik közös ortopéd baleseti sebész szakvizsgát szereztek. Mindeközben, amíg csináltam ezt a képzést, persze töretlenül mentőztem, aztán légimenteni is kezdtem, és aztán a szakvizsga megszerzése után jött egy lehetőség a légimentésben, akkor ott 3 évig voltam, volt szerencsém a Magyar Légimentésnek az orvosigazgatója lenni, és ez idő alatt megcsináltam a sürgősségi szakvizsgámat is, és akkor így van jelenleg ez az ortopéd baleset és a sürgősségi, illetve a mentő orvos szakvizsgám, ez az oxiológia szakvizsga.
2: Gyakori, hogy ezt az utat járja be valaki? Vagy ez egy egyedi út volt szerinted?
3: Ez érdekes, mert akikkel a pályám során találkoztam, meghatározó emberek, őnekik volt ilyen mixük, tehát voltak sebész, mentő orvos, illetve baleseti sebész, mentő orvos, például a korábbi főnököm Goróve László, aki egyébként mind a Forma 1-ben több mint 20 évig volt a Hungaroringnek a pályafőorvosa, ő ugyanígy baleseti sebész és mentőorvos volt, illetve most is vannak ilyen kollégáim, és amikor egyébként a később a Forma 1-es pályázat jött, ott is ezt, hogy úgy mondjam, nagyon jó néven vették, hiszen pont ilyen mixet kerestek, aki baleseti sebészben és sürgősségi ellátásban is járatos. Úgyhogy
2: tehát egyfajta versenyelőny volt ez ebben a feladatkörben.
3: Igen, igazából az lett, és nem bántam meg a mai napig, hogy mind a két szakmában van.
2: Azt akartam kérdezni, hogy milyen egy átlagos napod, de most ebből már úgy érzem, hogy átlagos napok nincsenek.
3: De vannak? Átlagos napok, persze. Tehát azért az élet az nem olyan, mint a vészhelyzetben volt annak idején.
4: Hanem onnan sokkal durvább.
3: Hát minden napra jut nyilván érdekesség, ami nekünk érdekesség.
4: Bocsánat, hány beteg fordul meg a mondjuk 24 óra alatt a Semmelweis Egyetemnek a sürgősségi klinikáján?
3: Azt szerettem volna erre a kérdésre mondani, hogy átlagban olyan 150, de sajnos, ha csak az elmúlt heteket nézzük, akkor nem egy olyan napunk van, amikor ez most már 200 fölé tehető ez a beteg létszám, ami hát egy óriási kihívás elé állítja azért a klinikát, illetve azt merem mondani, hogy a fővárosban az összes sürgősségi osztályt is. Csak már maga ez az emelkedett szám is, hogy az előbb visszautaljak, az érdekessé teszi a hétköznapokat kifejezésre, tehát hogy ez tényleg egy óriási kihívás, ami minden nap dolgozunk, hogy lehet jobb betegáramlást csinálni.
4: Ez nagyjából kiszámoltam fejbe, hogy ez ilyen 6-7 percenként érkezik egy beteg.
2: És amiről beszéltünk, a döntést nagyon gyorsan kell, akkor ténylegesen meghozni.
4: Mekkora tím kell le mögé ott a klinikán, aki ezt kezelni tudja?
3: Alapvetően a tím az adott, és a tím az jó. Ami a nagy kihívást jelenti jelenleg, az sokkal inkább az, hogy már azok a sürgősségi osztályok, amik működnek, és most itt megint merem mondani a főváros szinte összes nagyobb sürgősségi osztályát, infrastruktúrában, tehát már négyzetméterben kinőtték ezt a beteg létszámot. Ezzel küzdködtünk mi is az elmúlt években a klinikán, de egész komoly átalakításoknak köszönhetően sikerült optimalizálni a beteg áramlást. Mi egy angol szász modell bevezetése mellett döntöttünk, és így most nézve a számainkat, mert ugye mindent auditálunk, és figyeljük folyamatosan a mutatóinkat, gyorsabban tudjuk ellátáshoz juttatni ezt a 220 beteget, mint mondjuk másfél-két évvel ezelőtt a 120-130 fős beérkező létszámot.
4: Ennek az esetszám növekedésnek alapvetően mi az oka? Egyre több a probléma, vagy egyre türelmetlenebbek vagyunk, és hamarabb megyünk be az SBO-ra kisebb problémákkal is?
3: Azt szeretném mondani, hogy egy picit mind a kettő, de ugye a Sóti Ákos barátomat kérdezem, akkor adat nélkül nem szívesen mondunk semmit. Nyilván erre szubjektív benyomásaink vannak, illetve látjuk azt a készmix változást, hogy mennyivel vannak rosszabbul a betegeink, akik bejönnek ma, mint mondjuk egy, két, három vagy négy évvel ezelőtt. Az tény, és ezzel szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy az tendencia, hogy a COVID-nak a, hogy úgy mondjam, ezt a nem is leállási hullámát, de a COVID után tapasztalható beáramlás, mintázat, megváltozást, szép egyszerű szó, azt még mindig nem heverte ki a rendszer, tehát az emberek akkor nagyon nagy számban fordultak a sürgősségi ellátás felé, és ugye az alapellátásból picit átterelődtek a sürgősségi osztályok irányába.
2: Ez a mai napig
3: uh-huh. észlelhető, illetve nyilván, amit itt már beszélgettünk a műsor előtt is, hogy mindenkinek teljesen érthető módon a saját problémája a legnagyobb, és nyilván oda megy, ahol azt várja, hogy ezt a leggyorsabban megoldják, és ezt nagyon hamar megtanulták az emberek, hogy a sürgősségén nagyon sok mindent meg tudnak oldani, csak ugye ezáltal belekeverték saját magukat is, meg az egész rendszert is egy olyan ördögi spirálba, amivel pont, hogy megnyúlnak a várakozási idők, és megnehezítik nekünk is, hogy kiválogassuk, hogy ki az igazán súlyos paciens, és ki az, aki kevésbé.
4: Milyen osztályozási rendszer alapján dönti ezt egy ilyen sürgősségi fogadóhelyen az orvos, hogy a beérkező beteg az nagyon sürgős ellátásra szorul, vagy kevésbé, hogy hogyan néz ki ez a valóságban?
3: A kanadai triázs rendszer mintájára most már szerintem több mint egy évtizede bevezették Magyarországon a magyar sürgősségi triást, ami egy alapvetően nagyon jól működő rendszer. Itt valóban 5 perc áll rendelkezésére a triás nővérnek, vagy bárki, aki ebben képzett, hogy megítélje azt, hogy az éppen beérkező beteg egy 1-től 5-ös skálán milyen ellátási prioritásba tartozik. Az 1 az azonnali ellátásra ítéltetett, az 5 egy picit várakoztatható kategória. És hát ez egy picit ugyanaz a történet, mint amiről beszéltünk, hogy rövid idő alatt, tehát 5 perc alatt kell egy olyan döntést hozni limitált információkból, ami aztán eldönti, hogy az a beteg, az most mennyit fog várakozni, amíg először ellátóval találkozik, illetve ez alatt az 5 perc alatt kell nagyon jól megítélni azt, hogy mennyire súlyos az ő állapota, és aztán persze, hogyha állapotváltozás van, akkor ezt egy új triásvizsgálattal kell majd felülvizsgálni. A nehézség az az, hogy ennek, mint ez a triás rendszer sem egyik sem tökéletes, nagyon sokan kerülnek a 3-as triás kategóriába, ami egy alapvetően sürgetőbb ellátás, de mivel ugye nagyon sokan 3-as kategóriába kerülnek, így a 3-ason belül nagyon nehéz tovább rangsorolni azt, hogy akkor most kivel is kéne folytatni, illetve hát ugye a másik nehézség ennek a rendszernek az, hogy aki 4-es, 5-ös kategóriába kerül és megvárakoztatja a rendszer, az nyilván nem lesz elégedett ezzel, hiszen ő a saját problémáját hozta, mint a legfontosabb, és azt tapasztalja, hogy nagyon sokat kell várnia.
2: Vannak emlékezetes esetek, akár a te praxisod során, amit úgy nem felejt el az ember, ami úgy kísér?
4: Vagy kísért?
3: Rengeteg igen. Emlékezetes eset van. Sajnos az a baj, hogy ahogy a jó esetekre is, ugye a nagyon rossz esetekre is emlékszik az ember. Amik ilyen tényleg megrázó esetek, azok mindig a gyerekekhez kötődő esetek, vagy az értelmetlen tragédiák, halálok, amik könnyen megelőzhetőek, vagy elkerülhetőek lettek volna. Hát sajnos ilyenből mind a légimentésben, mind a sürgősségi orvoslásban rengeteget látunk.
2: És mennyire viszed haza magaddal ezeket a gondokat, vagy nehézségeket?
3: Én nagyon sokáig azt hittem, hogy nem viszem haza. Aztán, amikor megszületett a kisfiam, akkor rájöttem, hogy hogy nagyon, mert őt pont úgy óvom azoktól a dolgoktól, amiket láttam, hogy néha már talán túlóvom, és hát megint csak azt tudom mondani, hogy tényleg a gyerek ellátások kapcsán ott sajnos nagyon sok tragédiát látunk.
2: Mit tanított meg neked a sürgősségi ellátás az emberekről?
3: Hát arra kevés lenne egy műsor. Alapvetően Azért nehéz erre a kérdésre jól válaszolni, mert amikor mi találkozunk ezekkel az emberekkel, akkor tényleg ők krízisben vannak, hiszen azért keresték fel a sürgősségit, azért hívtak mentőt, azért szállt le a mentőhelikopter, mert valami olyan nagy baj van, vagy valóban, vagy legalábbis szerintük, ami az ő gondolkodásukat is megváltoztatja, és ezért is van az, hogy a sürgősségellátás egy nagyon konfliktusos zónája az egészségügynek. Tehát ez nem egy elektív időre jöttem, be volt tervezve már egy hónapja típusú ellátás, hanem senki nem készül arra, hogy eltörik a bokája, senki nem készül arra, hogy sztrókot fog kapni ma, senki nem készül arra, hogy egy autóbaleset történik vele, és nyilván nem a valódi énjüket mutatja meg ezeknek az embereknek, hanem egy rendkívül türelmetlen, általában beszűkült, a probléma fókuszú gondolkodásukat mutatja meg, és pont azért van az a rengeteg konfliktus, amiről lehet hallani a sürgősségi ellátás kapcsán.
4: Egy olyan területre, ahová naponta 200-an érkeznek be, és tényleg percek vannak eldönteni az eset súlyosságát, meg elkezdeni az ellátást. Ott a kollégáidnak a hosszú távú kiégése, kiégettsége, az mondjuk más területekkel összehasonlítva milyen képet mutat, és tesztek-e ez ellen valamit, vagy tudtok-e ez ellen tenni valamit, mert így laikusként én azt gondolom, hogy kevés stresszesebb terület lehet a sürgősségi ellátásnál.
3: Igen, hát ez egy abszolút létező probléma, és ezt mindenhol, ahol eddig dolgoztam, a zászlóra tűztük, mint kiemelt projekt. A limitáció itt igazából az, hogy X erőforrást kell úgy használni, hogy nyilván a betegeknek a legjobb legyen. De hogyha az X erőforrás ippek, hogy csak megvan, akkor nagyon nehéz őket úgy használni, hogy ne égesse ki az erőforrást is, tehát az egészségügyi szolgáltatót gyakorlatilag, legyen az éppen ápoló, beteghordó vagy orvos, szakorvos. Az egyetem ilyen szempontból azért egy szerencsésebb hely, mert ugye az egyetem működése az három lábon nyugszik, ugye van egy kutatási részünk, van egy oktatási részünk, és van maga a betegellátás részünk. Ezért itt tudunk olyan portfóliót kínálni a kollégáinknak, hogy nem csak betegellátással foglalkoznak, hanem emellett oktatnak, kutatnak, és így egy picit ez maga kiégés protektív, illetve rengeteg olyan egyéb dolgot igyekszünk a hétköznapokban lehetővé tenni, legyen az éppen egy pszichológus segítsége, vagy különböző csapatépítések, vagy olyan munkakörülmények, amik egyrészt megelőzik a kiégést, vagy nagyon hamar elcsípik, és igyekszünk akkor ezt visszakorrigálni.
2: Nálad nem is említettem, hogy tudományos főtanácsadó vagy, tehát ez a láb nálad is megvan.
3: Igen, nagyon igyekszem. Nekem ez a láb, ez egy picit későn jött, ugye ez a mi hivatásunk, tehát ez a mentőorvos, meg a sürgősségi orvos sose arról volt híres, hogy nagy cikkeket írjon, meg PhD-vel rohangáljon, és sokat publikáljon, de azért az utolsó, hát olyan 10-10 pár évben, amikor a minőségbiztosítás összes elemét helyre tudtuk rakni, azokon a helyeken, ahol dolgoztam, és beindult egy jó minőségű adatgyűjtés, utána igyekeztünk ezt publikálni is, és most már több kollégánk van, akik PhD-vel rendelkeznek a klinikán is, rengeteg PhD hallgatónk is van, úgyhogy ez a láb is most
2: változik a szakma. Igen. Felsoroltam hosszasan, hogy mennyi mindennel foglalkozol, milyen titulusaid vannak, milyen kihívásokat ugrottál meg eddig. Mi van még a bakancs listádon? Tehát milyen terveid vannak? Mert egyébként meg még nagyon fiatal vagy.
3: Ja, köszönöm. Ezt nagyon köszönöm. Amúgy sajnos már nem vagyok annyira fiatal, mint szeretnék lenni, de köszönöm. Hát igazából ez a jó pap holtig tanul válaszom van mindig erre a kérdésre. Én egy 10 évvel ezelőtt megfogadtam, hogy minden évben csinálok valami olyan új dolgot, megtanulok valami új dolgot, ami mozgásba tartja a szagyamat. A legutolsó ilyen vállalásom az volt, hogy elvégeztem az orvos közgazdász szakot a Corvinus Egyetemen, amit szintén nagyon élveztem, mert imádok tanulni, meg ilyen új dolgokba belefogni. Ebben volt már buvárkodás, meg mindenfajta ilyen egyéb dolgok is. Szóval nem tudom, hogy a következő pár évben mit fogok majd kitalálni magamnak, de valamit biztosan kifogok.
2: Még egy kérdés eszembe jutott, hogy másképp tekintesz-e ma az egészségre, az életre, vagy akár a saját határaidra, mint pályakezdőként?
3: Szerintem buta dolog lenne azt mondani, hogy nem változik az ember gondolkodása ebben az egész dologban. Amit nagyon hamar megtanultam, azzal együtt, hogy rövid idő alatt lehet nagyot segíteni a mi szakmánkba, az az, hogy nagyon-nagyon törékeny is az élet meg az egészség. Tehát tényleg egy pillanat alatt egy rossz döntéssel lehet olyan csávába keveredni, amit aztán az ember egész életébe bán. Úgyhogy ha lehet valamit innen üzenni, és ezt általában el szoktam mondani, amikor kapok lehetőséget, akkor a prevenciót azt mindenkinek el szoktam mondani. Tehát a legjobb baleset az, ami nem történik meg. És egyébként, ha van egy üzenete amúgy a Forma 1-nek is, meg az egész az ott felépített, és tényleg a tökéletességig mérnök ilyen kidolgozott biztonság technológiának, akkor pont az, hogy az a legjobb baleset, ami vagy nem történik meg, vagy olyan védőhálók védik azt, aki beleesik a csávába, mint a Forma 1-ben. Úgyhogy aki csak teheti, ha motorozik, akkor vegyen protektort, sisakot, a gyerkőcre adjanak rá mindent, könyökvédőt, sisakot. Igen, már a orsolások miatt is. De igen, tehát, hogy egy legutóbbi szörnyű légimentő baleset, megint csak egy banális apróságból egy apró huplin elesett egy biciklis, aki nem volt éppen sisak, és szörnyű koponya sérülés szenvedett. Tehát, hogy ezek mind-mind megelőzhető dolgok. Úgyhogy tényleg, ha egy üzenete lehet ennek az egésznek, akkor prevenció, és ami védőfelszerelés, meg biztonságot csak lehet, azt érdemes használni.
2: Köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és hogy itt voltál ma velünk.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: Dr. Hetzmann László sürgősségi szakorvos, oxiológus, a Semmelweis Egyetem sürgősségi orvostani klinika igazgatóhelyettese, légimentő orvos, a Nemzetközi Automobil Szövetség Forma 1 mentési koordinátora volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis Premium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt. Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.

0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3 plusz 5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes!
7: Mi lenne, ha új autója végül 5 millió forinttal kevesebbe kerülne? A Duna Autónál most erre is van esély. Vásároljon új autót november 30-ig, és öné lehet az 5 millió forintos nyeremény. Válasszon 24 márka kínálatából Óbudán, Budakalászon vagy Szegeden. Részletek és játékszabályzat dunaauto.hu/5millió.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Magasabb lett a Mont Blanc, többen fertőződhetnek meg koronavírussal az előttünk álló időszakban. Sylvester Stallone másképp forgatná már a filmjeit. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő hetekben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb szennyvízvizsgálatai szerint országos szinten továbbra is mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja. Több településen azonban növekedést mértek. Békés Csabán, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomerációban is emelkedtek az értékek. A szakemberek szerint a szennyvíz adatok arra utalnak, hogy a következő időszakban többen fertőződhetnek meg koronavírussal. Minden hetedik vizsgált ruházati és háztartási textilterméknél megtévesztő volt az anyagösszetételt feltüntető címke. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzése során kiderült, hogy több 100%-os pamutként árusított alsó nemű valójában jelentős mennyiségű poliésztert is tartalmazott. Volt olyan termék, amelynek több mint a fele műszálból készült. Egyes ruhadaraboknál a magyar nyelvű tájékoztatás is hiányzott vagy hibás volt. Az ellenőrzések ősszel folytatódnak. Megnőtt a Mont Blanc, Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 századméteres. Ez 1,88 századméterrel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó- és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet és a napsütés is alakít, így a magasság mindig változhat. A köztudatban egyébként 4810 méterre kerekítve él a Mont Blanc magassága. Francia tudósok megjegyezték, a csúcs továbbra is fagyos, az éghajlat még nem okozott jelentős változásokat rajta. Súlyos árat fizetett a kaszkadőr mutatványaiért Sylvester Stallone. A Rocky és a Rambo sztárja egy interjúban elismerte, hogy ma már megbánta, amiért akciófilmjeiben számos kaszkadőr mutatványt maga hajtott végre. 2010-ben a Feláldozhatók forgatásán például olyan súlyosan megsérült, hogy később 9 hát és 3 nyak műtéten kellett átesnie. A vállai és a szeme is megsérült. sérült. A színész szerint ostobaság volt ennyi kockázatot vállalnia. Most arra figyelmezteti a fiatalabb kollégáit, hogy az ilyen feladatokat inkább bízzák a profi kaszkadőrökre. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat. A szél az ország keleti felén megélénkül. 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A posztmodern olyan, mint az afterparty egy autóverseny után, ahol megváltozik a dinamika, és aki utolsó lett, az is jól érvényesülhet. Most az összes műfaj és zenei korszak összeér egy nagy buliban. Keverednek a klikkek, és ezt imádom. Lehet, hogy nem születnek már új műfajok, de a korábbiak frigyeiből egyedi permutációk igen. Aki ebben a kreatív szabadságban nem látja a szépséget, az vagy dacol, vagy frusztrált és provokál. Mondta Beethoven-Hoffi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Selena Jones, amerikai jazz és kabaré énekesnő, először eredeti nevén Joan Elizabeth Shawként kezdett énekelni. A csökkenő sikerrel és az amerikai rasszizmussal szembesülve a 60-as évek közepén változtatta meg nevét. Annyira szerette Sarah Vaughan hangját és olyannyira bálványozta Lena Horne eleganciáját, hogy a kettőt egybe gyúrta. Így született Selena, a Joanból pedig egyszerűen Jones-t csinált.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Paul Weller-től kezdve Johnny Marron át egészen a New Order tagjaiig annyi közreműködő adta egymásnak a kilincset a Charlatans 2017-es Different Days albumán, hogy a srácok elhatározták, a 25-ös folytatáson nem lesz egyetlen kollaboráció sem. Ezt Tim Burgess-ék be is tartották, egészen addig, amíg a We Are Love nagylemez készítésekor össze nem futottak Kevin Godley-val. Mivel a Charlatans keményvonalas 10cc rajongókból áll, nem lehetett kérdés, hogy a 70-es évek sztár csapatának egykori tagjával mégis kivételt tesznek. Minden esetre stílszerű, hogy az I Am Not In Love-val halhatatlanná vált zenész a We Are Love címre keresztelt albumon vendégeskedik, még ha nem is a címadó dalban.

0: Szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát. Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes.
3: Summer Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Summer Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Summer Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Temesi Blanka gimnázium alatt tanult meg gitározni. Először csak feldolgozásokat énekelt, aztán elkezdett saját szövegeket is alkotni. A legkülönbözőbb témák érintették meg. Őszintén beszél a hibáiról és vágyairól is. Dalaimat nem mondanám vidámnak, de szeretem a kihívást, hogy a szomorú szöveghez boldogabb, táncolósabb dallamot találjak ki. Fontos, hogy ne legyenek semmit mondóak szövegeim. Még a legegyszerűbb témák mellé is becsempészek egy-két sort, amelytől mélyebb értelmet kap a dal. Vallja az énekes dalszerző.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Magyarországon Fekete István 65-ös regényéből és Dargai Attila 81-es filmjéből ismerhetjük a Vadászom, utamból kotrógy szállóigét, de a brazil vuk 2015-ben született, a szamba műfaj égisze alatt. Seu Pereira megírta és Poliana Resenji elénekelte a Vajcsimbórát. A szerzemény címe pedig annyit takar, menj innen! Szövege a brazil vadászokat zavarja el az őserdőből, figyelmeztetve őket, hogy ha nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor az állatok és az erdő mitikus lényei előjönnek, aztán sikolyok fognak belehasítani az éj csendjébe. 2025-ben a Trinix francia DJ duó és Marie Froise brazil énekesnő lehelt új életet a vadászok rémének számító dalba.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Brain Story egy funk, soul, jazz, pszichedélia elegyet játszó együttes, de ha a két testvérből és egy jó barátjukból álló kaliforniai trió zenélés helyett újságírásba fogna, Kevin és Tony Martin és Eric Hagstrom feltehetőleg a Kutyák és Lovak elnevezésű brit kiadvány kiváló munkatársai lennének. 2019-es Buck albumukat Vágtázó Paripa díszíti. A Nobody But You kislemezzel beharangozott 2024-es Sounds Good borítóján pedig blökik biliárd. Így a zenekar már teljes joggal léphet Hugh Grant nyomába, aki az 1999-es Sztárom a párom kulcs jelenetében az említett lap riporterének kamuszta be magát. Itthon talán kevesen tudják, de a Mulatságos nevű magazin nem a filmesek agyszüleménye. A Horse and Hound nagyon is létezik. 1884 óta heti rendszerességgel szórakoztatja e két állatfaj szerelmeseit.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
4: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Még egy hónapig lehet jelentkezni a februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Ma van a kézmosás világnapja, dinoszaurusz csontokat találtak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a keresztféléves felvételi elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Összesen 3,7 milliárd forint előrehozott támogatást kaptak a magyar sertéstartók. Az összeget október 7-én folyósították az ágazat szereplőinek. Ebből 1,6 milliárd forint jutott a sertéshízók, 2,1 milliárd pedig a tenyészkocák után járó támogatásokra. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra, hogy az állatjóléti programok keretében fél évre előre fizessenek támogatást. Az intézkedés a nehéz piaci helyzetben segítheti a gazdálkodók pénzügyi tervezését. Az érintetteknek ugyanakkor a támogatási kérelmeket továbbra is be kell nyújtaniuk a megszokott határidőre. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után. A kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Eddig ismeretlen dinoszaurusz faj maradványait tárják fel a tenger mélyén Horvátországban. Az Isztriai félsziget partjainál mintegy 130 millió éves csontokra bukkantak a kutatók. A leletek egy hatalmas, hosszú nyakú növényevő dinoszaurusztól származnak, amely megjelenésében a Jurassic Park című film egyik óriására emlékeztethetett. A szakemberek szerint ez a világ első olyan lelőhelye, ahol közvetlenül a tengerfenéken tárnak fel dinoszaurusz csontokat. Eddig nyakcsigolyák, gerinccsontok és borták kerültek elő, de a kutatók további leletekre számítanak. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
4: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
8: Sziasztok! Hamarosan kezdődik a Dzsungelharc. Ma nem egy vállalkozásról vagy emberről beszélgetünk, hanem a gazdaságról. A nagy kérdés, fellélegezhetünk-e már, vagy erre még várnunk kell? Maradjatok velünk! Hamarosan kezdünk!

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma közgazdaságról fogunk beszélgetni vendégemmel, Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagjával és címzetes egyetemi docenssel. Szia!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát az első kérdésem mindjárt az, hogy írtál egy olyat, hogy minap, nem olyan régen, hogy most annak örülünk, amire korábban finnyogtunk. Lehet, hogy nem pontos az idézet, de hogy az volt a mondandó lényege, hogy amit pár hónapja szerénynek tartottunk, elégtelennek tartottunk, az már most örömre ad okot. Így látod ezt? Ezt miért írtad? Egy gazdasági növekedési adatra írtad egyébként, a szeptemberi negyedéves gazdasági adat, ami 0,5% volt, szemben az előző évvel, amelyik az előző negyedével, ami 0,4.
2: Alapvetően az volt a helyzet, hogy amikor kijött egy friss GDP növekedési adat a legutolsó elérhető negyedévről, akkor először azt mondtuk, hogy hát ez azért nem néz ki olyan nagyon jól, kicsit a várakozások alatti lett, és nem tudjuk, hogy ez miért van, és mintha egy kis lendületvesztést azért ebben így érzékelnénk. És aztán minden ilyen GDP adat után jön egy részletesebb kibontás egy hónap múlva, amiben jobban látjuk azt, hogy mi történik. És ebben a második felülvizsgálatban, ebben a második adatközlésben egy picit magasabb is lett a végleges szám, de a második becsléses szám, illetve láttuk azt, hogy milyen tényezők felelnek azért, hogy ez a növekedési adat egy picit kisebb lett az előző negyedévinél, és így a szerkezetét is megismerve a növekedésnek, így azt mondtuk, hogy ez így azért rendben van, de ilyen az elemzőknek az élete, számokkal dolgozik, és akkor ebből próbál összerakni egy olyan képet, ami már nem csak számokkal, hanem szavakkal is leírható, és ebben időnként változik a kép.
1: Na, tulajdonképpen ezt én egy kicsit médiaheknek gondoltam, ha innen nézzük olyan, ha innen nézzük amolyan. Szerintem ebben benne van az a mostani szellemi állapot, 2026 őszéről beszélünk, amikor még nem igazán tudjuk, hogy mi lesz, és ezt sokkal jobban nem tudjuk, hogy mi lesz, nekem az érzésem. Az előző években láttuk a folyamatokat, most történt egy nagy változás a politikai vonalon, és ebből mindenki azt gondolta, hogy lesz a gazdasági vonalon is egy nagy változás, inkább azt mondanám, a remény időszakát éljük, hát ez legalábbis az árfolyamon mindenképpen látszik, de ha mélyre nézünk a magyar gazdaságnak, akkor az, amit tapasztaltunk a politika szintjén, az látszik-e a magyar gazdaságon? Sőt, én azt mondom, hogy egyáltalán, és ez egy későbbi téma, hogy mennyire látszik a politika a magyar gazdaságon.
2: Igen, ez nagyon érdekes. Most az utóbbi ősz általában a konferencia szezon nagyon sok gazdasági szereplővel van lehetőség ilyenkor beszélni, vállalkozókkal találkozni, üzletemberekkel találkozni, meg általában azok, akik fontos gazdasági döntéseket, nagy volumenű gazdasági döntéseket hoznak. És ez amit te mondasz, hogy van egyfajta ilyen, hát nem azt mondom, hogy bizonytalanság, egy ilyen kivárás, vagy egy ilyen egymásra nézés, ez abszolút itt van. Tehát lehet érezni egy általános szubjektív hangulatjavulást, annak a 2026 tavaszáig tartó időszaknak az utolsó éve, pár év az már nagyon szétcsúszott volt sok szempontból, és ezt az üzleti szféra is érezte, a gazdasági szereplők, a munkaadók is érezték, és ebben nyilván van egyfajta ilyen megkönnyebbülés, vagy egy ilyen fajta óvatos optimizmus, ugyanakkor nyilván a gazdaság folyamatai azok sokkal lassabbak. Azok a gazdasági döntéseket, a beruházásokat, a gazdaság általános teljesítményét, azt nem cseréli le egy választás. Ugyanazok az emberek ugyanott dolgoznak, ugyanazt csinálják. Tehát ilyen szempontból a a gazdasági összképünk az nem változott nagyon sokat. Tehát az, hogy a magyar gazdaság hogy tud nőni, hogy milyen a munkaerőpiaci helyzet, milyenek az inflációs viszonyok, ezekben nincsenek óriási változások. Vannak már olyanok, amik előrevetítik ezt, tehát például az, hogy az uniós forrásokat visszaszereztük, az előbb-utóbb látszódni fog valószínűleg a gazdasági képen, jönnek be új, nem tudom én, vonatok, meg felújításra kerülnek energetikai létesítmények, ezek majd nyilván látszódni fognak előbb-utóbb, de egyelőre azért az, hogy azt hiszem kicsivel több mint 4 hónapja van új kormány, ez nyilván még nem tudott ez új kormány még annyi gazdasági intézkedést meghozni, és aztán azt végigfolyatni a gazdaságban, hogy annak már olyan nagyon látványos elemei lennének. Tehát ez egy lassabban forduló történet mindenféle értelemben, és igen, az egyik legfontosabb kérdés az, hogy ebben például jönne majd valamiféle gazdasági élénkülés, ez a 4 év pangás, ami nyilván azért az emberek egy része kudarcként élt meg, az változik-e, és lesz-e egy általános prosperitás a gazdaságban, amit azért a társadalom nagy része élhet már meg úgy, hogy ő is egy kicsit előbbre tud benne lépni. Ezt várjuk, kíváncsiak vagyunk mi is, hogy ebből mi következik be. Egyelőre nagyon, mondom, nagyon ellentmondásos az a kép, inkább a kivárás jellemző mindenkire, egy óvatos általános bizakodás, de közben meg már azért vannak kritikusabb hangok, vannak olyan vélemények, hogy azért többet kommunikálhatna a kormány a gazdasági szereplőkkel, de ez meg még mondom, még annyira az elején vagyunk ennek a dolognak, ugye 16 év után jött eddig 4 hónap, tehát aminek a nagy része még a kormányzati apparátus felállásából következett, úgyhogy a gazdaságpolitika még azért nagyon kevés hatást tudott gyakorolni erre a gazdaságra.
1: De kell-e várni a kormányra?
2: Szerintem bizonyos területeken igen, tehát hogy vannak olyan elengedhetetlen területek, ahol fontos, hogy a gazdaságpolitikától induljon el egy változás. Az előbb emlegetett uniós forrás, az Európai Unióhoz való közeledés az elengedhetetlennek tűnt azért az utolsó években már a magyar gazdaság jövője szempontjából, vagy a korrupció elleni határozottabb fellépés, aminek egyelőre inkább csak az intézményi kereteit látjuk, majd hogy aztán lesz ebből valami, és nem csak az elszámoltatásra gondolok, hanem konkrétan arra, hogy tudnak-e állami intézmények alacsonyabb korrupciós szinten működni, ezeknek nyilván majd a hatásait később fogjuk látni.
1: Hát szerintem a gazdaság szempontjából ez utóbbi a fontosabb, mint az elszámoltatás. Az
2: igen,
1: elszámoltatás
2: abszolút.
1: Az egy politikai, nevezzük úgy kategória,
2: igen.
1: De a gazdaság jó működéséhez ez az utóbbi fontos.
2: Igen, bár nekem azért van egy olyan fixa ideám, ezt sokszor szoktam elmondani, hogy a gazdaságpolitika általában ösztönzőstől szól, és az ösztönzés meg általában valamilyen normateremtéstől. Tehát az nagyon fontos, hogy azt például érezze az állampolgár, hogy van következménye annak, hogyha valaki mondjuk lop. És ez nem a primer káröröm, vagy a valamiféle ilyen máhízdaló elégtétel, hanem egyszerűen az, hogy lássa az állampolgár, aki esetleg valamikor hasonló döntési helyzetbe jut, hogy érdemes és megéri a nem korrupt utat választani, mert a korrupt ut az nem biztos, hogy kifizetődő lesz számára.
1: Itt mondtál egy kulcsszót szerintem, a megéri. Mert szerintem nem mindenki érti azt, hogy a korrupció mitől igazán káros. Azon felül, hogy nem erkölcsös elfogadni olyan pénzt, amiért nem dolgoztál meg, és visszaélni a hatalommal, de ennél ez sokkal mélyebbre hatoló, húsba vágóbb kérdés a korrupció egy gazdaságban. Miért is? Meg segítesz ebben?
2: Érdemes ezt kettészedni. Tehát, hogy én makroközgazdász vagyok, tehát én cinikusan mondhatnám azt, ami biztos mindenki föl is háborodna, hogy igazából az, hogy valaki mondjuk túlázott szerződésekkel óriási összegeket tesz zsebre. Azt aztán kifizeti a saját alkalmazottainak, elkölti a boltba, lehet, hogy nem pont ugyanarra, mint mások, de hogy valami, bemarad a gazdaságba ez a pénz. Ez igazából idézőjelben mondom, csak elosztási probléma egy makroközgazdás számára, ami azt jelenti, hogy ennek nincsen feltétlenül óriási nemzetgazdasági kára. Valójában természetesen van, azért, mert az emberek, amikor azt látják, hogy nem ahhoz kerül a pénz, aki megérdemli, az gyengíti az általános mondjuk adófizetési fegyelmet, gyengíti általában a jogkövető magatartásnak a végigvitelét, és általában demoralizálja a társadalmat. És természetesen egy igazságtalan újraelosztást hoz, egy olyan elosztást, ahol valaki olyan kap jövedelmet, aki nem érdemes rá, vagy nem ilyen mértékben érdemes rá. De ez, azt szokták mondani a közgazdászok, hogy ez idézőjelben a kisebb baj, mert persze ez probléma, és egy gazdaságot átszövő a korrupció, akkor hosszú távon ez nagyon nagy probléma, de igazából az a magatartásbeli változás, amit a részben már utaltam, az, az ennél sokkal nagyobb. Tehát nem az a baj csak, hogy 6 milliárd forintot valaki ellop, ami igazából adópénz volt valamikor, és sokkal jobb lenne, ha inkább az állomást folytatta
1: volna. Az a rövid távú probléma.
2: Így van, és a hosszabb távú probléma az, hogy amikor egyre többen pályáznak erre a 6 milliárd forintra, úgy mondjuk ez szépen a járadékvadász szellemiség tehát alakul
1: magyarul
2: ki.
1: Magyarul nem cégeket alapítanak és dolgoznak, hanem járadékot.
2: Vagy cégeket alapítanak, de nem, az, nem, nem a piacon próbálnak megélni, nem az az első számú fontos, hogy a versenyben helytálljak, és próbáljak minél nagyobb piaci részt szeletet kihasítani, és sikeres legyek, nyereséges legyek, még több embert foglalkoztassak, és tisztességes piaci versenyben boldoguljak, hanem akkor afelé kacsingat, hogy mikor jön egy zsíros állami megrendelés, kivel kell jóba lenni ahhoz, hogy bekerüljek egy bizonyos körbe, és ez rendkívüli mértékben apasztja az a gazdaság egészének az erőforrásait. Amikor nem arra koncentrálsz, hogy hogy tegy valóban piac által elismert többletteljesítményt, és ebből boldogulj, hanem helyette azzal foglalkozzál, hogy hogyan lehet a nagy állami kondérból többet kivenni, nem valamiféle jó piaci teljesítmény, hanem szimplán mondjuk jó kapcsolatok révén. És ez a hosszú távú hatás, ez szétzilálja a gazdaság egészét.
1: Tehát ez belülről megeszi a gazdaságot.
2: Így van, azok, akik tisztességesen dolgoznak, úgy érzik, hogy nem feltétlenül érdemes, alább hagy az aktivitásuk, vagy megpróbálnak ők is a másik úton érvényesülni, és ez hosszú távon nagyon rosszat tesz. Ugye azért azt arra látunk adatokat, hogy a gazdasági fejlettségi mutatók milyen szorosan együtt mozognak a korrupciós szinttel.
1: Van, tehát kimutatható.
2: Abszolút kimutatható, így van, tehát a legkevésbé korrupt országok a legfejlettebbek az Európai Unióban, de a világon is. Ezt persze lehet challenge-elni, ezt az állítást, hogy akkor azért nem korrupt egy fejlett ország, mert már megengedheti magának azt a luxust, hogy ne legyen korrupt, és ennek kapcsán kiépít olyan intézményeket, amik elég gazdag ahhoz, hogy erre figyeljen, és az okokozati összefüggés az valójában fordított, vagy van az a magyarázat is, amiről eddig beszéltünk, hogy a korrupt országban erőforrások vesznek el, és ezáltal nem lesznek olyan gyorsan fejlődő gazdaságok. Szerintem mind a kettő igaz valahol, tehát nem kell feltétlenül azt állítani, hogyha valamelyik ország egyszerűen csak arra koncentrál, hogy tiszta legyen a közélete, vagy a gazdasági élete, akkor már is gazdag ország lesz, de valószínűleg van egy olyan fajta okokozati összefüggés, és a kutatók ezt felszokták azért tárni, hogy igenis ez előre tudja lendíteni a gazdaságot, hogyha úgy érzik az emberek, hogy ott egy éles versenyben kell boldogulni, egy éles és tisztességes versenyben.
1: Ezt egy kollega úgy fogalmazta meg, szerintem rendkívül blikfangosan, hogy van a gazdaság, a reál gazdaság, és van az irreál gazdaság. Ez a korrupcióval felhízlalt...
2: Igen, és az nagyon szomorú, hogy ebben van igazság.
1: Nagyon mély értelmű ez a mondás, hogy nem tudom, hogy végig gondoltam minden, de pontosan arról beszéltünk, hogy ez az irreál gazdaság, a korrupcióval növesztett oligarha csapat, vagy gazdagok csapata.
2: Igen, de egyébként önmagában az is szomorú, hogy így gondolkodik valaki. Tehát miközben igaza van. Tehát, hogy nyilván van ebben egy nagyon nagy igazság, de pont ez mutatja azt, hogy a fejekbe ez bekerül. És hogy van az érvényesülésnek két útja. És az egyik az ilyen, a másik az olyan, valamelyiket választanom kell. Hogyha ez nincs meg, az a választási lehetőség, az nagyon sokat segít. És hogyha ez a gondolat önmagában elszomorító azért, hogy valakibe kialakul ez, és nem sok benne alakult ki, sok mindenki másból is kialakult ez az elmúlt év, másfél évtizedben, mert ez nem jó, tehát, hogy ezt és tudom, általában sem szeretek politizálni, de azért azt tegyük hozzá kritikusan, hogy ez azért nem feltétlenül pártfüggő ez a dolog. Tehát az a helyzet, hogy azért érzésem szerint a magyar társadalom általánosságban is hajlamosabb a korrupcióra, érzésem szerint, és valószínűleg ebben kell egyfajta kultúraváltás vagy javulás, hogy ebben mindenki elfogadja azt, hogy ez így nem jó irány, és talán pont az, hogy most bebizonyosodott, hogy egy ilyen berendezkedésű rendszerben nem sikerült igazán előrelépnie senkinek, talán ez egy fölismerés arra, hogy most akkor ezen érdemes változtatni.
1: Hát igen, a korrupció az látszólag nagyon könnyű út, mert de hát munkanélkül nincs eredmény. Ezzel összefüggésben, de kicsit felhoznék egy másik témát. Kezembe került egy talán osztrák tanulmány, azt vizsgálta, hogy mi a gazdasági fejlettségi különbség Ausztria szovjet zónája és a nyugati zóna között is. Azt állapította meg, hogy a fejlettség hosszú évtizedeken keresztül attól függött, hogy az adott országrész melyik megszállási zónában helyezkedett el. Erre azt a magyarázatot adta, hogy a fejlettebb, tehát mondjuk a nyugati zónához tartozó részen, ott sokkal több volt az ember, pezsgőbb volt a társadalom, és ez a hatás, ez a negatív hatás, ez még mindig 60 év után is látszik. És Ausztria 10 évig volt csak orosz megszállás alatt. 10 évig, nem 45. Tehát most beszélhetünk mi arról, hogy számok, de látod-e közgazdászként ezt a mély folyamatot, különbséget, tehát hogy vagyunk-e olyan állapotban, képesek vagyunk fejlődni, ugrani?
2: Igen, a közgazdászokat általában elég kockafőjének szokták tartani, akik ilyen absztrakt modellekben gondolkodnak, és nagyon sok szép több évtizedes, közel 100 éves növekedési elméleti modellek vannak, amik a tőkeállományból, a munkaerőből, meg mindenből vezetik le, hogy hogyan tud nőni egy gazdaság, és mitől lesz sikeres. És ezekben sok igazság van. Nagyon jól korrelálnak ezek nagyon sokszor a valósággal. De amit te mondasz, az nagyon fontos dolog, és az újabb intézményi közgazdaságtani irányzatok nagyon szépen leírják azt, és most lehetne sorolni egy csomó népszerű, akár Nobel-díjig eljutó kutatásokat is, hogy leírják azt, hogy nagyon fontos az intézmények minősége. Az, hogy egy adott gazdaságban hogyan működik az állam, mik osztják el a jövedelmeket, milyen tulajdonviszonyok alakulnak ki, mennyire jellemző az, hogy az erőforrásokat ki tudja sajátítani egy réteg, vagy mennyire jellemző az, hogy ezekért versengeni kell, milyen ösztönzők alakulnak ki egy ilyenbe, és az a berendezkedésen, az egész rendszeren, gazdasági rendszeren nagyon-nagyon sok múlik, és ezek jól láthatóan, minél fejlettebb egyébként egy gazdaság, annál fontosabbak. Egy ideig lehet növekedést csinálni azzal, hogy az emberek egy részét a kevésbé fejlett ágazatokból a fejlettebbre betereled, és lehet ilyen extenzív növekedéseket kialakítani ezzel, de minél úgy mondanám ezt, hogy amikor képzeljük el, hogy elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogy közlekedjünk, és akkor kitaláljuk, hogy hát lehet a négyökrös szekér helyett egy modernebb hintót csinálni. De amikor már mindenki igazából nagyjából egy Forma 1-es versenyautóban ül, akkor ott még mindig óriási fejlesztési lehetőségek vannak, hogy ki lesz majd a világbajnok. De ott már 10 milliméterekkel múlik, apró kicsi szolgatásokon, hogy működnek együtt az egyes alkatrészek. És ez igaz a társadalomra, és igaz a gazdaságra is, hogy ugyanaz a 10 millió vagy 9,5 millió ember tud X teljesítményt lerakni, meg Y teljesítményt is, ugyanazzal a tudással, ugyanazokkal a képességekkel, attól függően, hogy hogyan rendezi egyfajta rendszerbe az állam, meg általában a társadalom ezeket az embereket, ezeket az erőforrásokat, és mit tud belőle kihozni. A gazdaság azért alapvetően nagyon sok ilyen intézményi puha tényezőn múlik, amikor az emberek különböző mintákat kapnak, és ezen mintákon keresztül viselkednek aztán, és ezeket a mintákat használják. Amikor azt látják, hogy a főnöke, a politikusa az tisztességes, akkor az visszahat arra, hogy ő hogyan fog viselkedni. És ez
1: teljesítmény ösztönző lehet?
2: Abszolút. Tehát én azt gondolom, nem csak én gondolom, ez gondolja általában a közgazdaságtudomány, hogy ezek a minták általában az úgynevezett intézményi minőség, ezt így szélesebb értelemben szoktuk érteni, nem csak a szó szerint épületekben álló intézményekre, hanem a mögötte levő működési mintákra. Ezek az intézmények, ezek azok, amik igazán meghatározzák, hogy egy ország tud-e nagyon fejlett és sikeres gazdasággá válni. De hogyha van bizalom, meg mondjuk alacsony, és ehhez kötődően az emberek egymással megértőbben viselkednek, és ebből kialakul egy bizalmi szint, akkor az egy csomó erőforrást föl tud szabadítani. Nem arra kell költeni, hanem költhetjük másra ugyanazt az erőforrást, ugyanazt a pénzt, és ez nyilván nem kell mondjuk annyit költeni, nem tudom én, korrupció ellenes intézkedésekre, közbiztonságra, és általában arra, ami ugye valahogy kötődik ez a társadalom bizalmi szövetéhez.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Madár Istvánnal.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest.

0: világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi Osztriga Akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend milliós kedvezményekkel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület Váci út 119/C és Etele Plaza 11. kerület Hadakútja 1. schiller.hu/BYD.
2: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Dösd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
4: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégem Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője.
5: Van egy másik problémája, és ezzel te is foglalkoztál a magyar gazdaságnak, sőt, ez évtizedes problémája, mégpedig az innováció. Működőképes lehet ez az innováció, vagy ez mennyire fontos a közgazdasági szempontból?
6: Ez az, ami tovább lendíti erről a fejlettségi szintről a gazdaságot. Egyre több növekedési hajtóerőnek abból kell jönnie, hogy kitalál a gazdaságban valaki valami újat. Épp tegnap volt a Portfolio-nak egy konferenciája, és ott egy átadtuk évvezérigazgatója díjat, és egy olyan vállalkozást kapta meg, nem szeretnék reklámot csinálni, nagyon szimpatikus volt a vezetője, akivel ott
5: egy
6: rövid interjú, és ő azt csinálta, hogy különböző a világ legnagyobb cégeinek, high-tech cégeinek szállít be olyan mondjuk úgy, hogy kis dobozokat, amelyek egy ökoszisztémává fejlesztik a tárgyaló termekben a prezentációs lehetőségeket. Ugye ez egy ilyen nagyon, nagyon marginális dolognak tűnik, de ez arra hívja fel a figyelmet, hogy valószínűleg egy Magyarország nem abból kell, hogy sikersztorit csinálja, hogy föltalálja az új iPhone-t, vagy még több akkumulátort gyárt, hanem úgynevezett kicsi nis piacokon, ahol meg lesz szerezhető a tudás, de valamiért mondjuk a nagyobb országokban, akkor nagyobb kapacitásokra lőnek, ott ez nem annyira érdekes, nem annyira izgalmas, vagy csak egyszerűen valamiben meg tudjuk előzni őket, mert ott nem annyira pezsgő a verseny, vagy a világ ezerszínű, és ma megtaláljuk azt a 662. szint, amiben még mi tudjuk a legszebben kikeverni, és akkor azt a tevékenységet fölfejlesztjük. Ha megnézzük, a környékbeli legsikeresebb országaink, Ausztria, Szlovénia, nem nagyon tudnánk egyébként ilyen világmárkákat mondani, miközben a világ legfejlettebb országai közé tartoznak globálisan. De nem tudjuk megmondani, hogy van nekik Microsoftjuk, meg Googlejuk, meg ilyen, hanem van nagyon sok olyan, vagy Dánia is ilyen egyébként, van nagyon sok olyan gyáruk, vagy olyan vállalkozásuk, amik ennél sokkal-sokkal kisebb piacokon szinte monopól pozícióban vannak, mert viszont az a tudás, ami fölhalmozódott azon a területen, az egyedülálló. És azt gondolom, hogy nekünk is valami ilyen kitűzési pont
5: kellene. Tehát a fejlettség az nem egy cél kitűzni, meghaladni az Egyesült Államokat, hanem részpiacokat találva a saját helyünket.
6: És ott világszínvonalat lehet,
5: meg.
6: És lehet csinálni, nem tudom én, ilyen prezentációs eszközből is iPhone színvonalú minőségű
5: világszínvonalat
6: csinálni.
5: Az is és több milliárd ember.
6: És szép bizonyíték arra, ez a mostani díj is szép bizonyíték arra, Magyarországon is van ilyen. Csak nincs elég sok. De nyilván nekünk nem az a volumen, hogy 8 milliárd embert lássunk el iPhone-nal, hanem mondjuk az a dolog, hogy nem tudom én, búvás szivattyút gyártsunk valahova, ahova senki más nem gyárt búvás szivattyút, vagy hűtőberendezést bizonyos

0: speciális ipari gyárakhoz.
1: Tehát a speciális tudásra mondott, hogy az lehet a kitörés?
0: Szerintem igen. Igen, ott, ahol nagyon sokat tőke, nagyon éles a verseny, nagyon koncentrálódik a tudás a világ fő fejlesztési központjaiba, ott valószínűleg kevesebb esélyünk van, de van egy csomó olyan terület, ahol viszont van, és hogyha itt valaki sikeres, akkor bizonyítható, hogy ők be is tudnak kapcsolódni a világ nagy globális értékláncába, és a legnagyobbak is partnerként tudják kezelni. Ez kellene, hogy magyar tulajdonú vállalkozások jussanak el minél nagyobb számba erre a fejlettségi és innovációs szintre. Ez az, ami irigylésre méltó, hogyha tényleg a vállalat a belső tudását tudja folyamatosan akkumulálni, és egyre jobbat és jobbat csinálni. Ugye azért a környékbeli régióban ez a leginkább közhelyes ilyen panaszkodás, de sajnos igaz, hogy a környező régióban mi találunk egy csomó olyan vállalkozást, amelyik meg tud jelenni a régiós piacokon, és egyre nagyobb versenyképességgel. A lengyel élelmiszeripar, a lengyel online kiskereskedelem.
1: Pont a lengyeleket akartam, hogy nagyon sokan vannak.
0: Annyiban könnyebb is a helyzetük, hogy ők azért a belső piacuk nagyobb és könnyebben tudnak először ott megerősödni, de a cseh belső piac például nem sokkal nagyobb, legalábbis létszám alapján, és ott is látjuk ugyanezt. Tehát, hogy de mondjuk még Romániából is tudnak elindulni régiós vagy európai szintű jó cégek, és tudnak nagyra nőni. Ilyen típusú sikersztoriból sokkal kevesebb van Magyarországon, pedig azt gondolom, hogy a növekedésnek az igazi hajtóereje, tartossága, és az, hogy el tudjunk érni, az ezen múlik, ez pedig alapvetően egyébként tudásközpontú. Tehát az kellene, hogy a vállalkozói tudás gyarapodjon és növekedjen egyre intenzívebben.
1: Nem akarok aktualizálni, de a mai magyar költségvetési hiány az elég jelentős. Nehezen ledolgozható. Oké, ha a közgazdász azt mondja a számokból, hogy akkor itt kell elvenni, ott kell elvenni, adót kell elvenni, mindegy, szóval valami úgynevezett megszorító intézkedéseket kell hozni. De nekem mindig az jár a fejembe, hogy jó ez? Tehát mi lenne akkor, hogyha nem innen közelítenénk meg, hanem behoznánk az emberi dimenziót. Nem elvennénk az emberektől, hanem inkább adnánk nekik azért, hogy jobban legyenek, kiújuljanak, vagy megtalálják magukat, és aztán később ledolgozzuk ezt. Szóval ez így jó hangzik, de így kezelhető ez közgazdaságilag, hogy más úton, módon nem csak az Excel tábla alapján csökkentik mondjuk a költségvetési hiányt.
0: Kezelhető, ez ennek van szép szakirodalma, meg van erről egy általános tudásunk. Általában azt gondoljuk...
1: Te hogy látod?
0: Az olyan típusú, tehát hogyha egy országban nagyon megborul az államháztartásnak az egyensúlya, vagyis sokkal többet költ, mint amennyit kellene, azt előbb-utóbb helyre kell rakni. Ha nem rakjuk helyre, akkor ott előbb-utóbb nagyon nagy baj lesz.
1: Az állam sosem egy csődben, mindig nyomtathat pénzt.
0: Akkor infláció lesz. És akkor előbb-utóbb söpörgeted az utcán a pénzt. Tehát, hogy igenis, hogyha az állam tartósan eladósod, most nézzük meg, hogy a világ legnagyobb, legjobb, legerősebb államai, a francia vagy az Egyesült Államok éppen most, vagy akár Nagy-Britannia, és most van nagy ijedelem abból, hogy túlköltekezték magukat, és nem tudják, hogy mi lesz velük. Pedig az egy nagyságrendekkel stabilabb gazdaságok és erősebb gazdaságok, mint a magyar. Ez egyszerű matek, ezt előbb-utóbb ki kell igazítani. Nem lehet az, hogy a jelen nyugdíjait, vagy tanárbéreit, bármennyire is szimpatikus, azt azzal fizesse ki egy állam, hogy fölvesz hitelt egy svájci befektetőtől, és odaadja egy magyar embernek, és aztán utána kamatokat fizet rá 30 évig.
1: Tehát nincs így ebéd.
0: Nincs. És ugye, de az, hogy ezt hogyan lehet megoldani? Arra a mai napig nagyon leegyszerűsítő beszédek vannak, azt látom, meg vélemények vannak a közbeszédben. Amit te kérdeztél, az nyilván tudatosan az ennek egy ilyen kikarikírozása volt, hogy kell-e nagyon keményen megszorítani, vagy inkább adjuk oda az összes pénzt, és hát ha az egész baj elmúlik, mert mi hirtelen kinőjük ezt a nagy problémát, és az államnak is sokkal több bevétel lesz. Egyik sem jó. Tehát, hogy ha valaki ilyen esetlen megszorításokat hajt végre, hogy ami adót lát maga előtt, azt mind megemeli, meg ami kiadást lát, azt mind lecsökkenti, abból általában az lesz, hogy az üzleti bizalom összeesik, az embereknek a kezdeményezési kedve visszaesik, a gazdaságból eltűnik egy csomó erő, elkezd nőni a munkanélküliség, megnövekszik a magasabb adók miatt az infláció, és olyan bizalmi spirál alakul ki, amiből sokkal nagyobb áldozatokkal lesz végül költségvetési egyensúly, mint amilyen lehetne. A másik véglet, hogy azt mondjuk, hogy nem törődünk az egésszel, nem érdekelnek minket a számok, nem számoljuk ki, hanem csak bízunk benne, hogyha még egy kicsi pénzt adunk, még adót csökkentünk, még valami, akkor majd az kinövi. Ilyen még nem volt a világtörténelemben. Tehát ezért az a kérdés, hogy milyen a jó szerkezetű kiigazítás, hogyan kell úgy kiigazítani, hogy az a lehető legkevesebb fájdalommal járjon, sőt, olyan energiákat szabadítson fel adott esetben, ami kifejezetten hozzárul ahhoz, hogy növekedés legyen.
1: Na hát ez egy elég nehéz feladat.
0: Épp a pénzügyminisztérium közölt most egy kutatást, nyilván azért, mert ő is nézi, hogy hogyan kell ezt csinálni, ami azt mondta, hogy az Európában az elmúlt néhány évtizedben megfigyelhető ilyen kiigazítási periódusok, amik a különböző országban voltak, annak a 30-40%-ában el lehetett érni azt, hogy a gazdasági növekedés 3% felett maradjon.
1: Tehát ez elég jó hír.
0: Az elég jó hír, mert azt jelenti, hogy az a fajta korábban többször végrehajtott kiigazítások, amelyek a Magyarországon voltak, azok nem feltétlenül kell, hogy minták legyenek. Ráadásul azok olyan környezetben történtek, és akkor a kényszerhelyzetben már, ami problémát okozott abból a szempontból, hogy hogyan lehet még fájdalommentesen csinálni. Gondoljunk annak idején, ha valaki még elég öreg a bokros csomag, gyógycsáncsomag, voltak matolcsi féle csomagok is, mindegyik fájt. De azért, mert már általában akkor a válságban voltunk, hogy már nem lehetett elkerülni.
1: Nélkül,
0: de most egyébként ilyen szempontból szerintem kedvezőbb a helyzet, mert a kormányváltáshoz kötődő európai irányváltásunk, például az eurozónás csatlakozás ígérete, az egy olyan megelőlegezett bizalmat hozott, ami a gazdaság valós állapotához képest egy sokkal nagyobb mozgásteret teremt. Csökkennek a kamatok, nem kell aggódni a forint gyengüléséért.
1: Infláció is csökken.
0: A infláció is rendkívül alacsony szintre tudott lecsökkenni. Egy ilyen energiaválságos időszakban ez egészen kivételes. Lehet ezt jól csinálni, meg kell találni, hogy hol kell alapvetően kiadásokat csökkenteni, és nem szétadóztatni az országot, és milyen kiadásokat érdemes csökkenteni. Most azért van egy csomó ilyen, hát alacsonyan függő gyümölcs, sokat beszéltünk a korrupcióról, nyilván az állami gazdálkodásban ezek a föltárása és ezeknek a csapoknak az elzárása sokkal kevésbé fájdalmas, mint amikor megemeljük a személyi jövedelemadót, vagy valami hasonlót csinálunk. Van erre vonatkozóan egy csomó kapaszkodó, erről mi is sokat szoktunk írni, és hát most már néhány hét múlva egyébként ki is fog derülni, mert ugye október végére ígéri a kormány, hogy következő 4-5-6 évre előre egy olyan gazdálkodási pénzügyi tervet tesz le, és egy olyan általános gazdasági pályát vázol föl, ami segíti azt, hogy ebből a mostani 4 éves stagnálásból és az egész ilyen válságközeli helyzetből ki tudjunk mászni.
1: És az, ami én lehet, hogy most ezért megkövetnek, de kvázi ingyen pénznek nevezem, vagy amit hazahozott a kormány, a sok-sok, de hát nem csak erről van szó, a sok-sok uniós támogatás. Nincs annak egy olyan fura negatív hatása, hogy egy kicsit elkényelmesednek a gazdasági szereplők, sőt maga az állam is, hát ott jön itt pénz, hát minden rendben lesz, majd az unió ad. Hát olyan, mint egy nagybácsi.
0: Itt is az apró betűs rész az érdekes. Ugye egyrészt általában igazad van, tehát hogy az uniós forrásoknak följegyezték azokat a megfigyeléseit, hogy arra is kialakul egyfajta ilyen járadékvadászat, hogy a cégek már nem arra koncentrálnak, hogy piaci alapon megtérülő, piaci hitelből megfinanszírozott fejlesztéseket hajtsanak végre, hanem várták, hogy jöjjön az ingyenpénz, és akkor az ingyenpénzből lehet
1: minden tovább, igen.
0: Családi dzsipet vásárolni, meg bizonyos beruházásokat elvégezni. Ez mindenhol Európában látszott, hogy ennek vannak ilyen típusú hatása is. Egyébként az a pénz, ami most Magyarországra visszajött, az pont nem ilyen, mert ezek nem a klasszikus ilyen gazdaságfejlesztési pénzek, amik ilyen pályázatos alapon kerülnek a vállalkozókhoz, hanem ugye ez az újjáépítési alapból származó pénz, ezt az állam elkölti mindenféle nagy
1: infrastruktúrára.
0: Ebből a rossz hír az, hogy ennek nem lesz nagyon nagy gazdasági növekedés érinkítő hatása, a nagy rész az import lesz. Tehát, hogy olyan technológiákat, meg terméket szerzünk be, amit Magyarországon nem lehet
1: egyáltalán. Vasút, meg ilyesmi.
0: Energetikai rendszer korszerűsítés, közlekedési infrastruktúra korszerűsítés. A másik oldalról viszont ugye olyan szempontból jó hír, hogy kivált adóforintokat, amelyeket ezekre kellene fordítani. És ez a gazdaságpolitikusoknak az egyik örök problémája, szokták ezt dinamikus időinkonzisztenciának hívni, de magyarra lefolytva az, hogy bármikor hajlandó a következő 4 év előnyeiért föl odadobni a jövőt. mert ő neki egy mandátuma van, hogy 4 év múlva nyerje meg a választást.
1: Egyén érdekét nézi.
0: Nem is feltétlenül egyén érdek, bár ma fogalmazhatunk, hogy igen, ez az egyén érdekéből fakad, de tulajdonképpen egy ilyen politikai versenyben ő tök logikusan arra koncentrál, hogy egy időpontban ő legyen a legnépszerűbb. És hogyha ezt nem tudja úgy elérni, hogy a távoli jövőben néző, felelősségtudatos, öntudatos társadalom azt várja el a politikustól, hogy többet költsön a gyerekei oktatására, vagy a szülei egészségére, hanem annak örül, hogy kap egy kis pénzt, mert egyébként nincs neki elég sok, akkor nyilván erre fog menni a politika. Sőt, erre még rá is játszik, föl tudja erősíteni, hogyha ez nagyon látványosan sérül, akkor nagyon könnyen föl tudjuk élni a jövőt. Ha most mi elkezdjük azt sorolgatni, hogy Magyarországon ahhoz képest, hogy egyébként milyen óriási költségvetési hiánnyal gazdálkodik az állam, mennyi mindenre nem jut pénz, oktatásra, egészségügyre, vezetékes infrastruktúrára, és a csomó mindenre, akkor úgy el tudnánk magunkat sírni, hogy hát azért úristen, hát hogy úgy kell csökkenteni a hiányt, hogy bele kell tenni egy csomó pénzt az egészségügybe, az oktatásba, rendbe kéne rakni a vízközműveket, meg kéne teremteni azt, hogy a MÁV üzemszerűen tudjon működni, és meg lehetne sorolni. Ezekre a pénzekre most van egy kis mozgásterünk azzal, hogy az Európai Unió felé fordultunk megint, és sikerült visszakapni, vagy megszerezni ezeket a pénzeket, az erőforrásokat, és ez akkor most ilyen szempontból egyfajta mozgástérbővülés. Az eurózónához való csatlakozás ígérete is egy mozgástérbővítés valójában. Hallottam olyan véleményeket, hogy igazából nem kellene a költségvetést rendbe rakni, hanem inkább bele kéne tenni ezt a sok pénzt az oktatásba, egészségügyben, az milyen jó lesz. De az jó lesz 10 év múlva, meg 20 év múlva. De holnap valakit meg kell kérni, hogy ezt finanszírozza meg nekem, és adjon kölcsön nekem pénzt, mármint mint államnak, egy befektető, hogy ezt mind megfinanszírozza. A befektető se hajlandó 20 évre nézni, ha azt mondja, hogy nagyon szép, csak holnap után fejreáll a költségvetésed. És ezért bizony ebben a környezetben azt kell látni, hogy vissza kell szereznünk a jövőt, ha szabad így fogalmaznom, ilyen pátososan, és azokat az elmulasztott dolgokat, amik lehet, hogy nem holnap után fognak termőre fordulni, de a hosszú távú sikeresség és az ország jövője szempontjából borzasztó fontos, azokat most kell elkezdeni megcsinálni. Nem tudjuk, hogy meg fogják-e csinálni, tehát ez nem egy kortes beszéd a részemről, tudod, hogy ilyet nem is szoktam, de, hanem csak azt mondom, hogy itt van most ez a tét. Most vizsgázni fog egy új politika is ebből, hogy ennek mennyire tud megfelelni. Nem tudjuk, nem látjuk, ez egy nagyon az elején vagyunk ennek a dolognak, de a lényege az, hogy ez egy újszerű feladat, mert az előző kormányzat bizonyos időszakokban volt annyira kényelmes helyzetben, hogy ezekről le tudott mondani, és helyette teljes erővel a saját politikai érdekének megfelelően gazdaságpolitikát csinálni. Ez az, amit most valószínűleg ez az új vezetés nem tud megtenni. Felértük a jövőt, és a jövő az itt van. Tehát ez utolért minket. Egy új szemléletre van szükség. Ebben valamiféle mozgástérteremtés megtörtént, de a vizsgát azt a következő néhány év fogja hozni.
1: Az ilyen nagyon bulvárosan hangozna, hogy ha azt mondanám, hogy eljött az igazság pillanata?
0: Hát eljött egyébként az igazság pillanat, ugye szoktam sokkolni azzal is a hallgatóságomat, amikor előadok, hogy azt jó, ha tudjuk, hogyha, és ez megint nem politikai értékválasztás volt részemről, hanem egyszerű leíró megállapítás, hogy olyan szinten elfogyott a bizalom, meg a finanszírozási forrása a magyar államtól, hogyha nem lett volna kormányváltás, akkor az a fajta tőke kiáramlás, illetve a tőke nem beáramlás, ami azóta megtörtént, az olyan mértékű lett volna, hogy valószínűleg Magyarországon az állam az fizetésképtelenné vált volna. És valószínűleg most IMF program alatt levő ország lennénk. Most ehhez képest meg az állam tocsog a saját likviditásában, tehát nagyon sok pénzt tudott behúzni a befektetőktől pont azért, mert hogy mennyire jó áll, a mindenféle ilyen csődbeszélytől mérföldekre vagyunk, hál' Istennek.
1: Ez az a fokos fordulat történt a tekintetben.
0: Igen, ez egy nagyon, nagyon jelentős fordulat volt, de ez a fordulat, ez megelőlegezett bizalom. Tehát igazából eddig az ígéretre adta ide a pénzt a külföld, most ezt az ígéretet majd be kell váltani. Ha nem váltjuk be, akkor nyilván a külföld előbb-utóbb elfordul, és akkor ez a finanszírozás hiányozni fog a magyar gazdaságból. Tehát most igazából be kell váltani azokat az ígéreteket, amiket tettünk egyrészt a vagy tett az állam, a kormányzat, az új politikai erő tett az emberek felé, meg tett a finanszírozók felé, akiknek megígérte, hogy egy olyan stabil gazdaságot alakít ki, amelyeket megéri hitelezni, mert neki is jó üzlet lesz. Gyakorlatilag úgy szoktuk mondani szépen, hogy meg kell teremteni Magyarországon egy stabilitási kultúrát. Ennek vannak jó meg rossz dolgai. A jó dolog az, hogy a stabilitási kultúra része, hogy az árak ne emelkedjenek folyamatosan. Ezzel párhuzamosan a forint árfolyama ne rohadjon folyamatosan. De ezzel párhuzamosan vannak olyanok is, amik kevésbé hatnak jól, mondjuk nem lehet 10%-os béremelést csinálni átlagosan évente, tudom, hogy a többség nem is ennyit kap, de az átlag az mégis ennyi valahogy, mert abból az lesz, hogy abból 8%-ot elvisz az infláció. Hanem akkor lehet, hogy kisebb nominális béremelkedés kell, de hosszú távon az a pénz vásárló erejének megőrzése miatt az is kiadja reális, vagy az életszerű, vagy a fenntartható bérnövekedési pályát. Tehát kellene egy olyan nominális stabilitási kultúra, ahol az emberek, meg a politika is elhiszi, hogy ez egy érték, és a stabil gazdaság az, hogy kiszámíthatóbbak vagyunk, hogy nem billent föl minket az első szél, ami kívülről érkezik, hogy mi magunk nem borítjuk föl a gazdaságot, az elegendő ahhoz, hogy elegendő feltételt teremt meg ahhoz, hogy abból elindulhasson egy rendes nagy gazdasági növekedés. Erre most azt gondolom van esély, kialakult az a fajta közeg, ahol ezt el lehet indítani, de hát azt szoktam mondani, az elmúlt 30 évben a gazdaságpolitikának nem nagyon volt 4 olyan éve, ahol konzisztensen, fegyelmezetten és eltökélten a saját céljai mellett dolgozott volna, vagy a meghirdetett céljai mellett dolgozott volna. Be lehet bizonyítani most, hogy lesz ilyen.
1: Madár István, köszönöm szépen, hogy eljöttél Dzsungelharcba.
0: Én is köszönöm a meghívást. Sziasztok!
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője volt, akivel a gazdaságot éltető bizalomról, a korrupció mérgéről és a növekedés esélyéről beszélgettünk. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify és YouTube csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réthalt Igort hallottátok.

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend milliós kedvezményekkel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület Váci út 119 percé, és Etele Pláza 11. kerület Hadakútja 1. schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Bomba fenyegetés, több mint 10 budapesti iskola kaphatott levelet. Az újraélesztés világnapja lesz holnap. Gulácsi Péter hamarosan ismét kapuba állhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 10 budapesti iskolát érhetett bombafenyegetés. Az érintett intézmények közül 2 a főváros 15. kerületében található. Az iskolák tegnap este kaptak fenyegető leveleket, ezért ma reggel rendőrök és tűzszerészek vizsgálták át az épületeket. A diákokat biztonságba helyezték, robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt azonban sehol sem találtak. A Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a keresztféléves felvételi elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Holnap lesz az újraélesztés világnapja, amely a hirtelen szív megállásra és az azonnali segítségnyújtás életmentő szerepére hívja fel a figyelmet. A túlélés esélyét jelentősen növelheti, ha rögtön megkezdik a bajba jutott újraélesztését. Az adatok azt mutatják, hogy egyre többen tudják, hogy mit kell ilyenkor tenni, közölte Kovács Enikő, a Magyar Újraélesztési Társaság elnöke.
5: A hirtelen szív megállás vezető halálok. A túlélés jelentősen javítható akkor, hogyha valaki összes esik és elveszíti a légzését, keringését, akkor a körülötte állók azonnal megkezdik az újraélesztést. Ezek a lépések nagyon-nagyon egyszerűek. Egyre jobban mernek az emberek segíteni ilyenkor. Szerencsére Magyarországon is nő annak az aránya, amikor valaki segít, kb. 70%-ot is eléri már Magyarországon is ennek az aránya.
4: Szombaton visszatérhet a Villarreal kapujába Gulácsi Péter, akit családjával együtt fegyveres rablásért spanyolországi otthonában. A korábbi magyar válogatott kapus és hozzátartozói nem sérültek meg, de a történtek miatt a futbolista kihagyta a csapat a keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Gulácsi szerdán már arról írt, hogy szeretnének visszatérni a megszokott életükhöz. Az 58-szoros válogatott játékos várhatóan az Elcse elleni bajnoki ismét kezdő lesz. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat, a szél az ország keleti felén megélénkül, 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmáikról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban kísérletet teszünk arra, hogy helyreállítsuk valamelyest a vállalati innováció kifejezés presztízsét. Az egyik leginkább kiüresített és túlhasznált kifejezés, aminek hallatán azonnal kikapcsol a figyelmünk, pedig gondolhatnánk nem csak prezentációs csinosításként rá, hanem valódi katalizátorként. A rossz hír, hogy sajnos ezt többet kell dolgozni, mint amennyibe kimondani kerül az innováció szót. Mai vendégünk Frankó Csubodea, egy transformációs vezető, vállalati jövőkutató, a Singularity University alumni tagja, aki éveket töltött a világ különböző országaiban nagyvállalati transformációs tanácsadóként, és jelenleg is több olyan innovációs történet részese, ahol azon igyekeznek, hogy az adott cég gyorsítósávra kerüljön, mielőtt a diszruptív változások felülírnák őket. Szia, Dea!
2: Hello!
1: Hát a felvezetésben egy nagyon pikírt gondolattal indítottunk, hogy teljesen üres az a szó, hogy innováció, és szerintem ezért biztos sokan tettek sok mindent, hogy így legyen, vagy sokan ráírták tényleg a szlájdokra. Te hova teszed a tétet, vagy a figyelmedet ebben a kérdésben?
2: Hát ez egy nagyon összetett problémakör. Alapvetően úgy gondolom, hogy minden vállalat vágyik az innovációra, és nagyjából aki ma nem gondolja azt, hogy ebbe investálni kell, és komolyan kell foglalkozni azzal, hogy újra gondolja akár a termékeit, szolgáltatásait, akár az operációs modelljét, akár az üzleti modelljét, annak valószínűleg nem nagyon a jövője a piacon.
1: Veled kapcsolatban gyakran megjelenik a radikális innováció szó. Ezzel kapcsolatban nekem az jutott eszembe, hogy vajon önmagában az innovációnak nem kellene már amúgy is radikálisnak lennie, vagy mit értünk alatta. Innováció egyáltalán az, hogyha mondjuk tényleg másképp csinálok valamit, mint tavaly, vagy mondjuk egy új piacra akarok belépni, vagy hogyha eddig nem tudom, hogy piros színű terméket forgalmaztam, és most egy kéket szeretnék. Tehát, hogy hol van a küszöbe, amikortól innovációról beszélünk, és hol az a másik küszöbe, amikor te már radikális innovációról beszélsz.
2: Nem tudom, hogy ezt így küszöb szinten, vagy egy ilyen nagyon konkrét mérőszám mentén el lehet dönteni, de mindenképpen egy skáláról beszélünk, ami elindul valahonnan, onnan, hogy folyamatosan fejlődünk és fejlesztünk, hiszen máskülönben stagnálna a vállalat, és eljut egészen odáig, hogy vannak olyan ügyfeleim, akik azt mondják, hogy itt van az iparágam, tudom, hogy a jelenlegi technológiai és környezeti és egyéb trendek miatt egész máshogy fog kinézni 5 év múlva, mint ahogy ma ismertük. Tegyetek ki egy fehér lapot, és mutassátok meg nekünk, hogy milyen lesz az iparágunk 5 év múlva, 10 év múlva, és rajzoljuk nullából újra azt, ahogy az ügyfeleinket elérjük és kiszolgáljuk. Tehát ez a fejlődéstől a radikális innovációig mondjuk a két véglet, és akkor közte van nagyon sokféle lépés, ami egy ilyen folyamatos fejlődés, ugye a continuous improvement-től, az innováción keresztül tényleg az ilyen radikális
1: változás. De radikális akkor az, hogy üres lapra dolgoztok?
2: A radikális az lehet az, igen, hogy alapvetően felforgatjuk azt, ahogy eddig egy iparágról gondolkodtunk. Egyébként felforgató innovációnak is hívjuk, ahol kifejezetten azt keressük, hogy mik azok a paradigmák, amikbe kapaszkodik egy iparág, vagy amibe kapaszkodik egy vállalat, mik azok a feltételezések és alapvetések, amik a múltban igazak voltak és sikeressé tették a vállalatot, de amennyiben a külső körülmények ezeket a paradigmákat átírják, eltávolítják az alapfelvetéseinket, átalakítják, akkor földbe fog állni a történet. És ilyenből mostanában nagyon sok van, tehát most akár a geopolitikát nézzük, akár a technológiai környezetet nézzük, akár a nyersanyagokért való versenyt, ritka földfémekért való versenyt nézzük. Tehát rengeteg olyan paraméter van egy ilyen globális nagyvállalat életében, ami tehát egy alapját adja a jelenlegi sikernek, ugyanakkor, hogyha az egy paraméter megváltozik, akkor nem tud életben maradni a vállalat. Mondok egy konkrét példát, van egy ügyfelem, globális nagyvállalat energetikai területen, akik a termékgyártásukhoz rengeteg rezet használnak föl. És a rézellátási lánc az egy nagyon sérülékeny tünemény, és az egyik téma, ami most nagyon aktívan dolgoznak, az, hogy mi van, hogyha az az alappremissza vagy feltételezés, hogy van elegendő nyersanyag ahhoz, hogy ők a gyártási folyamataikat elvégezzék, megváltozik, és még nem férnek hozzá ahhoz a rész ellátmányhoz, amire nekik nap mint nap, évről évre szükségük van. És például ilyeneken dolgozunk, hogy akkor mit jelent a gyártásuk a jövőben enélkül, a nyersanyag nélkül.
1: kíváncsi lennék, hogy mit jelent, de egyébként ehhez hasonló kérdések szerintem bennünk is felvetődhetnek, akik mondjuk itt nem ritka földfémekkel gyártunk dolgokat, hanem csak ülünk az irodánkban, tehát hogy az, hogy van internet, az ugye egy ilyen nagyon természetes dolognak tűnik, de hogy néha, nagyon ritkán, amikor elmegy, akkor nagyjából azt látjuk, hogy mindenki mehet haza. Például, vagy akkor vége a munkanapnak, tehát hogy ilyen szempontból szerinted vakmerőség nem ilyen radikálisan gondolkodni, vagy kényelem, mert szerintem azért nagyon kevés alkalommal tesszük fel azt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha tényleg az alapvető dolgok megváltoznának, és ugye beszélgettünk mondjuk akár az ilyen AI dolgokról, hogy az is egy alapvetés, hogy mondjuk szoftvert írni emberek tudnak többnyire, viszonylag közel vagyunk ahhoz legalábbis így próbálkozás szintjén, hogy ez az állítás ez ne legyen igaz, és akkor például a szoftver cégek, vagy mondjuk a tech cégek is meglepő helyzetben találhatják magukat, de valószínűleg a vállalat nem, hanem csak a benne dolgozó emberek. Tehát, hogy ilyen szempontból vakmerőség az, hogyha nem ezt a fehér lapos, mi van, hogyha az alapvetéseink nem igazak gondolkodásban tervezzük a következő éveinket?
2: Igen, de a válasz azért ennél bonyolultabb. Az egyik oka annak, és most egy kicsit visszakanyarodok az eredeti kérdésedhez, az innovációs színházhoz, hogy miért üresedett ki ez az egész fogalom. Az egyik oka annak, hogy ez a fogalom kiüresedett, hogy bár értjük, tudjuk, hogy szükség van tényleg radikális új gondolatokra, eredeti új elképzelésekre a jövővel kapcsolatban ahhoz, hogy hosszú távon sikeresek tudjunk lenni. Nem tudunk hosszú távon gondolkodni, mert a gazdasági élet ösztönző rendszere, akár a egyéni pénzügyi motivációkat nézzük, akár az, hogy mekkora kockázatot mer vállalni egy csapat vagy egy vezető új dolgokkal való kísérletezésben, minden ösztönző abba az irányba mutat, hogy amennyire csak lehet, megtartsuk a status quo-t, ami már ki van gyakorolva, ami már be van égetve, és tudjuk, hogy az év végén, ha ügyesek vagyunk, ott lesz a bónusz, és bár látunk jó lehetőségeket, látunk, és rengeteg okos ember gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne a jelenlegi üzleti területét jobban csinálni, nem tud bevállalni olyan kockázatokat, ami esetleg az ő egyéni, vagy kis csapat érdekeit, vagy akár a nagyvállalati életeket kockáztatja. Tehát ez az oka, és ez egyébként egy nagyon helyes így, tehát hogy nem véletlen alakult ki az, hogy egy nagyvállalat, közepes vállalat, kisvállalat is egy bizonyos struktúrában működik, kontrollálható, átlátható, van egy hierarchia, tudom, hogyha itt megnyomok egy gombot, az hogy fog végigfutni ezen a hierarchián, és mi lesz a vége. Igaz, hogy nem a leghatékonyabb organizmus, de azért mégiscsak egy ilyen viszonylag kiszámítható és biztonságos keretrendszert ad annak a gazdasági működésnek, amit ellátunk. És abban a pillanatban, hogy elkanyarodunk innovatív megoldások irányába, abban a pillanatban, hogy először csinálunk valamit, gyakorlatilag ezek a biztonsági keretek teljesen lebomlanak. És ahhoz egy óriási bátorság kell, hogy ezt az ugrást, vagy mondhatjuk ez a leap of faith angolul, én ezt nagyon szeretem, hogy úgy beleugrunk az ismeretlenbe, ezt megmerjük tenni. És ez egy óriási visszahúzó erő. Ugyanakkor, visszamenve a kérdésedre, ami arról szól, hogy vakmerőssége az, hogy nem gondolkodunk ennyire radikálisan, igen, hiszen ezek a változások akkor is megtörténnek, hogyha ragaszkodunk és kapaszkodunk a status quo-ba, meg a régi beidegződésekbe, meg abba, ami a múltban működött, attól még történik az, hogy nem tudom, most éppen van egy olaj- és gázválság, és mondjuk éppen most jöttem haza Ázsiából, ott már úgy szállt fel a repülőm, hogy már mondjuk új Delhiben már éppen nem volt gáz, és azóta sincsen egyébként, mert a közel-keleti válság miatt nem jut elég ellátmány az országnak, és így tovább. Tehát, hogy ezekre a radikális változásokra fel kell készülni, és a jövőkutatás az tulajdonképpen azt csinálja, hogy megmutatja, hogy hol vannak a sérülékeny pontok egy vállalat életében, vagy akár egy iparág életében. Megmutatja azt, hogy mik azok a változási szignálok, tehát mik azok a jelek, amik azt sejtetik, hogy egyébként például, most pont a hormúzi szorossal kapcsolatban 3 éve csináltam egy kutatást a csapatommal, és mi azt annál a vállalatnál, aki megbízott bennünket, már befaktoráltuk, hogy ott elő vagy utóbb történhet egy olyan konfliktus, ami ezt a nagyon fontos csomópontot lezárja a nyersanyag útvonalak világában, és erre fel kell tudnia készülni egy olyan országnak, aki ezeknek a nyersanyagoknak, vagy egy olyan vállalatnak, aki ezeknek a nyersanyagoknak a hullámán lovagol. Tehát, hogy ezeket lehet előre látni, lehet súlyozni, lehet valószínűségeket adni az ilyen típusú jelenségeknek, és utána ezt a fajta jövő bemutató különböző forgatókönyveket, amik egy ilyen szignálból vagy előzetes jelből láthatóak, be lehet csatornázni a vállalati stratégiába, és utána be lehet csatornázni az innovációba. Miért válaszoltam ilyen hosszan?
1: De nagyon érdekesen.
2: Azért, mert tulajdonképpen ez az, amit segíteni tud abban, hogy ezt a bizonyos ugrást megtegyük, és higgyünk abban, hogy annál nagyobb kockázatot nem vállalhatunk, mint hogy nem gondolkodunk radikális innovációban. 10 éve még lehetett, 20 éve abszolút lehetett, ma már nem lehet. Viszont vannak már olyan módszertanok, amikkel ennek az egész ismeretlenbe való ugrásnak a kontúrjait, a kereteit, a szabályrendszereit azért meg tudjuk szabni, és tudunk játszani azzal a kis finom hangolással, hogy meddig megyek el, tényleg mennyire gyorsan, milyen tempóban, mekkora kockázati faktorok mellett próbálok ki új dolgokat.
1: Én személy szerint most így a jövő kutatásnak így a praktikus hasznát, vagy így menetét, azt talán most értettem meg ugye először, úgyhogy köszi ezt a leírást, hogy valójában nem azt próbáljátok meg kitalálni, hogy mi lesz, hanem hogy azonosítani azokat a pontokat, hogy mire figyeljek és mikor cselekedjek, úgyhogy egyébként ez a halálugrás, vagy ilyen ismeretlenbe ugrás, ez valójában azért nem vakon történik, hanem egy-két mappával a hónod alatt, és akkor a forgatókönyvek, hogyha megvannak erre és arra, és azért szintén ilyen személyes élet tünkben is azért teljesen más, hogyha mondjuk belekerülünk egy sokkoló helyzetbe, és tudjuk, hogy mit kell csinálni. Még nem tudom, egy nagyon véletlenszerű példám erre, hogy supasztam télen. És ugye annak van némi kockázata, hogy esetleg valami miatt mégiscsak beleesel a hideg vízbe, mondjuk egy 2 fokos vízbe beleesel, az mondjuk egy sok a testednek, és hogy akkor mi fog velem történni, akkor elkezdtem utána olvasni, és nagyon sokszor átöblítettem saját magamon, hogy mi a teendő. Ez hasonlít ehhez?
2: Hasonlít, és nagyon jó a hasonlat. Egyébként ennél egy picit még több is, mert amikor ugye meghatározunk azokat a változási szignálokat, amikre figyelni kell. Ez egyébként egy folyamatos munka, tehát mindig van egy ilyen alapozás, amikor az első ilyen radart összeállítjuk, és aztán utána, legalábbis azoknál a cégeknél, akikkel egy hosszú távon dolgozok, van egy csapat, aki folyamatosan figyeli, hogy kell-e változtatni a szignálokon, vannak-e új ilyen halványjelek, amiket föl kell venni a radarunkra, vannak-e, amik esetleg gyengültek, és levehetjük őket. Tehát ez egy folyamatos, gyakorlatilag egy élő ökoszisztéma, amit építünk, és egy ilyen élő intelligencia, amit építünk. És akkor ezekből kalkulálunk jövő forgatókönyveket. Tehát nem azt mondjuk meg, ahogy mondtad, hogy mi lesz, hanem hogy mi lehetséges, mik a legvalószínűbb forgatókönyvek, és akkor annak már lehet színeket adni, látjuk, hogy hol vannak a negatív szenáriók, hol vannak az optimista, pessimista és realista megoldási lehetőségek. Plusz, ami nagyon fontos, hogy tudunk azzal is kalkulálni, hogy egy-egy forgatókönyv bekövetkezésének milyen kigyűrűző hatásai lesznek. És ez nagyon fontos. Erre majd mindjárt visszatérek, de hogy amikor egy forgatókönyv összeáll, és abból kiválasztja a csapat, hogy a lehetséges forgatókönyvek közül melyik az a legpozitívabb szenárió, amit meg akarunk építeni, ami a vállalat szempontjából is pozitív, a tágabb értelembe vett az ügyfelek, és így tovább társadalom szempontjából is pozitív, akkor minél precízebben kidolgozzuk azt a jövő szenáriót és forgatókönyvet, és ehhez a jövőképhez minél többen férnek hozzá, annál nagyobb a megvalósulási valószínűsége. Wow. Ugyanis tudattalanul az agyunk az behangol arra, hogy amikor döntési helyzetekben vagyunk, hogyha tényleg nagyon részletesen ki van dolgozva bennünk a jövőkép, akkor olyan döntéseket fog hozni, akkor is, hogyha nem tudatos, ami annak a jövőnek a megépítése irányába fog vinni bennünket. És ez miért nagyon fontos? Egyrészt sokkal hatékonyabban tudunk előre menni és haladni az innovációs úton, amikor sok ember osztozik ugyanazon a képen, és sok ember hoz tudatosan és tudattalanul is olyan döntéseket, ami abban a pozitív irányba visz bennünket. A másik, ami miatt nagyon fontos, hogy tényleg radikális változások küszöbén állunk, vagy nem is küszöbén, most már így beléptünk az előszobába, még azért nem mentünk be mélyebben a sztoriba, de azért már ott vagyunk az ajtó túloldalán, és hogy azért is használom a radikális innovációs szót, mert ha nem vagyunk nagyon tudatosak arra, hogy egy-egy fejlesztésnek, innovációnak, új üzleti modellnek, automatizálásnak és így tovább milyen kigyűrűző hatásai lesznek, akkor nagyon könnyen hozunk olyan döntéseket, hogy rövid távon valami nagyon pozitívnak tűnik, például most ugye nagyon nagy hype-ja van annak, hogy automatizálunk mindent, meg mesterséges intelligencia oldjon meg mindent, meg minden legyen amennyire lehet olcsó, mert ugye itt a költségcsökkentés és a hatékonyság az, ami a fő hajtóereje ennek. Ez rövid távon nagyon jó poénnak tűnik egyébként, és nyilván egy vezetői tímnek ez az egyik legfontosabb szempont, hogy olcsón és hatékonyan tudja az értéket előállítani az ügyfélnek. De azért nem kell olyan nagyon nagy közgazdasági szakembernek lenni ahhoz, hogy ezt ki tudjuk számolni, hogy ezért ez közép-hosszú távon, ennek lehet egy óriási vásárlóerőerodáló hatása, ennek lehet nagyon nagy munkaerőpiaci földcsúszamlás a következménye, ennek nagyon sok olyan negatív hatása lehet, ami középtávon már egyáltalán nem fog jót tenni a vállalatnak.
1: Hát, hogy egyébként, ami mondjuk empirikus tapasztalatokból is könnyen alátámasztható, ugye a nagy technológiai platformok világában, hogy azért az mondjuk látszik például a Google vagy bármelyik cég esetében, hogy egészen működő, egészséges ökoszisztémákba egyszer csak megérkezett, ott kvázi ingyenesen nyújtotta azt a szolgáltatást, amivel mondjuk kinyírta azt az egész piacot, akkor az eltűnt, és onnantól kezdve egyébként sok olyan területet látunk, ami gyakorlatilag megszűnt, mert utána meg már nem volt érdekes, vagy nem volt releváns mondjuk a platform szolgáltatónak is, és hogy a többiek meg már kivéreztek, és mondjuk ilyen szempontból, hogy olcsón automatizálunk mindent, akkor például eltűnhet annak a területnek a szakértelme. Egy ilyet mondjak, vagy az azzal foglalkozó cégek, és akkor arról meg nem beszélek, és akkor ez is egy negatív szenárió, hogy azért azt látjuk, hogy amikor valamire nagyon rákapunk, ami olcsó, akkor az utána majdnem biztos, hogy drága lesz, hiszen már nem tudok nélküle élni, és pont ez látszik az ilyen egyéb ilyen cloud szolgáltatóknál, hogy viszonylag drasztikus áremelésekben vannak, amire a válasz a cégeknek egyszerűen csak annyi, hogy oké. Már más nem tudsz már tenni, mert nincs alternatívája. Úgyhogy igen, ezek izgalmas kérdések.
2: És ez látszik mikro és makro szinten is egyébként, tehát a 2000-es évek, mondjuk 2000-2020 közötti kockázati tőke által megpörgetett startup világnak ez volt az egyik nagyon tiszta stratégiája, hogy ugye nem kellett önfenntartóvá válni viszonylag gyorsan, mindig csak a következő befektetői kört vagy befektetési kört kellett behúzni ahhoz, hogy egy startup nagyon magas cégértékelést tudjon elérni. És ez gyakorlatilag egy ilyen aránytalan versenyt hozott létre a piacon bizonyos szempontból, mert hogyha egy olyan versenytársra kell versenyezned, aki nem a piacból él, hanem befektetői pénzekből él, és adott esetben ingyen adja azokat a termékeket, amikért próbálnál pénzt kérni, hiszen ez az alapüzleted, annak azért van egy nagyon negatív hatása, de mondjuk, hogyha ezt makroszinten nézzük, akkor Kína például ugyanezt a stratégiát követi, hiszen ő azt mondta mondjuk a 2010-es években, meg 2000 után, hogy az építőipar a kínai gazdaság motorja, és akkor toljunk bele minden pénzt, erőforrás, tőkét az ingatlan fejlesztésekbe, aminek az lett a következménye egyébként, hogy egy nagyon nagy felfutás történt először a kínai gazdaságban, majd először 150 vagy egyes becslések szerint már 200%-kal túlépítették Kínát, ami nagyon durva, belegondolsz, hogy az körülbelül egy ilyen milliárd, másfél milliárdnyi ingatlan áll üresen ma Kínában. A Mekong deltából az összes homokot kiszívták, úgyhogy ott a farmereknek már elsavasodnak a rizsföldjei azért, mert a tengervíz beszivárog olyan mélyen a Mekong deltába, ami már érinti ott a farmer között. Szóval rengeteg kigyűrűző hatás, és ugye cipelnek most egy óriási hitelválság buborékot tulajdonképpen, amit a kínai gazdaság, vagyis a kínai állam finanszíroz, és már évek óta figyeli az egész világgazdaság, hogy mikor fog elpukkanni ez a történet, mert ha elpukkan, akkor ez egy óriási felforgató erő lesz az egész világgazdaságban. De ezt követően, most ugye a építőipar az kifújt, és a ingatlan piac az van egy ilyen tetszhalotti állapotban Kínában, és nagyon sok kis befektető és egyéni befektetőnek egyébként a vagyona az ilyen szempontból mondjuk, hogy így megkövesedett. Akkor most a 2010-es évek után, vagy 15 után a következő ilyen 5 éves terves struktúrába bekerült a megújuló energiák világa, ami azt jelentette, hogy ma például Európában a napelemek, szélturbinák és szinte az összes hardware komponens, amit megújuló energia generálásra felhasználunk, az mind Kínából jön, és ez egy óriási kockázat például Európában, de egy következő következménye az, hogy mondjuk az elmúlt 5 évben kiépült az a elektromos autógyártás iparág Kínában, ami tönkreveri az egész világot, mert hogy ebbe tolta be a kínai állam az összes tőkét és befektetést, és egyébként meg tehát a nagyszámok törvénye alapján is van elég jó mérnökük, meg okos ember, meg szorgalmas, tetrekész ember, aki ki ebbe tudott fejleszteni, ami most ugye szintén mondjuk Európában nagyon érezhetően, de az egész világon egy teljes iparágat ás alá. Tehát nagyon érdekes ezeket így mikro és makro szinten is látni, hogy ez meddig fenntartható, az azért nagyon sok elemző foglalkozik vele, és egy nagy kérdés, de az biztos, hogy azt a hatást eléri, hogy hagyományos iparágakat felforgat és adott esetben tönkretesz.
1: Valószínűleg egyébként még rengeteg ilyen példát tudnánk sorolni.
3: Most egy kicsit viszont megállunk, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Halló, Sam Havattoy, Joko Exe, és te most a Rádió Café 98-at hallgatod.

0: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magadra.

0: rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
1: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
3: Védd meg irodád, lakásod tereit a hőtől, fénytől, vagy kíváncsi tekintetektől. Digifol. Prémium minőségű digitális fóliák üvegfelületekre, akár utólag is. Digifol digitális fóliák és okos üveg megoldások, hővédelem és belátásgátlás egyetlen gombnyomásra. Privátszféra gombnyomásra. Digifol.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
5: Ez itt az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és a mai epizódunkban kísérletet teszünk arra, hogy helyreállítsuk valamelyest a vállalati innováció kifejezés presztízsét. Mai vendégünk Franco Csubadea, egy transformációs vezető vállalati jövőkutató, a Singularity University alumni tagja, aki éveket töltött a világ különböző országaiban nagyvállalati transformációs tanácsadóként, és jelenleg is több olyan innovációs történet részese, ahol azon igyekeznek, hogy az adott cég gyorsítósávra kerüljön, mielőtt a diszruptív változások felülírnák őket. Hogyha az a feladatod, hogy a jövő szenáriókat feltárd és megépítsd, akkor azért kíváncsi vagyok rá, hogy a te szifidben ez egy utópia, vagy egy disztópia? Optimistán vagy pessimistán látod dolgokat, mert amiket elsoroltunk ebbe, azért nem annyira úgy érzem, hogy azok a pozitív kimenetek domináltak, amiből mondjuk egy ilyen vidám, fenntartható, környezetbarát és boldog civilizáció képe rajzolódik ki.
6: Tudok optimistán válaszolni, de egyébként nem vagyok optimista egyáltalán. Tehát én a kezdetektől, amióta ezzel a témával elkezdtem foglalkozni, nagyon pessimistán álltam a jövő fele vezető úton, és ennek az az oka, hogy úgy gondolom, hogy sajnos emberként, vagy az emberiség nincsen elég érett állapotba ahhoz, hogy jó döntéseket tudjon hozni egy ennyire turbulens világban. Amikor elkezdtem a jövőkutatásra foglalkozni 2015 környékén, akkor elmentem a Singularity University-re, ott találkoztam sokféle okos emberrel, Ray Kurzweil-lel, Peter Diamantis-szal, Salim Izmail-lal, akivel egyébként azóta is dolgozok együtt. Ők nagyjából a világ csúcs technológiai élvonalában voltak, és adták ennek bizonyos szegmenseit akkoriban. És még nagyon sok kutatóval a kvantumszámítás technikától a nanotechnológián keresztül a génszekvenálásig nagyon sokféle témába kaptunk ott egy ilyen viszonylag mély betekintést, és akkor engem nagyon-nagyon lesokkolt az, hogy milyen technológiai robbanás előtt állunk,

0: tényleg az előszobájában, és hogy mennyire nem jó beszélgetések zajlanak. Mert amikor arról beszélgetünk, hogy egy AI technológiával mi mindent lehet csinálni, de nincsen mögötte az, hogy miért, vagy egy nanotechnológiával mi mindent lehet elérni, de nincsen mögötte egy tiszta miért, aminek van egy pozitív kicsengése, hogy azért, hogy nem tudom, 10 millió ember, vagy 1 milliárd ember, nem tudom, tisztább körülmények között tudjon élni, vagy egészségesebben tudjon élni, vagy. Tehát, hogy ennek a kettőnek így az elválása, vagy annak a hiánya, hogy nincs egy igazi ügy, egy igazi purpose a mögött, hogy miért használjuk ezeket a technológiákat, az engem nagyon megijesztett. És a mai napig egyébként ezt nem nagyon látom. Volt egy ilyen optimistább időszakom, amikor elkezdtem ebben a témában dolgozni, és akkor többek között a Salim Izmail-lal, aki a Exponential Organizations című könyv, ami egy bestseller könyv lett annak idején az első, majd aztán a második kiadása is, ő az írója ennek a könyvnek, és ebben a témában dolgozik, és akkor 2015 óta dolgozunk együtt tulajdonképpen, nagyon sok projekten, és akkor azt tűztük ki, és ez egyébként az IXO modellnek része is, hogy minden egyes radikális innovációs folyamatnak ott kell lehorgonyoznia, hogy van egy purpose, ezt az, ebben a modellben massive transformative purpose-nek hívják, tehát egy nagy transformatív cél, ami eleve onnan indul a beszélgetés, hogy mi az a pozitív hatás, amit a világba hozol, azzal az újítással, amin dolgozol. És akkor utána van alatta egy modell, hogy akkor milyen eszközökkel tudsz egy skálázható, tényleg radikális újdonságot kihozni a piacra, aminek aztán a nap végén majd lesz egy olyan üzleti modellje, amiből profitot tudsz termelni, hiszen máskülönben nem fektetnénk ilyen dolgokba. És amikor elkezdtünk ilyen projekteken dolgozni, szerte a világba, Dél-Afrikától, Európán keresztül, tényleg Ázsiába, amerikai kontinensen, mindenfele, és láttam azt, hogy mennyire pozitívan rezonálnak erre nagyvállalati vezetők, akkor egy picit így a negatív, meg a pessimista hullámomból föl tudtam emelkedni egy kicsit optimistábra, és egyébként a mai napig sok olyan projekten dolgozok, ami nagyon reménykeltő, tehát mondjuk a megújuló energiák terén, vagy akár az egészségügy területén nagyon sok olyan megoldást látok, ami nagyon pozitív jövőképet vetít előre abban a szegmensben, de ha kizumolok a teljes nagy képre, és mondjuk csak megnézzük azt, hogy milyen vezetői értékek mentén, milyen döntések születnek a világban, hát akkor azért az egy picit ijesztő, és nem csak azért ijesztő, mert az emberi érettség nincs ott, meg az értékrend nincs ott, hanem azért, mert ez az emberi éretlenség és értékrend nélküliség, ez olyan szuper erőkkel találkozik, mint az elképesztő szuper számítógépek, számítási kapacitás, mesterséges intelligencia, robotika és társai, akkor az egy kicsit elveszi az embernek a jó kedvét.
1: Igen, tehát ez azt jelenti, hogy a rossz dolgokat nagyon hatékonyan tudjuk csinálni, meg egyébként, hogyha ilyen szorzatokban gondolkodunk, hogy mondjuk az emberek fenntarthatatlanul élnek, és sokan vannak, akkor gondolom az egész exponenciális függvényt ugye ez hajtja. De ugye említetted is a purpose-t, és ugye itt az Epic Stories-ban is azért a Szabó Béla, akár a Fiat Balázs, vagy akár a Lencsés Gergő is előbb-utóbb idejukat ki különböző nézőpontokból, akár mondjuk a Bélánál, ugye a személyes ambíció, vagy a vállalatnak a mozgástere egyébként, hogy mit tehet meg azért, de hogy neked mit jelent ez a hatás, vagy hogyan lehet tapinthatóvá tenni, ugye ezek általában nagyon elvont dolgok, hogy az ügyfeleid azok szerintem akkor, ahogy mondtad is, különböznek, és akkor valószínűleg valamilyen jó ügy mentén építik fel a terveiket, de hogy hogyan kezelik a purpose kérdését a te ügyfeleid Dél-Afrikában, Ázsiában, Amerikában, ami nekünk idegenül vagy újszerűen hathat.
0: Talán a legerősebb narratíva, amit valaha átéltem, az Dél-Kelet-Ázsiában volt. Ott ugye 2,5 évig dolgoztam egy Fülöp-szigeteki nagy konglomerátumnak, ami egy 60 ezer fős nagyvállalat, 7 iparágban nagyon sikeres, több iparágban ezek közül piacvezető, és egy 5. generációs családi konglomerátum, ami egyébként nem meglepő, Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok gazdaság ilyen nagyvállalatokra épül. És ott most a 4. generáció adja át a stafétát az 5. generációnak, tehát mondjuk így a szüleim generációja az én generációmnak, és a vezérigazgatói kör az most már így nagyjából az én generációmból kerül ki, és nagyon érdekes látni, hogy annak ellenére, hogy ez egy milliárdos, csiliárdos család, tehát én nem is tudom számokba kifejezni, hogy mennyire vagyonos családról van szó, és generációk óta, tehát mondjuk az én generációm az már bőven abban nőtt fel, hogy ott van a 16 repülőből álló flotta és helikopterek, és hogyha át akar ugrani egy másik szigetre, akkor beül a helikopterbe, vagy a valamelyik repülőbe is átmegy. De ennek ellenére rendkívül motiváltak, és rendkívül sokat dolgoznak, és rendkívül sokat tanulnak, és rendkívül szorgalmasak, és rendkívül alázatosak, ami engem nagyon meglepett, hogy azért itt Európában megnézek családi vállalatokat, és tényleg nagy tisztelet a kivételnek. Ezért nem nagyon látunk olyan példát, ahol a ötödik generációs milliárdos is még tele van tett vágyal, és hajtja a motiváció.
1: Hát ha vannak egyáltalán ötödik generációs milliárdosok.
0: Ha egyáltalán létezik ilyen, így van, és most jó nagyot elkanyarodtam, de mindjárt visszatérek a lényeghez, hogy tehát én erre rákérdeztem az öregeknél is, meg a fiatalabb, tehát az én generációmnál is, ez hogy van, hogy ők ezt a tüzet fent tudják tartani, és hogy mi hajtja őket. És az egyik válasz az volt, hogy ugye a ükapjuk, dédapjuk, szépapjuk, nem tudom, a teljes lista ott van előttük, hogy hány családtagjuk hagyott nagyon pozitív hagyatékot ennek a 120 milliós országnak az életében, és hány embert emeltek ki a szegény sorsból középosztályba azzal, hogy munkahelyeket teremtettek, és így tovább, és hogy ők ennek a hagyatéknak szeretnének méltó utódai lenni, és senki nem szeretné azt a címkét felvállalni, vagy azt a szerepet felvállalni, hogy az ő regnálása alatt megy tönkre bármi abból, amit az ő felmenőik nagyon-nagyon értékes dolgokat létrehoztak.
1: Hát ez mondjuk például a Paris Hiltont, vagy akár a Trumpot így annyira nem zavarta.
0: Őket nem, de hogy ez Ázsiában abszolút van. Ázsiában egy nagyon más kultúra van, ott a legrosszabb dolog, ami történhet az emberrel, az az arcvesztés. Tehát, hogyha valami nem jól sül el, tönkre megy, és a te nevedhez köthető, az egyenlő a halállal, vége, ott megszűnsz, megsemmisülsz. Tehát van egy ilyen személyes motiváció. És aztán innen következik, és most érkezem meg a purpose részéhez, hogy ez a vállalatcsoport, ez nagyon komoly erőforrásokat tett abba, hogy a jövőkutatási kapacitását kiépítse, a radikális innovációs bázisát kiépítse, és egyébként magát, ezt a 60 ezer fős vállalatcsoportot is transformálja, hogy rugalmasabb legyen, reziliensebb legyen, gyorsabban tudjon alkalmazkodni. Ezek voltak azok a témák, amire engem oda hívtak, hogy ezt a területet vezessem. És az elnöknek tulajdonképpen az volt a krédója, amit mindenhol kommunikált, hogy ez a vállalatcsoport akkor tud hosszú távon sikeres lenni, hogyha a Fülöp-szigetek és a dél-kelet-ázsiai érdekeltségeik, ahol vannak országok, ezek egyre jobban vagy hatékonyabban ki tudják húzni magukat a fejlődő státuszból. Ha minél több ember tudnak kiemelni a középosztályba, akkor értelemszerűen a vásárlóerő is, és a gazdasági bázis erősödni fog mögöttük. Tehát ő már ötödik generációs vezetőként, meg negyedik generációs vezetőként nem azt nézi, hogy persze nézi a részvényesi érdekeket, meg azt, hogy éppen hol tart a részvényárfolyam, de ő arra is figyel, hogy ha azt a környezetet és gazdasági ökoszisztémát fejleszti, amiben ő működik, és a fejlődő státuszból segít ennek az országnak kiemelkedni, akkor a következő 150 évben is sikeres tud lenni, amúgy nem.
1: Igen, tehát, hogy ő azt mondja, hogy a torta átmérőjét is érdemes növelni, és nem csak a szelet méretét.
0: Sőt, ő neki az ott az elsődleges szempontja, és ez egy nagyon jó hasonlat, hogy a torta nőjön, nőni fog a szelet is.
1: Igen, ez egyébként picit, hogyha most ilyen kelet-európaiba átugrunk, akkor ennek egyrészt megkérdezem, hogy mi az alternatívája, vagy mi a pandantja ennek az attitűdnek, de inkább azt érzem, hogy kevéssé valószínűleg csinálunk olyan dolgokat, ami nem csak nekünk jó, hanem másoknak is.
0: Ez egy nagyon nagy kulturális különbség. Egyébként érdekes, hogy hogy jutottunk el ide, mert azért Közép-Kelet-Európában szerintem az a fajta ilyen közösségi kultúra, amit én egyébként Dél-Kelet-Ázsiában nagyon szerettem, az megvolt, csak mondjuk, hogy az elmúlt 150 évben aztán így kikopott, vagy lehet, hogy ez csak egy ilyen, nem tudom, történelmi romantika, amit így gondolok Magyarországról, de mondjuk, hogy visszanézek azokra a kis közösségekre, ahonnan az én családom jön, azért ezt így át tudtam élni még gyerekként. Most úgy megérkezni a Fülöp-szigetekre, hogy egy ilyen relatíve individualista és szétszaggatott magyar társadalomból megérkezni egy olyan országba, ahol az első naptól kezdve random emberek jönnek oda hozzám a folyosón, hogy megkérdezzék, hogy milyen a lakásom, tudom-e, hogy hol a piac, voltam-e már, nem tudom mit megnézni a városban, tudom-e, hogy hol van a, nem tudom, az autószerviz, és így tovább, hogy ebédeltem-e már, tehát, hogy minden irányból olyan kérdések záporoztak felém, amikor én megérkeztem oda, ami arról szólt, hogy ezeket az embereket érdekli az, hogy én jól vagyok-e, biztonságban vagyok-e, le tudtam-e engedni egy kis gyökér csiráimat, hogy aztán én el tudjak ott velük kezdeni dolgozni, ami elképesztő meglepő volt, az a kedvesség, az az odafigyelés. Kezdetben kicsit zavarban is voltam tőle, mert ilyenkor egy európai vagy közép-európai ember fejében megfordul az, hogy mit szeretne ő tőlem, tehát hogy mit vár ezért cserébe, ami tényleg zavarbejtő egy utólag, mert hogy egyébként semmi, tehát csak annyit szeretett volna mindenki, és akkor tényleg itt a legkedvesebb dolgoktól, hogy akkor menjek el a kutyája születésnapjára a hétvégén, vagy nem tudom, megérkezett a férjem is egy hónappal később, és akkor elvisznek minket a piacra, hogy akkor tudjuk, hogy hol tudunk bevásárolni. Hogy egyszerűen ők csak annyit szerettek volna, hogy ott el tudjunk kezdeni funkcionálni, és egyébként 2 év múlva ugyanúgy megkérdezték minden egyes délután 2-kor, amikor szembe jöttek velem a folyosón, hogy ettem-e már, mert ha nem, akkor esetleg itt lenne az ideje. Tehát nagyon érdekes és nagyon más kultúra. Az együtt, hogy van ennek egy nagyon kedves és puha és közösségi része, de ennek van egy nagyon kemény része is egyébként ezekben a társadalmakban, tehát amíg a törzs tagja vagy, addig ez a biztonsági háló ott van körülötted. Abban a pillanatban, hogyha a törzs érdekkörét bármilyen szempontból zavarod, akkor egy pillanat alatt fordul szembe veled mindenki, vagy nem is szembe, hanem hátulról jönnek a nyilak és a mindenféle éles tárgyak feléd, és akkor egy pillanat alatt kivégzik. Egyébként nem csak a külsősöket, hanem egymást is, tehát hogy ezt ilyen érdekes volt megtapasztalni, hogy egy ilyen kultúrában hogy tudsz navigálni, ahol van egy ilyen őszinte odafordulás, de nagyon érzékeny az az egyensúly, hogy te még így a csapattagja vagy-e, vagy a következő kanyarban te vagy az legnagyobb ellenség.
1: Ez vadul hangzik. Azt el tudod képzelni egyébként, hogy itt Magyarországon dolgozol egy ilyen radikális innovációs projektbe?
0: Hát nagyon jó lenne.
1: Vagy akkor mi az akadálya annak, hogyha
0: nagyon jó lenne.
1: Úgy mondod, hogy lenne feltételes módban?
0: Hát nagyon sok dolog lenne, amit Magyarországon szerintem lehetne csinálni, és ami ezt az országot versenyképessé tenni, de nagyon kevés olyan entitás van, akinek megvan az a tőkereje, és megvan a hajlandósága is arra, hogy ilyen irányba investáljon, sajnos. Mondjuk, hogyha a elmúlt 15 évet nézem, akkor nagyon sokszor találkoztam olyan helyzetekkel, különösen nagy multivállalatokkal, akikkel dolgoztam, hogy a vezetés egyszerűen úgy tekintett Magyarországra, hogy itt nincsen lehetőség innovációra, mert annyira pici piac vagyunk, és annyira pici ország vagyunk, hogy gyakorlatilag a kerekítési különbözet a globális vállalat balance sheetjében, és ezért aztán majd a központ mindig diktálja, hogy mi legyen, és mi megyünk arra. Akkoriban egyébként én erre nagyon tudatosan próbáltam szembe menni, és azt mondani, hogy pontosan egy pici ország lehet egy nagyon jó tesztlabor, pont a radikális újításoknak, és egy nagyon jó innovációs közeg. Egyébként Magyarországon szerintem nagyon sok jó szakember, jó tudós, jó mérnök, és tényleg nagyon jó szürke állomány volt akkoriban. Ma is van, de azért ma már azt látom, hogy nagyon sok szellemi tőke már elvándorolt, és megkereste magának azokat a munkaadókat valahol a világban, ahol tényleg azt az értéket, amit teremteni tud, azt szívesen fogadják. Tehát volt egy ilyen, kicsit ilyen önmagunkat leminősítő attitűd akkoriban. Most sajnos már egy picit szerintem más a helyzet, tehát a mai világban ugye most a központosítás az nagyon aktívan zajlik, tehát a globális nagyvállalatok például egyre inkább központosítják az innovációs folyamataikat, és a mesterséges intelligencia ennek egyébként egy nagyon jó eszközt ad. Tehát ez most egy ilyen ellentrend, hogy miközben én átéltem egy ilyen kicsit demokratizálódó időszakot a munkámban, amikor egy nagyvállalat próbálta a végeket is bevonni, vagy az összes entitást, aki az ernyő alatt működött, bevonni az innovációba, ami szerintem egyébként egy nagyon kedvező dolog, hiszen egy lokális vállalat, egy magyar vállalatvezetés pontosabban tudja, hogy Magyarországon mi tud hatékonyan működni, mint mondjuk, hogyha ezt Németországból vagy Amerikából mondják meg nekik, de most egy ellenkező trendet látok, hogy mindenki húzza vissza a kontrollt a
1: központjába. Igen, mondjuk ez egy érdekes kérdés, hogy pont az internettel, meg ugye az ilyen nagy platformokkal fennmarad egyébként a kulturális különbség, mert ugye minden kisgyerek ugyanazt a Netflix logót, te nem látja, amikor bekapcsolja a tévét, mindenki ugyanazt az almát, vagy a Windows logót látja, amikor bekapcsolja a laptopját. Valójában egyébként van táptalaja ennek a trendnek, de másik oldalról meg egyébként azért azt látja, itt szerintem a hazai vállalatok is biztos, hogy jó néhányan felsziszennek, amikor így ezt mondod, akik mondjuk olyan helyen dolgoznak, akik úgy érzik, hogy már pedig ők innoválnak, és hogy több olyan történet jut eszembe, ahol mondjuk a grup szinten Magyarországon valamit megcsináltak, és utána az ment tovább az anyacéghez, vagy más országokba, vagy mondjuk akár van néhány olyan cég, ami ugye innen szervezi a csoportot, még nem olyan túl sok sajnos.
0: Igen.
1: De hogy alapjában hogy a próbálkozás van, és talán eredmények is vannak, de hogy így igen, az a hosszú távban való hitetlenség, az tény, hogy jelen van.
0: Igen, és ez nagyon fontos, amit mondasz, tehát nem arról van szó, hogy ne lenne erre szándék, meg akarat, meg tehetség, meg tudás Magyarországon, hogy ne lennének kisebb-nagyobb sikertörténetek, de nagyon nehéz átütni ezeket az üvegfalakat, meg az üvegplafont. Én nagyon hosszú idő volt az, hogy egyáltalán elkezdjünk olyan vállalatokat látni, akik kimernek lépni a magyar piacról, és elmernek indulni, és most nem csak a nagyokra gondolok, akik tényleg nagy tőkerővel, nagy felvásárlásokkal, nagy piac hódításba kezdtek itt a régióba, vagy a régión túl is, hanem akár kisebb, közepes vállalatok, akik elhitték magukról azt, hogy ők Magyarországon kívül is sikeresek tudnak lenni. Tehát tény, hogy van potenciál, abszolút van potenciál, de valami miatt vannak körülöttünk ilyen üvegfalak. Most, hogyha a lengyel vállalkozói ökoszisztémával összehasonlítjuk a magyar vállalkozói ökoszisztémát, hogy hány olyan lengyel vállalkozás van, vagy cseh vállalkozás van, akiket használunk nap, mint nap, és adott esetben nem is tudjuk, hogy a elcipő, vagy a nem tudom, a tatum, vagy a sok-sok márka, mondjuk pont elkereskedelemben, meg kiskereskedelemben rengeteg cég van, aki ebből a két országból hódította meg a régiót.
1: Szigetvári Józsi volt vendégünk, azt el is mesélte ennek a történetnek egy részét.
0: Tehát, hogy ez lehetne Magyarország is, és valamiért nem Magyarország lett ez, és ehhez van köze az innovációnak, ehhez van köze a kultúrának, és ehhez van köze annak, hogy bízunk-e, hiszünk-e magunkban annyira, hogy elmerünk indulni, és kimerünk lépni a saját kereteink közül, hogy valami sokkal nagyobbat és sokkal ambiciózusabbakat építsünk.
1: Igen, vagy felismerjük el a saját előnyeinket, és csak egy kérdés merül fel, hogy te miért jöttél haza?
0: Hát azért...
1: Sok évig nem itthon dolgoztál, és most egy ideje megint itthon vagy.
0: Itthon vagyok, de nem itthon dolgozok.
1: Szóval.
0: Tehát hazaköltöztünk a Fülöp-szigetekről, mert a férjemet visszahívta a munkája, és azért, hogy együtt tudjunk lenni tulajdonképpen. Ő bevállalt egy évet, hogy felad a saját karrierjéből azért, hogy velem legyen, aztán hazaköltözött, és akkor egy évvel később jöttem utána. Tehát egy nagyon praktikus oka volt, hogy visszajöttünk. És egyébként a munkám az továbbra is szanaszét van a világban, tehát ugye volt ez a 2,5 éves átmenet, amikor elköteleződtem egy nagy vállalat mellett, és csak nekik dolgoztam a Fülöp-szigeteken, de előtte is, meg azóta is. Egyébként egy nemzetközi szakértői csapattal dolgozom különböző nagyvállalatokban, tavaly főleg amerikai kontinensen, Kanadától, Chile csücskéig, mindenütt az idén, most főleg Európában, Közel-Keleten, meg lehet, hogy Botswanában is most egy kicsit, tehát igazából van egy-két ilyen nagyobb ügyfél a portfóliómban, akikkel már nagyon régóta, évek óta dolgozunk együtt, és aztán ahova hívnak, oda megyünk, és azt az iparágat, és azt a területet nézzük hát alaposan. Van olyan is, amikor egy iparágban több időt eltöltünk, tehát mondjuk az energetikában nagyon sok időt eltöltöttem az elmúlt 6-7 évben, és ott pedig mindig újabb szeletét kapjuk meg a sok-sok kívásnak, ami erre az iparágra vár, és arra kell megoldásokat fejlesztenünk.
1: Összefoglalva a beszélgetésünket, azért azt gondolom, hogy ez mindenképp tanulság, hogyha ha valaki még akár egy UFO-nak is érzi magát ettől, de hogy a változtatás vagy a változásnak az előidézése az lehetséges, és lehet, hogy mondjuk az időtáv, amit említettél is, hogy 10 év volt, mire kiépítetted mondjuk azt a szakmai networköt magad körül, és valószínűleg ennél hosszabb ideig is lehet rajta dolgozni, az végülis a nap végén megéri, és hogyha valaki UFO-nak érzi magát, akkor lehet, hogy intergalaktikus pályákra kell állnia. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, nagyon inspirál volt a beszélgetés, és fogjuk követni a gondolataidat, mert hogyha a jövőt elemzed ilyen alaposan, akkor bizonyára támasz lehet akkor is, hogyha mondjuk mi a jelenbe próbálunk teljesíteni.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a mai Epic Stories. Mai vendégünk Frankó Csupa Dea, vállalati transformációs vezető, akivel radikális innováció természetéről és a változást létrehozni képes emberekről gondolkodtunk együtt. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban élelmezési világnap lesz holnap. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új e-áfa rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Holnap lesz az élelmezési világnap. Az idei motto innovációval a fenntartható és méltányos élelmezésért. Október 16-án egyebek mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy mit tehetünk az élelmiszer pazarlás ellen. Mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
4: Egy átlag magyar háztartásban fejenként évente 60 kilónyi élelmiszerveszteség keletkezik. Már csak emiatt is érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk a hűtőszekrényünket, tudatosak vagyunk-e azzal kapcsolatosan, hogy mit tartunk a kamrában, minek mi a lejárati ideje az otthoni készletekből, hogy odafigyelünk-e a bevásárláskor, bevásárló listával megyünk-e például, hogy a szükséges termékeket beszerezzük. Ha ezekkel kapcsolatosan tudatosak vagyunk, akkor jelentősen visszaszorítható az otthonunkban a élelmiszerpazarlás.
3: Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia. Nagykanizsán halálra verte édesapját, egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Csütörtöki Könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub adásának Fártamara és Járvás Péter a vendégei. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Szervusztok!
1: A téma pedig továbbra is a merítésdíj. Ugye az előző adásban már kiveséztük elég alaposan a 10-es jelölt listának, ugye a 2 nyertest, és mellé még 3 jelöltet, ugye ebből a 10-es rövid listából. Úgyhogy maradt még nekünk 5 könyvünk erre az adásra. És ugye az előző adásban már beszéltünk arról, hogy milyen érdekes, hogy most csak egy első könyves szerző került a listára, azért eléggé nagy nevek jutottak be az idei rövid listára, és szerintem folytassuk is egy ilyen abszolút nagy ágyúval, igazából és beszéltünk arról is, ugye, hogy így egy korszak vége tényleg Nádas halálával azért eléggé lezárul egy irodalmi korszak, vagy hát így kezd lezárulni, viszont itt van még ugye ebből a korosztályból Spiró György, akinek a Padmai című könyve. Padmai vagy Padmali? Egyébként nem
2: Padmai.
1: Tudom, hogy
2: Padmai. Ez egy régi kifejezés, olyan kis vízmosás alatt kivájt gödrökre, amikkel lehet találkozni.
3: Uh-huh. De azért valahol ez is elég olyan spirós, hogy ezt a szót választja, amit mindenkinek ki kell googliznia, de tényleg, ugye egy
1: történelmi regény, nyilván.
3: És ugye, amikor az ember hallja, hogy a történelmi regény jön, és spiró írta, akkor mindenkinek beúrik a fogság, és úristen, de jó lesz. Ugye azért a 3 olyan történelmi regényt már lerakott az asztalra, talán még a Kerengőt is ide lehet számolni, de ugye a Fogság, az X-ek, a Messiások, tehát ez a Spiró a magyar irodalomban olyat tud a történelmi regényeket csinálni, amit szerintem Magyarországon más talán nem. Úgyhogy mindenki nagyon várta a Padmait. Én amikor elkezdtem, akkor még a Gyomorhurutba jöttem kifelé, úgyhogy én az elejét őszintén szóval nagyon nehezen mentem.
1: Emésztetted.
3: És tényleg nem könnyű, nem az a fajta történelmi regény, ami mondjuk Valtari, vagy akár Pasut László, hanem Spiró, és ez egy színházi embernél kifejezetten meglepett engem, hogy olyan, mint hogyha direkt kerülne minden drámai jelenetet. Ebben a kötetben nincs olyan, hogy leírja az isaszegi csatát, hanem abból tudjuk meg, hogy mondjuk, hogy 2 tábornok beszélget, vagy pletykákat tudunk meg. Tehát mindig olyan, mint hogy egy külső, harmadik, ott se volt nézőpontból informálódnánk a dolgok iránt. Ez nagyon, nem mondanám, hogy lendületet visz a szövegbe, mert ez nem igaz. Szóval ez egy nagyon megdöbbenten statikus könyv. Egyébként nagyon sok oldalra meg lehetne közelíteni. Iszonyatosan mély tudásanyaga van, hihetetlen sok minden. Tehát ha csak az ember, mint történelmi olvasókönyvet olvassa, akkor tulajdonképpen a 19. századi Magyarországról
1: de 100 évig tart igen, majdnem. Abszolút, tehát majdnem, abszolút. 1820-as évektől, szóval, vagy kb. Az 1900-as legeleje. Nem
3: igen. Igen, és hát ugye létező történelmi szereplők vannak benne, ugye a főszereplő is egy létező történelmi szereplő, én nem F-ből, bár a főszöveg is elszpoilerez, hogy ki az, én F-ből nem, mert szerintem nagyon jó érzés, hogy az ember magától jön rá, hogy ugye a 100. oldatáján, hogy ki a főszereplő, tehát másod főszereplő tulajdonképpen, tehát hogy ki az a fickó, aki beavászkodik a regénybe, és mindenfélét csinál. Nagyon jó, amikor megérti az ember, rájön, rávezetik, hogy ki ez. És hát ugye ennek a titokzatos figurának a felesége, a tulajdonképpen a, hát őt is nevezhetjük főszereplőnek, azért nehéz ezekkel a fogalmakkal mit kezdeni, mert ebben a könyvben ugye ezek a szereplők egyrészt nem mindig vesznek részt bármiféle cselekményben. Szerintem szimbolikus, hogy ugye a mondjuk, ha nem mondom ki a nevét a fickónak, akkor nehéz így utalni rá, de hogy a fickónak a leghősiesebb cselekedet, az tulajdonképpen az, hogy egy kódba bujkál hónapokon keresztül. Tehát, hogy ez is egy passzivitás szimbólum. És az egész könyvben van valami végtelen passzivitás. Iszonyatosan jó dolgokat, éles dolgokat mond Spiró a nacionalizmusról, a forradalmárokról, tehát ezekről az aktivistákról, akik valójában hát nem csináltak semmit. Vagy a semminél is rosszabbat csináltak. Szóval hihetetlen okos könyv, ami minthogyha nem akarna klasszikus értelemben lévő regény lenni, egészen biztos, hogy tudatos, és egészen biztos, hogy sokakat ez távol fog tartani a szövegtől. Én nem csodálkozom, hogy valaki nem boldogul vele, mert én is az elején elképedve olvastam, hogy most tényleg ennek kell történnie tulajdonképpen végig. Tényleg kerüli a cselekményt. De egy nagyszabású, nagyon okos, nagyon informatív könyv, és egy jó kemény olvasmány.
2: Igazából akik olvasnak és kicsit megtántorodtak mind, ugye az értékelésekből az jött ki, hogy iszonyatosan nagy az a tudásanyag, történelmi anyag, ami Spirón átmegy, és ezt tulajdonképpen nem tartja magába, hanem a legapróbb részletekig beleteszi a regénybe, és ez kicsit már sok lehet azoknak az olvasóknak, akik történelmi regényként veszik a kezükbe, és valami cselekményre számítanának.
1: Igen. És valószínűleg Spirónak az inger küszöb, az nem ott van, ahol a mai generáció TikTok és Facebookon edződött.
3: Lehet, hogy szándékosan akar kiváltani valamit az olvasóból. Ezt simán el tudom képzelni, hogy ez direkt van. De ugye te tényleg az van, hogy amikor olvasod Walterit, akkor ott is vannak ezek az informatív részek, vagy tudom, mernek a francia históriák, ami lefest meg. De akkor mindig akkor jön egy gyönyörűen felépített drámai jelenet, ahol összecsördülnek a kardok, meg ilyesmi, de itt nincs, nagyon tömbszerű a egész. És az a cím, hogy Padmaj, tehát, hogy tényleg Padmaj.
2: Ezt is megtanultuk, így van.
1: Ez lehetett volna egy ilyen kvízben, egy kérdés, igen, hogy igen. Mit jelent ez a szó, és milyen eredetű. A másik szerintem még ugyanúgy, hát nem ennek, azért nyilván egy fiatalabb, néhány évvel fiatalabb korosztálynak a jeles képviselője Barnás Ferenc.
2: Így van, fel is került a 10-es listánkra, Most és halála óráján című könyvével. És hát Barnás Ferenc, ha valaki már olvasott valamit, akkor azért tudja, hogy nagyon, hogy is mondjam, olyan a főhősei, azok mindig ilyen nagyon problematikus lelkivilággal bíró férfiak, és ez most sincs másként, ráadásul a főszereplőnk, ez a Torjai Emil, ha jól emlékszem, ő már az élete vége felé jár, nyugdíjas ember tulajdonképpen, egy pszichológus, aki egész életében a saját belső traumáit azzal próbálta elfedni, hogy a lelki segélyvonalnál ült, és mások problémáival foglalkozott, és ezzel ugye elfunkcionált valahogy, addig se kellett ma saját magával foglalkoznia. Pontosan, aztán elment egy pszichológus barátjához, aki azt tanácsolta neki, hogy élete végén az lenne a legjobb döntés, ha valahova jó messzire elutazna. És el is utazik egy nagyon egzotikus távoli szigetre, ahol azt gondolja, hogy akkor innentől kezdve Hawaii, és nem kell semmivel sem foglalkozni, és minden megoldódik magától, vagy egyszerűen csak így élvezni kell az életet. De hát ugye ez nem így történik, tehát ott van ezen a gyönyörű szigeten, mégis jönnek a fejében a dolgok, és nyilván ezek a megélések, múltbéli megélések kopogtatnak, hogy már pedig itt vagyok, és kéne ezzel kezdeni valamit. Tehát látunk egy ilyen életvégi, hogy is mondjam, feldolgozásszerűséget, vagy nem feldolgozásszerűséget, csak hogy kéne foglalkozni egy szembenézést a problémákkal,
1: amiket egész életébe került.
2: Amihez társul majd egy fizikai trauma is, ami megint más dolgokat hív előre. Van benne egy eléggé fura repülőszerencsétlenség is, ami viszi a történetet, de közben, miközben ezek a feldolgozatlan traumák jönnek elő, azért ezek úgy nincsenek megdolgozva a regény alatt, hanem úgy pont ez a feldolgozatlanság tematizálódik, és mindemellett ezekben a traumákban érezni, hogy valamennyire a történelemnek is szerepe van, és az a kommunista múlt, bár ugye ez egy távoli kommunista országban van kihelyezve, azért eléggé kopogtat az ajtón. Tehát egy nagyon összetett regény, egy nagyon lélektani utazás is egyben, ami szól az elmúlásról, a belső meg nem élésekről, úgyhogy ilyen szempontból azért szintén keresi az olvasóját, nyilván sokaknak nem biztos, hogy pont egy ilyen típusú történet talál be, viszont akiket meg elkap, azok nagyon tudnak vele menni.
3: Én azt éreztem vele kapcsolatban, hogy nagyon erős kontrasztokkal dolgozik. Tehát egyrészt van egy olyan főszereplő, aki hihetetlenül érzékeny, tehát egy szuperszenzitív, gyakorlatilag hát jézusi áthalásokat vállalva, olyan, mint hogy magára vállalná a világ bűneit, erőszakosságát. Ezzel némileg párhuzamba állíthatóak ezek a trópusi naplementék, tehát hogy a tájábrázolás meg, hogy azért egy trópusi szigeten van, és akkor ezzel szemben ott van az Elbeszélnek Barnásnak a hangja, ami végig egy távolságtartó, olyan, mint hogyha egy természettudós alaposságával vizsgálna a dolgot. Ő nem érez együtt a szereplőjével, vagy nem mutatja, hogy együtt érez a szereplőjével, és szerintem ez a kontraszt is talán távol tartott egyes olvasókat, hogy úgy érezzük, hogy hideg.
1: Igen, nagyon érdekes, mert hogy pont az előző adásban arról beszéltünk, pont Babarczy Eszternek a kötete kapcsán, hogy ez a személyesség, hogy pont a személyes élményeket viszik bele. Itt meg egy kicsit nyilván nem tudhatjuk, hogy mennyiben ihlette, mert Barnás is, ha jól tudom, azért ilyen egzotikus. Ugye Barnás Attiláról lehet tudni, igen, hogy Indonéziába költözött, de szerintem Barnás is hosszabb időt töltött,
3: igen,
1: azon a környéken, valahol valamilyen szigeten. Tehát ugye ez is egy izgalmas kérdés, hogy mennyiben inspirálták a saját élményei, nyilván más élethelyzet, meg dolgok, meg azért nyilván egy teljesen fiktív karakterről van szó. Csak amit most említettél, azért ez érdekes tényleg ez az írói, vagy elbeszélői stílusban, igen, is a kontraszt.
3: Igen, és tényleg tök jó, hogy ilyen sokfajta írók vannak, tehát tényleg a Tóth Marcsi, a Babarczy, a Bognár, a Barnás, tehát...
1: Egyébként Uelbeck szokott Spiro még ilyen nagyon-nagyon távolságtartó lenni.
3: Igen.
1: Szóval, hogyha megnézzük, hogy ő, igen, mennyire engedi közel a...
3: Ez jó pár
1: az elbeszélőt így a karakterekhez, akkor ott is azért van mindig egy ilyen megfigyelői...
3: Igen, de közül meg ő mindig saját magát figyeli, és az ember nyilvánvalóvá teszi. Egyik regényben meg is öli saját magát. Szóval, hogy ez igen.
1: És van ez a térkép és a tája abban, igen, és az egyik, az zseniális. Az a legjobb, igen. Az szerintem is, úgyhogy... Nem véletlenül, mert ugye megöli benne magát, hogy biztos nagyon erős volt ez a...
3: Végre.
1: Kis Tibor Noé szerintem már korábban is volt jelölve, talán, nem?
2: Így van, 2015-ben az Aludnod kellene cím regényével került fel, és idén is felkerült a legújabb könyvével, azt hiszem ez a negyedik a sorban, ha jól számolom, a Olvadás a címe, és hát ez sem az a regény, ami könnyen adja magát. Tulajdonképpen most így nagyon össze kéne foglalni, miről szól, két szálon fut, az biztos. Az egyik elbeszél, vagy az egyik történetünk egy 30-as nő körül zajlik, aki visszaköltözik falura a nagyanyja halála után, és nagyon töredékesen megtudunk valamit a múltról, amiben traumák vannak. A másik szál viszont, mint egy ilyen napló regény lenne, vagy naplóbejegyzéseken ismerjük meg Attilát, aki kulturális antropológus, és éppen Szibériában van, és az ottani hantikról kutat, és akkor az ő beszámolóin keresztül is kirajzolódik valami kép a hantikról, a hanti társadalom aktuális problémáiról, és öko dolgokról is, tehát hogy, és ez a két szál egyébként majd szépen összefonódik, hogy megtudjuk, hogy mi a kapcsolat benne. Nem adja magát könnyen a regény, mert nagyon nehéz követni tulajdonképpen, hogy éppen időben hol vagyunk, ki beszél, mi történik, tehát főleg a női szál, ami szerintem elég a végén derül ki, hogy valójában egy nőről van szó, szóval kicsit kihívás követni a történéseket, viszont megint csak azt lehet mondani, hogy akit ez elkap, azt el fogja kapni, akit meg ledob magáról ez a szöveg, az le fogja dobni, mert nagyon pontosak, nagyon szikár, amit olvasunk, csak erős koncentrációt igényel.
3: Biztos, hogy a Kis Tibor Noénak az összes szövegére jellemző, hogy nagyon erős érzelmi képeket tud használni. Aki erre fogékony, arra tényleg nagyon olyan, mint a megütné egy-egy kép. Viszont aki meg jobban szeret, hogyha egy szöveg jól van szerkesztve, vagy egységes, koherens, annak nyilván lesznek problémáival.
1: Uh-huh. De akkor egy ilyen töredékes is elég, amúgy ez a hatás, amit kivált. Aha.
3: Nagyon, nagyon.
1: Akkor arra rá kell hangolódni.
3: Igen, én picit úgy éreztem, hogy ez kicsit túlzásba is van víve ez a dolog, de hát nyilván ez egy írói eszköztár, tehát másnak meg talán pont ezért tetszik. Nyilván mindig, amikor a történetezettséget választja egy szerző az egységesség helyett, akkor az a üzen valamit, akár az elbeszélő lelki állapotáról, akár, akár az atmoszféráról, ahol vannak. Úgyhogy szerintem ez teljesen működik. Működhet.
1: Ugyancsak volt már szerintem merítés jelölt Seyfert Natália, úgyhogy ő most akkor visszatért a merítés díjra.
2: Igen, és nagyon különleges a címe, Hóember a naprendszerben, és hát egyébként van párhuzam szerintem a Barnás könyvvel, itt is egy idősödő, sőt egy idős főhősünk van, egy fizika professzor, aki ugye a végtelenséget kutatja, és az egész életében egy koncentrált tudományos munkát végzett, egyetemet tanított, stb. De ahogy mi most megismerjük, ő egy öreg ember, aki be van zárva egy külvárosi panellakásba, és az a rutin, hogy lemegyek, bevásárolok, hazamegyek, elkészítem, időnként eljön a lányom, aki 20-as, 30-as éveiben jár, és éli a maga életét, és nagy ritkán ellátogat ehhez az idős emberhez. Tehát, hogy az a fény, ami egykor ezt az embert körülvette, abból mi már nem érzékelünk semmit, hanem inkább az elmúlás felé, és a bezártság felé közelítünk, a testébe is be van zárva ez az ember, meg a gondolataiba is be van zárva, meg a világba is be van zárva, tehát nagyon kevés kapcsolódása van a külvilághoz és a társadalomhoz. Szóval ez ad egy kettőséget, és közben jönnek fel emlékek, amiből megtudunk dolgokat a múltjáról, egykori szerelméről, házastársáról, stb. De mindez egyébként nem egy nyomaszt könyv, bármennyire nyomasztó a témája ez az időskori magára, az embernek a magányossága, a magára maradás, a leépülés. Ugye nagyon finom melankólia van benne, van benne irónia is, tehát a mindennapoknak az ismétlődésében azért van játékosság, úgyhogy nem hoz le az életről, ha ezt így lehet mondani, és az egyik zsűritársunknak volt egy nagyon frappáns megfogalmazás, hogy tulajdonképpen ez a lakótelepi magyar stoner, és tényleg, tehát...
1: Azt láttam, igen, ez egy eléggé jól el is adta nekem egyébként ezzel a regényt, szóval...
2: Igen, tehát hogy azért nem...
1: Teli találat.
2: Nincsenek nagy kilengések, tehát egy egyetemi professzornak az elmúlását látjuk, de mindebbe azért ott van valahol a szeretet is, meg a melankólia is. Tehát én nagyon szerettem, sokkal inkább tudtam vele rezonálni, mint mondjuk a Barnásnak ezzel az elmúlás trauma történetével.
1: De mert közelebb érezted magadhoz, vagy...
2: Egyrészt igen, meg valahogy úgy jobban benne voltam ebben a figurában, valahogy jobban közel engedett, lehet, hogy Barnás direkt nem engedi közel az olvasókat, de valahogy itt jobban bele tudtam magam képzelni, úgy is, hogy közben mindig a fejemben volt, hogy ezt a Seyfer Natália egy nő írta, de közben egy férfi fejébe vagyok, és ez nekem nagyon hiteles volt, hogy úgy gondolom én is, bár sosem voltam 70 éves vagy 80 éves férfi, hogy...
1: És fizika professzor sem voltam,
2: de hogy valahogy én ezt el tudom hinni, hogy ilyenek a Káposztásmegyeri lakótelepen a hétköznapok, és hogy ilyen az, amikor az ember úgy ott marad egyedül, és már nincs ott a felesége, nincs ott igazából a gyereke, hanem úgy egyedül van ebben az öregségben.
3: Ez tudatosan egy empátia regény, tehát tényleg a Natália használja az empátia eszközét, és tényleg behívja az olvasót abba a lakótelepi lakásba. Én azt külön kiemelném, mert szerintem iszonyatosan sokat tesz hozzá a regényhez, amikor ugye ezek a statikus empátia prózák, ezek gyakran válhatnak így mozdulatlanná. Azért statikus. Ő behoz egy szálat, hogy valaki elkezd várni. A szereplő elkezd reménykedni valamiben, hogy megérkezik majd valaki. És ez ad neki az egész regénynek ad egy ilyen húzást, hogy nem tudjuk, hogy ki ez, nem tudjuk, hogy mi fog történni, de érezzük, hogy ez egy fontos dolog. És ezt végigvezeti, szerintem mester ilyen egy olyan utolsó mondatig, vagy utolsó bekezdésig, ami szerintem kiemelkedő minőségű utolsó bekezdés, és szerintem az egy gyönyörű lezárás ennek az egész történetnek. Már csak ezért is, de nem csak ezért érdemes elolvasni.
1: Az elbeszélő stílusában egyébként abszolút, vagy melyik regényéhez hasonlít inkább a...
3: Ez azért érdekes, mert szerintem a Seyfert Natália, mint hogyha mindig úgy az altatószerekből kifejezetten megpróbálta némiképp Tompa Andreásan létrehozni egy nyelvet, a szöveghez. Az örök panoráma is teljesen más volt, úgyhogy szerintem ő...
1: Kivézzel is így játszik.
3: Igen. Ő az a fajta ír, akinek nincsen egy olyan határozat is rögtön felismerhető alapstílusa, mint a Barnásnak például. Úgyhogy igen.
1: Igen, meg ami érdekes, én csináltam vele interjút, miután a Mi van veletek semmi megjelent, az volt alapvetően a beszélgetésünknek a témája.
3: Igen, az is egy nagyon érdekes nyelv volt.
1: És az is az nagyon-nagyon jó, az a regény tényleg, az is ilyen nagyon mai magyar sok szempontból. És akkor már gondolkodott, vagy dolgozott az örök panorámán, és mondta, hogy az idő nagyon-nagyon foglalkoztatja, és pont tudományos szempontból, és ugye ez egy nagyon fontos témája az örök panorámának. Úgyhogy tök érdekes, hogy maradt ennél az ilyen fizikai
2: De őt egyébként alapvetően érdekli a reál tudomány. Én azt tettem észre, hogy a matematika, fizika kifejezetten magasabb
1: tehát
2: szinten.
1: Tehát jól építi be ezeket az irodalomba. Úgyhogy akkor itt viszont maga a karakter is egy ilyen érdeklődésű ember lesz.

0: Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
1: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend milliós kedvezményekkel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület Váci út 119/C és Etele Pláza 11. kerület Hadakútja 1. schiller.hu/BYD.
2: Sun and Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun and Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun and Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Podcaster. Csütörtöki könyvklub. Folytatódik Orosz Anna podcastje a Rádió Cafén.
1: És milyen érdekes tényleg most, hogy mondtátok, azért nem is tudom, mikor volt olyan merítés, tízes lista, ahol ennyi női szerző szerepelt.
2: Hát igen.
1: Volt már ilyen?
3: Lehetséges, de én azt gondolom, hogy még mindig olyan érdekes ez, mert hogy ugye egyre több női író van. Én egyébként szóval szerintem női irodalom és női írók közötti különbséget nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez mennyire nem ugyanaz. Még mindig az, hogy na, ugye ez folyamatosan erről beszélünk, ugye az olvasók többsége nő, a könyvek többsége meg mindig férfiak írják, de egyébként ez kezd kiegyenlítődni. Igen, egyes zsánerekben nyilván ma meg is fordult.
1: És az a vicces, hogy bár ez mondjuk Nyugat-Európában nem ennyire igaz szerintem, ott még azért a kiadóvezetők és felelős szerkesztők, meg főszerkesztőknek a többsége is férfi, tehát hogy ilyen szempontból is van egy ilyen elfogultság mondjuk, hogy miért a több a férfi szerző. Nálunk szerintem már amúgy egyre több a női, tehát hogy talán több többségben is vannak, most így gondolkodnom kell, de... De azért nagyon változott a trend az elmúlt, nem tudom, 3-4 évben.
3: El tudom képzelni, hogy ebbe közrejátszik az is, hogy ez egy alulfizetett szakma.
1: Abszolút, ez is, igen. Igen. Ez olyan, mint az óvónő.
3: Így pontosan könyvtáros nő. És hogy tehát, hogy már, igen, ami valahol egyébként nyilván nem jó, de igen.
1: De valószínű, hogy igen, ez is közrejátszott sajnos ebben. Maradt még egy szerzőnk, akiről nem beszéltünk, az pedig Viski András, aki az Illegalisták című regényével került fel most a listára, és neki ugye a kitelepítés volt, azt nem is tudom, hogy ez merítésdíjas lett, vagy csak tízes listára került?
3: Az, ha jól emlékszem, nem merítés nyert, de
1: egyébként Librit az szerintem nyert, nem?
3: Igen, de az egy nagyon furcsa díj volt, az a nevezhették volna Viski András díjnak, az a erdélyi legnagyobb példányszámon nem is legnagyobb, az nem is példányszám volt, az volt az, ami nem példa, hanem a legnépszerűbb erdélyi magyar nyelven író, vagy határon túli magyar nyelven író szerző, az fantasztikus kategória, esetleg a legjobb szerző, aki Kötter Tamás, még egy ilyen díjat el tudtam volna képzelni. Igen, Viski András, ugye hát az előző könyvével mindent letarolt, az azt gondolom, hogy iszonyatosan jól ráérzett, ugye vannak ezek a történelmi traumák, amikről nem lehetett beszélni a rendszerváltás előtt, és a rendszerváltás után meg nagyon kevesen maradtak, akik tudtak róla beszélni. Ugye ez a kitelepítés témaköre. Viskit is akkor is, meg ez most se változott, ugyanaz érdekli az egyének a szerepe, az egyéni erkölcsnek a tragédiája egy diktatórikus rendszerben. A kitelepítés az ugye az egy olyan szöveg volt, ami sok személyes élményre támaszkodott. Itt már az Illegalistákban ettől kicsit eltávolodik. Nagyon érdekes szöveg, ez is azok közé tartozik, amiben nagyon sokan nem is tudtak mit kezdeni vele, nem olyan egyértelmű a kritikai megítélése, mint a kitelepítésnek, és azt hiszem, hogy azért, mert az egész olyan, mint egy 20. századi szentek élete. Van benne egy csomó hihetetlen tiszta lelkű Istenhez közeli személy, akik megpróbálnak a hitüknek megfelelően élni. Hát egy romániai diktatúrában. Ugye ez nem, az Viskinél a vallás nem egyházi kérdés, tehát itt nem egyházi funkcionálisokról van szó, hanem igazából ilyen, hát a személyes hitekről.
1: Hit, meg
3: igen,
1: élet, meg nem
3: így
1: tudom.
3: Így van, különböző szektákhoz való tartozás, ez olyan negatívan hangzik ez a szekta szó mostanában, de hogy tehát kisebb vallási csoportokhoz, nagyon őszinte hittel, nagyon erősen.
1: Igen, szeretet.
3: És hogy tényleg akarnak közel kerülni Krisztushoz, és akkor nem lehet, mert hogy ott van egy állam, aminek olyan elvárásrendszere van, amiben ez nem fér bele. És tulajdonképpen ezeknek az embereknek a tragédia, életüket, tragédiájukat mutatja be Viski, nem lineális történetként, tehát nagyon szétesik a szöveg, és gyakorlatilag bizonyos részekben anekdotákkal esik szét, tehát ilyen, vagy példabeszédekkel lehet ezt mondani. Nagyon rá lehet érezni egyébként a hangulatára, tehát erre a fajta töredezettségre, hullámzásra, erre a fajta prédikáló kedvre, ami voltak éppen jellemzi egyes szereplőket, meg bizonyos szinten talán Viskit is. Nekem nagyon tetszett egyébként, tehát kifejezetten jó működő regénynek érzékeltem. Nem olyan egyértelműen befogadható, az biztos, mint az előző kötet, de teljesen érthető, hogy bekerült ebbe a 10-es listába, úgyhogy én is behúztam volna a 10-es listába. Nagyon szép szöveg lett ez is.
1: Ti ugye már nagyon sok éve vagytok merítés zsűri tagok. Mennyire volt, ugye beszéltünk arról, hogy kevés az első könyves jelölt, meg mondjuk az ismeretlen név, leginkább, akkor beszéljünk inkább így, hogy persze nyilván az első könyves az ismeretlen, de van olyan is, aki verses kötetek után ír mondjuk, például most a Fehér Renátó lehetett volna, vagy lehet, hogy lesz majd a jövő éviben. Ugye az már azt hiszem a jövő évi.
3: Meg Pion István is, Hajná, de most kifejezetten sokan, Mohácsi
1: akik már
3: Balázsnak,
1: ugye a jövő évinél lesznek,
3: igen,
1: már ők.
3: Igen. És a Margó listán ugye rajta van 4 olyan szerző is, akinek ez az első próza kötete, mondjuk a Margó az, ja, persze, hát nyilván, de hogy akik eddig versíróként nevet szereztek magunknak, és most prózával jönnek. Van köztük jó.
1: Szóval, hogy látja, mert ugye tök érdekes, hogy idén azért nyilván a nagy nevek dominálnak, vagy az utóbbi években befutott, de nagy nevek, viszont olyan regények, amik azért nem adják könnyen magukat, tehát ebből mondjuk tényleg ilyen szempontból kivétel szerintem a Bognár Péter, az előző adásban beszéltünk, az Elmész, Visszajössz, Sose halsz meg című abszolút könnyen befogadható regénye, vagy Babarczi Eszternek a, nem a témája miatt, de mondjuk így stílusában egyébként könnyen befogadható, vagy akár a Krasznahorkait is szerintem mondhatjuk. Hogy érdekes az a kettősség, hogy közben itt vannak ezek a nagy ágyúk, viszont nem annyira könnyen befogadható könyvek. Szóval, hogy hol van az az arany középút most így a listáról, ők miért maradtak ki, vagy voltak, vagy nem is nagyon, akkor nem voltak olyan kötetek, amik viszont mondjuk olvasói szempontból is ilyen olvasóbarát könyvek.
3: Szerintem az olvasóbarát könyv az valahol mindig egy ilyen csak, de mindig a Murakami jut eszembe. Tehát, nem sok olvasható könnyebben, mint a Murakami, nem sok regény. Hát valahogy mégse akarják soha díjazni. Amit valószínűleg lehet, hogy nem. Tehát, hogyha meg akar nyugodni, akkor megszámolja a pénzt, amit kapott értük, és akkor megnyugszik. Nem tudom. Igazából nem tudom, van egyáltalán az utóbbi időben, a Jászberényi könnyen olvasható, de hogy azon kívül jól olvasható, könnyen befogadható, érdekes, nem tudom.
2: Igen, mindig azért a nehezebb könyveket sikerül beválogatni a top 10-be, meg ugye az is szerintem az idei évben azért van ennyi nagy név, mert most nagyon sok nagy névnek jött ki regénye, tehát akkor nem lehet emellett elmenni, nyilván mindenki ezeket előre veszi, elolvassa, igen. És most ez az év kevésbé kedvezett a felfedezésre váró csiszolatlan gyémántoknak, vagy csiszolt gyémántoknak. Tavaly például a Kelefodor Ákos nekem egy kifejezetten nagy meglepetés volt, hogy de jó, hogy belefutottunk, de jó, hogy tehát tulajdonképpen ismeretlen szerzőként olvastuk el a könyvét, és hogy mivel mindenki mondta, hogy hú, érdemes elolvasni, vágjál bele, ezért úgy sikerült be, és be is került a top 10-be. Uh-huh. Nem nagyon, az idejében nem volt ilyen meglepetés. Talán Tóth Macsi, de mire bekerült ő már, akkor már azért lehetett beszéltek róla.
3: Hát talán Seyfert Natáliára talán így külső szemszögből nem számoltak. Hát nem tudom, hogy idén mennyire lesz egyébként könnyű dolga az új szerzőknek, mert ugye még most jön Soren, Vida, Bart is, már kim van a piacon, Bödöcs, szóval, hogy nehéz. Egyébként Tompa Andrea is így van, úgyhogy azért...
2: Bár egyébként, de ez is csalóka, mert például borítékoltuk volna, mielőtt olvastuk, vagy nem tudom, Halász Ritát is, hogy na, ő biztos benne lesz a top 10-be.
3: Versenyzett is, igen. És igazából nem is tudom, hogy ki szólította ki végül. Nagyon határon mozgott. Nagyon érdekes könyv az is, hogy nagyon érdekes megközelítés. Igen.
1: És akkor, ha már ugye kimaradókról beszélünk, akkor kik a kedvenc kimaradóitok?
2: Én kezdem Nádasdival, hiszen az előző adásban beszéltünk róla, hogy a londoni leveleket én nagyon szerettem. Kár, hogy kimarad, de érthető, hogy kimarad, hiszen azért ezek mégsem mérhető össze egy regénnyel, vagy egy novellás kötettel, mert már korábban megjelent írásoknak az egybegyűjtött és kiadott változatát olvastuk. Minden esetre nagyon üdítő olvasni, és egy olvasmányos, tehát ha valaki tényleg az olvasmányosságot keresi, és szeret úgy elmerülni a könyvben, és nem annyira a kihívást keresi a könyvben, de mégis azért valami mélységet szeretne kapni, annak kifejezetten jó bármelyik Nádasdival.
1: Igen, és az abban
2: eltölteni az időt.
1: És ugye az annyira, aki szeretné Nádasdi hangját hallani így a fülében, mert egyébként is szuperek a elég sok beszélgetés hallható azért vele egy YouTube-on, vagy podcastok meg tényleg sok, szerencsére még életében azért elég sok szereplést vállalt, és tényleg mindegyik egy ilyen különleges élmény volt. Pont ennek a kötetnek volt tavaly a tavaly tavaszi Margón a bemutatója, és az is nagyon-nagyon Nádasd is volt, és tényleg nagyon jó volt. Minden ilyen könyvbemutató is egy ilyen, nem azt mondom, hogy performance, egyébként neki az egyetemi előadásai is abszolút ilyenek voltak, tehát, hogy pedig nyelvészet volt a téma, de ebből is abszolút sikerült egy, az élvezett faktor teljesen maximálisan kihozni. Szóval igen, ilyen szempontból ez egy ilyen teljesen jó választás, és hogy az előbb beszéltünk arról, hogy mennyire nehéz azért itt olvasóbarát köteteket találni, hát ez totálisan olvasóbarát, tényleg. És neked, Péter?
3: Egyértelmű Bartók Imre, nekem az én 10-es listámon a második helyen van, úgyhogy...
1: Ugye Damien című
3: igen, könyv. Igen, a Damien című könyv, ami gyakorlatilag egy sok nagymester hányattatásai önön tudatában és az írói. Hát inkább Bartók Imre tudatában hánykodik. Ugye Bartók Imréről... Sose ír két egyforma regényt, ugye előbb már így említettem Seifer Nataliánál, hogy más-más utakat próbál kell Bartók Imrén, és az összes könyve teljesen mást váltott ki belőlem, de tényleg tehát volt olyan könyv, amit egészen nem bírtam elvésen, és volt olyan könyv, amit elképesztően zseniálisnak tartottam, de mindegyiknél éreztem, hogy ezt pont úgy akarta. És hogy a Damien az valamilyen szinten szerintem az amerikai, nem akarok nagy hülyeséget mondani, nekem bizonyos Páncson vagy Wallace-nak a könyvei jutottak eszembe, ez az amikor a valóság határokat folyamatosan lebegteti a szerző, hogy nem tudod, hogy mi az, ami tényleg megtörténik, mi az, ami csak a képzeletében létezik a szereplőnek, ugye ez a paranoiával való játék. Ez folyamatosan sugároz ez a kötet a paranoiát, amire a sakk az egy kiváló metafora, ugye van a 8x8 mező, és gyönyörű, akkurátusan leírt sakkjátszmák vannak ebben a könyvben. Én nagyon szeretek egyébként sakkozni, ez nekem külön öröm volt, hogy ilyen komolyan veszi a sakkot, és ugye ezen a pályán való küzdelem, ez tényleg élet és halál kérdése, és tényleg bele lehet őrülni. És itt a szereplők nem csak a főszereplő, hanem a mellékszereplők világranglistán előkelő helyen lévő sakkozóknak olyan megőrülés történeteit vázolja fel Bartók Imre, ami önmagában is gyönyörű, és akkor az egész szövegben van ez a... Vannak benne olyan szálak, amik tényleg olyan... Egy nagyon sajátos mellékállása van az elbeszélőnek, amit most nem szeretnék előni, de szerintem elképesztően nagy ötlet, és akkor még lehet, hogy még ufók is vannak, de hát ez nyilván ki tudja, hogy ez így van-e, vagy nem. Szerintem ez egy végtelen izgalmas könyv, és piszok jó fő van építve egy olyan utolsó gigantikus sakk csatáig, ami tulajdonképpen tényleg a józan észét vívott küzdelemnek a metaforája lehet, és az egy olyan sakkjátszma, hogy körömrágva olvastam, és tényleg nem tudtam, hogy mi lesz a vége. Úgyhogy tényleg, szerintem ez egy iszonyatosan jó szöveg. Ha angolul jelenik meg, akkor szerintem egyetemi berkeken belül, ha nem is a nagy közönségnél, de ott szerintem hamar kulcs státuszba kerül. Ahogy szerintem egyébként legtöbb Bartók Imre regény, hogyha nagyobb piacon, angol száz piacon jelenik meg, akkor szerintem ott, igen, kult.
1: Ő egyébként kult. Angolból fordít nagyon sok könyvet.
3: Így
1: szóval...
3: van, igen, meg most már ismeretterjesztőt is fordít érdekes módon. Nagyon, nagyon jó volt, én nagyon szerettem.
1: Köszi szépen az ajánlást, és akkor ugye október 30-án lesz majd a díjátadó, a Szabó Ervin könyvtárnak a Vadász utcai könyvtárában. Ott mind a két díjazott, hogyha jól sejtem.
3: Így van, akkor... és a Lírát is ott adjuk át.
1: Krasznahorkai azért azt gondolom, hogy ő nem tudom, hogy várható, hogy személyesen, vagy még nem kaptatok erre visszaigazolást?
3: Hát a tizedikei dátumot passzolta, az volt ugye az eredeti dátumunk, de az különböző okok miatt nem jött össze. A 30-ai dátum sem valószínű, hogy jó neki, de bizakodunk. Uh-huh. Tehát most már, ha kell, betanulok pár bűvésztrikot, és akkor...
1: Igen. Somá, Hajnóci Somával kell akkor egyeztetni, hogy varázsolja oda Krasznát.
3: Jobbat találok ki. Az egész egyszerűen sokkal jobb.
1: Ja, vagy mint az az amerikai film, az a szemfényvesztők, ott kéne valamilyen hasonló trükköt bevetni.
3: Nekem inkább az a film jutott eszembe, amiben a Jim Carrey, a Steve Carell játszott benne, és a Jim Carrey volt a, és akkor a lyukat furta saját fejében mindig, de... Még odáig is hajlandó lennék.
2: Na, még addig idő.
3: Jó. Drukkoljunk.
1: Nagyon köszönöm, hogy a vendégeim voltatok, Tamara és Kuszma. Köszönöm szépen ezt a nagyon-nagyon részletes ajánlást, és akkor jó olvasást mindenkinek, és találkozunk a díjátadón október 30-án. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Köszönjük szépen, sziasztok!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Elnézést,
2: nem műsz be menni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
3: Angolul létszik.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul léci.
2: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
2: Egy-kettő. Megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál. Ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált. A szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
1: Rádió Café. Vízivárosban az FM 98-as frekvencián.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.